0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Idén is kiterepül a Szigetre a Res Judicata Bírói Egyesület és az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz ezt a szép hivatást. Hát, hogyha valaki a Sziget Fesztiválra gondol, akkor valószínűleg elsősorban inkább a nagy színpad, nagy koncert, ami elsőre eszébe jut, és nem az, hogy itt különböző peres helyzeteket fog elemezni, vagy akár önmaga is részévé válik. Gerő Tamás ügyvéd és dr. Tóth Lakos Fruzsina bíró, a Res Judicata Bírói Egyesület elnökségi tagjait köszöntöm itt a stúdióban. De ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog így külső szemmel. Milyen megélni szakemberként ott a Sziget Fesztivál hangulatát?
2: Hát először is, amit én fontosnak tartanék elmondani, hogy nyilván ez az egész olyan furának hangzik, hogy egy egyesület, akinek a tagjai aktív bírókból áll, vagy egy másik egyesület, akinek a tagjai ügyvédekből áll, kimegy a Szigetre, a fiatalok közé, miközben, ha egy kicsit oda nézzünk, és megnézzük, hogy mi a két egyesületnek a célja, az valójában a jogállamiság elősegítése, az annak a magyarázata, a jogbiztonság fejlesztése, és a jogtudatosság fejlesztése, és ezt hol tudjuk igazán elérni? Csak a fiataloknál. Ugyanis ők azok, akik feltesznek kérdéseket, de valószínűleg nem nagyon kapnak válaszokat, hiszen még fiatalok, hál' Istennek remélhetőleg nem jártak még peres tárgyaláson, és így, hogy mi közvetlenül tudunk velük beszélgetni, ez nagyon nagy szenzáció, még akkor is, hogy esetleg külföldiekről van szó, egyébként ők nagyon szokták ezt élvezni a külföldiek, és amit mi el akarunk érni az, hogy bebizonyítsuk, hogy mi nem a filmekben szereplő fehérhajú kalapácsos bírók vagyunk, mogolva bírók, hanem közvetlenek, beszélgetünk, mi is szeretünk bulizni, tehát mi is emberek vagyunk, és ez az, amit mi be szeretnénk mutatni
1: elsősorban. Mi a tapasztalata az elmúlt évből? Valóban nyitottságot tapasztaltok, vagy van egy ilyen félsz a fiatalokban, ami aztán néhány perces beszélgetés után oldódik, és aztán valóban egy jó párbeszéd alakulhat ki?
3: A Sziget Fesztiválon azért oldottabb a hangulat eleve, úgyhogy a tavalyi emlékeim tényleg nagyon, nagyon jók, mert olaszokkal, lengyelekkel, románokkal, németekkel, magyarokkal ilyen vegyesen fordítottunk. Akkor volt, amikor angol nyelven ment a perszimuláció egy ilyen verekedésnek a következményeit játszottuk el a bíróság előtt, és ilyenkor a fiatalok beülhetnek a bíró szerepébe is, vagy lehetnek vádlottak, vagy lehetnek ügyvédek, vagy lehetnek tanúk, és egy jó pörgős egy-két órás komoly tárgyalást hoztunk le, de több napon keresztül is, tehát van, amikor polgári, van, amikor büntetős ügyeket veszünk végig, és most idén Zaher Gábor is a vendégünk lesz, úgyhogy tavaly is témánk volt egyébként a kábítószer, tehát hogy volt egy ilyen típusú perszimulációnk is.
1: És Zaher doktor is egy ilyen perszimulációban, vagy ez egy beszélgetés lesz?
2: Tehát eredetileg úgy tervezzük, hogy ez egy panel beszélgetés, egy büntetőbíró kollega, illetőleg egy ügyvéd kollega fog beszélgetni, így hárman beszélgetnek, de valójában azt szeretnénk, hogyha ez ne egy panel beszélgetés legyen, hanem a fiatalok kérdezzenek, és arra kapnának választ. A drogprevenció lenne a téma.
1: Hát és sajnos erről most lehet is, mert ugye a hírekben is, és az utcákon is tapasztaljuk, hogy talán soha nem volt még ennyire aktuális ez a kérdés.
3: Abszolút, tehát a korábbi kormányzatnak ez a fajta megtorló büntető politikája, ez nem vezetett eredményre, úgyhogy én arra is kíváncsi lennék, és majd erről már beszélgetünk ott a Sziget Fesztiválon, hogy hogyan lehet inkább a megelőzés, a prevenció és a tudatosság felől, és itt a jogtudatosság is bejön, de hát az egészségünknek a tudatossága is közelíteni ezt a kérdést, és én egy kicsit ünnepelni is fogok, mert hogy mármint a mi egyesületünk, mert mi már 10 éve kint voltunk a Sziget Fesztiválon.
1: Egy jubileum.
3: És akkor meg a jogállamnak a fő kérdései voltak a témáink, Bárándi Péterrel, ott volt Kis László, azóta elhunyt alkotmánybíró, vagy Flex Zoltán, úgyhogy ott ilyen kerekasztal beszélgetések voltak annak idején, úgyhogy ez a munka beérett, úgymond idén, szóval ez egyfajta ünnep lesz, és mi is egymással tudunk beszélgetni, mert azért bírák, ügyvédek, tárgyalóteremben nyilván nincs időnk túl sok
1: szórakozásra vagy beszélgetésre.
3: Nem csak, hogy szórakozásra, egyáltalán beszélgetésre. És ugye ezek a programok, ezek majd a nagy koncertek előtt lesznek, tehát mi már délben ott leszünk, Civil Szigeten, és ilyen 2 és 4 között lesznek a fő programok, de lesz jogi activity is, és lehet velük beszélgetni, úgyhogy egy csomó ügyvéd és bíró ott lesz, kedszerde csütörtök a Szigeten.
1: Mik azok a témák, amik leginkább érdeklik a fiatalokat, és milyen tévhitekkel érkeznek?
2: A legnagyobb tévhit, és ez nem csak tavaly évben, hanem úgy általában, mert az egyesületünk jár gimnáziumokba előadásokat tartani, perszimulálni, de akkor irodalmi műveket perszimulálunk, nagyon-nagyon szokták élvezni.
1: Akár, hogy bennem vagyok iskolás.
2: Nagyon jó szokott lenni, toldi meg, tényleg nagyon-nagyon izgalmas. De a legnagyobb tévhit azon túl, hogy tényleg azt hiszik, hogy fehér hajkalapács, hogy esküdtszéki rendszer van. Mert ugye azt látják a tévében, hogy ott van 12 dühös ember, ugye, hogyha nézzük, hogyha van az a 12 dühös ember című film, 12 dühös ember dönt, és akkor a bíró csak ottan kalapálgat, meg valamit csinál. Abszolút ez a tévhit, tehát nem tudják a fiatalok. Nyilván ez annak a hibája, hogy az oktatási rendszer nem tanítja, persze, hogy nem tanítja, mert miért tanítaná, majd a jogi egyetemen megtanulják, de pont ez a cél, és nem csak az, hogy az egyesület jár gimnáziumokba, hanem ez a Sziget Fesztivál, mert itt jönnek a fiatalok, itt tudnak kérdezni, és ez az első tévhit, azt gondolom. És utána pedig jönnek a következő kérdések, ha külföldiekről van szó, akkor nálunk úgy van, hogy, akkor itt hogy van, hogy? Tehát, hogy itt ezek a kérdések, a magyarok pedig leginkább azt szeretnék tudni, hogy mik ezek az alapfogalmak. Nem értik, hogy mi az, hogy bírói függetlenség, pártatlanság. Hangzatos szavak, de nem tudnak hozzájuk kötni semmit. Tehát leginkább őket ez érdekli. És van egy olyan réteg, akik pedig 11-12. Évfolyamos diákok, a hogyan leszünk bírók és ügyvédek témakör, ami nagyon érdekli őket.
1: Hát ha valahol, akkor itt ehhez megkapják a kellő muníciót.
3: Igen, rengeteg jogi egyetemista is megjelenik egyébként a sátrunknál, és például a pályaválasztásban is segíthet az, hogy beszélgethetnek ügyvédekkel. Bírák, a ügyészeket is próbáltam hívni, de még nem sikerült, de majd remélem az is egyszer összejön. Igen, ők egy kicsit merevebbek, de talán...
2: Tehát a bírók még sem ogorvák.
3: De én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos, hogy a hivatásrendek között is legyen kommunikáció, mert ez az elmúlt 16 évben tényleg probléma volt, hogy a bíráknál ezt az úgynevezett integritást, ezt szerintem túl komolyan vették, tehát már futballozni se lehetett bírákkal, és tavaly elkezdődött ez a fajta oldódás, és ez remélem tényleg, hogy ez marad is, és hát valószínűleg így is lesz, mert hogy tényleg tavaly nagyon jó hangulat volt, és idén is a nagy meleg ellenére hát sok vizet kell, vagy folyadékot fogyasztani közben.
1: Öröm volt nézni a csillogó szemeket, úgy látom, hogy idén is várják a szigetelést, úgyhogy aki arra jár, bíztatom őket, hogy tanuljanak is a ez szórakoztató tanulás. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetik.

0: Idén 15 éves a Margó Irodalmi Fesztivál, amelynek nyári kiadása augusztus 13-a és 15-e között lesz. Hogy mire számíthat az, aki ellátogat a fesztiválra, arról nem beszélgethetnénk mással, mint Varuska Lászlóval, fesztivál igazgatóval. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
0: Köszönöm, hogy itt van. 15 év. Mennyit változott az első Margó Festhez képest?
1: Én nagyon sokat, mint az látható. A Margó Irodalmi Fesztivál is sokat változott. Hát a 2011-ben ez úgy indult el, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mit kellene csinálni, hogy így rajongó olvasóként minél többet kihozzunk ebből a szenvedélyünkből, és minél több íróval találkozhassunk. És akkor ezt még úgy csináltuk meg, hogy így, ha elképzeljük a belvárost, ott a Madách tér és környékét, akkor az ottani vendéglátósokat vettük rá nagy vonalakban, hogy fogadjanak be minket. Ezek a helyeknek a nagy része az átalakult, vagy eltűnt már, és mi még itt vagyunk, és ebben a 15 évben azt próbáltuk megvalósítani, hogy legyen egy tavaszi fesztiválunk, ami teljesen a kortárs magyar irodalomról szól, van egy őszi, amin a külföldi irodalom a hangsúlyos, van ez a nyári, ami most lesz Salföldön a jövő héten, ami egy igazi fesztivál hangulatot próbál megteremteni, tényleg a dalszerelő műhelytől a stand-upon át a Tompa Andráig és H. Jánosig. Úgyhogy nagyon sokat változott a Margó.
0: Mit ad hozzá az, hogy itt a Káli-medence és Salföld? Tehát én mondjuk, hogyha más művészeti fesztiválokon, én sok táncfesztiválon jártam, és az a tapasztalat előadóként is, hogy amikor egy picit kiszakadunk a megszokottból, a Madách térről, vagy a belvárosból, akkor az valahogy úgy még inkább összekovácsolja azokat, akik ellátogatnak a fesztivál helyszínére.
1: Szerintem amit mondott, abból a legfontosabb az, hogy abban a pillanatban, hogy kimozdulunk a megszokott helyeinkről, az már nagyon sokat tud adni. Nyilván a Káli-medence az egy csodálatos helyszín nekünk, ami extra ebben az, hogy közel van a Balaton, a másik pedig az, hogy ott van a Bányakert, ott vannak a koncertjeink, Begrecsó fog fellépni, az Anima Sound System, illetve Lovasi András szóló projektje, illetve ott a helyi művészekkel és kis közösségekkel kezdtünk el tavaly ismerkedni, és őket próbáljuk meg minél jobban behúzni. Én azt fogalmaztam meg tavaly, hogy azért miénk az egy kis fesztivál, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy ide nem tömegek érkeznek, viszont a területe az ehhez képest meg óriási, mert hogyha el kell ugrani egy jó borászatba, vagy pékségbe, vagy egy jó tenni, akkor valójában nagyon nagy terület, amit nagyon gyorsan és könnyen be lehet járni, és én ezt szeretem a legjobban benne, tehát ez egy nagyon nagy hozzáadott érték azon kívül, hogy itt sokkal közvetlenebbül lehet találkozni szerzőkkel, mindenféle fellépőkkel, valahogy mindig máshogy alakulnak a beszélgetések. Tavaly a Romtemplomban voltunk, például most Salföldön a Pajtában lesznek nagy beszélgetések, és ez a kimozdulás nagyon számít.
0: És gondolom, itt megvan a nyitottság mindenkiben, tehát az egyszeri olvasó, aki a hón alatt a könyvével érkezik, összefuthat bármikor Grecsó Krisztiánnal, és akár nem tudom, amíg a lángost vagy a kenyérlángost várják, addig meg tudják vitatni a legújabb irodalmi élményeiket.
1: Igen, inkább úgy változtatnám meg ezt a mondatot, hogy nem lehet kikerülni őket, mert hogy tényleg ez egy ilyen értelemben ilyen intim fesztivál, hogy én nagyon, tavaly is nagyon sokat láttam, hogy a fellépőinkkel, szerzőinkkel rengeteget beszélnek az olvasók. Ezt az írók is igénylik egyébként, mert mindig kiderül valami, hogy ki mit olvasott bele a regényükbe.
0: Érdemes gyerekkel érkezni? Van számukra is program?
1: Így van, érdemes gyerekkel érkezni. Alapvetően azért, mert a Vánkos panzióban külön mini Margót szervezünk. Ott például lesz bábszínház, illetve fellép Marék Veronika is, aki egy óriási sztárja a magyar kulturális életnek, rengeteg fontos mesét jegyez, a Laci és az Oroszlántól kezdve, és hát gigasztár Japánban is, úgyhogy szerintem csodálatos Marék Veronika, úgyhogy őt is érdemes meglátogatni majd.
0: Mire számíthat az, aki elmegy erre a fesztiválra, milyen élményekkel fog távozni?
1: Én nagyjából úgy foglalnám össze röviden, hogy aki kulturálisan nyitott, és elfogadja azt, hogy nem 15 ezer ember között oldódik fel és tűnik el, hanem mindig látható lesz a fesztivál alatt, akkor ha ez a nyitottsága megvan, akkor folyamatosan olyan beszélgetésekkel fog találkozni, lehet, hogy Dulai Péter a Balaton és a bűn témájáról fog beszélni, vagy Fábián Tamás az első regényéről, Pető Péter is jön egyébként, aki a leborotvált országról beszél, vagy az idei nagy regényről, a Tompa Andrea regényről, vagy H. Jánossal beszélgetünk. Tehát, hogy ha van nyitottság, akkor rengeteg üzenetet, inspirációt fog kapni az ember, és Fehér Boldizsának meg Kemény Zsófinak lesz stand-up estje, Fazekas Gergő szétszereli Pogány Indulónak a Mámor című dalát, úgyhogy ez egy ilyen kulturális zsizsgés, amiben tényleg pont elég élmény és szórakozás is lesz, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ez egy háromnapos irodalomóra, hanem úgy kell elképzelni, hogy egy fesztiválra azért jár az ember, legyen ez tánc, színház vagy bármi, hogy inspirálódjon, élményeket gyűjtsön és jól érezze magát.
0: Hát, alig várom, hogy augusztus 13-a és 15-e között a környéken legyek. Valuska László fesztivál igazgatónak köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Lejárt az uniós türelmi idő. Augusztustól életbe lépnek az AI Act új szabályai, amelyek a mesterséges intelligenciát használó vállalkozásokra és szolgáltatókra komoly kötelezettségeket rónak. Dr. Vajda Viktor AI szakjogász a Neumann Technológiai Platformtól a vendégünk. Jó reggelt! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi változott augusztustól? Mire érdemes számítani, kik az érintettjei ennek a változásnak?
2: Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy ismét figyelmet szentelnek ennek a témának, és a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács főtitkáraként van szerencsém arról beszámolni, hogy valóban augusztus egy fontos kapcsoló, de nem minden szabály ekkor lép életbe. Vannak már bizonyos szabályok, amik eddig is alkalmazandóak voltak, például a tilalmak, vagy az EMI jártasságra vonatkozó kötelezettségek. Amik most ténylegesen alkalmazandóvá válnak, azok a különböző AI generált vagy manipulált tartalmaknak a jelölésére vonatkozó szabályok. Ezek úgynevezett átláthatósági kötelezettségek. Azt segítik, hogy észleljük, amikor mesterséges intelligenciával találkozunk, és különböző kötelezettségeket telepítenek ezek a szabályok az AI rendszerek szolgáltatóira és alkalmazóira is. Szolgáltató az, aki egy adott rendszert fejleszt, és a saját neve alatt azt forgalomba hozza. Az alkalmazó pedig mondjuk a magyar cégek többsége, amikor szakmai körben felhasználja ezeket a rendszereket, és ilyenkor, hogyha születik egy AI generált tartalom, mondjuk egy deepfake, ez a legismertebb forma, ezek olyan manipulált vagy generált hangok, képek, egyébként meg különböző kombinációi, ennek videók is, amelyek valós embereket, tárgyakat vagy eseményeket ábrázolnak. És fontos, hogy ilyenkor legyen egy jelölés, ami segíti azt, hogy ezt a megtévesztésre alkalmas tartalmat ezt én azonosítani tudjam.
1: A gyakorlatban ez hogy fog kinézni? Tehát a felhasználó, aki görgeti a telefonját vagy a számítógép előtt ül, hogy fogja ezt látni, vagy hogy lesz ez feltüntetve? Ez konkrétan meg van határozva?
2: Több típusú jelölési kötelezettség is van, amelyek részben fakadnak a jogszabályból, részben pedig az Európai Bizottságnak az iránymutatásából, illetőleg egy gyakorlati kódexből is, amit szintén az Európai Bizottság jegyez. Magának a szolgáltatónak el kell helyeznie bizonyos géppel olvasható jelöléseket, ezek digitálisan aláírt metaadatok, illetőleg akár láthatatlan vízjelek is. Ezeket nem nekünk kell látni, hanem ezeket a gép olvassa. Amit mi látunk, azt az alkalmazóra telepíti el. Elsősorban itt egy jól látható, elkülöníthető olyan jelölést kell alkalmazni, amely az első észleléskor már látható. Tehát például ne a hashtagek között helyezzem el az AI feliratot, vagy egy videónak csak a stáblistájában hivatkozzak rá az utolsó pillanatban, hogy egyébként ez AI-jal generált, hanem az első képkockánál lássam, hogyha a tortából kiugró politikust látom, hogy hát ez egy AI generált tartalom. De fontos ugyanakkor az is, hogy nyilvánvalóan egy paródia, amelynek a körülményei egyértelműek, azért az más megítélés alá esik, mint hogyha konkrétan, ahogy az Európai Bizottság példája szól, választások előtt egy valós szituációt, mint mondjuk ezt az interjú helyzetet modellezi egy generált videó, vagy egy manipulált videó, amelyben a hang az teljesen azonos az önével, vagy az enyémmel, és ezért teljes mértékben alkalmas arra, hogy megtévesztést váltson ki.
1: Rólam egyébként készült ilyen videó. Na de ki fogja ellenőrizni ezeket a tartalmakat, és milyen bírságra számíthat az, aki nem tartja be a szabályokat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, mert minap olvastam olyat is, hogy AI rendőrséget küld a nyakunkra az Európai Bizottság. Ilyen nincs, tehát semmiféle AI rendőrség nincs, és az is legyen világos, hogy nem a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, annak egyedi ügydöntő jogköre nincs, az EMI tanács feladata a jogalkalmazás egységessége, illetve a jogértelmezés segítése. E körben fontos az, hogy a piacfelügyeleti rendszerre van telepítve az ellenőrzési tevékenység. Ez tagállami kötelezettség zömmel, az Európai Bizottság csak mondjuk a nagy nyelvi modellek szolgáltatói tekintetében rendelkezik hatáskörrel. Magyarországon ezeket a funkciókat jelenleg egy minisztériumi szervezetrendszerbe illeszkedő keretek között látják el, ez egy főosztályi hatósági jogkörtelepítés. Ugyanakkor itt fontos azt is megjelölni, hogy különböző szakhatósági együttműködésekre sor kerülhet, ugyanis ez az új szabályozás, ez a piacfelügyelet nagy rendszerébe illeszkedik, és itt a különböző hatóságok együtt is tudnak működni, és azt is reméljük, hogy ez a fogyasztók, illetőleg a cégek számára minél inkább érthető lesz, és e tekintetben egy akár egy jól kereshető olyan szervezet is elő tud állni a magyar keretekben, amelyhez tudnak fordulni a vállalkozások.
1: Mennyire felkészültek erre a magyar vállalkozások? Mennyire lesz könnyű átállni arra, hogy itt valóban ezek a jelölések rendben legyenek?
2: Ugye ez szektorspecifikus, mert bár nagyon nehéz fölismerni az AI generált tartalmakat, ha mondjuk egy kommentről van szó, ebben 50% találgatás jellegű, hogy eltaláljuk. De azt, hogy egy cég, aminek ez a szakterülete, az azért más jártassággal bír, mint aki most kerül ezzel először kapcsolatba. Ami fontos, hogy az úgynevezett shadow AI, tehát az árnyékban meghúzódó AI használat, amikor nincs a cégnél bevezetve egy ilyen alkalmazás, de mondjuk a HRS ezzel generálja az álláshirdetést, vagy éppenséggel a marketingesünk így generál képeket, azokról mindig legyen egy leltárunk. Tehát én nem a bírság oldaláról közelíteném meg a kérdést, mert a bírsággal szokás riogatni. Ez egy szükséges eszköz, hogyha egy hatósági rendszerről beszélünk, és vannak nagy összegek, mint 15 millió euró, vagy a világárbevétel 3%-a, de ez a KKV-khoz egyébként arányosítva van, és nem a bírsággal kell kezdeni, hanem nézzük meg, hogy milyen emi rendszereket használunk, hogyha egy szöveget szakmai közegben, közérdeklődése számot tartó szöveget akarunk közzétenni, akkor ott van-e megfelelő cégen belüli szerkesztői felelősség, egyáltalán hogy van a felelősségi mátrix nálunk, hogy zajlik a publikálása egy tartalomnak egy cégen belül, és hogyha mindezek megtörténnek, akkor utána még egy korrekciós mechanizmust is érdemes bevezetni, ugyanis feltehetően egy hatósági eljárásban méltányos elbírálás tárgyát képezheti az, hogyha a legjobb hiszemű eljárás mellett mégiscsak hiba csúszik az eljárásba, akkor a gyors korrekcióval a cég el tudja távolítani azt a tartalmat, amely nem felel meg a szabályoknak.
1: Beszéltünk, érintettük már a deepfake videókat. A Tisza kormány ugye bejelentette, hogy terveznek lépéseket tenni az ügy érdekében, hogy ezek a megtévesztő videók ne befolyásolhassák a választókat. Jogilag ez mennyire kivitelezhető, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Igen, itt arról van szó, konkrét normaszöveget még nem látunk, itt egy őszi jogalkotási kormányzati programba illeszkedő jogalkotói törekvésről van szó, ugyanis az AI Act 50. cikke, az átláthatósági kötelezettségek nem igazságmércét képeznek. Ez egy biztonsági öv, amely növeli a tudatosságunkat, ugyanakkor nem jelenti azt, hogyha jelölöm egy videón, hogy az AI generált vagy manipulált, hogy attól az még jogszerű. De ez nem jelenti ezt. Egyszerűen arról van szó, hogy ez egy figyelemfelhívás. Ettől még ez lehet személyiségi jogsértő, megvalósíthat csalást, illetőleg ennek lehet választójogi értékelése is. Ezeknek a tekintetében a jogalkotónak van lehetősége, hogy olyan szabályokat megalkosson, amelyek kiegészítik az Európai Unió mesterséges intelligencia rendeletét, ahogy az AI Act-et.
1: Hát állandóan pörög és változik ez a szektor is, úgyhogy biztos, hogy itt a jövőben még sokat fogunk erről a témáról beszélgetni. Dr. Vajda Viktor AI szakjogásznak a Neumann Technológiai Platformtól köszönöm a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm egész heti figyelmüket. Én már a búcsúzom, de maradjanak az ATV-n, mert perceken belül kezdődik a fórum, aztán jön a híradó. Jövő héten este a híradóban várom önöket, addig is köszönöm a figyelmet, további szép napot. Viszontlátásra!
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó estét kívánok! Lassan vége lehet a spórolásnak, vagy mégsem. Erről is beszélgetünk a mai napon, illetve arról a több mint 900 millió dolláros büntetésről, amit a Meta, a Facebook és az Instagram üzemeltetője kapott, meg arról, hogy 5,5 órát ülhetnek a betegek a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Kezdünk!
2: Mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, mondta Magyar Péter, a szakértők óvatosabbak. 10 név merült fel komolyabban, és végül 3 államfőjelölt közül fog választani szombaton a Tisza frakció. 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén a súlyos orvoshiány miatt, írja a 24.hu. A Pesti Srácok egykori főszerkesztője szerint Orbán Balázs munkássága szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon. Ma esti vendégeink Komlódi Gábor ügyvéd, Kukorelli Endre író, és Novák Zoltán, a Méltányosság Politika Elemző Központ projektigazgatója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
1: Jó estét kívánok, szervusztok, köszönöm, hogy rám szentáltok ezt a péntek esti lázat. Most itt a lehűlés, még zuhé nem volt, amikor én jöttem. Mi? Már láttatok esőt?
3: Nem.
1: Jó, akkor csak reménykedünk, meg imádkozunk, de az a pár fok lehűlés is jó lehet. Azt ígéri Magyar Péter, hogy vége lehet lassacskán a spórolásnak, a főpolgármester szerint azért nem eszik ennyire forrón a kását. Mutatom is a mai kérdésünket, mert ez ezzel kapcsolatos, hogy ön takarékoskodik-e az energiával, takarékoskodott-e az elmúlt napokban, nagyon szorgos a mi nézőközönségünk. 91% azt mondja, hogy ő bizony takarékoskodott, becsülettel, és 9% azt, hogy hát ők kevésbé szorították meg a nadrág szíjat eddig, majd szemlézünk az ő hozzászólásaikból is, de akkor most nézzük, hogy hányadán állunk a mai kormányinfo alapján.
4: Az elmúlt napokban önkéntes fogyasztás csökkentést kért a miniszterelnök a lakosságtól. Péntek reggel már emelkedett a Duna vízszintje, ami annak volt köszönhető, hogy a Duna osztrák vízgyűjtő területén beindult az esőzés. Magyar Péter ezután bejelentette, mától nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre.
3: Jelenleg Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvíz ellátás biztosított, és ezért feloldjuk a rendkívüli intézkedések egy részét. Ahogy mondtam, mától nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre, valamint az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, és újraindulnak mától már 17 és 22 óra között is közlekednek a tehervonatok.
4: Szombattól hosszú ideig újra nem várható csapadék, így jövő héttől valószínűleg újra számolgathatják a szakemberek a centiket a Dunán.
1: Időközben jelentkezett a főpolgármester, Karácsony Gergely például azt írta erre reakcióként, hogy a fővárosban még egyelőre van energiaprobléma, tehát az esti takarékoskodásra továbbra is kéri a lakosságot. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a takarékossági intézkedések önkormányzat függők, tehát az egyes önkormányzatok dönthetnek arról, hogy mit tesznek. Itt a fővárosban például nem volt vízhiány, de van energiaprobléma. Hogyan tájékozódjon ilyenkor az ember, vagy ti hol nézitek meg, hogy éppen milyen intézkedés vonatkozik rátok? Mert szerintem nem annyira egyértelmű ez az információs helyzet.
5: Szerintem itt egy kérés, kérések hangzottak el, tehát hogy itt a kérés lett tulajdonképpen visszavonva, és azt gondolom, hogy azért, mert azért kinéz nekünk augusztusban, hogy lesz még egy-két ilyen periódus. Tehát azért hangzott ezzel ilyen ideje korán, hogy az emberek egy picit fellélegezhessenek, amikor majd megint lesz egy ilyen kérés, akkor jobban reagáljanak, legyenek szünetek ebbe. És azt gondolom, általában véve az ilyen kérésekről és eljárásokról, hogy a lakosság ilyenkor kénytelen keretlen megtanul bizonyos eljárásokat, mint ahogy a Covid idején megtanultuk azt, hogy milyen a home office, mik a hátrányai, mik az előnyei, a cégek megtanulták azt, hogy hogyan lehet ezt jól működtetni.
1: És mindannyian ezért megtanultuk, hogy milyen büdös a saját leheletünk a maszk alatt, igen.
5: Igen, jó, az egy másik tudás, de volt hasznos tudás is ebből, és ez megmaradt.
1: Volt.
5: És egyébként az energiaválság idején pedig megtanultuk, hogy hogyan kell használni a termosztátot, tehát felfedeztük azt a kis készüléket, hogy azt hogyan kell beállítani úgy, hogy elég komoly megtakarítást érjünk el. Azt gondolom, hogy itt is lesznek bizonyos reflexek, amik tudatosabbá tesznek minket, és velünk maradnak hosszú távon, de az, hogy egy ennyire akut válsághelyzet van, azt érdemes mindig jelezni, hogy mikor lehet kicsit kiereszteni, és mikor kell nagyon odafigyelni, és szerintem a miniszterelnök erre vonatkozóan mondta azt, hogy most akkor lehet egy kicsit pihenni, mert augusztusban még kinéz az, hogy ugyanennyire oda kell figyelni majd.
1: Krízis kommunikációt azt láttunk az előző 16 évben is nagyon sokat, és méghozzá azt a fajta krízis kommunikációt, ahol permanens probléma van, és nagyon sokan panaszolták föl, szerintem közülünk is páran, hogy sokszor a Fidesz kormányok kommunikációban igazából infantilizálták a közönséget, tehát úgy bántak velünk, mintha ránk nem lehetne valódi információt bízni, bizonyos információk vissza voltak tartva, mások fel voltak fújva. Ez most egy másik típusú krízis kommunikációnak tűnik, tehát egy direktebb, ilyen megszólítóbb jellegűnek. Mit gondolsz erről, Bandit? Van minőségi különbség, vagy ez csak egy stílus?
6: Ez alapvető különbség szerintem, hogy a lakosság az gyereknek van énézve, vagy pedig megpróbál mondjuk a kormányzat úgy beszélni, mint egy rendes közszolga. Tehát kvázi, hogy akceptálja, hogy nem ő a főnök, nem ő a tanítóbácsi, hanem ő az én alkalmazottam, akit azért fizetek, hogy intézze el azokat a dolgaimat, amikhez vagy nem értek, vagy nincs kedvem vele foglalkozni. Ez egy alaphozzáállás kellene, hogy legyen. Sajnos nem tanultuk ezt meg, ezt a dolgot, tehát nincs ez benne a köztudatban valami módon. Itt Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában még mindig valami módon a vezetőt, a Führert akarjuk látni.
1: Hát vagy a cárt.
6: Aki tulajdonképpen ő a, aki tudja, gondoskodik rólunk, mi meg így kedet csókolunk neki, ugye erre is volt példa, stb. Tehát én arra bazírozok, hogy esetleg ez a rendszerváltás, egy attitűdváltás is bekövetkezik majd Magyarországon. Én tényleg egy pozitív csávónak gondolom magam, és lehet, hogy le fognak hülyézni, vagy naívozni, de azt gondolom, hogy be kell, hogy induljon ez az attitűd. De a polgári étosz az a lényeg. Tehát, hogy egy szituáján gondolkozás kell, tehát, hogy én igenis felelős vagyok másokért, és mások is felelősek értem, és igenis, hogyha hív a haza, most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de tulajdonképpen ez egy bagatell dolog, tehát itt még azért nincs havária helyzet, vagy vészhelyzet, de minden esetre, hogyha tényleg akár egy ilyen kis dologban is tudok valamit a közösségért tenni, úgyhogy nem halok bele, akkor azt szerintem meg kell tenni. Az az igazi polgári és hazafi attitűd.
1: Ezen majd a folyoson fogunk veszekedni, mert szerintem ez a paraszti étoszba is belefér, csak ott kénytelen vagy tudomásul venni, ha elfogyott a víz, és nem húzhatod még 10-15 évig, hogy reagáljál erre valamit, de ezt nyilván csak az én falusi neveltetésem mondatja velem. Beszéljünk egy kicsit ennek az energiaválságnak a technológiai oldaláról, mert azt látjuk, hogy folyamatosan mondja a Tisza kormány, hogy mi lett elbabrálva, mi az, ami nem lett elvégezve, de például ma bejelentettek egy óriási EU-s befektetést a szélenergiába. Ugye az utóbbi pár évben a Fidesz kormányok alatt nagyon felfejlődött a napenergia Magyarországon, az energiatárolás kevésbé. A szélenergia az azért a NER idejében javarészt tiltva volt, vagy ha nem is tiltva, nagyon akadályoztatva. Ki tudja egyensúlyozni egy másik megújuló azt, amennyire a napenergia ingadozik? Mire számít az, Gábor?
7: Hát ugye diverzifikálni kell, azt szokták mondani ezt a csúnya szót. Hát több lábon kell állni. Ugye az ember úgy rákényszerül a túlélés jegyében magánszemélyként is. Ugye otthon is úgy gondolkodunk általában, hogy azért legyen mondjuk gázsütő is, meg villansütő is, meg legyen, nem tudom. Tehát, hogy
6: próbál az ember.
7: Hozentróger is. Igen. Tehát, hogy az ember próbál több lábon. Én amikor arról beszélt.
1: Én tartok egy ilyen kis tűzrakót cserepet.
7: Nálunk is van, nálunk is van. Szóval meg egy agregátor, szóval, hogy amikor az ellentétre rámutattál Karácsony Gergely és Magyar Péter által elmondottak között, akkor szerintem az ő szerepvállalásukból fakadó ellentét van alapvetően, mert Karácsony Gergelynek más a felelőssége, mint főpolgármesternek, és a kormányfőnek is egészen más a felelőssége. És az egyik ilyen felelőssége az, értem, hogy megszoktuk a home office-t, és értem, hogy hozzászokunk, és én nagyon őszintén azt gondolom, amit elhangzott, hogy fontos felnőttként kezelni a lakosságot, de ennek nagyon komoly nemzetgazdasági kihatása van, akár csak egy-egy napra, hogy leállnak. Amikor nagyon utáljuk a nagyvállalatokat, azok munkahelyeket teremtenek egyébként, és akkor önként vagy másokból de lemondanak az energiafelhasználásuknak egy bizonyos részéről, akkor egyébként az is történik, hogy a termelésüknek is egy részéről lemondanak, amikor is egyébként mi pedig ott keressük meg a fizetésünket, amit aztán fogyasztásként visszapörgetünk.
5: Egyébként nem feltétlen, mert van egy csomó olyan racionalizáció, ahol a termelés nem kell visszafogni, és persze, azt hiszem, hogy itt még ilyen lépések voltak.
7: De nem, persze, olyan is van, én csak arról beszélek, hogy a miniszterelnöknek felelőssége egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy most lehet egy kicsit engedni, ennek egyfelől van egy sikerélmény az emberek szívében, hogy megcsináltuk közösen, beleértve a nagyvállalatokat, meg a természetes személyeket is, és van egy távolabb nézés is, mint a konkrét problémával való szembenézés is. Ugyanez a szélerőművel kapcsolatos kérdése is igaz, hogy én annak örülök nagyon, hogy ez a kormány elkezdett arról beszélni, hogy tehát egyszerre beszélt arról, hogy most van egy krízishelyzet, amely krízishelyzetnek bizonyos dolgokat kell tennünk, hogy ez megoldódjon. Ugye nagyon megemelte a paksi munkatársaknak a szakértelmét és elhivatottságát, meg azt a elképesztő munkát, amit beleraknak. Ugye megemelte azokat a vállalatokat, akik önként korlátozták magukat, azokat a természetes személyeket, és egyébként pedig beszélt arról, hogy mi a tervük a jövőre nézve. És nem csak a felelősségre vonás, és én ennek is nagyon örülök, hogy az is elhangzott, hogy azért ez arról valaki tehet, hogy ez a helyzet kialakult, és nem a 3 hónapja regnáló Tisza kormány, aki erről tehet, hanem, és itt tudom, hogy alacsony a vízállás, aroncsa, nem az Orbán Viktor tehet, ez kétségtelen tény, de az a megfejtés, hogy egyébként pedig
1: szakemberek szerint a NER 16 éve vaskosan benne van.
7: Abszolút,
1: az
7: de hogy éppen most nem esik az első, arról nem tehet.
1: Nyilván nem Orbán Viktor egy személy.
7: Na de az, aki azt gondolja, hogy egyébként meg Szijjártó most fölülne a helikopter, és idehozna a Dunát szatyorba, az sem normális nyilván.
1: Hát csak arról... veszük Putyintól.
7: Igen. Szóval visszatérve a szélerőműre, én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy ilyen sok napenergia, vagy ilyen nagy mértékű napenergia termelés van Magyarországon, de a hálózatfejlesztéssel foglalkozni kell, ugyanúgy egyébként, ha szabad ide tennem, ami legalább ekkora probléma, és legalább ekkora hazugsága volt a Fidesz kormánynak, ugye mi víz nagyhatalom vagyunk, tehát a vízi közművek fejlesztésére is szánni kell időt, energiát és nagyon sok pénzt, ami nem látható, csak akkor látható, amikor nem csöpög a csap, vagy csöpög a csap és nem folyik. És nagyon sokat kell azzal foglalkozni, hogy több lábon álljunk, és ebben benne van a szélerőm is, benne van az az alternatív megoldás, hogy vajon csak a Dunavizével lehet-e hűteni, én nem értek hozzá, én szeretném egy olyan országban, ahhoz ezt szakemberek döntik majd el, és nem aláírásokat gyűjtenek pártok arra, hogy hogyan legyen duzzasztógát, hogy ne legyen. Szóval, hogy ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és nagyon örülök neki, hogy azt látom, hogy nem azt kell hallanom, hogy nagy kék plakátokon Soros György elitta a Dunából a vizet, meg Ursula von der Leyen direkt fűti a Dunát, hogy az ne hűtsön. Tehát, hogy nem ezeket a baromságokat kell látnom, meg akarja, hogy a migránsok elvigyék.
6: Jó, de ugyanakkor meg, ugye van ez, hogy a vadpajtások, vagy nem tudom, kik mondták azt, hogy csavarják föl a hűtés, meg a mínusz
1: 30 hogy ők Dafke is pazarolni fogják komolyan, az tehát,
6: és szóval ez
7: valaki nem mindenki kire hat az oktatás, ez kicsit.
6: Ez horror, nem? Tehát ez a, tényleg ennél hazárulóbb, antihazafiasabb attitűd.
1: Nem csak akkor infantilis? Azt mondta, anyám azt mondta, hogy rakjam el az oknimat, úgyhogy direkt szétszorom az oknimat.
8: Szerintem ez az ellenállásnak a félreértés.
6: Igen, igen. Tehát és akkor az Orbánnak ők lennének a példakép.
8: Szerintem még egy szót ejthetnék a válságkezelés módjáról, mert szerintem ebben nagyon jól tetten érthető, hogy a paternalizmus egy sajátos motívuma. Tehát egy hipotetikus lesz, amit mondok, de hogy ha végig gondoljuk, hogy hogyan kezelte volna ezt, mondjuk Orbán Viktor, ha ő maradt hatalmon, akkor én azt feltételezem, hogy az első üzenet az az lett volna, egy ilyen paternalista, fraternizáló gesztussal, hogy megoldjuk, mi gondoskodunk a megfelelő mennyiségről, a lakosságnak semmiről nem kell lemondania. És addig a pontig ezt elvitte volna, ahol már tényleg nem lehet megoldani, ott viszont már egy nagyon erős szabályozói lépéssel tiltotta volna le az adott szereplőket bizonyos sorrendben. Tehát, hogy egy ilyen kvázi biztonságot ajánl föl, annak az érzetét, hogy neked nem kell ezzel foglalkozni, mert én megoldom helyetted, és azon a ponton, amikor már tényleg beüt a probléma, ott pedig nagyon erős eszközökkel beszabályoz és letilt.
1: Én ezért azt mondanám, hogy nagyon nagy különbség van a 2020-as évek Orbán Viktora, meg mondjuk a 2010-es Orbán Viktor között, aki Vörösiszap katasztrófa idején árvíznél még tudott kompetens politikusként jelen lenni és valamit projektálni, de ezen most nem fogunk hosszan elvitatkozni, mert nekem is muszáj több lábon állnom, és ugyan vannak beszélgető partnereim, de kíváncsi vagyok a mi nézőink véleményére is, úgyhogy nézzük, mit válaszoltak a nap kérdés. Ami pedig a következő volt, hogy ön takarékoskodott-e az energiával az elmúlt napokban. Mária azt írja, hogy igen, de én nem csak most takarékoskodok, hanem mindig. Ez, mintha én válaszoltam volna, hogy láthatják, Máriával tart 91% a válaszadóknak. Anita azt írja, hogy mindig odafigyel a takarékoskodásra, de ezekben a napokban különösen figyelt rá, hiszen közös érdeknek tekintette. Katalin szerint természetes, hogy takarékoskodott, de ez nem politikai kérdés, és nagyon tetszett neki, hogy a kormány kérte a népet erre, és nem utasított, nem elrendelt, és nem büntetett. Anikó azt írja, hogy nem takarékoskodott, mert akus napelemes rendszerünk van Orbán Viktornak köszönhetően. Zoltán azt írja, hogy nem, ő nem spórolt, a tiszások elég, ha nélkülöznek, köszönöm. Egészségére Zoltán, Endre pedig, de nem a Kukorelli, hanem egy másik, azt írja, hogy igen, mégpedig azért, hogy holnap is legyen mindenkinek. Nagyon köszönjük nekik a válaszokat, és akkor nézzük is, hogy mi hangzott még el a mai kormányinfón.
9: Az örökség, amit 16 év Orbán kormány után örököltünk, az drámai.
10: Jelentette ki a kormányfő az elmúlt napok energiát.
9: Amit 16 év Orbán kormány után

0: beszélt, kik lehetnek a Tisza párt elé kerülő államfőjelöltek.
1: Olyan név, aki érdemben felmerülhet egy ilyen fontos pozícióra, az körülbelül 10 volt. Ezeket a neveket megtárgyalta a Tisza elnöksége. Én is megtárgyaltam többekkel, több embert meghallgattunk, és a Tisza elnöksége azt a döntést hozta a mai reggelen, hogy holnap 3 nevet, embert fog ajánlani a Tisza frakciójának megfontolásra.
0: A kormány szóvivői tájékoztatón szó esett még arról, hogy 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, és várhatóan augusztus végére választják meg a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal vezetőit. Az augusztus 20-ai rendezvények és tűzijáték kapcsán a kormány majd kellő időben hozza meg a szükséges döntéseket.
2: Engem nem érdekel a köztársasági elnök jelölés, mert engem nem jelölt senki, úgyhogy akkor meg mi értelme van az egésznek, úgyhogy térjünk is ebből a tárgyra, beszéljünk egy kicsit a szigetelési programról, megoldja a jelenlegi problémánkat, hogyha egy nagy adag pénzt felkerünk a falakra. Bandi, te mint abszolút egykori zöld politikus, mi az álláspontod?
3: Tehát először is, ezt az egész rezsicsökkentést, meg benzin árstoppot, meg benzin sapkát, mert nem tudom, ezt a legnagyobb blöffnek és paraszvakításnak gondolom.
2: És polgárvakítás, csak igen, hogy én itt.
3: Mert, bocsánat, oké, rendben van.
2: Csak szemétkedek velem.
3: Kis polgárvakítás, mondjuk abban. De egyszerűen az emberek nem tudom, hogy miért nem tudják belátni, hogy azt ugyanúgy mi fizetjük a rezsicsökkentést, mint hogyha normálisan piaci áron lennének a dolgok, és akkor, hogyha piaci áron lennének, úgy azt a pénzt, ami a rezsicsökkentést, azt normálisan lehetne például szigetelésre használni, például olyan, például tűzifát, ugye a lakosságnak egy jó része, az nem gázzal fűt, hanem tűzifával, és a tűzifán ez a rezsicsökkentés nem vonatkozott.
2: És aminek az ára az egekbe emelkedett az elmúlt néhány
3: évben. Igen, most állítólag van egy ilyen jó nagy árcsökkentés, úgy tudom.
2: Áfa csökkentés.
3: Helyes, stb. Tehát egész egyszerűen, például az én házam, én vettem még 99-ben egy nagyon szép ilyen polgárházat, ami hát jól néz ki, de természetesen akkor még nem volt ez a szigetelés mánia, vagy nem tudom mi, és hát sajnos le kell szeretnem ezeket a stúkókat róla, és szigeteltetnem, de aztán szépen vissza lehetett ezeket, nem pont ezeket, hanem lehetett gitből csinálni.
2: Hát reprodukáltak.
3: Na most, én egy kertes házban lakom, kimegyek, kilépek a házból, és imádom a meleget különben, de akkor így zsummi, nekem jön a meleg, de olyan szinten letarol. Kimegyek szépen a diófáim alá, és ott dolgozom, és mikor már nem bírom, és mikor már megunom, hogy állandóan slaggal locsolom a fejemet, akkor bemegyek a gyönyörűen szigetelt házamba, és mi egy trikót is fel kell vennem, mert annyira jó a... Tehát mindenkinek csak azt ajánlom, hogy főleg a ezeket a panelházakat, hogy az tényleg, az szörnyű lehet. Az nincs szigetelve, nem tudom, ki lakik egy ilyenbe, vagy...
2: Nagyon sokan.
3: Sokan. Az ezeket szigetelni kell, nincs mese.
2: Zoli, alapvetően az energiapolitika, mint ahogy nagyon sokféle politika a magyar gazdaságban, a nagy szovjet kamion elvén arra rendezkedett be, hogy legyen nagy erőmű, meg nagy kapacitás, onnan legyen megoldva minden egybe. Megújulókra való átállás, a szigetelés, az egy teljes szemléletváltás. Hogy verjenek keresztül egy társadalmon egy ekkora változást, aminek évtizedek óta ellenállt mondjuk ha nem is a szakpolitika, de mondjuk a döntéshozás?
4: Szerintem nincs itt ellenállás. Én azt láttam igazából, hogy ösztönösen van kezelve az energiapolitika is. Tehát ahol engedték, sőt támogatták, például a napelemek tekintetében, ott a lakosság hajlandó volt beruházni, hajlandó volt erre költeni, és ma már egy elég tekintélyes napelembázison van a magyar energiamix.
2: Hát illetve, hogy sokkal...
4: Csak hogy ezt ki kellett volna egészíteni, például szélerőművel, de a miniszterelnök nem hitt abban meg, nem tetszett neki. Tehát alapvetően voltak ilyen ösztönös döntések, végig nem gondolt döntések, amik abba az irányba lökték az egész rendszert, hogy teljes aránytalanságok vannak benne jelen. Az is egy ilyen típusú ösztönös döntés, hogy Paksot így építjük meg, és Paksra építjük meg, és az oroszok által építjük. Tehát ez, amikor kijött ez a döntés, akkor is mindenki, aki értette, ehhez vitatta. Hogy biztos, hogy az oroszokkal kell ezt megépítetni? Biztos, hogy ugyanoda kell elhelyezni? Oké, hogy ott van a szakmai tudás, meg stb., de azért mekkora kockázati tényező, hogy egy helyen van nekünk a teljes, a

0: atomenergia kapacitásunk. Tehát ezt józan észre végig gondolva is, itt nem volt rendes energiastratégia, hanem dolgok ösztönösen és hatalompolitikai és gazdasági érdekek mentén voltak eldöntve.
1: Hát reménykedjünk, hogy ez tud változni. A következő részben folytatjuk a témáinkat, maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, de most már nem energiázunk tovább, elfogyott az energiánk, mert 5,5 órát ültünk a Szent Imre Kórház sürgősségi osztályán. Nézzük, mi történik.
2: 5,5 óra az átlagos várakozási idő a Szent Imre Kórház sürgősségén, írja a 24.hu. A portál július végén jutott be az osztályra, ahol jelenleg 4 szakorvos dolgozik teljes állásban. Ez a 24.hu-nak nyilatkozó két orvos szerint kevesebb, mint amennyivel minden műszakot szakorvosi szinten le tudnak fedni. Ezért vannak olyanok, akik saját munkájuk mellett pluszban vállalnak műszakvezetést. A Szent Imre Kórház legkritikusabb osztálya a belgyógyászat, ahol nagyon kevés a szakdolgozó, ezért jelenleg is ágyakat kell szüneteltetni. A portálnak július végén nyilatkozó két orvos egyébként már nem dolgozik az intézményben.
1: Szakdolgozó, csak a kezdő kedvéért mondom, az mindenki, aki nem orvos és az egészségügyben dolgozik, tehát az ápoló, a műtős, a gyógytornász, mindenki szakdolgozó rajtuk kívül. És szerintem nagyon keveset beszéltünk az elmúlt években, amikor az orvos hiányról beszéltünk, arról, hogy valójában az egészségügy nem csak ő belőlük áll, ez nem egy osztályharc itt, de látványossá vált mostanra például az ápoló és különösen a szakápoló hiány. Ez az 5,5 óra, amiről a 24.hu újságírói írnak, ez ugye a teljes ellátási átlagidő, ez elvileg nem annyira rossz érték, de mégiscsak elég brutálisnak hangzik. Mire számítsunk szerintetek, mennyi idő az, amíg ezek a mutatók javulni tudnak?
3: Hát az egészségügy az a rendszer, amelyik a legtöbb pénzt emészti föl, a legközvetlenebbül hat a személyes életünkre, és hát a legkevésbé szeretünk rá áldozni. Sőt, ha már itt beszélgettünk ma arról, hogy mennyire lehet edukálni az embereket, nem milyen becsípődések vannak évtizedesek, vagy akár évszázadosok, az egészségügy az pont az a terület, ahol nagyon nehéz megmozdulni. Emlékezzünk vissza a 300 forintos vizitdíjra, amivel egyszerűen lehetetlenség volt. Hát ugye az egy nagyon komoly politikai tőkét.
1: Ez egy vízválasztó volt. Én ezt nem a 300 forintnak tulajdonítom, de hanem annak, hogy ez egy szimbolikus.
3: Én nem tudom, hogy ezt minek tulajdonítom. Én azt gondolom arról, hogy az egy nagyon kicsi hozzájárulás lett volna, hogy ez most a Gyurcsányék jól kommunikálták, vagy nem, hogy a Fidesz ügyesen használta ki politikailag, vagy nem. Ez egy másik dolog. Önmagában az a szemlélet, hogy 300 forintot sem akarunk ráfordítani, és lehet, hogy csak egy kicsikével kéne többet áldoznunk az egészségügyre. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy az elmúlt 16 évben lélegeztetőgépeken keresztül, meg mindenféle vérplazma bizniszeket. Tehát ezek, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy hogyan működött volna, elfantáziáltunk róla, hogyha a Fidesz kezelni ezt a válságot. Annyiban nem értek teljesen egyet, hogy ezt csinálta volna, amit te elmondtál, annyi különbség, hogy megnézte volna, hogy hogyan lehet valakivel még kiszúrni. Tehát valószínűleg az fővárosi önkormányzattól még plusz elvett volna valami kis pénzt azért, hogy Paksa vigyen le két hűtőteherautót, meg nem tudom, még bevezette volna az ingyenes parkolást ugye a fővárosba, ilyeneket. Tehát ugye azért ez nagyon-nagyon jellemző volt rájuk, hogy mindenen ugye a KK-n is csomót akartak keresni, tehát hogy mindig jól akartak.
1: Azon is kerestek egy jó nagy csomót.
3: Tehát hogy az a baj, igen, hogy az a baj, hogy ez egyfelől szét lett rabolva az egészségügy, másfelől pedig ez volt ebben nyilván egy tudatosság, hogy átirányítsák a betegeket ugye a magánellátásba, ami megint egy újabb biznisz valakiknek valahol. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fájó, még az oktatásnál, ez nekem egy veszőparipám, hogy az oktatással mit művelt ez a kormány, de majd nem lesz időnk, ami szintén legalább olyan tróger dolog volt, mint ez. De ez ugye ezt közvetlenül megéljük egy vírussal, megéljük egy balesettel, megéljük egy szüléssel, meg bármivel, hogy bekerül az ember egy egészségügyi intézménybe, és ott azt, hát ugye van egy kedves kollégám, aki azt szoktam mondani, hogy csak bíróságra és kórházban ne kerüljön az ember, mert ott nem tudja, mi fog vele történni, és hát körülbelül sajnos itt tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog ott velünk történni.
4: Szóval kell egy nagyon erős ilyen lelki valami, át kell gondolnunk azt, hogy bármikor bekerülhetünk a kórházba. Lássuk be, megy az idő, ti még nagyon fiatalok vagytok, de tényleg arról van szó, hogy ez valami módon be kell építenünk a lelkünkbe, hogy előbb-utóbb valami történik. Ezt nem lehet megúszni. Most például, hogy egy kis hülye példát mondjak, én járok futballozni, és az utóbbi fél évben már úgy csinálom, hogy beteszem az autóba a komputeremet, és 3 könyvet, amit éppen
5: meg egy pizsomát
4: dolgozom. Hogy?
5: Meg egy pizsomát.
6: Meg WC-papír.
4: Azt nem. Ennyire nem. És ezek benne vannak a fülre lefelé az autómban, hogyha bármi történik, akkor, mert egy-két barátomnak már ment szét a lába, és mesélte, hogy ott kellett várni ezt 5,5 órát. Nyilván nem pont annyit, de hogyha sokat kell várni, akkor ne őrülj meg. Készülj fel előre, mindig a legrosszabbra kell felkészülni, ez szerintem alap. A legrosszabbra felkészülés, kicsit jobb történik, akkor már jobb az élet.
3: A feleségem ezt úgy oldotta meg egy alkalommal, azt mondta, hogy nevet felsz a Lukas alsogatját, mert a baleseted lesz, nem akarok égni a mentősölet, hogy nézel ki. Úgyhogy ezt így, engem így trenírozott arra, hogy hogyan kell készülni.
1: Együtt éreznem a mentős.
6: Egyébként ez az 5 óra nem is olyan rossz. Tehát, hogyha én visszagondolok arra, hogy amikor én sürgősségűre kerültem, ez olyan 2-3 alkalom volt, én 10 óra alatt nem úsztam meg soha.
1: Jó, ez az átlagidő, tehát ebben benne van az is, amikor aki nagyon kevesen órás, várnak, és
6: nem, és nem kis lábújtöréssel, tehát, hogy azért ezek legendásan. Mondjuk időzíteni is kell, én mondjuk ezt általában éjszakára időzítettem, és ott csináltam végig az éjszakát, de...
1: Tehát ha valaki ki akar esni egy ablakon, akkor az legyen kedves, ne csúcsú.
6: Igen, reggel, tehát hogy valahogy úgy, ahogy ne ebédidőben, és ez egyébként, ez egy nagyon jellemző része a magyar egészségügynek, hogy minden a szerencsétől függ. Uh-huh. Tehát, hogy jó helyen vagy-e épp akkor, jó helyre visznek-e be, a megfelelő orvos áll oda. A nyugati egészségügyi rendszerek lényege az, hogy ezt a fajta különbséget, ezt a fajta esetlegességet, ezt nivelálja, ezt kiegyenesítse, hogy mindig, mindenhol lehetőleg ugyanazt az ellátást kaphast.
3: De ilyen az oktatás is. Bocsánat, ilyen az oktatás is nyugaton.
6: Igen, ha jól működik. Tehát ez a két rendszer, és jó, hogy mondod egyébként, mert ez a két...
1: Nyugatja, válogatja azért.
6: Hát ez a két rendszer volt az.
4: Azért horror, Angliából hallottam horror történeteket. Tehát...
6: De jó, de pozitív történeteket is hallottam Angliából, amikor mondjuk magyar ott dolgozó, ott tartózkodókkal nagyon jó ellátást kaptak állami egészségügyben. Tehát, hogy ez persze. Semmelyik egészségügy van. Nincs teljesen 100%-os állapotban, mert valóban. És egyébként ez a rákfenéje ennek, hogy Orbán Viktor is arra a következtetésre jutott a nyugati rendszereket elnézve, ahol jóval több pénzt tudtak akár arányosan, akár nominálisan fordítani erre a rendszerre, hogy azok se tökéletesek, azokkal se elégedettek, akkor meg minden?
4: Fenébe, ja.
6: Tehát az a baj, hogy nem volt ezen a két területen oktatás, egészségügy, valódi reformszándék. És azért, mert legalább 7-8 okot föl tudunk sorolni, most 2-t akkor említenék, egyrészt volt egy olyan tapasztalata Orbán Viktornak, és ezt ellenzékben nézte végig, hogy aki ezt az ügyet felvállalja, oktatásreformja, egészségügyreformja, annak annyi, ugye ezt az SZDSZ vállalta föl ezt a két területet annak idején. Nagyon rosszul csinálták nyilván, de ezzel együtt is elsüllyedt a párt. Úgyhogy ezt megtanulta, ezt beégett a retinájába, hogy ezt nem szabad. A másik pedig az, hogy volt egy személyes benyomása arról, hogy ezek megjavíthatatlanok, tehát egy pénznyelő mind a kettő, akkor nem kell ezzel foglalkozni, és az, amiért egy helyre került ez a két terület, az volt, hogy egyetlen elvárása volt Orbán Viktornak a Pintér felé, hogy zavartalanul működtesse ezt a két rendszert, tehát ne legyen nagy összeomlás, ketyegjen el. Na most viszont ennél a két rendszernél tipikusan az van, hogyha nem fordítasz rá, ha nem újítod meg folyamatosan, ha nem teszel bele rendes kutatási pénzt,
1: akkor összeomlik.
6: Akkor mindenképpen romlik, és folyamatosan romlik a
1: minőség. Remélem, te nem fogsz összeomlani, amiért a szabadba vágunk, de muszáj beszéljünk egy kicsit Hut Gergelyről. Hut Gergely nélkül nem péntek a péntek. Nézzük is meg, hogy mi történt. Ugyanis Orbán Balázsról fogalmazott meg tőle igen szokatlanul kemény kritikát, mert hogy nem Hut Gergelytől szokatlan a kritika keménysége, hanem inkább az Orbán Balázs iránti iránya. Méghozzá egy Facebook posztban reagált, azt írja, hogy a napnál is világosabb, hogy a vétkeseket az utolsó 4 évben a felszínre sodródott aktorokban kell keresni. A magyarok számára idegen és taszító kivagyi új elit köreiben, melynek vezéralakja éppen Orbán Balázs volt. Neki gyakorlatilag semmi sem sikerült, működése szekunder szégyenérzetet váltott ki a teljes jobb oldalon, és itt akkor még hosszan ír arról, hogy valójában lipsi pénzszórás zajlott az MCC-ben, és ehhez hasonlók. Számítottatok ilyen stílusú kritikára? Pont így a kemény magon belül?
4: MCC, mint lipsi, nem tudom, mi szó, döbben.
1: Edem Túsz könyvet fordítottak. Hát lehet, hogy az a baj, hogy időnként megfordult ott valami érdemi tartalom.
4: Oké. Én tulajdonképpen még viszonylag így jóba is voltam vele, meg voltunk együtt különböző helyeken, például volt egy kocsmájuk, ahova meghívott, és ott jót lehetett sörözni, és közben a Döbrentei Kornéllal beszélgettem, meg minden. Egy ilyen aranyos gyerek a gyárilag, de ő most úgy döntött, hogy bevadul. Most ő a vad.
1: Te Hut Gergőről?
4: A Hut Gergőről beszélnek, gondolsz. Igen.
1: A Hut Gergő tudott nagyon komolyakat mondani már 10 évvel ezelőtt is, sőt, több mint 10 évvel ezelőtt. Tehát szerintem ezt a fajta odaszólogatást nem most kezdte, hogy okay, a párton szóval belül az meglepő.
4: Amit erről a szerencsétlen Orbán Balázsról mond, az nyilván igaz, csak éppen szerintem mindenkinek a saját portája előtt kellene seppelni, például a Hut Gergelynek is saját portája előtt kellene seppelni, és még másokat így kritizálni, addig magába is szállatna. Tehát ugye az Orbánnak most volt, Tusnádfürdő volt ez a kőkemény ilyen, hogy itt semmi sem stimmel, mármint a mostani kormányzatban is visszajövő novemberben, vagy mikor, és semmit sem fogunk elfogadni, minden.
1: Októberben újra kezdjük.
4: Igen, tehát tulajdonképpen az van, hogy úgymond kiásta az Orbán csatabált, és mikor jó kiásta, akkor el is tűnt.
6: Elvitte.
4: És ráhagyta ezekre a hát ilyen harmadvonalbeli beszélő fej vagy, és akkor így elkezdték ezek most így nyomni a palávert. Tehát ez egyszerűen szánalmas. Tehát nem is tudom, hogy mit mondjak erre.
3: Szerintem az egész biztos, hogy azért, ha már idehozta Orbán Viktort, szóval azért egy normális fideszes szavazó, vagy normális fideszes pártagnak az a megfejtés, hogy most nincs itt az ideje annak, hogy szembenézzünk a kudarc okaival, mert most éppen háború van, és háborúban nincs vasárnap. Szóval azért azt gondolom, hogy az nem elég. Tehát az, értem, hogy van, akinek ez tetszik, de nagyon sokaknak nem elég, és azokhoz is valakiknek kell beszélni. Nem azt állítom, hogy Hut Gergely azért mondta ezeket, mert Orbán Viktor szeretné, hogyha bizonyos szelepeken elmennének ezek a mondatok is, hanem azért mondja, mert van egy kifejezett igény a fideszesek között, hogy valaki mondja már meg, és ezek nagy összesség, ezek egymás között erről beszélnek. Tehát az, amikor már nem tudom, melyikőjük mondta, szintén ilyen, ahogy te fogalmaztál, beszélőfej, hogy az urizálás, meg a luxizás, meg ezt ugye például a Lázár János is mondta, vagy például a Mészáros Lőrinc jelenség, és még sok más dolog, most éppenséggel Orbán Balázs, de legyünk őszintén, tehát ő tényleg kifejezetten irítaná, már csak csak a német, ugye úgy hívják, német Balázsnak hívják, aki most, hogy hívják, hogy, aki most országgyűlési képviselő, ugye?
4: Van ilyen,
3: mert hát csak ő igen. Az irritálóbb nála, és ő az, aki egyfolytában félrebeszél. Nyilván ők is érzik, és egy addig, amíg állandóan mindig mindent megnyertek, mert Orbán Viktor egy szemébe hozta a Rogáni médiával, a beleöntött pénzzel, az össze-vissza hazudozással, a választási törvény átírásával, a határon túli szavazatokkal, stb. A médiával tudta hozni a választásokat, eddig ezek a hülyék elfértek. Tehát nem volt probléma, nem zavartak bele. Akkor is érezték a fideszes szavazók, hogy ez ciki, vagy ahogy ő fogalmazott, szekunder szégyen, amikor ül a kanapén, mert valószínűleg nem csak én röhögök rajta, nekem a mi oldalunkon van egy-kettő, most hagyjuk, hogy ki az, aki, ha megszólal, szekunder szégyen érzetem van. És egyszerűen ezekről ők beszéltek eddig is, és most pedig ő elmondta hangosan.
1: Zoli, úgy tűnik, hogy a Jog és Igazságosság párt, tehát az ugye a Fidesznek a lengyel testvérpártja nagyon hasonló módszerekkel operált, most épp szétszakad egy nagy veszteség után, amikor nem sikerült a remélt nagy comeback. Számítunk ilyenre a Fidesztől, és hogyha most így marják egymást, vagy ez pont hogy segít?
6: Bármi megtörténhet, simán benne van a pakliban, és alapvetően e megnyilvánulás kapcsán is azt tudom mondani, hogy ugye egy valóságtagadásban vannak. Tehát, hogy itt nincs egy csomó minden elszámolva, alapvetően. Tehát nincs megmagyarázva a saját szavazó tábornak, sőt a tagságnak is egy sor kérdés, hogy miért így történtek a dolgok. Hogy alapvetően, hogyha itt volt egy NER elit fölhízlalva, akkor az most hova tűnt? Akkor az egy folyamatos hazugság volt, ami számos kompromisszumhoz vezetett el, a választóknál is, és a tagságnál is, hogy oké, hát itt nem, itt mennek a pénzek, de hát egy felhalmozás van, és amikor jó fog jönni, mert ez a hatalom megtartása, vagy a későbbi visszajövetelre van, és látjuk, hogy nem arra van, és ez a frusztrációt látjuk. Tehát nincs szembenézés, és nincs bizonyos dolgok megmagyarázása a saját tagságnak és szavazótábornak, és úgy látom egyébként, hogy a média terén sincsen szembenézés. Tehát, hogy esetleg valamit, és ezt pendítetted meg te is, esetleg valamit rosszul csinálhattunk? Tehát, hogy ez nincs, ez a kérdés föltéve. Tehát itt van 16 év, oké, hogy abban volt egy csomó kétharmad, de most mégis egy olyan elutasítottság jött velük szembe, ami még soha, egy olyan eljelentelenedés felé tartanak, amit még sose láttak. Kellene szembenézés, kellene magyarázat például arra, hogy miért mondtuk, hogy meg fogjuk nyerni, ha nem nyertük meg. Ha nem, miért mondtuk azt, hogy mi járunk nyerésre?
4: De még a választás, már lezárták az urnákat, ugye? És még mindig.
6: De akkor azt láttad, hogy egy bizonyos szint alatt mindenki azt gondolta, hogy ez meg lesz nyerve. Mert ez lett mondva neki.
4: Ez lett mondva.
6: És ez egy olyan szintű...
4: Gajdics szintű ilyen emberek,
6: igen.
4: Bevették, beszopták.
6: De ez egy olyan szintű erkölcsi hiátus, vagy kihívás, vagy nem tudom, méreg, amit hogyha nem kezelnek, akkor nem lehet elmagyarázni egy választókerületi vezetőnek, akinek ilyen számokat adtak, hogy ő győzelmi stratégiával ment neki, miközben válságkezelés vagy kármentésre kellett volna alapoznia a saját kampányát. Ezek után, és ez az elitje gyakorlatilag ennek a pártnak, ha ők ilyen szinten átlettek verve. A szavazótábornak az lett mondva, hogy itt 90 meg 70 választókerület be lesz húzva, és ez nincs megmagyarázva, hogy ez miért történt, vagy ezt hogy gondoltuk. Tehát ez és ugyanebben a meghasonlásban van a média elitjük, és mindeközben, mivel nem kapják meg erre a választ, saját maguknak se teszik fel a kérdést, hogy biztos, hogy jól csináltuk?
1: Nem kapják meg rá a finanszírozást sem, most belétek folytam a szót, mert Instagramba folytjuk a bánatunkat, akiket most csúnyán megbüntettek az Egyesült Államokban, nézzük, mi történt.
4: Oh.
7: 567 millió dollárra büntette a Facebook és az Instagram anyacégét egy amerikai bíró gyermekek veszélyeztetése miatt. Az ítélet szerint a Meta algoritmusa a gyerekek pszichológiai károsodására és szexuális kizsákmányolására teremtett lehetőséget. Ez eddig a legmagasabb bírság a Meta ellen, de nem ez az egyetlen. Ugyanis idén áprilisban az Európai Unió 200 millió eurós bírságot szabott ki rájuk. Az unió szerint ugyanis a cég tisztességtelenül járt el abban, ahogyan fizetésre kötelezte a felhasználókat a reklámmentes verzióért.
1: Ez most már a sokadik büntetés, ahogyan hallhatjuk, az Európai Unió is kötelezi, minden próbálja, igyekszik szabályozni a metált. Az Egyesült Államok ebben sokkal megengedőbb szokott lenni, a törvényi szabályozás és a politikai hozzáállás is sokkal, hogy mondjam, óvatosabb ilyen tekintetben, de most majdnem $1 milliárd kártérítést kell fizetni, és ez csak egy tagállamban történik, indulnak a további perek, volt már személyes kártérítési per, közben Franciaország, Ausztrália, Norvégia nagyon sok helyen igyekeznek egyre szigorúbban szabályozni, elsősorban mondjuk a gyerekeknek a közösségi média használatát, illetve ezeknek a szolgáltatóknak a munkáját. Mit ér el a törvényi szabályozás, mekkora beavatkozási lehetőségre számítsunk?
3: Szerintem a törvényi szabályozással nincsen gond. Hát most se az volt, hogy a bírónak kellett alkotni egy jogszabályt, aminek alapján meg tudta hozni az ítéletét, hanem megvoltak azok a jogszabályok, aminek alapján ezt a döntést meg tudta hozni. Ugye azt mondtad, hogy az Egyesült Államok megengedő a metával. Azért én azt hozzátenném két dolgot. Az egyik az, hogy az a jogrendszer, ugye ez a szemmel a kontinentálisra, hogy az angol szánsz jogrendszer az egyébként is főleg az amerikaiaknál a kártérítést egészen máshogy tekinti, mint nálunk, tehát ott vannak ilyen jellegű kártérítési kötelezések, ami azért tényleg jelentős. A másik pedig az, hogy azért ma van egy olyan elnöke az Egyesült Államoknak, aki nem a barátja ezeknek a szolgáltatóknak, hiszen saját magának hozott
1: létre. Álljon meg a menet, Mark Zuckerberg ott ült a beiktatáskor, befizeti magát a boxmeccsekre, a ebédekre, a nyelvtükre.
3: Gondolom, hogy ez egyfajta védelme.
1: Ezek a big tech cégek ott ülnek a
3: okoz, vagy eredményezne, de hát nem véletlenül csinált saját magának platformot az elnök, tehát és jelenleg nem látok bele ennek a technológiai részébe, nem tudom, hogy például, amit az Európai Unió is ugye kifogásolt, hogy itt a fizetős tartalmak kontra ingyenes tartalmaknál milyen terelések vannak, de élek a gyanúperrel, hogy a Trump által üzemeltetett platform sem alkalmaz más eszközöket, de jelenleg nem ellene van ilyen eljárás. Itt azért azt muszáj ide tennem, és nem akarom ezt nagyon elhúzni, hogy akár ha csak egy bármilyen technológiai céget nézünk, bárkivel szellemen lehetne a tisztességtelen piaci magatartása miatt bármilyen eljárást kezdeményezni, amikor egy mobiltelefongyártó cég egyszerűen a frissítéseit úgy találja ki, hogy már az régi telefonodra nem tud letölteni.
1: Hát illetve arra van optimalizálva, itt hogy az EU azt kifogásolja, hogy arra van optimalizálva maga az alkalmazás, maga a termék, hogy ne tud letenni.
3: Igen.
1: És ez mindannyiunkra nézve káros, de mondjuk a gyerekekre
3: erre akartam kiukadni a végén, és akkor átadom a szót a többieknek, csak hogy annyira az egész létezésünket átszövi ez, a telefontól, a számítógépen, most nem akarok minden rángatni Orbán Viktort, mert most erről kivételesen nem őtett, de például, amikor a gyerekek azt látták a videón, hogy aput elviszik Ukrajnába lelőni, az pontosan ugyanilyen szenny termék volt, és ugyanilyen eszközökön, ugyanilyen platformokon használta a politika azokat, amiket egyébként ott a nem tudom, milyen kacsameséket nézte előtte meg. Szóval, hogy ezeket sajnos értem, hogy most a Meta kapott egy ilyen, és azt gondolom, hogy meg is érdemelte, félreértés ne essék, de azt gondolom, hogy ez nagyon sok tekóriásra igaz lenne, nem feltétlenül csak az ilyen tartalomszolgáltatókra, hanem magukra a cégekre, akik elkészítik ezeket az eszközöket, amikkel élünk, és egyébként nagyon komoly önmérséklet kéne úgy általában is a politikának, mi egyszerű odaadni a gyereknek a kütyüt, és nem kell, addig se engem cseszeget, addig én tudom nyomkodni a saját kütyümet, mint hogy foglalkozzak vele. Szóval sajnos ez, ha már edukációról ilyen keretes szerkezete lett ennek a műsornak, ezzel kezdtük, hogy ebben is érdemes edukálni magunkat, mert az, hogy őt megbüntetjük, mert megtalálja a megoldást arra, hogy kicsit ügyesebben csapjon be minket. Ugye régi legenda volt a 80-as években, hogy Amerikában úgy adták le nem tudom milyen western filmet, hogy minden 25. képkockai Coca-Cola bevágás volt, amit ugye az ember nem látott, vagy hát pontosabban nem tud, fogta föl, csak arra emlékezett, hogy már nagyon inne egy pohár Coca-Cola. Tehát ez elnézést a termék megjelenítésén, tehát hogy mindig éltek ilyen dolgokkal, és sajnos fognak is élni, az önmérséklet az fontos lenne.
1: Ez, mint utóbb kiderült, egy városi legenda, de a tudatalatti reklám intézményétől még létezik, de azért csak keverjük ide Orbán Viktort, mert ő nélküle csak nem lehet egy péntek estét befejezni. Ugyanis, szintén Európai Uniós direktíva alapján, idén már nem volt szabad fizetett politikai reklámot feladni ezeken a közösségi platformokon, és azért sokak szerint ez jelentősen visszavetette a Fidesz kampányképességét. Például hirtelen láttuk, hogy mennyien nézik meg önként a digitális polgári körök eseményeit, és hát az nagyon máshogy nézett ki, mint amíg lehetett vásárolni nézettséget.
6: Igen, ezt én is fontosnak tartom olyannyira, hogy mikor még ezt be se vezették, már jeleztem, hogy ez teljesen meg fog változtatni a kampány dinamikáját, és így is lett. Ez hihetetlen érvágást jelentett egyébként, és bizonyos mértékig adófizetői forintok megsporolását, mert csak abban az utolsó hónapban...
1: Milliárdokét.
6: Igen. Mit mondtam?
1: Nem, azt mondtad, csak hogy a léptéket tegyük
6: mellé. Igen. Tehát csak abban a hónapban csak Facebookra a Fidesz és a körülötte lévő média 130 milliót költött. Csak Facebookra. Ez utolsó hónapban.
4: És tehát ilyen beszélő fejekre is milyen sokat
6: költöttél? Persze, ezekre ment el.
4: Konkrét emberek.
6: Hihetetlen mennyiségű pénzköltés volt, az eléréseket így generálták, így építették fel a nézettséget. Tehát az, hogy ez megváltozott, ez hihetetlen sokat változtatott a kampánynak a dinamikáján, mert ráadásul maguk a DPK gyűlések is ennek örvén jöttek létre, hogy ezt a problémát kezelve, ezt ők is látták, hogy itt ez egy hihetetlen veszteség.
1: Igen, a természetes érdeklődés az messze alul maradt.
6: Igen. Tehát azt rögtön láttuk, hogy bezuhantak a nézettségek. Tehát ez ilyen szempontból nagyon fontos volt. De ami, hogyha mondjuk kicsit elvonatkoztatunk ettől, és általában szemléljük, mert abban egyébként Orbán Viktornak részben igaza volt, hogy a politizálás és a politikai diskurzus egy része fölköltözött ezekre a platformokra, még hogyha ők nem is mindig jól mérték be, hogy melyek a fontosabbak, csak jelzem, hogy persze vannak negatív hatásai ezeknek a platformoknak, és valóban van egy addiktív éle. De például a közéletben való bevonódása a 25 alattiaknak az egyértelműen a TikToknak köszönhető. Tehát ott érte el Magyar Péter a saját ilyen értelemben legerősebb bázisát, és egyáltalán nem kellett mást használnia, mint ezt, és a gyerekek 90%-a, vagy fiatalok 90%-a erről a platformról ismerte először meg őt, és aztán nézte meg az ellenfeleket is, és állított össze fejben egy diskurzust, amiből ő levonta azt a következtetést, hogy melyiket válaszol. És általában véve azt mondom, csak itt a szabályozásra kitérve még, hogy igenis fontos, hogy odafigyeljünk ezekre, mert ha valóban igaz az, hogy a politikai diskurzus az ezen a terepen zajlik, akkor viszont a szabályozónak sokkal-sokkal jobban oda kell figyelni erre, kutatásokat kell áreszteni, és megnézni a hatásait, megnézni és csekkolni és tesztelni, hogy milyen szabályozók működnek.
1: Illetve hát tegyük hozzá, hogy az, ami mondjuk a politikai bevonódásban nagy szerepet játszik, vagy fontos ügyeknek felhajtó erőt generál, az, amit a felhasználók, emberek beleöntenek ebbe a platformba, ami miatt most büntetnek, az, ahogyan a platform visszaél ezekkel az emberekkel. Bandi, légy szíves, jósold meg nekem, hogy le lehet-e választani a médiumot az üzenetről?
4: Nem lehet ezeket, szerintem egyszerűen nem tud megállítani ezeket a folyamatokat, tehát géprombolásakor az lejárt, egész egyszerűen. Én most magamról beszélek, aki könyvet szeret olvasni, de állt is sokat nézem a telefonomat, meg a kompjúteren, az interneten.
1: A diófa alatt.
4: Rengeteget nézem, tehát nem is értek magammal ebben egyet.
6: Szóval egyszerűen... Diófában már be van vezetve a kettő húk.
4: Igen. Az a helyzet, hogy ezzel szembe kell néznünk, hogy ezt hogy lehet szabályozni, hogy nem, ez nem értek. Mindenesetre pipa vagyok, mert az írói oldalamat viszont elvette a Meta vagy a Facebook. Volt egy jó kis írói oldalam, és eltűnt. Mondjuk béna vagyok, mert lehet, hogy ezt valahogy vissza lehet csinálni, hogyha valaki tudja, akkor keresse meg engem, és
1: most lejárt a műsoridőnk, de majd mindjárt megnézzük kint a folyosón. Nagyon szépen köszönöm a ma esti vendégeimnek, hogy itt voltak velünk, és leginkább a nézőknek köszönjük a figyelmet, kiváló hétvégét kívánok, szép estét!
0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2025. december 17-éig. Ezen a napon feszültség alakult ki az uniós csúcson az orosz vagyonzárolása miatt, miközben három újabb, összesen 21,5 milliárd forint értékű amerikai beruházás érkezéséről történt bejelentés Magyarországon. És szintén 2025. december 17-én a Spirit FM Mi és Más műsorában Márton György vendége dr. Vince Veronika volt, akivel arról beszélgettek, hogy hogyan lehet kiszűrni az álhíreket nyelvészeti módszerekkel.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a Mesterséges Intelligencia műsor podcast valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornánkon, illetve szintén hallgatóinkat a Spotify-on vagy az Apple podcasten, és nagy tisztelettel köszöntöm a stúdióban Vince Veronikát, a Szegedi Tudományi Egyetem tanítóját, professzorát, tanárát, aki nemrégiben a Hírközlési Tudományos Egyesület ...nek volt egy választása, kik a legfontosabb női személyek a magyar mesterséges intelligencia területén, és te lettél az első, vagyis a legfontosabb. Úgyhogy ehhez külön gratulálok neked, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én is nagyon szépen köszönöm egyrészt a gratulációt, másrészt a meghívást a műsorba, és én is szeretettel köszöntöm a műsor nézőit, illetve a podcast hallgatóit.
2: Sok mindenről fogunk beszélgetni, számítógépes nyelvészettől mesterséges intelligencián át, majd a műsor végén pedig kitérünk arra, hogy egyébként neked három kicsi gyereked is van, és ez mindenkit nagyon sokat érdekelni, hogy az informatika, a mesterséges intelligencia és a gyerekek kapcsolata hogyan, kinél hogyan alakul, úgyhogy majd erre a műsor vége felé visszatérünk. Most kezdjük azzal szerintem, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy a hallgatók 100%-a tisztában van vele, hogy egy számítógépes nyelvész mivel foglalkozik.
3: A számítógépes nyelvészet elég sokrétű tudományág, a mesterséges intelligencia egy ága. Leginkább a hétköznapi életben akkor találkozhat vele egy átlagos felhasználó, ha mondjuk egy helyesírási ellenőrzőt használ egy dokumentum szerkesztésekor, vagy gépi eszközökkel fordítat le egy idegen nyelvű szöveget mondjuk magyarra. Esetleg manapság beszélget egy ChatGPT-vel, vagy egy Gemini-vel, tehát egy nagy nyelvi modellel az interneten. Ilyen alkalmazásokat fejlesztünk, amelyek így segítik egyrészt az ember-ember kommunikációt, másrészt mostanában már az ember és a gép kommunikáció is elég jól fejlett most már, hiszen a ChatGPT világában már a számítógép rögtön válaszkész üzemmódban van, mindenféle problémákra választ tud adni.
2: A műsorban mindenkitől meg szoktam egyébként kérdezni, hogy ő maga mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, illetve, hogy a számítógépes nyelvészet az nem előbbi dolog-e, mint a mesterséges intelligencia maga. Ezt nem szoktam mindenkitől megkérdezni, ez csak tőled.
3: Én már elég régóta, több mint 20 éve foglalkozom a témával, még egyetemistaként kerültem bele az akkor készülő Szeged Korpusznak a készítési munkálataiba, erről lehet, hogy majd később részletesen beszélünk. Tehát már elég régóta benne vagyok a szakmában. Én egyébként a nyelvészet felől indultam, és később tanultam bele az informatikai részébe is a számítógépes nyelvészetnek. Azt talán még eddig nem mondtam, hogy ez a tudományág tulajdonképpen a nyelvészet és az informatika, a számítástudomány együttműködéséből fakad, sok más tudományágat is érintve, de ez, talán ez a kettő legfontosabb. Ami a mesterséges intelligencia és a számítógépes nyelvészet viszonyát illeti, hát a mesterséges intelligencia jóval tágabb fogalom, mint a számítógépes nyelvészet. Én azt gondolom, hogy voltak már korábban is olyan alkalmazások, amelyek a mesterséges intelligenciához kötődtek, de nem voltak még számítógépes nyelvészeti kutatások. A számítógépes nyelvészet tulajdonképpen a II. Világháború után indult meg ugrásszerű fejlődésnek a hidegháború alatt, amikor is a Szovjetunió és az USA szembenállása dominálta a világot, és ekkor a gépi fordításra próbáltak különösen nagy hangsúlyt helyezni, hiszen a hírszerzésnek politikai okok miatt nyilván fontos lett volna a másik oldalnak a dokumentációját gyorsan, könnyen, egyszerű eszközökkel feldolgozni. Ez adott egy nagy lendületet a számítógépes nyelvészet fejlődésének.
2: Hát, ahogy általában mindennek, a háborúk, katonai felhasználások nagy lendületet szoktak adni, nem?
3: Így van, így van.
2: De mondtad mondjuk például a helyesírás ellenőrzés, ez ugye laikus felhasználók, akik számítógéppel írunk, mi azért már 20-30 éve, mióta számítógéppel írunk, azóta találkozunk vele, de az már az első pillanattól mesterséges intelligencia alapú?
3: Gyakorlatilag igen, magyar nyelvre erre szükség van. Angol nyelven ugye az angol nyelvnek a morfológiája igen szegényes. Ez azt jelenti, hogy a szavaknak csak néhány alakja létezik a nyelvben. A magyar ezzel szemben egy morfológiailag gazdag nyelv, ami azt jelenti, hogy egy adott szótőnek számos, akár sok száz szó alakja is lehet. Ha arra gondolunk, hogy az asztal szónak van asztalt, asztalok, asztalban, asztalról, stb. Alakja, ehhez már kell egyfajta mesterséges intelligencia beépítése a rendszerekbe, hogy ezt jól tudjuk kezelni. Tehát az a válaszom igenis és nem is. A angol nyelvre a mesterséges intelligencia nem volt olyan nagy mértékben szükséges, hogy egy helyesírás ellenőrző elkészülhessen, hiszen ott egy lista alapján viszonylag jól könnyen lefedhető az angol nyelv összes szóalakja, míg a magyar és a rokon nyelvek, tipológiailag rokon nyelvek esetében ez a helyzet ez nem áll fenn.
2: A múltkorjában járt itt szintén a HTL pályázatán díjazott Simon Eszter, aki szintén számítógépes nyelvész, bár nem tudom, más területen dolgoztok, vagy ugyanazon, de ő például azt mondta, hogy neki exakt módon elvette az akkori munkáját mesterséges intelligencia. Te hogyan látod?
3: Vannak olyan területek, kicsit árnyaltabban látom a kérdést, Eszterrel egyébként sok éve együtt dolgozunk hasonló területen. Tehát nyilván vannak olyan munkakörök, amelyeknél a mesterséges intelligencia könnyen, gyorsan ki tudja váltani az embert. Akár gondolhatunk az önvezető autókra is, ami azért jelenleg egy fejlesztés alatt levő dolog, de lehet, hogy néhány éven, évtizeden belül valósággá válik, hogy nem lesz szükség sofőrökre, mivel ezt kiváltja a mesterséges intelligencia. A mi konkrét területünkön például ott viszont én azt gondolom, hogy valakinek egyelőre még fejleszteni kell azokat az algoritmusokat, amelyek létre tudják hozni azokat a programokat, amelyek képesek kiváltani az embert. Tehát én azért annyira pesszimistán nem látom a helyzetet. Nyilván vannak olyan munkakörök, ahol könnyen automatizálható folyamatok vannak, akár egy ügyfélszolgálati munkatárs munkáját egyszerűbb esetekben el tudja látni egy gép is. Erről az Eszter gondolom sokat beszélt. Igen. De mondjuk vannak olyan területek, ahol még azért sok fejleszteni való van, például ilyen mondjuk egy óvónő vagy kisgyermeknevelő, aki, vagy ápolónő, ahol azért még sok fejlesztésre lenne szükség, hogy az ő munkájuk megszűnjön.
2: Egyértelmű, persze. Amire gondoltam, inkább az, hogy ugye vannak a nagy nyelvi modellek, meg vannak mondjuk, nem tudom, Szegeden ül, nem tudom, 8 számítógépes nyelvész. Hogyan kapcsolódtok ti egymáshoz?
3: Hát a számítógépes nyelvészeti fejlesztések eredménye a nagy nyelvi modellek nyilván. A nyelvi modellek ugye úgy készülnek, hogy számos nagy mennyiségű adat alapján tanulják meg azokat a nyelvi készségeket, amelyek alapján tudnak működni. Jelenleg nagyon sok olyan probléma van, helyzet van, amelyeket ezek tudnak kezelni. Ugyanakkor számos olyan probléma létezik szerintem, amire ezek még nem tudnak jó megoldást adni. Különösen a nagyon speciális jellegű problémákra gondolok. Mi például fejlesztettünk korábban meg most az SGAP nevű szoftvert, amely beszédjellemzők alapján próbál egy jóslatot tenni arra, hogy egy adott páciens mennyire hajlamos a demenciára, vagy kognitív hanyatlás mennyire figyelhető meg nála. Ugye ez egy orvosi jellegű téma, orvosi jellegű alkalmazás. Itt azért egyrészt bejön a képbe az adatvédelem, tehát egy nagy nyelvi modellt fejlesztő cég nem fog hozzáférni adatvédelmi okok miatt azokhoz az adatokhoz, amelyek alapján ezeket az információkat meg lehetne tanítani neki. Itt azért még szükség van emberi erőre, szakértői erőre, hogy az ilyen jellegű alkalmazásokat meg tudjuk csinálni. Ugye jogi akadályok és egyéb hozzáférés.
2: És mondjuk ezt a szoftvert ki tudja használni? Vagyis hát nem tudja, hanem ki használja?
3: Most tárgyalások folynak róla, hogy szélesebb körben is elérhető legyen. Egyébként egy szabadalmaztatott szoftverről van szó, tehát bárki, aki megvásárolja a szabadalmat, ő tudja használni. Tárgyalások vannak róla, hogy szélesebb körben is akár az egész magas magyar lakosság számára elérhető legyen, de ez egyelőre még nem teljesen publikus.
2: És amennyiben mondjuk tegyük fel elérhető lenne ez, akkor ez úgy néz neki, hogy mondjuk nem tudom, egy családtagnak tájékoztatást küld róla, hogy a nem tudom, nagypapával kezdenek gondok kialakulni, vagy egy orvosnak, vagy...
3: Igen, ilyesmi formában, hogy kapna a felhasználó, vagy egy családtagja egy visszajelzést, hogy érdemes lenne felkeresni egy úgynevezett memóriaambulanciát, ahol szakirányú vizsgálatokkal ki lehet deríteni, hogy van-e probléma, vagy nincs.
2: És ez, hogyha nagyon kitágulna a jövő, akkor ez mondjuk beépülhetne akár egy ChatGPT-be, vagy Gemini-be, és aki magyarul beszél vele, az ennek alá esik?
3: Akár így is, igen.
2: Hát ez nagyon izgalmas lenne, mert azért, ha jól sejtem, ez egy nagyon-nagyon komoly...
3: Ez egy akut probléma,
2: akut igen. Probléma, és minél tovább élünk, valószínűleg annál akutabb probléma lesz, hogy szeretnénk még az életünk végén is jó állapotban, jó aggyal rendelkezni. Akkor nézzük egy kicsit tovább. Ha van egy olyan mondás, hogy legalábbis én mondtam sokszor újságíróként a szerkesztőnek, hogy az a helyes írási hiba, amit a szövegszerkesztő aláhúz. Ezzel nyelvész mennyire tud azonosulni?
3: Hát én részt vettem helyes írás ellenőrző fejlesztésében is, úgyhogy hát van első kézből is tapasztalatom. A nyelv az egy változékony valami, azt le kell szögeznünk. Ennek csak egy példája, hogy az 1984-es helyesírási szabályzatot nem olyan régen, 2015-ben váltotta fel az újabb helyesírási szabályzat, és sok szónak a helyesírása megváltozott.
2: Ennek tehát rendkívül örültünk, mind akik rendszeresen írunk.
3: Így van. Okozott némi meglepetés bizonyos szavak esetében, de egyrészt a helyesírás az egy változó dolog. Kérdés, hogy az akadémia ezt mikor hagyja jóvá. Másrészt vannak olyan szavak, amelyekre a helyesírás ellenőrző nem tud mit javasolni, mert most kerültek be a nyelvben nem régen. Kell egy idő, amíg ezeket a szótár leköveti, ezeket a változásokat.
2: Ha jól láttam, a promptolás. Ezt például nem érti.
3: Még nem ismerte föl, igen, még nincs benne a szótárában, vagy az elemzési szabályok között. Ilyen különírás, egybeírás, veszőhasználat, ilyen jellegű változások vannak időnként, és hát az új szavak problematikája, vagy a tulajdonnevek problematikája, nyilván nem tudjuk elvárni a szótártól, hogy az összes cégnevet tartalmazza, ezeket igen. Nyilván alá fogja húzni, még akkor is, ha teljesen jól írtuk le.
2: És mit lát egy nyelvész? Mennyire van ez hatással egyébként? Tehát, hogyha nem tudom, mondjuk a legnagyobb helyesírás ellenőrző, vagy szövegíró programok valamit konzekvensen jónak tekintenek, akkor az úgy átmegy a nyelvbe, hogy az úgy jó, ahogy ő hagyta jóvá?
3: Valószínűleg vannak ilyen tendenciák. Például a régen, ha jól emlékszem, egy olyan 10 éve, a magyar helyesírás ellenőrzők egy része is jónak tekintette a nagybetűvel írt hónapneveket és napneveket, ez ugye egyértelműen az angol hatása. Igen. Erre ugye külön szabályokat kellett írni a magyar helyesírás ellenőrzőben, hogy ezt ne tekintse jónak mondjuk egy mondat közepén, ha nem tulajdonnévi használatban van. De azt látom manapság, hogy főleg ilyen internetes nyelvhasználatban, hogy ezek terjednek, tehát nagyon sokan nagybetűvel írják, hogy a karácsonyt, a hétfőt, a decembert, a júniust, ezek angolban nagybetűsek. A veszőhasználatban is látom azt, hogy terjed az angol veszőhasználati szabályok a magyar nyelvre is alkalmazva. Ez részben lehet, hogy fakad abból is, hogy ugye a nagynyelvi modellek sokszor angolból fordítva kommunikálnak magyarral, és nem mindegyik nyelvi modell fektet olyan nagy hangsúlyt az írásjel használatra.
2: Ez egyébként nyelvészetileg egy probléma, vagy hát ez van, együtt kell élni vele?
3: Én utóbbival azonosulok inkább, hogy ez van, együtt kell élni vele, és mint mondtam, a helyesírás változik, lehet, hogy egy 10 év múlva már elfogadottak lesznek ezek az alakok is.
2: És a mesterséges intelligencia, ugye rengeteget kommunikálunk vele írásban vagy szóban, és ő hát nem mindig úgy beszél azért magyarul, ahogy, vagy ír magyarul, ahogy ez úgy elvárható lenne, vagy ne támasztunk túl nagy igényeket, de hogy a közbeszédben használjuk a magyar nyelvet. Ez egyrészt kérdezem, hogy miért van így, másrészt meg ennek milyen hatásai lesznek a nyelvre.
3: Szerintem itt van több probléma is. A nagyon gyakori probléma szerintem, amikor a stílus réteg nem megfelelő. Tehát olyan stílust használ a számítógép a kommunikáció során, ami nem teljesen odaillő. Mondjuk egy bekezdésen belül használ tegező és magázó Igen. formulákat is. Nyilván ez is a részben visszavezethető az angol nyelvi sajátságra, ahol az angol nyelv ugye nem különböztette meg tegezést és magázást, és valamiért úgy ítéli meg a statisztikai modell, hogy egyik mondatban a tegezés
2: inkább
3: a helyálló.
2: Igen.
3: Tehát egyrészt van egy ilyen jelenség. Azt gondolom, hogy ez nem fog elterjedni, tehát azért a magyar nyelven egyébként van egy olyan tendencia szerintem, hogy a tegeződés egyre jobban terjed a magázás rovására, de nem gondolom, hogy ezt befolyásolni fogja a nagynyelvi modelleknek ez a nyelvi viselkedése. Problémás még szerintem az ilyen egyéb nyelvhasználati dolgok, amikor mondjuk arra kérjük, hogy mondjon egy viccet nekünk, az nem feltétlenül sül el jól. Ez is részben azért van, mert mondjuk az angol viccet próbál magyarra fordítani, és mondjuk egy szóvicc esetében ez nem feltétlenül jön igen. át ugyanúgy. És még igen, hiányoznak belőle azok a kulturális háttértudások, amelyek minden magyar ember fejében benne vannak, akik Magyarországon élnek, viszont ez nincs meg a nyelvi modellben. Tehát ha mondjuk egy olyan példát tudok mondani, amikor én külföldön töltöttem egy fél évet még régen, akkor jött be a Megasztár, mint műsor Magyarországra, és amikor hazajöttem, akkor mindenki mondta Megasztár, én megnéztem, hogy ez most micsoda. Igen. Tehát nem volt meg a kulturális ismeretem róla, hogy ez most mi, és sok ilyen példa van szerintem, hogyha most azt mondjuk a ChatGPT-nek, vagy bármely nyelvi modellnek, hogy a március 15-ről írjon valamilyen fogalmazást nekünk, akkor nem biztos, hogy pont arra fog kiukadni, amit mi szeretnénk, mert a magyar embereknek a március 15 az jelent valamit, egy nemzeti ünnep, elég erős kötődésünk van a legtöbb magyar embernek hozzá. Ez a gépnek nincs meg ez a háttérismerete.
2: És ez minek a függvénye? Tehát mi vagy mondjuk, hogy mikor lesz meg? Mert vélhetően előbb-utóbb azért meg lesz.
3: Minél több tanító adat szükséges ehhez. Lehet, hogy a március 15-ről már elég sok fogalmazás rendelkezésére áll, tehát előbb-utóbb be fog épülni ez a tudás a rendszerébe, de ha most hirtelen lenne egy olyan nagy horderejű esemény, ahhoz kellene egy adott időszak, amíg a megfelelő mennyiségű hír publikáció bekerül a rendszerébe, és tudja ezeket kezelni már.
2: És ezeket viszont maga a ChatGPT kezeli.
3: Igen,
2: tehát fejlesztő. Ez tőle függ, hogy bekerül, igen. vagy a Google-től, vagy a többi
3: igen,
2: fejlesztőtől.
3: Igen.
2: És mit tanulnak ma a számítógépes nyelvészek, hiszen őket tanítod?
3: Igyekszünk hangsúlyt fektetni a képzésben egyrészt a nyelvészeti alapokra, másrészt arra, hogy programozási készségeik is legyenek a számítógépes nyelvészetet tanulóknak. Én konkrétan most korpusznyelvészeti órát fogok tartani a jövő fél évben, ebben a fél évben egy általános számítógépes nyelvészetű bevezetőt tartottam. Korpusznyelvészeti óra arra készíti fel a hallgatókat,
2: ez lett volna a következő kérdés.
3: tehát ők arról tanulnak ott, hogy hogyan hozzanak létre egy olyan nyelvi adatbázist, amiket utána kutatási célra tudnak majd hasznosítani, hogyan jelöljenek benne adott nyelvi elemeket, amelyek, vagy szerkezeteket, amelyek számukra érdekesek, tehát egyrészt a technikai háttér, másrészt az elméleti háttér arra nézve, hogy hogyan kell ilyen adatbázisokat kifejleszteni.
2: És ha már ki van egy ilyen adatbázis fejlesztve, akkor mit kutattok benne? Vagy mit kutatnak benne a kutatók?
3: Ez nagyon célirányos kérdés. Hát ezelőtte egy 20-25 évvel készült a Szeged Korpusz, ami morfológiai és szintaktikai annotációt tartalmazott. Ez azt jelenti, hogy szófai és mondattani elemzést rendeltünk az összes szöveg összes mondatához benne. Ez azért volt lényeges lépés akkoriban, ezt egyébként kézi erővel, nyelvész hallgatókkal készítettük közösen, és ez azért volt lényeges lépés akkoriban, mert erre épülve tudtunk létrehozni olyan nyelvi elemző szoftvereket, amelyek aztán egy ismeretlen szöveget le fognak tudni elemezni morfológiai és szintaktikai szempontból, és ilyen egyébként a Magyar Lánc és az E-Magyar, amelyeknek a fejlesztésében részt vettem, ezek úgy működnek, hogy kapnak egy nyers szöveget TXT formátumban, és lefut rajta az elemző, és a végén kijön az elemzett mondat, meg tudjuk nézni benne, hogy mit elemzett főnévnek, melléknévnek, igének, mik az alanyok, mik a melléknévi jelzői határozók, és így tovább. Ez azért lényeges, mert...
2: Ez lenne, igen, mert emlékszem, ezt nyelvtanórán mi is csináltuk, igen. De soha nem jöttem rá, hogy miért.
3: Igen, igaziból ez a nyelvészeknek izgalmas téma lehet, de az átlagember ezt úgy tudja hasznosítani, hogy ezeknek a kimenetére épülnek azok az alkalmazások, amelyek már tényleg a gyakorlati életben is hasznosíthatók. Ahhoz, hogy gépileg le tudjunk fordítani egy mondatot egy másik nyelvre, ahhoz ismerni kell a mondat szerkezetét, tudnunk kell, hogy mi az alany, mi benne az igen, mi benne a nem tudom milyen mennyiségjelző. Tehát ez a kimenet, ez nem egy öncélú kimenet, hanem ezt kapják meg a későbbi algoritmusok bemenetként, amire épülve aztán kiadnak valamilyen eredményt, ez teljesen szoftverfüggő. Egy jó példa lehet talán az álhíres kutatás, amivel részben foglalkozom én is. Az a cél, hogy az interneten ránk áradó hírek többségéből ki tudjuk szűrni, mi az, ami valódi hír, és mi az, ami álhír, megtévesztő, pénzkicsaló jellegű híroldalról származik. Itt most épp a héten végeztem olyan kísérletet, illetve a múlt héten, a hírek és álhírek korpuszán egyszerű nyelvi elemző módszerekkel meg lehetett például állapítani azt, hogy mondjuk sokkal több fokozás található az álhírekben, és ez lehet egy nyelvi indikátor arra nézve, hogy az ember egy álhírrel találkozott, és nem szabad elhinni mindent, ami benne van.
1: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását, és maradunk 2025. december 17-én. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök blokádot hirdetett Venezuela ellen, és terrorrezsimnek nevezte Maduro rendszerét. És szintén 2025. december 17-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon vendége, Navarrai Mészáros Márton, kulturális újságíró szerkesztő volt, akivel arról beszélgettek, hogy átadták az aranymedáldíjakat.
2: Abszolút naprakészek vagyunk. Néhány órával ezelőtt adták át az arany medál díjat, amit minden évben a közönség szavazatai alapján osztanak ki, és hát egy magánszemély alapítványa, alapítása ez a díj. Navarrai Mészáros Márton kulturális újságíró szerkesztő a díj alapítója. Ő van itt a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Így van. Jó napot kívánok, üdvözlöm.
2: Hát, és az arany medál díj hagyományos helyszínen a Betlentéri Színházban adatik át, de idén már egy kicsikét más, hogy úgy mondjam, 21. századi szavazási metódus alapján, mert hogy kinyílt az online tér, és ott lehetett szavazni. Több szavazat jött?
3: Így van. Sokkal, sokkal. Ezt elmondhatom, hogy még egyébként itt vagyok a helyszínen, és fantasztikus volt látni, hogy az életműdíjasunk, Pásztor Erzsi Kossuth díjas színművésznő a saját köszönő beszédében is említette, hogy álmában nem gondolta volna, hogy fölmond majd egy ilyen kis videót, hogy van ez a közönségdíj, lehet szavazni, és a végével játékosan úgymond poénból hozzáteszi, hogy de ő még nem kapta meg, és így a kolléganőivel, és ezt követően 70 ezer ember megnézi ezt az egyperces kis anyagot, és na, hogy megkapja a díjat, hiszen eszméletlenül sokan szavaztak a social media miatt.
2: Azt hadd mondjam el, nem ide tartozik látszólag, de a történethez abszolút, hogy Pásztor Erzsi ilyen ügyekben egyébként elképesztő összeesküvő, amikor Zsuzs Kati volt a Halhatatlanok Társulatának egyik jelöltje a díjra, akkor ő egy videófelvételt készített szintúgy, kirakta a Facebook oldalára, hogy tessék Zsuzs Katira szavazni, ő a barátnőm, nagyon szeretem és fantasztikus, tessék megszavazni. És mi történt? Halhatatlan lett Zsuzs Kati a saját érdemért nyilván, mint ahogy Pásztor Erzsi is,
3: de sokat
2: remek.
3: Bizony, ezt tapasztaltuk mi is, úgyhogy köszönöm, hogy említi.
2: Na, akkor menjünk tovább, mert akkor most egy díjat már kiosztottunk, Pásztor Erzsi megkapta az életműdíjat.
3: Igen, Erdő van ideben, ez annak a kötetnek a címe, amit Tóth Marci első kötetes, de már Margó díjas szerző írt, ő az évívója díjat kapta meg. Nagyon érdekes volt ezt is látni, vajon mi alapján szerveződik, hogy néha nagy nevek, néha pályakezdők kapnak díjat, színészi díjaink is vannak, hát nem olyan meglepő a Futni mentem és a Hogyan tudnék élni nélküled miatt, hogy Tövőcsik Franciska az év színésznője, Ember már pedig az év színésze lett.
2: Bizony, ez nekik nagy korszakuk.
3: Hát ez a legnagyobb. Itt is egy olyan díjátadóval beszélünk, ami egy kis színpadon zajlik. És volt, aki aláíváskért közös fotót pusztán emiatt jött, vagy volt, aki a színház előtt vagy színház előtevében megvárta a művészeket. Ez éppen annak a jele, hogy ezek már ilyen teljesen kihalóban lévő dolgok, de egy-egy ilyen milliós vagy majdnem milliós megtekintésű film csodákat képes tenni.
2: Azért az azt hadd mondjam, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ennek a díjnak a története bizonyos értelemben már azt mondhatom, hogy nem akármilyen. Tehát az év színésznője nem csak Törőcsik Franciska, hanem a korábbi években Udvaros Dorottyától kezdve, Básti Juliig, Tompos Kátyától, Grillusz Dorkáig, Gubás Gabitól, mit tudom én, Tenki
3: Rékáig. Aki most díjat adott át, na, az tessék. Gubás Gabi, mert ez hagyomány nálunk, hogy ne csak eljöjjenek és elvegyenek, hanem eljöjjenek és átvegyenek egy díjat. A 17. díját adón is, mint hosszú évek óta mindegyik díjat volt díjazottak adtak át. Bizonyos esetben ketten, Esztergályos Cecília, Tordai Tevi művésznők közösen adták át Will Beatrixnak a legígéretesebb fiatal tehetség díját. És azt hiszem Lakos Norvát hagytam ki, aki filmrendező és az év legjobbja lett itt a mi szavazásunkon, most vett át díjat.
2: Gratulálok a díjazottaknak, és hát nagy dolog, hogy van egy ilyen díj, ami hát egy újságíró kolléga magán felbuzdulásából jött létre. Mennyire nagy munka ezt életben tartani, ezt a díjat?
3: Elmondhatatlanul nagy, és én a beszédemben is utaltam arra, hogy elfásultak lettünk, érdektelenek egy kicsit, egyre kevesebb dolog számít igazán, felelőtlenek lettünk, és nekem éppen az a célom ezzel a díjjal is, mert sok más tevékenységemmel is, hogy azt üzenjem, mondjam, hogy nem vagyunk teljesen közömbösek meg. A kultúra nem kiváltság is, bár sokszor luxusnak tűnik, de az inkább felelősség is, hogy olyan dolgokkal foglalkozzunk, ami nem feltétlenül intézményi hatalomból, meg nem milliós költségvetésből, nem felülről lefelé építkezve jön létre, hanem a lehet figyelni, választani, gondolkodni egyáltalán, felelősséget vállalni a saját figyelmünkért, ez nagyon motivál engem 17 év után is.
2: Ember Márk, Törőcsik Franciska, Lakos Nóra, Tóth Marcsi, Trill Beatrix és Pásztor Erzsi az idei díjazottak. És hát a 17. aranymedál díjátadójáról tudósított a díj alapítója, Navarai Mészáros Márton.
3: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, és jövünk holnap. Ez volt már a Kultúra, Cserdi Zsolt szerkesztette, én Rónai Egon vagyok, várom önöket legközelebb is, minden jót.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: műsorajánló. Utazók Podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donyecki régióban Vasyutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Columbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Napos száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban szakaszos sávlezárása kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárása kell készülni a második kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltokozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. Mától a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm az egész szerkesztőség nevében a Start minden kedves nézőjét. 8 nagyon érdekes interjút szerveztek a kollégák szertágazó témákban. Lesz itt szó a média helyzetről, az energiakrízisről, a vendéglátás helyzetéről, önkormányzati ügyekről, sportról, kultúráról. De egy olyan beszélgetéssel indítunk, amiről még fél perccel ezelőtt sem gondoltam, hogy kapcsolódik az előző kormánypárt, a Fidesz választási stratégiájához. Nevezetesen nem tudom, hogy önök hinnék-e, de van összefüggés a magyar kocsmakultúra hanyatlása és a háborús pszichózis között, illetve az étterembe járás és a háborús pszichózis között. El fogunk jutni a beszélgetésben erre a pontra, és ígérem. Itt van velünk Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt,
1: köszönöm szépen, hogy eljött. Azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy összeomlóban a magyar vendéglátás. Ön pedig azt mondta, hogy ez azért egy picit szenzációhajház, de mégis a számokra nézve van alapja, hiszen 51 ezer vendéglátóipari egységünk volt ezelőtt 6 évvel, vagy volt az országban, mostanra ez a szám 42 ezerre csökkent, tehát 9 ezer ilyen egység szűnt meg. Kezdjük 3 egység, illetve részterülettel, kezdjük mondjuk a kocsmákkal, hanyatlik a kocsmakultúra.
2: Bocsánat, visszatérve egy kicsit a címre, tehát nem összeomlóban, hanem nagyon nehéz helyzetben van a vendéglátás. És ez tulajdonképpen a pandémia kezdetével indult el, ez a mély repülés. Aztán ennek a részleteit most nem szeretném senkinek a terhére elmondani, de az biztos, hogy a pandémiából nem tudtunk felállni. Azért nem, mert megváltoztak a vendéglőbe, étterembe járási szokások, megváltozott a költési szándék, a költési kedv és lehetőség. Az emberek sokkal spórolósabbak, sokkal jobban félnek attól, hogy mi lesz velük, és mi lesz a jövőben. Tehát azt a lehetőséget, amely egyébként a rendelkezésükre állna, hál' Istennek Magyarországon nincs jelentős mértékű munkanélküliség. Tehát az embereknél van pénz, csak nem mindig elég arra, amire mi szeretnénk, tehát például a vendéglőbe járásra. Az, hogy a kocsma kultúra miért kezd kimenni a divatból, és miért fog megszűnni, és ez a trend, de sajnos úgy tűnik, hogy megállíthatatlan, egyértelműen egy társadalmi változásnak a következménye. Van, aki ennek örül, persze azok a feleségek, akiknek a férjük nem megy a kocsmába, mert nincs hova, és vannak természetesen, akik ebből éltek, és nagyon sok esetben annak a kis mikroközösségnek a központjaiként működtek, azoknak ez nem egy szerencsés változás, hiszen megszűnik a megélhetésük.
1: Bocsánat, hogy itt megakasztom, de azt írták a háttér anyagban, hogy ez a jelenség hasonlít arra, ahogyan a kávéházi kultúra változott meg, hogy a kávéházak száma csökkent és áttevődött a társadalmi élet más területekre. Tehát éppen tudhatták volna a kocsma üzemeltetők, hogy rájuk is ez a sors várhat. Nem akarom őket felelősíteni, de hát végül is kifeleljen a saját életért, hanem az adott.
2: Én gratulálok mindenkinek, aki azt gondolja, hogy egy kocsma tulajdonos avval kezdi a napját, hogy kinyitja az újságokat, és a trendek felől érdeklődik, és vizsgálódik, sőt, még a jogszabályokat is figyeli, a jogszabályváltozásokat, ami alapján őt majd ellenőrizhetik az adott területnek az ellenőrei. Tehát igazából sok mindent kellene csinálni, de legfőképpen megélni. A mikrovállalkozások jellemzőek a vendéglátásra. 99%-a egyébként KKV, a vendéglátós társadalomnak. És a 90%-a a mikrovállalkozás. Ez azt jelenti, hogy nincs több, mint 10 alkalmazottja egy-egy vállalkozásnak. Ezek jó szakemberek voltak. És ezek a szakemberek, ezek képtelenek minden területen 100%-ig helytállni. Többek között például társadalomkutatással foglalkozni.
1: Tehát
2: hogy
1: őket
2: valóban igény lesz-e arra, amit csinálnak. A társadalom változása hozta a kávéházak kimulását is 100 évvel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy ezért nem sírnunk el, hanem valójában tényként fölfogni. Azonban azoknak, akik ebből éltek, azoknak egy komoly probléma.
1: Ez a 40 000-es számból hány vállalkozást érint a kocsmák számban? Nagyjából mennyi?
2: Én azt gondolom, hogy 40 nem vállalkozás, hanem 20 000 vállalkozás van, 40 000 üzlet, amit az elején felvezetőben mondott, az az üzletek darabszáma, tehát átlagosan vállalkozásokként 2. Természetesen ez így nem igaz, van, akinek a jó döntő részének csak egy-egyet üzlete van, nagyjából kb. 20-30%-a. Mert hívhatjuk ezt kocsmának, vidéken ez egy természetesen bevett szokás, vagy szóhasználat, de Budapesten szórakozóhelynek is mondhatjuk. Gyakorlatilag majdnem ugyanaz, a célja talán egy kicsit más, de a lényeg, hogy főleg itt a árusításból él.
1: Jó, akkor nézzük az éttermeket. Azt olvasom, hogy ma már legfeljebb 2 fogást vesznek, vagy kérnek a vendégek, túlnyomó részt vége van annak, hogy végezzik az étlapot, és még jó sokat isznak is. Nyilván a nap végén oda jutunk, hogy azért, mert kevesebb pénzük van, nem? Vagy van pénzük?
2: Reméljük, nincs vége annak, hogy csak 2 fogást tesznek, hanem ez még visszahozhatja az eredeti vendéglőbe járó szokást, azaz... Hogyha egy család elmegy, akkor nem a pénztárca oldaláról közelítik meg annak a költésnek a lehetőségét, amit szeretnének elfogyasztani, hanem megnézik azt, hogy egy leves, vagy előételt, főételt, desszertet is fogyasztanak, és esetleg a család fő az ihat egy pohár sört, vagy egy megihatnak a feleségével egy üveg bort.
1: Így mulat egy magyar ezek, úr.
2: Hát az mulatástól messze van, de egyébként ezek a szokások egy természetes spórolási folyamatnak az eredményei, ezek a szokásváltozások. Tehát magyarul az a kosár összeg, azaz, ez csúnya szó, de az egyfőre jutó fogyasztás sajnos nem növekszik, jó esetben stagnál bizonyos helyeken.
1: Ígértem a nézőknek, hogy az összefüggést a Fidesz kampány és a most hallott szomorú tények között fel fogjuk villantani. Szóval mi ez az összefüggés?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek a nyakában az elmúlt időszakban, és itt nem az elmúlt 3-4 hónapra gondolok, hanem előtte levő időszakra, olyan mennyiségben ömlött a negatív életérzést kiváltó információ áradat, és ez tulajdonképpen a média felelősségét helyezi előtérbe, hogy elkezdtek az emberek félni a jövőjüktől, és a jövőbe vetett hitük az azt diktálta, hogy nem szabad költeni. És miben kezdenek el először spórolni? Abban, amiben úgy érzik, hogy jelentős problémát nem okoz, hogyha nem mennek étterembe. Nekünk igen, nekik kevésbé, mert megveszik azt az ételt a boltokban, és az alapanyagokból készítenek valamit otthon.
1: Tehát a háborús kampány levét többek között önök, többek ez között az ágazat is
2: egészen meg. Egészen biztosan vannak olyan ismerőseim, akinek például elmondta, hogy a feleség elkezdett konzerveket vásárolni. Abban az időszakban, amikor ezt hallotta. Pedig egy jól menő és tehetős...
1: Ha majd jönnek az ukránok, hogy legyen konzerv.
2: Pontosan, meg a bizonytalanság az, hogy lesz-e áram, lesz-e étel, hozzá lehet-e jutni, nem ürülnek-e ki a boltok, tehát ez mind-mind borzasztóan. És én azt gondolom, hogy hála Istennek ezen már túl vagyunk, de ebből a mély letargiából ki kell szállódni, és újra visszatérni a normális kerékvágásba, azért egy nehéz folyamat.
1: Van még egy percünk, beszélünk a Balatonról, voltam ott néhány napja, hát egyrészt 20 centis a víz nem igazán inspiráló és vonzó, másrészt tényleg negyedház, harmadház volt legalábbis hét közepén. Azt olvasom itt, hogy 15-20%-os a forgalom visszaesés, viszont az éttermi árak azért elég combosak.
2: De könyörgöm, nálunk nem állnak meg az ajtóban az infláció hatásai. Tehát azok az energia árak, amelyek ránk vonatkoztak, csak a jópofa, bocsánat, a jól hangzó propaganda következtében a lakosságra nem, azok az energiárak nálunk csapottak le, azok a különbségek, amit nekünk kellett vállalkozóknak kifizetni.
1: Tehát a hétszeres energiaár a vonal fölött.
2: Nem részletezném bizonyos energiafajtánként különböző, de az biztos, hogy körülbelül az energiaár hasonló, mint Ausztriában, hasonló a munkabérigény is, hasonló már, és az alapanyagárak is. Hát ez a három pillér adja a kalkuláció lényegét és az alapját, és hogyha ezek magasak, akkor indokolt lenne emelni. Ha ezt megtettük volna, már jóval több üzlet kellett volna, hogy bezárjon.
1: Kovács László elnök, a Magyar Vendéglátókipar Testületétől köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.

0: több száz dolgozó veszítheti el az állását a Szolnok melletti Tószegen, mert hogy egy helyi kerékpárgyár üzem csődbe ment és bezárt. Itt van Györfi Mihály Szolnok polgármestere, jó reggelt kívánok. És itt van Gyurica Miklós Tószeg polgármestere, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Tehát ez egy nagyon szomorú hír, és majd térjünk ki a végén arra, hogy mennyire kiszolgáltatott a magyar vidék ezeknek a, hát így első alása nem annyira tekintélyes gyáraknak, üzemeknek, mint egy bicikligyár. De azt olvastam, hogy viszont dereng a fény az alagút végén, tehát hogy Szolnok polgármestere 50 céggel kezdett tárgyalni, hogy valahogy szívják fel, vegyék át az itt állását vesztett 400 dolgozót.
2: Polgármestertársammal azért vagyunk itt, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Erről polgármester úr fog majd részletesen tudni mondani, hogy hogyan néz ki ez a gyárbezárás. Meg tudom említeni polgármester úr együtt, hogy mint a derét égből a villámcsapás érte Tószeget és Szolnok térségét, és át is adnám neki a szót, hogy mondjon néhány gondolatot arról, hogy hogyan történtek az események, hiszen mégis csak egy tószegi cég.
0: Kezdjük azzal, hogy hány lakosa van Tószegnek, hogy értsük az arányokat, hogy 400 munkavállaló ott mekkora súlya van jelen.
1: 4500 lakosa van Tószegnek, de amit azért fontosnak tartani, kiemelni, hogy nem egy helyi gyárról beszélünk. Tehát ez egy cégcsoport, ez az Axel Holland, Axel Group cégcsoportról beszélünk, amely cégcsoportnak Európa több országában, Törökországtól kezdve Franciaországon át vannak gyárai, és a tószegi gyár az egyik gyáregysége volt. Egyébként a legjobban prosperáló gyáregység volt. Tehát itt ami nekünk a legnagyobb szívfájdalmunk, hogy a tószegi gyárnál igazándiból nem voltak problémák. A tószegi gyár 2001 óta van jelen Tószegen. 2009-ben már az 1 milliómodik kerékpár gyártották le, 2024-ben a 4 milliómodik kerékpárgyártásnál jártak, és gyakorlatilag 98%-ban a végén már elektromos kerékpárokat gyártottak. Ami a problémát jelentette, ez egy holland családi vállalkozásként indult, de azt hiszem talán 2022 környékén a holland tulajdonosok értékesítették a cégcsoportot, és egy amerikai befektető csoport vette át a tulajdonosi jogokat, és innentől kezdve indult el egy mélyrepülés, amit mi éreztünk, de nagyon bizakodóak voltunk, mert a gyár viszont tényleg nagyon jól termelt. Csúcsidőben volt, hogy 1100 munkavállaló is dolgozott a gyárnál. Nyilván ebben voltak főállású, tehát saját dolgozók, és voltak vendégmunkások is. Ami a problémát jelenti véleményünk szerint, az az, hogy a tulajdonos a tószegi gyárnak külső piacra történő értékesítési jogosultságot nem adott. Tehát a gyár az kizárólag cégcsoporton belül tudott értékesíteni, tehát hiába termeltek ők és növelték a termelési kapacitásukat, cégcsoporton belül tudták csak értékesíteni a termelt kerékpárokat, és a probléma, ami miatt a felszámolási eljárás megkezdődött, és a kintlévőségek, azok a cégcsoportban keletkeztek. Jelen pillanatban több mint 400 munkavállalótól kell megválni. Ez a 400 munkavállaló, ez már saját dolgozó. Tehát ebben már úgymond vendégmunkások nincsenek. Ami most mi láttunk, három nagyon komoly problémát kell megoldanunk. Az első és a legfontosabb, és ebben nagyon partner Szolnok önkormányzata is, amit köszönök, és természetesen az országgyűlési képviselőnk és a kormányzati szervek is, hogy ez a 400 munkavállaló, akinek egyébként szeptember 7-én fog megszűnni a munkaviszonya, addig állományban vannak, csak fel vannak mentve a munkavégzés alól, ez a 400 munkavállaló minél előbb visszakerülhessen a munkaerőpiacra, és munkát találjanak maguknak. Ez a leges-leges legfontosabb és a legelső feladatunk, amiben segítenünk kell. Ebből a több mint 400 munkavállalóból egyébként olyan 20-25% lehet tószegi, helyi lakos, ugyancsak egy olyan 20% körül van a szolnoki, de az összes többi ilyen 30 kilométeres körzetből, a térségből van. A második probléma az a mi legnagyobb problémánk az önkormányzatnak, mint a legnagyobb foglalkoztató, az Axel Holland Kft., a kerékpárgyár volt a legnagyobb adófizetőnk, nekünk egy nagyon komoly iparűzési adóbevétel kiesésünk lesz. Ez főként a jövő évben fog jelentkezni, hiszen ugye az iparűzési adónak az alapja az előző év nettó árbevétele, de nekünk már most meg kell kezdenünk azokat a takarékossági intézkedéseket, költségvetési kiadászárolásokat, amivel reményeink szerint tartalékot fogunk tudni képezni, hogy úgy forduljunk át a jövő évre, hogy ezt a tényleg összességében több 100 millió forintról
0: beszélünk. Arányaiban ez mekkora része a bevételüknek, a költségvetésüknek?
1: Gyakorlatilag a kerékpárgyár által fizetett adó az összes iparüzési adó bevételünknek körülbelül a felét képezi. Mindennel együtt, hogyha összetett dolog, mert az iparüzési adó az nem csak abból áll, hogy befizeti a gyár az iparüzési adót, hanem ugye az iparüzési adó alapján a településeknek megvan állapítva egy központi képlet alapján egy adóerőképességük, ami alapján ugye be kell fizetnünk nekünk az államba az iparüzési adó bevételünk egy részét, tehát ez úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, ami még nekünk a jövő évben jelentkezni fog, hiszen annak is az előző év az alapja, tehát bár bevételünk már nem lesz a kerékpárgyártól a jövő évben, de az adóerőképességünk alapján, aminek az előző év nettó árbevétel az alapja, leszünk befizetők, tehát több százmillió forintról beszélünk. Nyilván ebbe nekünk olyan lépéseket kell tennünk helyben is, hogy tartalékot tudjunk képezni, illetve természetesen az országgyűlési képviselőhöz és a kormányhoz is fordultunk már ebbe az ügybe segítségére.
0: Hadd kérdezzem polgármester urat, mert rohan az időnk, tehát egyrészt azt mondta, hogy megpróbál ön is segíteni ezeket az embereket elhelyezni más munkahelyeken. Ez az egyik kérdésem, hogy ez hogy fog sikerülni, mik a kilátások, de egy picit a nagy képre is nyissunk. Mit gondol ön, hogyha egy ilyen kerékpárgyártól függ egy komplett település költségvetésének egy nagy része, meg a munkavállalók helyzete, tehát Magyarország vagy az önök térsége számára mi lehet a kiút? Mert azért ez így elég síralmasan hangzik. Tehát milyen iparágak, vagy nem tudom, mezőgazdaság, vagy tudás, vagy szolgáltatás az, ami kiránthatná önöket, vagy akár az egész országot ebből a helyzetből?
2: Az egy sokkal hosszabb téma lenne, hiszen ez egy vidékfejlesztési programnak lehet a része, nem csak a mezőgazdaság, az ipar. Újra kell fogalmazni Szolnok és térségének is, hogy hogyan nézzen ki, hiszen Budapest 25. kerülete vagyunk, az ahogy 45 perc és 60 perc közötti távolságra van a térségünk, ennek köszönhetően most már a főváros elővárosa vagyunk. Viszont nekünk ez sokkal fontosabb most polgármesterről, hogy az a 400-nál is több Szolnok és térségi munkavállaló megkapja a lehetőséget szeptember 7-e után, nagyon gyorsan kapjon állást. Ezért most csütörtök augusztus 13-án 10 órára a polgármesterről együtt várjuk azokat a cégeket, ami a felhívásomra jelentkeztek, nem csak Szolnokiak, hanem Kecskeméttől térségen túlmutatóan, tehát egy körülbelül több 50 kilométeres körzetben jelentkeztek nálunk munkaadók, és ezt össze szeretnénk hozni a munkavállalókkal, a lendő munkaadóikkal is most csütörtökön, mert tulajdonképpen egy állásbőrzét fogunk tartani Szolnok-Mégyújú városnak a városházáján. Szeretettel várunk minden munkáltatót, aki még ezután gondolja, hogy jelentkezni szeretne, és reméljük, hogy meg tudjuk menteni nagyon gyorsan ennek a 400 embernek a munkahelyét.
0: Tehát a jelenlegi számokból az látszik, hogy akár mind a 400 kaphat állásajánlatot ezen a bőrzén?
2: Az én e-mail cím a polgármester@ph.szolnok.hu-ra már pénteken 30 cég jelentkezett, valamelyik egymaga 400-at föl tudna szívni.
1: És folyamatosan érkeznek hozzánk is a felajánlások a Tószegi önkormányzathoz.
0: Világos, tehát akkor a 400 ember sorsa, meg a családjaik sorsa valószínűleg rendeződik, de még mindig ott marad a kérdés, hogy Tószegnek honnan lesz majd meg az a bevétele, amit ez a bizonyos, most csődbe ment gyáregység jelente.
1: Igen, és van egy harmadik probléma is, hogy azt azért tudni kell, hogy itt egy több 10 milliárdos ipari vagyon marad most parlagon. Tehát itt azért az is egy hosszú távú cél, amit el kell, hogy érjünk, hogy erre a vagyonra egy olyan befektetőt találjunk, aki itt helyben szeretne majd termelni, és helyben helyi munkaerőt fog majd foglalkoztatni, hiszen azért ezt nem szabad hagyni, hogy ezek az üzemcsarnokok, raktárcsarnokok, szerelősorok, ezek parlagon maradjanak lezárva.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt elmondták. Györfi Mihályjal és Gyurica Miklós polgármesterekkel beszélgettünk.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. miértradio.hu.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
8: A fővárosban a 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. Az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét ajánljuk. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Mától a forgalom egy sávon váltakozva halad a 10. kerületben a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Lezárják a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
10: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
11: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: És bedobta! 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
13: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
12: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
13: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
6: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
0: Reklámot hallottak!

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Belpolitikával folytatjuk a startot. A Tisza frakció szombaton döntött, és Baka Andrást jelölik államfőnek. Három jelölt közül választhattak, titkos szavazás volt. Baka András volt tehát az egyik jelölt, Romsics Ignác történész a másik, illetve Fülö Botond a vidéki prókátorként ismerté vált ügyvéd a harmadik jelölt. Itt van a témában Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó reggelt kívánok,
2: szervusz! Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Lehet-e sejteni, hogy ez a három jelölt lesz? Magyar Péter elmondta, hogy három jelölt közül fognak választani titkos szavazással, és ő a Facebook felületén vagy közösségi felületein kirakott három fotót az elmúlt néhány hétben a polgárügy után, az egy, mind a három jelölttel volt egy-egy találkozó. Tehát lehetett gyanítani, hogy ez a három jelölt lesz. Téged meglepett, hogy Baka András lett a befutó?
2: Nem, egyáltalán nem lepett meg, nem. Tehát érezhető volt már az elmúlt napokban a nyilvánosságban, hogy Baka András javára tolódik el a dolog, már csak azért is, mert az a probléma, amit még a tiszás szavazók egy része is felvetett kommentben, hogy nem jogász, Baka Andrásnál nincs. Tehát ő egy nem csak hogy képzett jogász, de egy komoly jogtudományi képesítéssel is rendelkező, a bírósági szakmában, főleg külföldön több évtizedes gyakorlattal rendelkező, tehát tekintélyes emberről, jogászról van szó, úgyhogy az a probléma kiesett, hogy nem egy jogász lesz majd a köztársasági elnök.
1: Jó, de bocsánat, ez Fülö Botondról is elmondható lenne, és ráadásul ő Baka Andrásnál is van egy kerete a történetnek, hiszen a NER egyik csúnya húzása volt az ő 2011-es talán, vagy 2012-es elmozdítása, és azt mondják, hogy most a visszatérésével ilyen módon keretbe ágyazódik ez a hosszú történet, de Fülö Botondnál is elmondható lett volna, mert ő viszont kirobbantotta a kegyelmi botrányt, ez hozta elő Magyar Pétert, a Tiszát, a kormányváltást, tehát mind a, és ő is jogász.
2: Hát Fülö Botond jelölése igazi provokáció, vörös posztó lett volna, azért valljuk be, tehát 100%-ban Fidesz ellenes, meg NER ellenes volt. Nem mintha Baka András szeretné a Fideszt, ezt azért szögezzük le, hiszen ahogy az előbb helyesen mondtad, éppen a Fidesz többsége volt még kormány erőként, amelyik eltávolította idő előtt a legfelsőbb bíróság elnöki tisztségéből Baka Andrást elég tükkös módon, tehát egyszerűen megszüntették a legfelsőbb bíróságosét, és kitkötötték, hogy aki 5 évig nem dolgozott magyarországi bíróként, az nem lehet a kúria elnöke, úgyhogy hát széttárta a karját a Fidesz, ez van, távozz Baka András. Távozott is, de nyilván rossz érzésekkel a Fidesz irányában.
1: És meg is nyerte az ezügyben indított
2: per Strasbourgban. Igen, az Emberi Jogi Bíróság kártérítést is ítélt meg neki, és szóval ezért hiteltelen, most ugye a Fideszről már többször elmondtuk, hogy a Fidesz hitelességi problémákkal küszködik ellenzékként, mert miközben a Fidesz azt mondja, hogy jogellenes volt, illegitim módon távolították el Súlyog Tamást a tisztségéből, közben hát a Baka András eltávolításáról is megállapította az Emberi Jogi Bíróság, hogy hát bizony az ő távolítása sem volt szép és jogszerű. Na most Baka András megkaphatja a kedd délelőtt élete legnagyobb elégtételét, ezt azért szögezzük le. Tehát miközben őt eltávolították egy olyan tisztségből, amelyben gondolom szeretett ott lenni, most azért államfőként, köztársasági elnökként érhet vissza.
1: Nálad a NER 16 éve alatt egy 10-es skálán milyen értéket kapott a köztársasági elnöki hivatal, mint intézmény? És hát, miért fog kapni, hogyha Baka András lesz az államfő?
2: Első kérdésre egyre kevesebb pontot kapott, ahogy telt múlt az idő. Gondoljunk bele, a NER 16 éve alatt két köztársasági elnök bukott meg szégyenletes módon, idő előtt megbuktak, hiszen Schmidt Pál a plágium ügyébe bukott bele, Novák Katalin pedig a kegyelmi ügybe. Tehát ez azt jelentette, hogy ha Solyom Lászlót nem számoljuk, aki csak pár hónapig volt az Orbán rendszer idején köztársasági elnök, akkor a NER 16 éve alatt 3 köztársasági elnököt sikerült elfogyasztani, ha jól számolom, Schmidt Pált, aztán Nádej Jánost, Novák Katalin és Súlyog Tamás, bocsánat, 4-et. Tehát 4 köztársasági elnököt fogyasztott el, és hogyha Solyomot még oda veszük, akkor már 5-öt. Na, szóval én azt látom, vagy láttam, és ezt a Magyar Hang heti labban annak idején meg is írtam, hogy egyre értéktelenebbé vált az államfői tisztség. Én azt is megfogalmaztam már, hogy nem is biztos, hogy kéne államfői tisztséget fenntartani. Minek? Tehát, hogyha ennyire nincs szerencséje ennek az országnak a köztársasági elnökökkel, akkor pakoljuk szét a hatásköreit. Na most, ami...
1: A várakozásaidban kapcsán, igen.
2: Hát, nézd, én azt gondolnám, hogy én abból indulok ki, hogy Magyar Péterék nem az ellenségüket fogják megválasztani kedd délelőtt.
1: Hát erre egy idézet, amikor megnyerte a választást a Tisza, akkor azt mondta Bak András, hogy örülök neki, ez egy történelmi helyzet, egy autokratikus rendszert alapvetően megváltoztatni csak 2/3-dal lehet, tehát kifejezetten örült a Tisza 2/3-nak.
2: Sőt, ha megnézzük alaposabban a 24.hu-nak, vagy akár az Euronews-nak adott interjúit, akkor azt látjuk, hogy a közjogi elképzelései azok érintkeznek a Tisza párt mostani közjogi döntéseivel, tehát Bak Andrásnak nem volt különösebb problémája azzal, hogy a neres közjogi vezetőket idő előtt eltávolítják, azt mondja, hogy helyre kell állítani a jogállamot, mert ezek a korábbi neres vezetők egy autokrata rendszert tartottak fenn, és helyre kell állítani jogállamiságot. Tehát én azért arra számítok, hogy fontos kérdésekben, ami a közjogi változtatásokat illeti, éles ellentétek nem lesznek Magyar Péter kormánya és Bak András majdani köztársasági elnök között. Természetesen nekem az volt a benyomásom, hogy Baka azért egy viszonylag önálló, autonóm személyiség, tehát egy van karaktere. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy akár mondjuk bizonyos törvényeket visszaküld majd az országgyűlésnek megfontolásra, még azt is el tudom képzelni, hogy majd egyszer-kétszer az Alkotmánybírósághoz fordul, de nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a Tisza frakció nem egy ellenséget jelöl köztársasági elnöknek, hanem egy olyan szemét, aki valóban tekintélyes jogászi pályával rendelkezik, másfelől meg a közjogi elképzelései jelentős részben illeszkednek a Tisza párt mostani közjogi átalakításához, amelyeket ugyan a Fidesz diktatúrának, önkényuralom építésnek jellemez át. Nem olyan vészes a helyzet, mert ebben a szörnyűvé vált önkényuralomban Orbán Viktor lemegy Szerbiába, és iszik jó ízűen szerb pálinkát. Tehát úgy látszik, hogy olyan nagy baj azért nincs ebben az ország.
1: Meg rablóhúst fogyaszt. De visszatérve Bak András szemére, Magyar Pétertől megkérdezték, hogy mi lesz akkor, ha a következő elnök is kritikát fogalmaz meg a Tiszával szemben, majd őt is leváltják. Erre azt mondta Magyar, hogy nem. Neki az az elvárása a mindenkori államfő felé, hogy adott esetben tartson ellent a kormánynak. Tehát az előbb említetted, hogy bizonyos törvényeket akár vissza is küldhet. Ennél nagyobb ellentartást el tudsz képzelni?
2: Nem nagyon tudok elképzelni, ahhoz tényleg nagyon meg kéne romlani a kapcsolatnak Magyar Péterék és Bak András között. Egyébként Magyar Péternek még körülbelül 2 évvel ezelőtt volt olyan elvárása, hogyha majd elnökválasztás lesz a Tisza párban, akkor ő elvárja, hogy legyen majd egy ellenjelöltje, különben lehet, hogy nem fog elindulni a Tisza párt elnöki tisztségéért. Hát ehhez képest simán megválasztották Magyar Pétert Tisza párt elnökének. Senki nem volt olyan őrült, hogy ellene elinduljon a siker minimális esélye nélkül. Magyar Péter néha szokott ilyeneket mondani, amikor nagyon jó fiúnak tűnik, nagyon jóságosnak, aki a demokráciát nagyon-nagyon becsben tartja, de hát látjuk, hogy a Tiszaszai sziget tagjai azóta sem kaptak pártagságot, tehát ők továbbra sem szólhatnak bele jogilag a párt belső életébe. Úgyhogy én ezeket a mondatokat, amit te soroltál, hogy elvárja Magyar Péter, hogy ellen ellentartson. Hát ezt nem hiszem, hogy túl komolyan venni kell venni. Legfeljebb annyiban talán igen, hogy mondom, a Baka András eddigi habitusába, stílusába, mondataiba szerintem beleférhet az, hogy ő bizonyos törvényeket visszadob, hogy bizonyos törvényeket esetleg alkotmánybíróság elé citál, de miután ismerjük Baka Andrásnak nagyjából, hogy mit gondol a NER rendszer eddigi lebontásáról, hogy elfogadhatónak tartja, hogy bizonyos nervezetőket idő előtt el lehessen távolítani. Én azt gondolom, hogy azért a legfontosabb kérdésben, ami a köztársasági elnökre háramlik, egyetértés mutatkozik szerintem a Tisza kormány, különösen a miniszterelnök és Baka András között. Tehát engem inkább az lepne meg legalábbis az elején, hogyha súlyos konfliktusokra kerülne sor, és még valamit, Baka András tisztában van azzal, hogy az ő mandátuma időben erősen korlátozott, tehát ellentétben azzal, amit eddig megszoktunk, hogy 5 évig tartott, normál esetben, ha meg nem buktak, 5 évig tartott a köztársasági elnökök mandátuma. Most ugye az alaptörvény 17. módosítása értelmében csak is az új alkotmány elfogadásáig fog tartani, és ez lehet, hogy csak másfél-két év lesz.
1: Egyébként nagyon érdekes, Baka András tartott egy előadást a francia Sorbonne Egyetemen még márciusban, tehát nem volt még meg a választás végeredménye, és azt mondta, hogy szerinte az lenne a menetrend, hogy módosítják az alaptörvényt, egy-két gyors változtatást, már hogyha lesz kétharmada a győztesnek, és utána elkezdődhet egy alkotmányozás, és azt mondta, hogy ez viszont egy hosszadalmas, több évig tartó munka, be kell vonni szakmai szervezeteket, jogászokat, mindenkit, még az ellenzéket is, de szerint ezt ebben a ciklusban meg kell csinálni. Tehát, mintha egy kottából játszottak volna.
2: Erről beszéltem az előbb, tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter nem véletlenül jelölte Baka Andrást, mert Baka András eddigi előadásai, interjúi alapján inkább arra lehet számítani, hogy a közjogi kérdésekben hasonló a véleménye, mint Magyar Péternek, és szerintem ez döntő volt.
1: Nagy Attila Tibor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
2: Én is köszönöm szépen.

0: percekben. Az energiakrízissel folytatjuk a startot. Itt van Keresztes Attila, energiastratéga. Szervusz, jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. A paksi leállással kellene kezdenünk. Ez él a legélénkebben az emberek emlékezetében, plusz hát ez jelen idő, hiszen most is egy turbina megy ugye a 8-ból, ha jól tudom. Azt mondják, hogy ez nagyon drága művelet volt, hogy le kellett állítani Paksot, de szórnak a számok. Te mit mondanál, mennyibe került, vagy kerül nekünk ez a leállás?
1: Azért szórnak a számok, mert nem egy fix beszerzési ár van, hanem a piac folyamatosan változik, és attól is függ, hogy hát mennyi energiára van szükségünk. Amikor nagyon meleg volt hőkupola alatt, akkor még az importban is, a minket kiszolgáló országokban a legutolsó olajos erőműveket is, amik már tényleg a vész tartalék, be kellett kapcsolni. Ilyenkor az ár az fölmegy 500 euróra, vagy akár 1000 euróra megawattóránként. Na most azt tudni kell, hogy ez az ár, ez normál esetben mondjuk 50-60 euró. Tehát ekkora árkülönbség van. Viszont most, hogy egy kicsit tudni kell, hogy ez az ár, ez normál esetben mondjuk 50-60 euró.

0: forint, tehát ez egy közepes vidéki stadion fél karéjának az ára.
1: De milyen jó az a karé?
0: Hát nyilván kell, mert ugye nem mindegy, hogy mekkora karéjon nem ül senki, teljes karéjon vagy fél karéjon, de most viccet félretéve, tehát tényleg 10 milliárd forinton igen, múlt ez a mostani leállás?
1: Ez nevetséges, de igen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy annyira nem volt semmilyen energiastratégia, és nem volt semmilyen munkavégzés ezen a területen, hogy erre szavakat nem lehet találni, és én most szembesülünk ezzel, hogy itt már gyakorlatilag másfél évtizede csak mindig az éppen az aktuális kríziseknek a valamilyen ügyeskedése való elhárítása volt, de érdemi lépések nem történtek. Persze erre szokták mondani ellenérvként, hogy de ezt terjedtek a napelemes rendszerek. Csak hogy ez egy 2006-os rendeletnek a következménye, amit elfelejtettek egyszerűen időben leszabályozni, és mire eltörölték ezt a rendeletet, addigra már több ezer megawattnyi naperőmű projekt fejlesztés elkezdődött. Tehát ezt is megpróbálták utána egyébként megfogni és megállítani, csak már késő volt.
0: Még visszatérve egy mondat erejéig, a 10 milliárd, az azt olvastam, hogy magából a paksi cégcsoportból 200 milliárd forintnyi hasznot lehetett realizálni a 16 év alatt, és hogy ezt ki is vette az Orbán kormány. Tehát ehhez képest, hogy 10-et beforgattak volna, és most nincs ez a baj, még szemben ötlőbb.
1: Hát akkor azért ez még durvább a valóság. Mert a Paks ugye az MVM csoportnak a része. Az MVM csoport az egy 128 vállalatból álló, átláthatatlan, óriás. De annyit azért lehet hallani szakmai körökben, hogy elképesztő pazarlás van, itt mindenkinek a mindenkie kap egy jó zsíros státuszt, és ez valahol évi 200 és 500 milliárd forint között van az, ami fölöslegesen ez a rendszer felél. Tehát itt nagyon sok pénzről beszélünk.
0: Magyar Péter azt mondta, hogy egy új energiastratégiát alkotott a kormány, és két elemet emelt ki, vegyük ezt a kettőt mi is végig. Az egyik, hogy nagyon sok napenergiát termel most már az ország, csak éppen elfelejtettek, vagy nem építettek eddig tárolókapacitást. Tehát elszáll ez az irgalmatlan mennyiségű energia. Mennyi időbe telne egy ilyen energiatárolókapacitás megépítése, és mennyi pénzbe, hogy ez megmaradjon nekünk?
1: Nagyon gyorsan meg lehet csinálni. Tulajdonképpen, ha most be kell avatkozni a rendszerbe, akkor ez a leggyorsabb, hiszen ez engedélyezéssel együtt simán egy év alatt megvan. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem valami össze-vissza szabályozás lenne, hanem most tényleg egyszer azt mondanánk, hogy legyen hatékony. A hatékonyság az azt jelenti, hogy a transformátor körzeteknél, valahol a transformátorok környékén lenne lerakva egy-egy nagyobb tároló, akkor ez egy év múlva megvan oldva a kérdés. És az ára pedig nem sok, körülbelül ilyen nagyságrendben egy megawattnak, egy megawatt kapacitás az olyan 160 ezer euró.
0: Sajnos ezek a számok így nem állnak össze egy pillanat alatt a fejemben, de elhiszem neked, hogy tehát gyorsan meg lehetne, és jó költségből.
1: Gyorsan, és meg is térülne. Akár kivégeznie, akár a hálózati engedélyesek, akár privát befektetések, ez bomba üzlet is ráadásul. A mostani számok mellett 3 év alatt térül meg.
0: A másik, amit ígér Magyar Péter, hogy magát az áram, vagy elektronikus, elektromos hálózatot kell felfejleszteni, hogy erre lenne talán 860 milliárd forintnyi uniós pénz. Milyen állapotban van az elektromos hálózatunk?
1: Nagyon könnyű megállapítani, ahogy 16 év alatt, hát alig volt fejlesztés. A rezsicsökkentésnek az volt a hatása, hogy nem maradt pénz a fejlesztésekre, és ezek sorban el is maradtak. Nem csak ebben egyébként, a vízben is hát látjuk, hogy katasztrofális helyzet van. Tehát ezeket mindent föl kell újítani. Erősebb vezetékek kellenek, mert ugye sokkal több áramot fogyasztunk, mint korábban. Az alállomások, hát én voltam egy párban, hát némelyik úgy néz ki, mint valamilyen múzeum. Tehát ilyen 50-70 éves berendezések zizegnek, működnek valahogy, de ki tudja meddig. Nincsenek digitalizálva. Az azt jelenti a digitalizálás, hogy nézik folyamatosan online, hogy működik a rendszer, és ha valami elromlik, akkor sokkal gyorsabban be lehet avatkozni, mint ha mondjuk egyébként föltűnik valahol egy központban, ott beül két melós, az autóba utazik másfél órát, és akkor csavarhúzóval akármivel megjavítja. Tehát, hogy nagyon-nagyon elmaradott a rendszerünk, sajnos.
0: Mindjárt belevágnánk a te 12 pontos stratégiádba, de egy rövid kérdés, hogy az megváltoztatható, hogy sokszor majdnem ugyanannyit fizet egy átlagpolgár a rendszer használati díjért, mondjuk áram esetén, mint magáért az áramért?

0: a rendszerhasználati díjunk az egy kicsit olyan hasraütéses alapon van kialakítva. Ennek is azért azt gondolom, hogy jelentős mértékben politikai oka van, hiszen tudjuk, hogy az egyik nagy áramszolgáltató az kinek a tulajdona.
1: Mészáros Lőrinchez köthető, nem?
0: Így van, és a rendszerhasználati díj az egy óriási profitot jelent. Tehát ezért is vannak ezek az elképesztő aránytalanságok ebben a történetben. Ezt föl kéne mérni, hogy valójában mennyibe kerül fenntartani, és képezni egy rendes tartalékot a fejlesztésekre. És akár azt is ki lehetne jelenteni, hogy ez csak néhány évig van, amíg bizonyos számú fejlesztés megtörténik, de utána normalizálódik, csökken, vagy esetleg nem emelkedik soha többé. Tehát valami ilyesmi módszert kéne kialakítani.
1: Nézzük a te 12 pontos energiastratégiádat. Azt mondod, hogy gyakorlatilag ezt átemelte a kormány, még ha forrás megjelölés nélkül is. Nem tudjuk mind a 12 pontot, de a legérdekesebb, megfizethető energiát minden embernek. Mi a megfizethető? Milyen arány, hogy arányuljon mondjuk a bevételhez?
0: Hát ez mindig az adott helyzethez kell mérni, nyilván nincs egy standard szám, de az, hogy egy bizonyos, főleg a vállalkozások esetében teljesen aránytalanságok vannak, rájuk van terhelve rengeteg költség, főleg a rezsicsökkentés által generált hatalmas összegek, illetve voltak korábban olyan naperőmű fejlesztési projektek, amik generáltak költségeket. Ez egy bonyolult kérdés, azért nem mennék bele, mert ez önmagában egy másfél órás adás. De a lényeg az, hogy tehát voltak nagyon elhibázott jogszabályok, amik jelentős költségeket generáltak. Ezeket mind vissza lehet vágni. És el lehet érni egy olyan helyzetet, amikor az emberek tudnak részesülni abban, amikor tényleg nagyon olcsó mondjuk a villamos energia, hiszen van, amikor gyakorlatilag nulla az ára. Hát miért ne kaphatnák meg az emberek ilyenkor nagyon olcsón? És a másik, hogy az energiában nem csak a villamos energia számít bele. És talán itt lehet a legnagyobbat spórolni. Ne felejtsük el, hogy Magyarországnak van egy energiamixe. Ez sokszor összekeverik a villamos energiamixel. Ez a kettő nem ugyanaz. Az energiamix az azt jelenti, hogy egyharmad részben a felhasznált energiánk az olaj. Egyharmad földgáz. És csak körülbelül olyan 18-20%, ami megújulónak tekinthető, és 15 a paks. És bizony még van 5%-nyi szenünk is. Na most ebből az olaj és a gáz, az roppant drága, és ez egy import termék. Ha meg tudjuk oldani azt, hogy mondjuk a fűtésben legyen elektrifikáció, és azt tudjuk jól, hogy a hőszivattyúk azok kedvezményes tarifával kapják a villamos energiát, már nagyon sokat spóroltunk. Ha megoldható az, hogy az elektromos autókat szintén a tőzsdei árhoz igazodva lehessen tölteni, akkor lehetne olyan, hogy mondjuk 1000-1500 forintból föl van töltve egy autó. Hát ez alacsony költségeket jelent az embereknek, és ezt kell elérnünk, nem pedig egy ilyen teljesen piacidegen rezsi csökkentéses megoldással, aminek az árát most fizetjük meg.
1: Még van egy nagyon érdekes pont, tehát mindegyik érdekes, de időnk egyre van, energia részvényt minden magyarnak. Ez mit jelentene?
0: Ez gyakorlatilag azt jelenti, én úgy képzeltem el ezt, hogy mint Norvégiában van a norvég alap, ahol ezt csinálták, tehát rengeteg energiaforrást fedeztek föl, és ezek gyakorlatilag állami kézbe kerültek, és ebből létrehozták a világ legnagyobb befektetési alapját. Nagyobb, mint a kínaiaké. És hát ez egyértelmű, hogy egy jó létet hoz az országnak. Ezt meg lehetne csinálni nálunk is. Most ezt a kormány úgy transformálta át, hogy hát a mostani szeles beruházásoknál majd ki fognak kötni állami tulajdont, ami hasonlít ahhoz, amit én mondtam. Nyilván ennek az előnye megvan ennek a megoldásnak, hogy nem kell hozzá semmilyen állami tőkét beletenni. A hátránya az, hogy sokkal kevesebb pénz fog bejönni belőle hosszú távon. Én azt gondolom, hogy az én ötletem jobb volt, de ahhoz pénz kell.
1: Ez a norvég alap, ez az, ami már több mint 1000 milliárd dollár vagy eurónyi összeggel bír, és amit csak a jövő generáció számára lehet ott felhasználni?
0: Igen, de nem 1000 milliárdról, hanem trilliárdos nagyságrendről beszélünk. Tehát ez valóban a világ legnagyobb alapja. Elképesztő összeget lehetett összeszedni. Hát ennek persze az is feltétele.
1: Van olajuk.
0: Hát van olajuk, meg nem lopják el.
1: Ez a kettő. Nálunk az utóbbi is gyorsan megvalósítható. Kedves Attila, köszönöm szépen,
0: köszönöm,
1: hogy eljöttél.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Az állami médiával, annak jövőjével folytatjuk a startot. Még mindig nehezen áll rá a számomra, hogy közmédiáról beszéljek, mert hát annyiban most is közmédia, hogy közpénzből működik, de hogy nem a közérdeket szolgálta az elmúlt 16 évben, azt szinte biztos, hogy kijelenthetjük. Ezt támasztja alá az is, hogy korábbi, vagy talán mostani MTV-as dolgozók korábbi dokumentumokat tettek közzé 500 oldalon keresztül. Ezek képernyő képek, SMS-ekről, e-mailekről, és ezekből feketén-fehéren kiderül, hogy milyen módon kézi vezérelte a korábbi hatalom az állami médiát. Polyák Gábor médiajogász van itt velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Köszönöm, hogy eljöttél. Amikor olvastad, hogy láttad ezeket a dokumentumokat, milyen érzések kerítettek hatalmukba?
2: Igazából 2022-ben ennek a dokumentumcsomagnak egy részét már nyilvánosságra hozta a Direkt 36. Tehát ez az úgynevezett pro domo csoport, akik ugye a közmédiánál, vagy hát az állami médiánál, a hírügynökségi szerkesztőségben dolgoztak, már évek óta gyűjtötte elsősorban a külpolitikát érintően azokat a befolyásolási technikákat, amik az ő munkájukat ellehetetlenítették. Ilyen értelemben ez egy nem csak sejthető, hanem bizonyított, tudható tény volt, és hát teljesen egyértelmű, hogy itt egyébként nem pusztán arról van szó, hogy a közszolgáltatás elveit sértette az a szerkesztői gyakorlat, vagy nem is tudom, az a cenzúra gyakorlat, amit itt dokumentálva látunk, hanem egészen biztos, hogy ez a hatályos szabályozást is sértette. Volt az állami médiának egy úgynevezett közszolgálati kódexe, abban ott áll, hogy a kollégákat, az újságírókat szakmai függetlenség és autonómia illeti meg a jogszabályok keretei között, tehát ehhez képest ugye föntről oda szóltak, hogy mit lehet, miről nem lehet beszélni, mihez milyen szavakat használjanak. Tehát ez egészen nyilvánvalóan jogsértő, cenzúra, mindaz, amit sajtószabadságnak és közmédiának egyébként Európa ért, hát ez ezen teljesen kívül esik. Ezért itt mégiscsak az a kérdés is felmerül, hogyha ugyanezek az a hírügynökségi újságírók már 22-ben is ezeknek a dokumentumoknak egy részét nyilvánosságra akarták hozni, akkor aztán a 22-es választások után mégis visszamentek, és még mindig részt vettek ebben a játékban. Én értem, hogy hírügynökségi újságíróként nem olyan könnyű elhelyezkedni, de azért itt nagyon sok ember személyes morális felelőssége is felvetődik, akik ennek a rendszernek a működtetésében apró láncszemként részt vettek.
1: Ehhez biztos és teljes mértékben egyetértek veled, viszont akkor említsük meg azt a Várhegyi Attilát, aki a Fidesz egyik korábbi parlamenti képviselője volt, azt hiszem valami bűnügy miatt végül ott jogerősen elítélték őt, el kellett hagyni a parlamentet, de a hírek szerint neki volt egy szobája az MTVA-ban a névtáblájával, titulus nélkül. Én azt hallottam, hogy rajta keresztül irányította a Fidesz az állami médiát, nem tudom, hogy ez mennyire lehet helytálló ez a szóbeszéd.
2: Valószínűleg Várhegyi Attila többféle szerepet töltött ott be. Egyrészt vett fel fizetést, mert szüksége volt nyilván rá. Másrészt hát ott volt, mint a hatalomnak az egyik odaküldött helytartója, aki hát a működő cenzúrának szintén egy eleme, közvetítette valószínűleg a politika szándékait egészen direkt módon, de nem tudjuk pontosan, hogy Várhegyi Attila, hát akiről nem gondoljuk, hogy a magyar médiában egy megkerülhetetlen szerkesztői tapasztalatokkal rendelkező szakértő lenne, erre vonatkozóan nincs adat. Tehát valószínűleg a következő időszakban, amikor az MTVA viselt dolgait fel fogják tárni, akkor előkerül majd néhány dokumentum, amiből ki kell, hogy derüljön, hogy végül is mi volt az ő dolga, milyen szerződéssel vettő részt ennek az intézménynek a működésében, mennyiért, Ezek a formálisan nyomon követhető, lepapírozott részei ennek a folyamatnak, és azért én számítok arra, hogy most, hogy hát a rendszer összeomlott, és valami épülőben van, megpróbálják nagyon sokan azzal, hogy mondjam, jóvá tenni 16 évnyi ugye, közreműködésüket a propagandában, hogy majd elkezdenek mesélni arról, hogy hogyan is működött ott az utasításoknak az átadása.
1: Hát nyilván nem egyszerű majd meghúzni azt a határt, ami alatt mondjuk mindenki maradhat, akármennyire is közreműködött ebben az elmúlt 10 évben, és kik azok, akiktől meg kell válni. El is kezdődött az újjáépítés, ahogy mondtad, de nem indult túl jól, hiszen két embert, az M1 híradó leendő főszerkesztőjét, illetve hírolvasóját azzal az indokkal küldték el egy nap után, amely indokkal odavették őket, tehát a hitelesség helyreállításának indokával. És megelőzte a két, illetve a két esemény közé beékelődött Magyar Péter SMS-e, a nem hinném. Ezek után mondta Borsa Miklós, az elküldött hírolvasó, hogy ezek után ki fog tudni, ki fog merni oda menni majd dolgozni. Mit gondolsz erről a történetről?
2: Tehát mindenekelőtt azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez egy átmeneti időszak, ami nem menti a helyzet egyik elemét sem, de azt egyértelművé teszi, hogy azok a döntések, amik most születnek, azok egyáltalán nem biztos, hogy hosszú távon a leendő mondjuk valódi közmédia működését befolyásolni fogják. Nem tudhatják ezek a most kinevezett vezetők, hogy ők maradhatnak-e majd, hiszen még nem történt meg a vezérigazgatói pályázatnak a kiírása. Most zajlik egy nyilvános konzultáció augusztus 20-áig. Mindenki, nem csak a szakmai érintettek, nem csak az újságírók, hanem az állampolgárok is elmondhatják, hogy milyen közmédiát szeretnének, ennek megvan az online felülete. Ezt figyelembe véve fog megszületni majd az a kiírás, ami a vezérigazgatói pozíciót megalapozza, és valamikor ősszel, és ahogy kiszámolom, ez legkorábban október, amikor tudni fogjuk, hogy ki lesz az a vezérigazgató, ki lesz az a csapat, akit a mostani jogszabályi környezetnek megfelelően legitim módon tekinthetünk a közmédia új vezetőjének. Ő nyilvánvalóan majd eldönti, hogy kikkel akar együtt dolgozni, úgyhogy ez fontos látni, hogy nem tudjuk, hogy ezek a döntések mennyi időre befolyásolják a közmédia működését. A másik része, hogy azért itt azt is lássuk be, ugye Bodac Balázs volt az, aki ezeket az embereket megint csak vezetői pozícióba odahívta a közmédiába. Bodac Balázs, mint a új köztévének az átmeneti vezetője, felelős szerkesztője,
1: hírigazgatója
2: nagyon súlyos hibát követett el. Tehát ezt nem lehet megtenni, hogy közvetlenül a NER-ből valakit átcsekkoltatunk, áthozunk egy a hitelesség felépítésén dolgozó új közmédiába, márpedig itt az egyik érintett, az a megelőzően még egy, tehát közvetlenül a Mészáros Lőrincnek az egyik cégénél volt kommunikációs vezető, és Borsa Miklós is, bár tudjuk, hogy adott interjút, hogy milyen rossz volt neki is elviselni ezt a sok hazugságot, amit az ő száján keresztül kellett a nézőkhöz eljuttatni, de azért éveken keresztül mégiscsak vállalta ezt a szerepet, hogy ő lesz az a báb, aki elmondja azt, amit a Várhegyi Attilától akármeddig terjedő politikai megmondó emberek hallani akarnak, vagy látni akarnak. Ezt egyszerűen ma nem lehet megtenni, egyszerűen nem lehet egy hiteles közmédiát felépíteni a NER főszereplőivel, vagy a NER legfőbb szereplői körül vezető szerepet betöltő emberekkel. Ez egy nagyon súlyos szakmai hiba volt, de ettől függetlenül az egy nagyon súlyos politikai hiba volt, amit Magyar Péter tett.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mi ennek minősíted ezt a két szót?
2: Ez nem menti Magyar Péternek ezt a, hát mondjuk, hogy meggondolatlan kommentelését. Én nem feltételezem, hogy ő ezt szándékosan, tudatosan azzal a céllal tette, hogy akkor itt majd ugye másnapra a közmédia éppen kinevezett vezetői majd mindent visszacsinálnak. Ez is egy nagyon érdekes helyzet, ugye nem... Tehát jogilag nem lett volna köteles sem az átmeneti vezérigazgató, sem az átmeneti hírigazgató ezt a döntést meghozni, mondhatta volna, hogy én nekem van ezzel kapcsolatban egy szakmai álláspontom, meg tudom indokolni, hogy miért pont ezt a két embert akartam behozni, itt van ezek az érveim, és hát a politikának nincs közvetlen beleszólása az én döntéseimbe. Miért is nem tették ezt meg? Tehát, hogyha a hitelességről beszélünk, akkor itt mindenkinek meg kell találni a pozícióit. Magyar Péternek, mint miniszterelnöknek meg kell tanulnia, hogy a kommentjeinek jogi következményei vannak, és ez egy olyan egyértelműen politikai befolyásolásként értelmezhető beavatkozás a közmédia napi működésébe, ami egy demokráciában nem megengedhető. Ez egy, mondom, az ő részéről egy tanulási folyamat. Ma más jelent kommentelni, mint amikor a választási kampányban bármilyen Facebook poszt alatt elmondhatta a véleményét. Ez egy politikai beavatkozás, ami elkerülendő, de nem kötelezett senkit semmire jogilag ez a döntés. Tehát, hogyha úgy gondolták ezek a vezetők, hogy ez egy jó döntés volt, akkor ki kellett volna állni mellette, és azt kellett volna mondani, hogy bár pedig nekünk szakmai érveink vannak.
1: Hát Magyar Péter azt mondja, hogy továbbra sem fog leállni a kommenteléssel, és hogy ő nem adott semmire utasítást. Mások azt mondják, hogy a nép hangját közvetítette, de mindegy, ezt most már nem tudjuk megfejteni. Van egy percünk. Szerinted volna szükség egyébként az állami médiában egy komplett önálló hírcsatornára? Azért kérdezem, mert Rangos Katalin, aki műsoraink rendszeres vendég, és az MTVA-nál vagy MTV-nél volt ő programigazgató, azt mondja, hogy neki az a tanulsága a 26-os kampányból, hogy az M1 piac, illetve hír torzító működésétől függetlenül az emberek jól tudtak tájékozódni, alternatív forrásokból jó döntést hoztak, tehát a választás eredményre utal, nem kellene, hogy legyen az állami médiának 24 órás hírcsatornája.
2: Azt biztosan nem mondhatjuk, hogy anélkül, hogy lenne egy ilyen állandó hírcsatorna, a magyar választópolgárok ne juthatnának információhoz. Van bőségesen forrás, nagyon sokszínű, hál' Istennek a hírpiac. De hogy ez egy szakmai kérdésnek kell, hogy legyen, amit majd az a vezérigazgató kell, hogy eldöntsön, akit legitim módon megválasztanak, és hogyha a számítások azt igazolják, hogy ez belefér és szükséges, akkor én kívülállóként ezt nem tudom felülírni. Nekem nézőként, választópolgárként biztosan megvannak a magam hírforrásai, és nem érezném, és nem érzem a hiányát a hírcsatornának.
1: Polyák Gábor médiajogász, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Esszéknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban pótlóbusz közlekedik a 4-es és a 6-os villamos helyett az Oktogon és a Jászai-Mari tér között baleset miatt. A 2-es és a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Haller utca Soroksári út között nem közlekedik építkezés miatt. A Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét ajánljuk. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyeri Hévát járónál. Élénk a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, az M3-as autópályán befelé a Szerencs utca előtt, a Haraszti úton a Grassalkovics útnál, valamint a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezik. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc.
1: Ez már a Start Plus, köszöntöm esetleges új nézőinket. A Startot a médiával, az állami médiával fejeztük be, most pedig média fogyasztási szokásokkal folytatjuk. Nagyon sokan kongatják a vészharangot, hogy a gyerekek, a tinédzserek óriási mennyiségű időt töltenek el média használattal. Tinédzserek tanítási napokon átlagosan 4,5 órát, hétvégén napi 6,1 órát töltenek különböző képernyők előtt, és ebből sok negatív dolog is származhat. Pöltl Ákos családbiztonsági szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szép, hogy eljött. Szóval egyre több országban tiltják be bizonyos életkor alatt a közösségi média használatot. Ausztráliában kezdődött, ha jól értem, és most már az Egyesült Királyságnál tart, és Európához közelít.
2: Igen, hát ugye, hogyha nagyon röviden össze akarnánk foglalni ezt a korlátozási hullámot, akkor vannak különböző modellek. Az ausztrálok ugye azt mondták, hogy letiltom a legnagyobb közösségi média oldalakat, mert a gyerekek olyan dolgokkal találkoznak, és annyira elveszi az idejüket, és annyira függőségre vannak tervezve, amit egyébként Amerikában most már több perben is megállapítást nyert, tehát egy ilyen per folyamat is, tehát folyamatban van Amerikában. Az ausztrálok azt mondták, hogy a legnagyobb közösségi platformokról tiltom a gyerekeket. Az angolok most ugye azt csinálják, hogy ezt kibővítik, és azt mondják, hogy nem csak a platformokról tiltom a gyerekeket, hanem inkább funkciókkal kapcsolatban tiltom. Tehát vannak bizonyos funkciók, amiket nem akarok, hogy elérjenek, mind az idegenekkel való beszélgetés, vagy ezek az intim chatbotok, amik kimondottan a gyerekeket ugye be tudják szippantani. Tehát ők tovább viszik ezt a dolgot. Az EU pedig alapvetően már 1-2 éve az EU-ban is erről szó van, ők pedig így komplex szabályozást akarnak, azt akarják, hogy mindenre kiterjedően, azt mondják, hogy a platformot akarom szabályozni. Hát ugye ez egy, nem lesz egy könnyű dolog, egy több milliárd dollárt kereső platformot azt mondani, hogy szüntessétek meg azokat a dolgokat, amik a gyerekekre a legkárosabban hatnak, ami egyébként a legnagyobb profittermelő ezeknél a cégeknél, mert ugye a profitjuknak az alapja az úgy néz ki nagyon-nagyon egyszerűen, hogy minél több ideig be tudok szippantani egy felhasználót, és minél több ideig bent tudom tartani, annál több pénzt keresnek a reklámokon keresztül. Tehát ez nagyon leegyszerűsítve a profit modell, úgyhogy egy óriási küzdelem, ami most folyamatban van.
1: Hát egyébként ez a bentartás minél hosszabb ideig, ez nem csak a közösségi médiára igaz, hanem a hagyományos szerkesztőségek termékeire, az újságcikkekre is. Ma már, nem tudom, a kedves nézőknek feltűnte, de irgalmatlan hosszú cikkek vannak, tehát ajánl valamit a cikkben, és a cikkben ajánlott tény, az majd 3 perc olvasás után a legvégén van a cikkben, azért, hogy a 3 percen keresztül ott görgesse, nézegesse a cikket. De visszatérve az eredetire, témára, hogy itt ez egy sok szereplős történet, ott az állam, ott vannak ezek a nagy szolgáltatók, ott vannak a pedagógusok, tanárok és a szülők. Tehát, hogy itt legalább 4 csoport között kellene eljutni egy összhangig, hogy igen, mindenki azt mondja, hogy ez káros, és lépjünk fel ellene úgy, hogy azért anyagi veszteséget se okozzunk, ha nem muszáj, csak addig a határig, ameddig hát ezzel jár. Megvan ez a közmegegyezés?
2: Hát ugye itt alapvetően anyagi veszteséget, tehát ugye amikor egy 1,7 milliárd dollár termel az 5 legnagyobb big tech cég, az egy brutális mennyiségű pénz. Soha az világtörténelemben nem volt, hogy ennyi pénzt termelt volna valaki egy ilyen tevékenység által. Itt alapvetően az a kérdés, hogy hol avatkozunk be ebbe a dologba, ugyanis a profit az érkezik, és minél fiatalabb korban tudják a gyerekeket elérni a tech cégek, annál könnyebb beszippantani őket, mert az idegrendszeri fejletlenségük révén még sokkal, sokkal kevésbé ellenállóak. Tehát, hogy itt alapvetően, amikor erről a témáról beszélünk, akkor közmegegyezés van abban, hogy probléma van. Tehát a klinikumban látszik, a pszichiátriákon, pszichológusoknál, hogy gond van. Mindig az a nagy kérdés, hogy hol avatkozom be, és hogy hogyan tudom megvédeni a gyerekeknek az idegrendszeri fejlődését, hogy az normális, egészséges módon menjen végbe, ami végső soron egy versenyképességi kérdés egyébként bármelyik társadalomban. Tehát nem arról szól a vita, hogy a technológiát kitiltsuk a gyerekek életéből az végig, és semmikor ne legyenek, hanem arról szól, hogy mikor lépjen be a technológia, mikor érik el azt az érettségi szintit idegrendszerileg, amikor megvan már a gondolkodás képessége, és rá lehet építeni hatékonyan a megfelelő technológiát, a nagy fejlett országok ebbe az irányba mennek, akik már ezt ideje korán felismerték, például a skandináv országok azok visszaléptek ebből a nagyon korán odaadjuk a technológiát, fejlesszük a gyerekeket, kompetenciájukat, a gondolkodás képességét, és a megfelelő módon, megfelelő időben vigyük a technológiát. Ennek a legfrissebb gyakorlatilag lenyomata az az, hogy a norvégok például 2027. január 1-től a 7. osztályig kitiltják a mesterséges intelligenciát az iskolából, ami elveszi az erőfeszítést egyébként, mert a gyerekek helyett mindent megcsinál, és ez a gondolkodás képességét sérül ezáltal, és azt mondják, hogy utána vezessük be, tanulják meg a mesterséges intelligenciát jól felkészített pedagógusokkal, akik tudják, hogy hogy kell ezt oktatni, és akkor ez így jól be tud épülni ténylegesen, amikor felnőnek az iparákba, a különböző versenyképességi mutatókat tudják növelni.
1: A tech cégek hogy állnak ehhez a kérdéshez? Mert akkor egy erkölcsi, morális, lélektani álláspont ütközik egy profit maximalizálási hajlandósággal, céllal.
2: Hát ugye nem fog senkinek titkot elárulni ezzel, ők addig fogják húzni ezt a dolgot, amíg profitot tudnak belőle venni, amíg rá nem lesznek kényszerítve. Ezért figyeli mindenki árgus szemekkel a most zajló amerikai pereket, mert most január, tehát most az első negyed évben volt egy olyan per, amit egy tehát egy Kéli nevű lány és egy pár ezer család egyébként megnyert, és az első olyan per volt, amivel kimondták, hogy függőségre tervezték a platformokat. A Persuasive Design kész akarva a profit termelés érdekében. Ez ugye egy polgári peres, tehát ők mondjuk kártérítést kapnak, de most meg zajlik, 40, több mint 40 állam perelte már be a Metát, és a Tennessee államnak a pere zajlik most, az első per, ami elindult. Ugye ebben az a jelentősége, hogyha nem egy magánszemély, mondjuk a őneki sérelmére okozott probléma miatt perel, hanem egy állam, akkor abból szabályozás lesz. És az állam az első, a Tennessee, aki most zajlik ez a szabályozás, úgyhogy mindenki ezt figyeli árgus szemekkel, mert és akkor itt a válasz a kérdésre, hogy addig nem fognak ők önkéntes szabályozásba menni, ez jól látszik, amíg nem lesznek rákényszerítve. Addig próbálnak a mindenféle ilyen nem működő eszközökkel azt mondani, hogy akkor ezt majd megcsináljuk, egy kicsit kevésbé legyen káros, meg szűrőket alkalmazunk, meg gyerekeknek való platformokat. Ezt láttuk a dohányiparban már, és ők gyönyörűen ismerik, és vannak különböző ilyen elemzések, amik tökéletesen megmutatják a párhuzamot, hogy mennyire használják azokat a mechanizmusokat. A dohányipar sem azt mondta először, hogy káros, hogy akkor nem, ne legyen cigaretta, nem itt mondtak, legyen light cigaretta, különböző fűszűrőket vezetünk be a cigarettára, igen. Minden. Most már ugye ezek a különböző e-cigaretta, de hogy alapvetően próbálnak olyan látszat, vagy nem is látszat, olyan megoldások, amik valójában nem működnek, de mondjuk el tudják ódázni egy kicsit ezt a területet.
1: Hát izgalmas terület, és ráadásul nem csak a szabályozás segíthetne, hanem mondjuk a nevelés, csak hogy
2: el tudják ódázni egy kicsit ezt a területet.
1: Hát izgalmas terület, és ráadásul nem csak

0: Tehát először a problémát fel kell vázolni érthetően, a profitmodellt, az idegrendszeri hatásokat, és ezt megérti a szülő ilyen konyha nyelven érthetően, akkor utána jöhetünk a megoldásokkal, a szabályozással, a pedagógusokkal, az iskolai szabályok összehozatalával, és akkor ez így tud működni hatékonyan.
1: Hát sok sikert, köszönöm szépen, hogy eljött, és mindent.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: A balkezesek világnapját minden évben augusztus 13-án tartják. A kezdeményezést 1976-ban indították útjára, hogy felhívják a figyelmet a mindennapi kihívásokra. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Tudja-e, melyik híres fizikus volt balkezes? Start 1. Isaac Newton. Start 2. Albert Einstein. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával. Valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Sporttal megyünk tovább. Itt volt szombaton a Groupama Arénában a Real Madrid, játszott egy felkészülési meccset, a Fradival nyertek 2-1-re. Sahintót Róbert sportújságíró, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
1: Köszönöm szépen! Úgy láttam, hogy teltház volt, azt mondták, hogy nagyon nagy pénzekért adták a jegyeket, tehát ez egy sikertörténet, nem?
3: Meglehetősen borsos volt az ár valóban, és ennek ellenére megtelt a Groupama Arena, ugye több mint 20 ezer néző látogatott ki, és a beszámolók alapján, meg amik hozzám eljutottak, én magam nem voltam kint a mérkőzésen, de állítólag nagyon jól szórakozott mindenki, és sikertörténetnek is mondható, dacára annak, hogy ugye a Real Madrid 2-1-re győzött, de hát ezt várni lehetett, egy kicsit erősebb csapat, mint a Ferencváros.
1: Egy ilyen meccset kihoz tető alá, tehát ki kezdeményez? A Fradi azt mondja, hogy ide hívjuk a Reált, és akkor mindenki jó jár, vagy a Real Madrid keres egy viszonylag gyengébb edzőpartnert, hogy megy ez?
3: Ugye Ausztriában edzőtáborozott a Real Madrid, játszott is egy mérkőzést a Fiorentinával, és ez volt a harmadik találkozó, amit ugye az új edző José Mourinho irányításával vívott a Real. Nyilvánvalóan, hogy közel voltak, ez szerepet játszott, illetve a Ferencváros gondolom, hogy kezdeményezte. Természetesen nem ingyen jött el a Real Madrid, mint ahogy sehova sem megy el ingyen egy ekkora sztárcsapat. Ugye gondoljunk csak az amerikai, az ázsiai, az öbölországokban tett túrákra, ahol ennek az összegnek, ha hihetünk a sajtóhíreknek, akkor nagyjából olyan 140 millió forint, 3-400 ezer euróért jött el a Real. De hát ennek valószínűleg a többszöröse visszajött, bár ugye nyílt számokkal nem nagyon szokás dobálózni a magyar piacon.
1: Most jut eszembe, hogy mind a két csapat második lett ugye a saját bajnokságában, a Fradi is, meg a Real is. A Real Madridtól azért nyilván bajnoki címet várnának, nem tudom, Mourinhoval te képesnek tartod őket, mert a Barca sem olyan gyenge.
3: Természetesen a Real Madrid minden bajnokságnak úgy vág neki, hogy győzni akar, sőt, ugye 15-szörös BL győztesről van szó, bajnokok ligája győztesről, tehát a spanyol bajnokságon túl a BL megnyerése is fontos számukra. Hozzáteszem, mondjuk én Barcelona szurkolóként nagyon-nagyon örülök, hogy a legutóbbi két La Ligát nem a Real Madrid nyerte.
1: És a Fraditól mi az elvárás? Egyértelműen a bajnoki cím idén?
3: Az biztos, hogy ennél, ahol most állnak, jobban fognak végezni, ugye utolsó helyen áll a Ferencváros, de hát ez az is
1: nagyon kellett. Az elején vagyunk.
3: Így van, meg hát ugye egy mérkőzésük pont a szombati Real elleni tesztmeccs miatt elmaradt, ugye Győrben játszott volna a bajnok otthonában. Ezért kritizálták sokan egyébként a Fradit, bár azt gondolom, hogy talán egy kicsit alaptalanul, hiszen európai kupában is szerepel a Fradi, ugye csütörtökön megy Lengyelországba, ráadásul a Győr, amely ellen játszott volna, a Győr is tagja még a sorozatnak, az európai kupa sorozatnak, úgyhogy szerintem mindkét csapatnak jól jött a halasztás.
1: Akkor nézzük a Fradit, egy kiszivárgott vagy kiszivárgtatott információ szerint Kubatov Gábor elnök arról beszélt, hogy 30%-kal meg kell vágniuk a költségvetésüket. Ebből sok jól nem származik így paraszti észre végig gondolva.
3: Így igaz, e tekintetben már nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy a szombati meccset, ahogy néztük. 30%-ról beszélnek, hozzáteszem, ez nem egy hivatalos vélemény, hanem egy szurkolói ankéton mondta ezt el a Ferencváros elnöke, de hát szerintem nagyjából mindenki arra számított, hogy, és ezt nem dughatják a homokba a fejüket a Fradi vezetői, nyilván ők is azzal számolnak, hogy az a Habzsi Dőzsi, ami az elmúlt 16 évben, mondjuk úgy, de az elmúlt egy évtizedben biztos, az most ugye

0: megszűnik. Még azt sem tudjuk természetesen, hogy Kubatov mondjuk megtartja-e az elnöki pozícióját a klub élén.
1: Te mit vársz a magyar klubfutballtól pont annak fényében, amit mondasz, hogy a Habzsi Dőzsének vége, tehát hogy irgalmatlan állami pénzekkel tömték ki ezeket a klubokat, döbbenetes fizetésekért játszottak, nagyon sok esetben nagyon alacsony szinten, nem az összes csapat, de azért a nagy többség igen. Tehát hogy ennek a világnak valószínű vége van. Mit vársz te?
0: Én azt gondolom, hogy a Ferencváros pont a férfi futball szakosztályát, ugye az a abszolút a kirakat. Biztos vagyok benne, hogy megpróbálja megtartani. Ez a 30%, ha költségeket nézzük, ez talán reálisnak tűnik, de szerintem még nincs ember, aki meg tudja mondani pontosan, hogy ugye az új kormány leszögezte, hogy a TAO-hoz nem akar nyúlni, az ellenőrzését szigorúbbá teszi, ami egyébként egy nagyon jó elképzelés, de nem tudjuk még szerintem, hogy fog alakulni. Az biztos, hogy azért látszik már a kereten, a játékos mozgásokban is, hogy egy kicsit a nadrágszíjat beljebb kell húzni. De nem hiszem, sokkal inkább a Fradi vagy más neves klubok egyéb szakosztályai lehetnek ennek károsultjai. Én nem hiszem, hogy a Fradihoz, amely ugye most nem nyerte meg a bajnokságot, sok-sok év után elveszítette, biztos vagyok benne, hogy kérdezted, hogy szerepel, szerintem vissza akarják, és a keret erességét nézve vissza is tudják szerezni a bajnoki címet. Én azt gondolom, hogy ahhoz fognak a legkevésbé nyúlni, hogy a férfi szakosztály megőrizze azt a szintet, amit ugye megszokhattunk.
1: Tehát, hogy ez politikai alapon kockázatos, ezt úgy megszorongatni anyagilag, hogy bajba kerüljön, erre utalsz?
0: Nem csak politikailag, hanem egész egyszerűen a Ferencváros, a magyar labdarúgásnak egy jó Ferencvárosra, ugye szokták mondani, szüksége van. És egyébként jó is a Ferencváros, tehát nem arról van szó, hogy most itt szélnek keresztik a keretet, rengeteg légióssal dolgozik továbbra is, ugye egy új edző, Borbé Balázs. Biztos vagyok benne, hogy meg akarják tartani. Arról nem is beszélve, hogy ugye az európai szereplésnek betudhatóan, vagy annak is betudhatóan, azért viszonylag jó anyagi helyzetbe került a hírek alapján a Ferencváros, és gondolom, hogy ezt meg is akarják őrizni, ezt a státuszt.
1: Van még itt egy probléma, az úgynevezett Fradi város, azt hiszem 30 milliárdot kapott erre a projektre a klub. Azt mondja Kubatov Gábor, hogy minden egyes forint a Ferencvárosban van, csak éppen maga a Fradi város nem épült meg.
0: Igen, hát
1: milyen, amit tudunk, gondok származhatnak?
0: Elég súlyos gondok szerintem, bár most ugyanezen a szurkolói ankéton Kubatov azt mondta, hogy ő aztán nem vitt haza pénzt, mondjuk ezt nem is feltételezte senki, illetve hogy ez a 25 milliárd forint, ugye 16 plusz 9 milliárd, és volt egy olyan módosítás néhány évvel ezelőtt, még az előző kormány tette, hogy működési költségként is felhasználható ez a pénz. Na most sokan azt gyanítják, hogy vagy fizetésre, vagy játékosok igazolására. Most annyit tudtunk meg, hogy a Napelemparkot a Népligetben, Kubatov ugye azt mondta ezen a szurkolók előtt, hogy a Napelemparkot ebből finanszírozták. Na most gyanítom, hogy nem 25 milliárd forintba került. Nem tudjuk, hogy mi van. Az biztos, hogy a Fradi város nem épült meg.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Izgalmas évadnak nézünk elébe.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Szlazsánszky Ferenc. A balkezesek világnapját minden évben augusztus 13-án tartják. A kezdeményezést 1976-ban indították útjára, hogy felhívják a figyelmet a mindennapi kihívásokra. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Tudja-e, melyik híres fizikus volt balkezes? Start 1. Isaac Newton. Start 2. Albert Einstein. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával. Valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Vannak jó hírek is, az első fél évben 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ez majdnem 6%-kal több, mint a megelőző év hasonló időszaka, 8%-kal haladva meg a tavaly előtti szintet. Halász Bertalan, a jóautók.hu vezérigazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Arról beszéltünk, hogy erősödik a forint, és ennek az eredménye, hogy felpörgött a használt autópiac.
2: Igen. Több tényező van nyilván, de ez is egy nagyon fontos tényező. Ugye jó fél év, három-négy év eltelt már azóta, hogy elkezdett szépen erősödni a forint az euróhoz képest. És ugye a használt autó piacnak a betápláló csatornái, az importált használt autó forgalomba helyezések, amelyeket kintről hozunk, illetve az új autó forgalomba helyezések, ezek mind nagyon közvetlenül kapcsolódnak a forint-euró árfolyamhoz. És hogyha ott olcsóbbak az autók mind a két betápláló csatornán, akkor ez egy idő után elkezdi lenyomni az árakat a teljes belpiaci kereslet kínálatban is.
1: Magyarországon hány éves az átlag autó?
2: Most már 16 és fél fölött járunk.
1: Ez európai összehasonlításban mennyire öreg?
2: Szoktuk azt hinni, hogy ez nagyon öreg, nem annyira öreg egyébként, tehát nyugat-európai országok 2-3 évvel általában fiatalabb flottával rendelkeznek, de vannak itt a környező picit keletebbre, vagy akár a balti országok egy érdekes téma vagy kérdés, hogy ott meg nálunk akár idősebb flottákkal is rendelkeznek. De ami még fontos a tranzakció szám, illetve az éves adásvételek számának szempontjából, az a darabszám, hiszen Magyarországon jellegzetesség, hogy még mindig egy ilyen fejlődő piacon vagyunk, és évről évre gyakorlatilag 100 000 darabbal növekszik az utakon futó autók darabszáma. Most 4,4 milliónál tartunk, 10 évvel ezelőtt ez 3 millió eleje volt. És hát, hogyha belegondolunk, az évente adott-vett autók darabszáma az ennek egy nagyon közvetlen függvénye, hiszen hogyha átlagosan mondjuk 5 évig használunk egy átlagos család egy autót, és 3 millió autó van az utakon, akkor az is egy éves darabszámot produkál, hogyha meg 4 millió vagy 4,5 millió van, akkor az meg egy jóval nagyobbat.
1: A hajtáslánc tekintetében hogy áll a helyzet? Gondolom a benzines még mindig vezet.
2: Hát igen, az utóbbi időben azért volt egy átrendeződés a dízeleknek a 10 évvel ezelőtti dízelbotrány, meg kitiltási botrányok, stb. Elkezdett egy ilyen kanosszajárása. Meg hát nyilván a politikai szubvenciók miatt az elektromos meg alternatív hajtásláncok azok elkezdtek felfelé ívelni. Most ott tartunk, hogy a benzin, turbóbenzin, ezek a kisköpcentis benzinmotorok viszik a palettát az új autós piacon, de nagyon érdekes, hogy az utóbbi években a dízelnek van egy reneszánsza.
1: Mivel fogja meg a dízel a vevőket ebben a reneszánszban?
2: A dízel az egy most nem szokás ilyeneket mondani 2020-ban, de ez egy nagyon jó technológia. Tehát, hogyha nem csak a éppen aktuálisan zászlóra hímezett környezetvédelmi szempontokat nézzük, bárha csak azt nézzük, akkor sem elvetendő technológia, hiszen most már olyan részecskeszűrők, stb. Tehát olyan technológiák vannak ebben a hajtáslánc rendszerben is, amik nagyon alacsonyan tudják tartani. De mostanában inkább a zöld jelszavak helyett az energia hasznosulás, a kilozsúlok, meg kilowattok mennyi utat tudnak nekünk megvenni a személyes mobilitásunkban, ebből a szempontból például a dízel az egy elképesztően jó technológia. Nagy, főleg a nagy kisbuszok, prémium autók, családi autók tekintetében, amikor nagy tömegeket kell mozgatni, akkor a nyomatékos dízelmotorok azok nagyon jó hatásfokkal tudnak minket A-ból B-be eljuttatni, hogyha felpakoljuk az ötfős családot a csomagokkal, és le akarunk menni Horvátországba, és kiszámoljuk, hogy az effektív energia felhasználás szempontjából mibe kerül, akkor a dízel az nagyon jó. A másik része, hogy rendkívül kipróbált, nagyon jó szerviz háttérrel, akkreditált szerviz műhelyekben jó fenntarthatósággal, olcsó fenntarthatósággal működnek, és ezért nagyon kedveltek még minden mai napig a használatért.
1: Márkára lebontva régen a Suzuki, Opel, Volkswagen, ezek vezették az eladási rangsorokat. Most hogy áll ez a helyzet? Én nem tudom.
2: Hát ugye ezek szintén, amiből sok van, abból sokat adunk, veszünk. És Magyarország... Hát egyrészt egy németországi export piacon lógó kis piac vagyunk, tehát a német volumenmárkák azok jellemzően dominálnak Magyarországon, Volkswagen, Opel, Ford. Aztán nagyon sokáig a német prémium márkák követték ezeket, de ugye Magyarországon vannak sajátosságok, nyilván egy Suzuki ország vagyunk, ezért a dobogó a harmadik fokán mindig a Suzuki állt. És hát egy érdekesség apró színes, hogy az Opel, ami szintén ugye magyar kötődés, az végestelen végig évtizedekig első volt az adásvételek számában, és ez most fordult meg a Volkswagen 10,1%, ha jól emlékszem, elvitte ezt a fél évet, és az Opel az pedig 9,9-el a második helyre szorult.
1: Még van egy fél percünk, azt mondta egy szakember, hogy akkor fog igazán fellendülni itthon az elektromos autók eladása, hogyha ugyanaz a modell elektromos változatban nagyjából annyiba fog kerülni, mint a hagyományos hajtáslánc. Ez az arány most hogy áll?
2: Ez nem ott áll, de azért egyre közeledik. Tehát, hogyha belegondolunk az elektromos autóknak, hogyha piaci szempontból nézzük, nagyon sok hátránya van, hátulütője van, a maradványértéktől kezdve, tehát megveszünk most, az egy dolog, hogy mennyibe kerül, de mennyiért fogjuk tudni 5 év múlva eladni. Ez egy rettentő fontos dolog, amivel egyébként a magánvásárlók kevesebbet szoktak foglalkozni. És ugye ez egy nagy bizonytalanság, hogy hol állnak ezek az árak, viszont amikor egy technológia be van állva, akkor ez egy jól kalkulálható és jól előrevetíthető dolog. Amikor egy technológia nagyon fejlődik és robbanásszerűen fejlődik, akkor ez pedig egy nehezen meghatározható dolog. Az elektromos autóknál az akkumulátor technológia az, ami ebből a szempontból nagyon fontos. Az utóbbi 1-1,5 évben, hogyha emlékszünk, így elmaradtak most ezek a nagy bejelentések, hogy hú, most 1000 kilométer, 1500 kilométer, meg hasonlók. Úgyhogy most egy pici konszolidálódás van, az árak azok elkezdenek így a piaci szereplők által szépen közeledni, de hát dolgoznak a kutatásfejlesztési részlegeken, nem sokára jönnek szerintem a következő időszakban a bejelentések, és akkor ez majd szépen megint felbojdul.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta. Kedves nézők, ennyi fért a mai Startba és a Start Plusba. Az egész szerkesztőség nevével köszönjük szépen a figyelmet. Holnap is lesz Start, de velem még ma is találkozhatnak itt a fórumban. Akárhogy is, további szép napot önöknek, a viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván, Esziknél és a Dunán, Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a Kultúrát hallják, én Rónai Egon. A szerkesztő pedig Somodi Solymos Eszter. A vendég pedig Emil Goodman rendező, a Code Punk videókészítő csapat vezetője. És arról fogom faggatni, hogy azt az ezerszer áldott, átkozott mesterséges intelligenciát, amit annyit emlegetünk most már a politikától kezdve mindenféle összefüggésben, hát nyilván a leginkább egyébként gazdasági összefüggésekben, ezekben a műsorokban. Szóval, hogy ezeket hogyan lehet használni a művészetben, a művészeti ágazatokban, árt vagy használ, és tudjuk-e már róla, hogy mire való. Jó napot kívánok, szervusz Emil!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlök minden kedves hallgatót! Nincs gyors és jó válasz erre a kérdésre. Én alapvetően nagyon pozitív vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent felszabadít a művészetben is. Abba is biztos vagyok, hogy az elkövetkezendő hónapokban, akár egy-két évben ez még sok nehézséget fog okozni sokaknak az életébe, de azt gondolom, hogy ez itt van velünk, itt is marad velünk, és én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy tartsa rajta a szemét, valamennyire adaptálja az életébe, akár a művészeknek, akár nem a művészeknek. Ha ez nem pusztít el minket, akkor itt marad velünk sokáig, és hogyha itt marad, akkor érdemes figyelgetni és követni.
2: Na ez az, most mondtál valamit, ami nagyon fontos, ha nem pusztít el minket, és ezt művészeti értelemben is szokták mondani, azok, akik aggódnak, úgy érzik, hogy felfalja az eredeti művészetet, hogy a helyére lép valami műanyag, valami egyformaság.
3: Jogos a felvetés, én azért azt látom minden nap, én nagyon sok alkotóval dolgozom együtt, nekünk van itt egy elég jól működő alkotó közösségünk, és én azt tapasztalom, és ez engem nagyon megnyugtat a jövővel kapcsolatban, hogyha nagyon jó az alkotó, akkor nagyon jó lesz az AI is, vagy az egyéb dolog, ami kijönne az alkotó kezéből. Ha közepes az alkotó, AI és egyéb dolog is közepes, ami kijön a keze alól, és így mehetnék följebb vagy lejjebb is. Így én azt gondolom, hogy az AI is egy eszköz, nagyon-nagyon kreatívan lehet használni, nagyon új kapukat nyit a kreativitás terén, mi ezeket feszegetjük napi szinten, és én ilyen szempontból meg vagyok nyugodva, sőt, azt gondolom, hogy nagyon sok zseniális alkotó, mondjuk a filmezést nézzük, ami mindig is egy nagyon drága, nagyon sok szívessége múló, nagyon nehéz formátum volt, hogy az ember mondjuk az első kisfilmét megcsinálhassa, és nagyon sok zseniális történetet láttam emiatt eltűnni a fiókba, mert nem volt meg azoknak az alkotóknak, az íróknak a lehetőségük ahhoz, hogy mozgóképet készítsenek, pont az elő felsorolt okok miatt, de most azt gondolom, hogy elő fog bukkanni egy olyan eszköz pont ezeknek a zseniknek, a világba, akiknek nem jöttek elő a fiókból a történeteik, hogy most végre ők is megcsinálhatják, megtalálhatják a közönségüket, és a nap végén a legfontosabb úgy is az, hogy a történet rendben legyen, teljesen mindegy, hogy azt az ember leforgatja, vagy leanimálja, vagy bármilyen módon hozza is létre, az a lényeg, hogy a lélek az egész mögött rendben legyen, és utána az eljusson a megfelelő szemekig, és az a közönség az boldog legyen, tőle sírjon, vagy nevessen.
2: Ti vagytok Azaria vizuál csapata, ugye? A videoklipektől a koncertekig minden a kezetekben van, ha jól tudom. Ha ez így van, majd mindjárt igazolod, akkor ott például volt olyan, amiben azt érezted, hogy most önmegtartóztatásra szorulsz, tehát hogy az már sok, azt ne csináljuk, mert elnyomja az egészet?
3: Az Azi nagyon sok, nagyon jó alkotóval dolgozik együtt, mi is, én dolgoztam vele külön is, még AI előtt több videóklipet készítettem neki, most a csapat igen, több vizuálján dolgozott, de nem lehetne azt mondani, hogy mi vagyunk fixen a csapata, hiszen ő mindig is jellemző volt rá, hogy körbevette magát nagyon tehetséges emberekkel, úgyhogy válaszolva a kérdésedre pedig, ő nagyon feszegeti a határokat, mindig is ezt csinálta, nagyon jól fogja kreatívan a dolgokat, nagyon sok ötlet tőle származik, úgyhogy mi igyekszünk ennek megfelelni. Nem gondolom azt, hogy olyan ilyen komoly kihívás nincs a fejembe, hogy valamibe belefutottunk volna, hogy erre a talajra ne lépjünk rá.
2: Nem, igazából csak arra gondoltam, hogy ugye van az a korlátlanság, ami minden alkotónak öröm. Tehát ez a szinte mindent meg tudok valósítani. De jó-e az, hogyha tényleg abból indulunk ki, hogy a mindent akarjuk egy művészeti alkotásnál?
3: Nem tudom, hogy tudok-e válaszolni erre a kérdésre, igazából nem, soha nem a határok miatt, vagy vagy amiatt, hogy mindent lehet. Én azt gondolom, hogy minden kihívás, minden új brief, minden, ami bejön hozzánk, az egy új lehetőség. Én mindent próbálok úgy nézni, hogy a magam képességei szerint hogy tudom segíteni azt az aktuális projektet abba, hogy a lehető legjobb legyen. Ez teljesen mindegy, hogy AI, vagy valami klasszikus kézműves megoldás.
2: Az viszont megnyugtató, hogy hiszel benne, tehát, hogy benned kevesebb a kétely, mint azokban, akik nem használják. Ugye ez egy általában így szokott lenni, minél jobban idegenkedünk tőle, annál biztosabb, hogy a félelmünk az ellenállássá is válik.
3: Én nagyon-nagyon mellette vagyok mindenkinek, aki fél tőle, és az egész negatív oldalt is próbálom mindig szem előtt tartani, mert nagyon fontos, néha a legfontosabb. Ez egy nagyon fontos átállás az emberiség életébe. Alapvetően egy kifiben élünk ma, ami önmagában egy teljesen lehetetlen dolog, hogy ez történik körülöttünk. Ha valaki fél órát töltött az AI alatt, csak beszélgetés szinten, és érezheti, hogy ez nem vicc, ennek a felesett réfa, ennek az egész háttere már bőven túlmutat szerintem az emberi felfogó képességen, az, hogy ez a gép hogy álmodja meg ezeket a képeket, hogy teszi ezt ilyen gyorsan, hogy vált kommunikációs partneré, ez teljesen elképesztő. Az, hogy benne élünk az kifibe, az ugye azt is feltételezi, mi erre edukálva voltunk a 60-as évektől, valószínűleg még korábbról is, bőven korábbról elkezdődtek ezek a feltételezések, hogy mi van, hogyha a gép életre kel, és öntudatra ébred, és ennek itt vagyunk a határán. Ugye ez 10-ből 9 film apokaliptikusan fogja fel. Nem akarom én se azt mondani, hiszen minden nap ebbe vagyok, és lenyűgöz, és egyben megrémít az, hogy mi történik. Én próbálom a pozitív oldaláról nézni az egészet, és a pozitív épülését és az integrálásába részt venni, mert azzal, hogyha ez tényleg drámai irányba tolja el az emberiséget, azzal nem tudok mit kezdeni, az arra nem lesz valószínűleg erőm, de az, hogyha van benne bármi pozitív kimenetel, mondjuk művészeti szempontból, akkor abszolút nyitva tartom a szívem és a lelkem ennek, és megpróbálom segíteni ezt az alakulást.
2: Nem szorulsz rá, hogy megdicsérjem, amit mondtál, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon bölcs hozzáállás. Emil Goodman, köszönöm szépen. A Codepunk videókészítő csapat vezetőjét hallották a kedves hallgatók a mesterséges intelligencia és a művészet, vagy egyáltalán az emberi élet tekintetében. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést.

Sasha. Sasha.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, látszólag nem ide való, de abszolút ide tartozik, mert a sport és a sport kultúra is a kultúra része, és arról fogunk beszélgetni Gornagy Miklóssal, az MCC nevelésért és közösségépítésért felelős igazgatójával, hogy mi a sport szerepe az egészséges társadalomban, és ezt gyakran elfelejtjük, és a kultúrába sem szoktuk bevonni, pedig abszolút része annak. Legalábbis én így érzem. Szervusz Miklós!
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Abszolút örülünk ennek a lehetőségnek, mert hogy tényleg erről nem szoktunk beszélgetni. Az, hogy a görögök már úgy tekintették a sportot, mint a kultúrának a teljesen az irodalommal, filozófiával és más ide sorolt részeivel egyenrangú ágát, ezt mindig elfelejtjük, mert hogy manapság valami speciálisnak gondoljuk, pedig nem az.
2: Igen, igen, nagyon jól mondod, a sport az alapvetően a kultúra része, én azt gondolom és vállalom az elfogultságomat, és mindig érdemes kontextusában nézni, hogy éppen milyen szerepe van a sportnak, akár az élsportnak, vagy a tömegsportnak egy nemzet vagy egy országnak az életében.
1: Hát csak abba gondoljunk bele, hogy az egészséges életmód mennyit tesz hozzá az életünkhöz, és mennyivel nagyobbra nyitja azt a kaput, amit megélhetünk az alatt, az élet alatt.
2: Igen, igen, ez egyértelmű, de az sem mindegy, hogy milyen minőségben. Tehát én azt gondolom, hogy a sport az magának a boldogságnak is egy forrása, és a boldogságnak pedig azért sok lehetőség van, és gondolok arra is akár, hogy amikor gólt lő a magyar futballválogatott, akkor egy ország kiállt fel és ugrik a magasba, és amiről te mondtál, amiről te beszéltél az előbb, az pedig valóban azt jelenti, hogy egy egészséges és minél hosszabb életet éljünk.
1: Hát igen, mert az egyik az élsport, a másik pedig a szabadidősport kategóriája, és hát a kettőt is külön szoktuk választani, főleg azáltal, hogy az élsport egyre inkább professzióvá, munkává válik, és kevéssé önmagában csak szórakozása. Én is azt mondanám most, hogy beszéljünk egy kicsit a szabadidő, vagy hagyományos nevén a tömegsportról, mert nagy valószínűséggel az az, ami a társadalmat jobban formálja. Az egy más kérdés, igen, hogy az összetartozást meg egy élsport, egy olimpiai esemény, egy világbajnokság milyen módon tudja kimutatni. De ha visszamegyünk oda, hogy sportoljunk, hogy mozogjunk, például ott van egy közösség, amelyik együtt játszik, focizik, kosárlabdázik, az is egy szervező erő egy társadalomban.
2: Egyértelmű, és értem, hogy a élsportot meg a tömegsportot külön szeretnénk, vagy sokszor külön tárgyaljuk, de én ezzel együtt is inkább egybe szeretem kezelni az egész sportot, mint a kultúrának tényleg egy nagyon fontos aspektusát, mert itt, de hogy egy gyerek sem megy be úgy az úszodába, hogy én majd nagyon szépen szeretnék tömegsportolni, hanem úgy mennek oda, hogy ők olimpiai bajnokok akarnak lenni, hogy ők Monhez Krisztiának akarnak lenni, a kis focisták úgy mennek oda, most már nagy örömünkre vannak olyan fantasztikus játékosok, akikhez szeretnének hasonlulni, hogy Szoboszlai Dominikok szeretnének lenni, és hidd el, hogy senki nem mondja azt, hogy én majd milyen jó lesz majd 50 évesen elkocogni a napfényesben, majd csütörtök esténként.
1: Hát persze, de végül is ez a vége, mert nem lehet mindenki Szoboszlai Dominik, de mindenki focizhat a haverjaival.
2: Ez így van, ez nagyon fontos, viszont az, hogy a havarokkal focizzon, ahhoz a gyerekkorban kell elkezdeni a kultúrára a nevelést. Úgyhogy az, hogy az idősek elkezdjenek, vagy az idősebbek, vagy bocsánat, a hozzánk hasonló korú fiatalok elkezdjenek sportolni, hogy többet mozogjanak a magyarok, ahhoz sajnos ez felmenő rendszerbe lehet a leghatékonyabban elintézni, amelynek része akár az úszó nemzet program, vagy a mindnapos testnevelés, vagy akár az is, hogy Magyarországon egyedülállóan sokat fektet az állam a sportba.
1: Hogy látod, hogy állunk a hajdanában, amikor a kötelező iskolai testnevelés kiterjesztett 5 napos lett a korábbi hetente 2x1 óra helyett, akkor nagyon sokan kételkedtek abban, hogy ez valami áttörést hoz. Azóta elteltek évtizedek. Történt áttörés?
2: Azt nem tudom, hogy minek köszönhető, vagy minek nem köszönhető, hogy többen sportolnak most. Az biztos, hogy amióta az állam 2011-ben stratégiai ágazattá nyilvánította a sportot, felismerve ennek a hasznosságát, ami azt gondolom egy fantasztikus lehetőséget adott a magyar sportnak. Azóta legalább dupla annyian igazol sportolók Magyarországon. A vízilabdában, futballban sokkal-sokkal többen. A látványsportágokban rengetegen sportolnak, infrastruktúrális beruházások jöttek, és a magyar sportnak egy olyan egyedülálló jó időszaka van, amivel tudni kell élni.
1: Hogyan tudjuk ellensúlyozni a fiataloknál a mesterséges intelligencia a különböző játékplatformok előretörését? Nyilván az egy nagyon erős konkurenciája a mozgásnak.
2: Hát figyelj, ez egy nagyon jó kérdés, és ezen valószínűleg nem ebben a hűsnek keretein belül fogjuk megtalálni a megoldást, de az biztos, hogy az, hogy a fiatalokat sportra bírjuk, vagy mozgásra bírjuk, az egy nagyon fontos küldetés. Az biztos, hogy minden generációnak megvan a maga kihívása, mozgásra bírjuk, az egy nagyon fontos küldetés. Az biztos, hogy

0: Addigsa az aluljáron van, manapság már azt mondjuk inkább, hogy addigsa a telefon nyomkodja.
1: Ebben
0: én azt gondolom, hogy a tudatosság az alakul, az nagyon-nagyon fontos, de az biztos, hogy van hova előrelépni, és ebben a sport egy egyedülállóan fontos eszköz lehet.
2: Meg hát van egy másik aspektusa is, ugye addig sem a telefon nyomkodja mondjuk a fiatalokra, teljes joggal, de közben meg azt is látnunk kell, hogy azok a közösségek, amelyek gyerekkorban formálódnak egy-egy sportág körül, legyen az bármilyen sportág, azok nagyon sokáig, sőt van, akinél egy életen keresztül kitartanak, mert hogy az egy olyan erős tartó kapocs köztük, hogy együtt sportoltak, együtt voltak az öltözőben, együtt hajtotta őket az edző, vagy együtt értek el egy sikert, ami nem nagyon párosítható semmi más hasonlóval egy közösségen belül.
0: Igen, sajnos ezek hiányozni fognak, mert a játék alapú gyermekkort felváltott a telefon alapú gyerekkor, és van egy olyan paradox szülői hozzáállás is, hogy amíg a gyerek itt van a szobában, addig legalább tudom, hogy biztonságban van, holott ennek manapság már sajnos épp az ellenkezője igaz. A gyerekek sokkal nagyobb biztonságban vannak kint a játszótéren, amikor van lehetőségük leesni a mászókáról, biciklin átugratni egy árkon, vagy akár összeveszni, és utána kibékülni. És ez a sport, ez egy egyedülálló lehetőség arra, hogy ezeket a társadalmi működéshez szükséges funkciókat megtanulják a fiatalok, akár a közös fejlődés, közös célkitűzés, az, hogy az egyénnél fontosabb a csapat, az, hogy az egyéni siker az nem elég, ha a csapat mégis kikap. Hát ezeket lehetne napestig sorolni, hogy hol fontos és miben fontos a sport, és ebben igenis kell venni a fáradtságot a szülő, és gyakorló szülőként mondom, hogy kell venni a fáradtságot, a gyereket elvinni edzésre, meggyőzni arra, hogy erre most szükség van, és csak az elindulás nehéz, mert amikor a gyerek ott van, akkor már élvezi és szereti, és ezek valóban egy életen át elkísérik.
2: Igen, amit mondasz, az azért is fontos, mert szerintem szülőként mindannyian megéljük azt a korszakát a gyereknek, amikor nem akar menni edzésre, és nagy nehezen tuszkoljuk be az autóba, vagy toljuk fel a trolibuszra. Aztán, amikor odaér, akkor már elől megy és szalad be a többiekhez, mert nem akar lemaradni ott már semmiről. Úgyhogy igen, egy kicsit nekünk magunknak is ki kell felnőttként, szülőként tartanunk, hogy ha elvárjuk, hogy a gyerek kitartson a sport mellett. Igaz?
0: Egyrésztről igen, másrésztről meg hát a példamutatás, tehát hogy nekünk is mozogni kell, mert nem várhatjuk a gyerektől, hogy menjen mozogni, és amikor papolunk arról neki, hogy milyen fontos a mozgás, mi pedig otthon esszük a tévé előtt a nem tudom, a töltött csirkét és sört iszunk, hanem igenis jó példával kell előjárni és mutatni a gyereknek. Ebben igyekszem a gyereknek segíteni, de hát az én szocializációm valószínűleg speciális ebből a szempontból.
2: De példát adó, úgyhogy legyen ez így sokaknál. Gornay Miklós, köszönöm szépen, az MCC nevelésért és közösségépítésért felelős igazgatója beszélt a sport szerepéről és fontosságáról. Örülök neki, hogy így volt. Köszönöm.
0: Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok.
2: Szervusz Miklós, és elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, ez volt ma a Kultúra, jövő héten jövünk újra, hétfőtől péntekig, minden nap, minden délután és másnap a délelőtti ismétlésben találkozhatunk. Somodi Sörmös Eszter volt a mai szerkesztő, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra, jó hétvégét!
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától.

0: Rádiót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út után a külső sávban, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a határút előtt. Nem működnek a közúti jelzőlámpák a Helsinki úton a Festékgyári Hévát járónál. A villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Az Üllői úttal csak lépésben lehet haladni. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ez itt a Kultúra, könyvekkel fogunk foglalkozni, de eléggé speciális módon, majd mindjárt meghallják. Itt van a vonalban Ludwig Orsolya, akit a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójaként ismerhetnek a kedves hallgatók, meg ennek a műsornak állandó vendégeként. Hozol mindig jobbnál jobb könyveket, de most egy különleges témaköré csoportosítva.
2: Óriási megtiszteltetés többször veletek lenni, úgyhogy köszönöm szépen, és igen, teljesen speciális a mostani beszélgetésünk. Nemrégiben, október 10-én volt a Mentális Egészség Világnapja, és hát a könyveknek a mentális egészségre gyakorolt pozitív hatása közismert, erről már ezerszer beszéltünk, úgyhogy egyértelmű, hogy erre a világnapra a könyves világ reagál, és hát általában az olvasásról, de konkrétan témájában is a mentális egészséggel foglalkozó könyvekkel igyekszünk az olvasók kedvében járni.
1: Ez a téma, ez egyébként is egyrészt egy szorító téma, hát azt mondják, hogy minden nyolcadik ember a Földön valamiféle mentális problémával küzd, amiben belegondolni is őrület, tehát ez egy milliárd ember. Másfelől meg divatos is a téma, hogy mindenki egy kicsikét a maga pszichéjével, meg a másikéval valahogyan foglalkozzon. Ehhez rengeteg könyv készül, de nem úgy van ez, hogyha leülünk, egy kicsikét megnyugszunk, egy könyvet a kezünkbe veszünk, és csinálunk magunknak negyed óra csendet, nyugalmat, már az segít?
2: Pontosan, hát ez a lényege az olvasásnak, hogy ez egy koncentrált figyelmet igénylő elfoglaltság, az egyetlen a maga nemében. Emellett nincs multitasking, nincsenek zavaró tényezők, tehát itt tényleg úgymond kikapcsolódik egy picit az elme, mert nincs zaj, tehát csak egy dologra kell figyelni. Ha belegondolunk a hétköznapjainkba, akkor ott folyamatosan történik ezer dolog, folyamatosan 3-4-5 felé figyelünk, a gyerek mit csinál, közben telefonálunk, autót kell vezetni, vagy ha otthon vagyunk, akkor nem tudom, oda ne égjen, amit főzünk, tehát tényleg nagyon-nagyon sok felé kell egyszerre figyelni és megfelelni. Ez elképesztően kimerítő, szerintem ezt mindenki, aki éli az ilyen hétköznapokat, igazolhatja. Ebben az olvasás nagyon-nagyon hasznos, és hát igazából páratlan is, amit tud. Aztán megmondom, hogyha olyan témával foglalkozik egy adott könyv, ami pluszban segít, tehát nem csak idézőjelbetéve csak ott kikapcsolódást ad, feltöltődést, hanem még esetleg szorongásoldó, vagy egy bizonyos olyan problémával foglalkozik, amivel az adott olvasó éppen szembesül, akkor ez nagyon sokat tud segíteni. És egy picit még rácsatlakoznék arra a statisztikára, amit említettél, mert van egy olyan korosztály, ahol még rosszabb ez az arány, és ez a fiatalok, a fiatal felnőttek. Hívják őket úgy is, hogy a COVID generáció. Nekem gyerekeim is vannak ebben a korosztályban, és tényleg látszik az, hogy ennek a korcsoportnak, inkább így mondom, nem is feltétlen generáció, annyira más a világa, mint mondjuk a mostani felnőttek, X-esek, Y-osok azt ismerik, tehát akik már eleve digitális világba érkeztek, és abban nőnek föl, nekik nincs az a tapasztalásuk se, hogy analóg léteznek, hogy ahhoz, hogy mondjuk játszani tudja a barátoddal, ahhoz át kell menni hozzá, és nem online becsatlakozol egy játékba. Szóval egyszerűen teljesen más a világuk. Plusz még rájött ugye a COVID, pont egy olyan korban, tizenévesen, amikor hát abszolút a társasági, a szociális kapcsolatok kialakítása a legfontosabb, mondjuk az időszaknak ez a legfontosabb feladata, Szóval ebben a mostani fiatal felnőtt korosztályban még sokkal rosszabb ez az arány, hogy hányan küzdenek súlyos mentális problémákkal.
1: Meg hát van itt még valami, amivel nyilván nem tudjuk a kifutását, tehát ezügyben vészkarangot hirdetni, kongatni bár szoktak, de szerintem nekünk most itt felesleges, de az, hogy milyen sebességgel, hogy milyen felgyorsult tempóban fogadják be az információkat, az egészen riasztó. És ugye vannak erre is kutatások, például egészen más felől a tartalomszolgáltatók, tartalomgyártók felől szokás és érdemes vizsgálni azoknak, akik ezzel foglalkoznak, hogyha az első 3-5 másodpercben nem ragadjuk meg a gyerek figyelmét, akkor azt a figyelmet el is vesztettük, mert tovább lapoz, más néz már, más keres már. Igen. Na most ezt vessük össze azzal, hogy ülj le egy kicsikét olvasni, kisfiam.
2: Igen.
1: Hát, pont ez a súlya az olvasásnak, hogy adjuk meg az esélyét annak, hogy egy kicsikét elmélyüljön valamiben.
2: Igen, és ebben példát kell mutatni. Tehát ez egyik az az, hogy mondjuk, hogy olvas már egy kicsik, fiam, de ezt nem fogja csinálni, hogyha mintát nem lát. Tehát ez olyan, hogy van ez a vizet prédikál, de bort iszik dolog, tehát hogy én mondhatom azt, hogy olvasson.
1: Telefonnal a kezedben.
2: Tévézek, telefonozok, bármit Igen. csinálok, hanem egyszerűen fontos az az élmény is, hogy látják azt, hogy a szülőnek, nagyszülőnek, a környezetnek az egy program, hogy nem tudom, este vagy hétvégén délután olvas. Nem más csinál, hanem olvas.
1: Na, mit olvas?
2: Óriási felelősségünk van.
1: Nagy divat ezekről könyvet is írni, ugye?
2: Hát ezek a pszichológiai tartalmú könyvek, azok abszolút reneszánszukat élik, vagy inkább ez lehet, hogy rossz ismer, nem reneszánsz, hanem ez az első ilyen fénykorukat élik, de hát most már azért 10-15 éve. Tehát azóta folyamatosan, ha megnézel egy sikerlistát, mindig van rajta ilyen tematika. Ugye a leghíresebb magyar szerző ilyen típusú könyve Orvos Tóth Noémnek az Örökölt sors, ami azóta már nemzetközi sikernek is örvend, és még mindig ott van a top listákon, igaz most már nem a legelején, mert hát azért ez közel 10 éves könyv, de hát mutass nekem még egy 10 éves könyvet, amelyik sikerlistán tud lenni ennyi ideig. Mondjuk rögtön tudnék is mondani párat, de az biztos, hogy kevés.
1: De van. Nem feltétlenül a pszichológiával foglalkozik, igen.
2: Nem, azok nem ezzel foglalkoznak. Úgyhogy Noéminek ezt a kötetét mindenképpen ajánlom. Nem tudom, hogy ha létezik még egyáltalán valaki, aki nem ismeri az Örökölt sorsot, gyakorlatilag egy ilyen transzgenerációs elmélet, amit Noémi ebben kicsit fejteget, hogy a korábbi családunk felmenői, korábbi generációknak a különböző traumái hogyan hatnak még akkor is ránk, hogyha esetleg nem is ismertük azt a történetet, hanem csak valahogy így a génjeinkkel kapjuk meg. Úgyhogy erről szól, és hát nagyon sokaknak tudott egy aha élményt adni, felismeréseket. Noéminek is egy ilyen aha élményből jött az egész, a kislányával kapcsolatban volt egy élménye, de nem spoilerezek, ha esetleg valaki még nem ismeri, akkor olvassa el.
1: Egyébként egyáltalán nem légből kapott, amennyiben a Bibliát komoly munkának tekintjük, már pedig ugye alapmű.
2: Hát annak tekintjük.
1: Annak igen. tekintjük, akkor azért gondoljunk bele abba, hogy a Biblia hány utalást tesz arra, amit generációs átoktól kezdve számtalan minden módon leír, hogy hogyan öröklődik a jó és a rossz mint a családon belül, és hát ezt mindannyian, nyilván ha belegondolunk egy kicsikét, akkor értjük. Úgyhogy igen, ez nem véletlenül hát sikerlistás.
2: Igen, és ez nagyban is működik, tehát amikor azt a fogalmat hallott, hogy kollektív emlékezet, ugye nemzeteknek is van kollektív emlékezete, magyarok például, hát egyik mai élő magyar ember sem élt mondjuk a török uralom alatt, és mégis benne van valahogy a kollektív emlékezetben, hogy akkor mi volt, vagy akár a kommunista érában mi volt. Tehát ez működik, és valahogy így a családok szintjén is működik, a legegyértelmű, vagy a legkönnyebben követhető talán, amikor egy holokauszt túlélő család, akik mondjuk a mai fiatalok vagy a mai középkorúak nem éltek még a második világháború idején, és mégis ott van az emlékezetükben, ami a rokonokkal, ismerősökkel vagy az egész zsidósággal történt. Úgyhogy ez abszolút működik, és hát persze aztán az egyén szintjén is. De egy másik könyvet is hadd ajánljak, ami másról szól, mert ugye Noémi könyve az így a családi mintákat, és akkor ebből a feloldódást, megértést segíti. De most egy óriási siker, Mel Robbins, amerikai pszichológus, pár motivációs előadónak a második könyve, ez a Hajd rájuk elmélet. És hát nem túl titokzatos a cím, hogy nem rejtegeti, hogy miről szól. Konkrétan azt próbálja különböző oldalról bemutatni, hogy a mentális egészségünknek mennyire szüksége van arra, hogy bizonyos helyzetekben az elengedést, hát hogy mondjam, hatékonyan tudjuk gyakorolni. Az elengedést olyan kérdésekben, amire nem vagyunk hatással, nagyon sok minden ilyen van. És szerintem nagyon sokakat érint az, hogy feszültséget, szorongást okoz az, hogy nem tudnak mindent megoldani. És ez lehet megint csak családban, hogy nem tudnak gondoskodni minden rokonról, vagy nem tudják elérni, hogy ők is jól érezzék magukat, de bizonyos dolgokra nem vagyunk hatással, tehát hogy ott kell lenni az embereknek, ott kell lenni a barátainknak, de nem a saját mentális jólétünk rovására.
1: Milyen érdekes, látod, én erre a Hagyd rájukra arra asszociáltam, hogy egy ilyen megfelelési kényszerből az arról szabaduljunk valahogy, tehát igen, nem olvastam a könyvet, tehát így könnyű véleményt alkotni, de én erre asszociáltam.
2: Igen, de ez is benne van, tehát hogy ő azt mondja, hogy ez a Hajd rájuk elméletnek négy fontos mondanivalója van az ő elgondolása szerint, hogy nem vagyunk felelősek mások boldogságáért, nem vagyunk felelősek mások megértéséért, hanem miért vagyunk felelősek a saját magunk boldogságáért, a saját magunk jóllétéért. És hát persze ez nem azt jelenti, hogy akkor senkivel nem törődünk meg egyebek, de egyszerűen nem szabad olyan szintig vinni ezt, ami már káros. És a megfelelési kényszer valahol ezzel rokon. Tehát ha én mindenképpen mindenkinek meg akarok felelni a környezetemben, az azt jelenti, hogy én azzal foglalkozom, hogy ők elégedettek legyenek. És ha ebben folyamatosan az ember saját magát hátrébb sorolja, háttérbe helyezi, hát az egy olyan belső frusztrációt okoz, aminek előbb-utóbb lesz kisülés. Ugye Freud mondta azt, hogy a frusztráció az előbb-utóbb valahol kijön. Ha ott nem tud kijönni, ahol keletkezett, akkor kijön máshol. Ő ezzel indokolta nagyon sokféle betegségnek a kialakulását is. Úgyhogy azért érdemes megfontolni ezt a Hajd rájuk
1: elméletet.
2: Nem
1: kell cipelni a világ összes terhét a vállunkon.
2: Így bizony.
1: Elég a sajátunk.
2: Úgy tudunk vele mit kezdeni. Igen.
1: Van még itt egy, amit ajánlottatok egy anyagban, amit megküldtetek, hogy mikről lenne érdemes beszélni, és ez izgalmas, a jól szeretni kérdése.
2: Ó, igen, hát ez is egy pszichológusnak a szerzeménye, és akkor ezt gyorsan megemlítem, mert én egy teljesen más könyvet szerettem volna még behozni, és ez most teljes trollkodás, bocsánatot kérek érte, mert hogy ugye beszéltünk a Noéminek erről a pszichológiai elméletéről, aztán beszéltünk erről a kicsit populárisabb pszichológiáról, a Hajd rájuk elméletről. A Jól szeretni, hogyan építjük vagy romboljuk a kapcsolatainkat című könyv, amit Steve Ross jegyez, ez is inkább ezt a populárisabb pszichológiát hozza. Én ezt szerettem volna behozni azt a gondolatot is, hogy van, amikor regény, nem feltétlen fikció, de olyan is van, de egy ilyen félfiktív regény is mennyit tud segíteni. A Mentális Egészség Világnapján a Nyírő Gyula Kórházban volt egy 12 órás felolvasás, ahol ilyen témájú könyvekkel igyekeztünk felhívni a figyelmet erre a nagyon fontos kérdésre. Én is meghívást kaptam, és oda Sheryl Strayednek a Vadon című könyvét vittem, és abból olvastam. Ez mondjuk egy igaz történet, Sheryl Strayed saját történetét írta meg, és de közben regényes forma, ugye ebből film is született, Reese Witherspoon rendezésében és főszereplésével, és azt meséli el, hogy hogyan szedte össze magát a teljes összezuhanásból. Egy szétesett család nagyon fiatalon elveszíti az anyukáját, ráadásul úgy, hogy ő az egyetlen támasza, a testvérei máshol élnek, magára marad, a saját kapcsolata is tönkre megy, és ott áll, hogy fogalma sincs, hogy mit csináljon, gyakorlatilag egy teljes romhalmaz, és kitalálja, hogy már pedig ő akkor elmegy túrázni, és teljesíti Amerikának az egyik legnehezebb túra útvonalát, a Pacifikus túra ösvényt, ami Mexikó határától egészen Seattle-ig tart, tehát a forró, sivatagos környezeten keresztül, a medvés erdőkön át, a havas hegycsúcsokig, minden is van ezen az úton, és ezt ő egyedül végigjárta.
1: Hát, hogy úgy mondjam, vagány. Történet. Vagány is, de lehet, hogy kétségbe esett is.
2: Igen, tehát a vagányság az onnan jön, hogy már gyakorlatilag semmilyen nem volt, tehát semmi vesztenivalója nem volt, és azt mondta, hogy akkor ő most ide elmegy, és megpróbál saját magával időt tölteni.
1: És megtalálta a kiutat? Újra a Vadonból?
2: Igen. Nagyon-nagyon ajánlom a könyvet. Ez megint egy olyan helyzet, amikor azt mondom, hogy a könyvet kell először olvasni, és utána a filmet. Itt különösképpen azt gondolom, hogy a film szerintem nem is annyira érthető, hogyha előtte nem olvastuk a könyvet, viszont hát én faltam. Te egy fantasztikus történet, fantasztikus ez a nő, aki tényleg összeszedte magát a teljes összeomlásból, és végül is egy kiegyensúlyozott, sikeres életet tud élni.
1: És te is fantasztikusan mesélsz erről. Úgyhogy igen, akkor Sheryl Strayed és a Vadon. Legyen ez a végszó, a végső ajánlat a mai napra, hogy ezt tessék elolvasni. De hát annyi minden van, úgyhogy várlak legközelebb is újabb könyvekkel, újabb témákkal.
2: Nagyon köszönöm.
1: Én is itt köszönöm leszek neked. Ludwig Orsit hallották, a Libri igazgatója ajánlott nekünk kiváló könyveket, köszönjük. Önöknek a figyelmet és az együttműködést abban, hogy jobbnál jobb kulturális programokat tudjunk önöknek ajánlani, ez az kell, hogy hallgassanak minket. Jövünk holnap is. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódarú, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Kuponnapok a Rossmannban! Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Baleset miatt nem jár a 4-es-6-os villamos. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es-6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik, a Spirit FM-en, Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Olyan témáink vannak, amelyeket egészen hétköznapiak abból a szempontból, hogy hát ebben élünk, tehát ismerjük azt, hogy milyen az a hőkupola, tudjuk most már azt, hogy nagyon sokan legalábbis, hogy mi okozza, meg azt is, hogy mennyire nincs benne csapadék. Hazafi Dávid szerkeszti a mai műsort, és pont egy ilyen témával indítunk. Úgyhogy Raskó Györgyöt köszöntöm először is, aki a vonalban várakozva végighallgatta ezt a beköszönést, és hát ilyen módon azt nagyjából le is írhatjuk rögtön, hogy csapadék nincs, és nem is számítunk rá a jelek szerint a következő napokban sem. Tehát akkor kérdezem én, hogy mi lesz. Jó napot kívánok, Raskó úr!
3: Jó napot kívánok, és köszöntök mindenkit.
1: Ugye most itt hidegfront van, a mai nap, ez a pénteki nap, amikor mi beszélgetünk, ezt a hétfői ismétlés kedvéért mondom, ez az, amikor elméletileg kutya hidegnek kéne lennie egy hidegfront, nyomán Szeghalmon 40 fok van, Budapesten 36, úgyhogy hát ennyit nagyjából a hidegről, a Dunántúlon egy kicsikét enyhült a helyzet, de nincs nagy eső. És igazából talán ez nagyobb baj is, mint az, hogy hány fok van, nem?
3: Igen, sajnos ha lett volna legalább kétszer-háromszor országos eső, akkor ez a 35-40 fok elviselhető, de így elképesztő a szárazság. Ma országjáró körúton vagyok, és most megálltam, és azt látom, hogy a kukoricában olyan mértékű a kár, ami valószínűleg több százer hektáron gyakorlatilag nulla lesz a termés, tehát óriási értékkiesésről van szó. És hát a napraforgó, amely növény általában jól bírja a szárazságot, meg a meleget, most olyan kis feje van a napraforgóknak, hogy valószínűleg nagyon gyenge termés lesz napraforgóból is, vagyis kézzelfogható és látványos sajnos az a kár, gazdasági kár, amit a gazdák szenvednek el most az extrém időjárás miatt.
1: Mi a teendő? Mert hogy ha a klimatudósokat hallgatjuk, akkor azt halljuk tőlük, hogy ne abban reménykedjünk, hogy visszaáll, hanem abban bízzunk, hogy megoldást találunk. Az ehhez teljesen hasonlatos, vagy még rosszabb nyarakra?
3: Igen, hát ez egyik tanulság az, hogy kukorica egy olyan növény lett, amivel nem szabad kísérletezni, nem szabad kockáztatni száraz körülmények között, ugyanis óriási a valószínűség annak, hogy ott nem fog megfelelő termés születni, tehát csak öntözött körülmények között szabad Magyarországon kukoricával foglalkozni, és ez bizony, ha az ezt területet nézem, amely jelen pillanatban öntözhető, akkor a mostani nagyon alacsony 675.000 hektárról akár 2-300.000-re is csökkenhet a kukoricavetés területe, mert csak ezeken a területeken van esély arra, hogy a talajvízszint elfogadható, illetve öntözéssel esetleg egy jó termés is elérhető. Vagyis a magyar agrárszerkezetet elsősorban a gabona és olajos mag vonatkozásában jelentősen át kell alakítani. Ezeknek a növényeknek úgy tűnik, hogy kevés jövőjük van Magyarországon, egészen addig, amíg talajvízszintet a magyar társadalom komoly áldozatvállalás mellett és nagyon hosszú idő alatt vissza nem hozza arra a szintre, ami szükséges ahhoz, hogy szántóföldi növénytermelést sikerrel lehessen folytatni Magyarországon.
1: Mondja a társadalmi szerepvállalást ennek a problémának a megoldásában. Nyilván nem úgy kell képzelni, hogy viszünk egy vödör vizet, és ezzel megtámogatjuk a talajvíz megnövekedését, hanem ez rengeteg-rengeteg pénz, amit arra kell áldozni, amire nem áldoztunk az elmúlt évtizedekben, hogy megtartsuk a vizet, ami Magyarországot a folyók által éri. Ugye? Itt hát igazából erről
3: van szó. Igen, ez részben állami feladat, de nagyon hangsúlyozom, hogy ahogy a Olaszországban, például a Pósikságon vagy a Friuli tartományban a helyi gazdák saját ellenőrzésük alatt tartva meg tudják oldani a vízellátást, a víz elosztást, a víz megtartást, és úgy, hogy ebbe szinte minden gazda, akinek ezen a területen földhasználata, tulajdona van, részt vesz ezekben a munkákban. Magyarországon a gazdáknak se lehet karbatett kézzel nézni, hogy az állam mennyit investál és mikor hozza helyre a csatornákat azokon a területeken, amelyek egyértelmű, hogy rehabilitáció nélkül nem fogják szolgálni a növénytermelést. Tehát állami feladat is, önkormányzati feladat, vízügynek megvan a szakmai tudása és teendője, és hát a gazdáknak pedig a eddigi passzív hozzáállás helyett olyan aktív hozzáállást kell tanúsítaniuk, amiben maguk is részt vesznek a helyreállító munkálatokban ahhoz, hogy a saját földjük közelében az öntöző víz megjelenjen, és a talajvíz szint megemelkedjen egy elfogadható szintre.
1: Sőt, hát itt egy másik konfliktus is kibontakozhat, mert a vízügyi szakemberek egyre gyakrabban mondják, hogy hát nem az a megoldás, hogy levezetjük gátak között az árhullámot, hanem az a megoldás, hogy kiöntjük. Tehát, hogy engedjük ki a folyót azokra a szántóföldekre, azokra a megmunkált területekre, amik bizony magánkézben vannak. Ez nyilván egyfajta együttműködést és belátást is igénye.
3: Igen, és hát valószínűleg, hogy valamiféle anyagi ösztönzés is kell hozzá, hiszen fogalmazunk abszolút őszintén, nagyon sok helyen a gazdák megelégedtek azzal, hogy kaptak nagyjából 90-100 forint alap uniós támogatást, ugye földalapú támogatást, az biztosan megvolt, és hát hogyha mellette még időjárási feltételek is megfelelőek voltak, meg talán a piaci feltételek is, akkor akár komoly jövedelmet is el lehetett érni. És valószínűleg azok a gazdák, akik tudták, hogy úgyse fog náluk teremni megfelelő mennyiségű gabona vagy éppen olajos mag, azért erre a bevételre, ami az uniós támogatás, pláne hogyha részt vettek a környezetgazdálkodási programban, akkor a hektáronként több százezer forint olyan bevételhez juttatta őket, ami után adót nem kellett fizetni, tehát ez egy biztos megélhetés biztosított. Azt gondolom, hogyha ezeket a területeket elárasztjuk, vizes élőhelyeket visszaállítjuk nagyjából egy olyan 100-200 hektáron, akkor az ott lévő gazdákat ebbe mindenképp érdekelté kell tenni, tehát a magyar államnak, vagy éppen az unióval közösen valamiféle kompenzációt erre az áldozatvállalásra fizetnie kell. Hát ezek kemény tárgyalások lesznek, valószínűleg évekig elhúzódnak, de én most is azt mondom, hogy minden elvesztegetett nap jelentős jövőbeni veszteséget hoz, tehát a rehabilitációt, a belvíz csatornák, illetve az öntöző csatornák és szivattyúállomások esetében most kell elkezdeni, nem pedig jövő tavasszal. Jövő tavasszal már remélhetőleg több százer hektár pluszban öntözhetővé válik, akkor, ha szisztematikusan most augusztusban elkezdjük azokat a munkálatokat, amelyek áraktisztítás, árokásás, mélyítés, szivattyúállomások felszerelése jelent.
1: A Debreceni Egyetem szakemberei készítettek egy kutatást, és a méréseik szerint a talajszárasság azt jelenti olyan kritikus szintű, hogyha 2 méter mélységre lemegyünk, onnan hiányzik nagyjából 20-25 centiméternyi csapadékvíz. Ez lényegét tekintve egyfajta sivatagi terület. Van arra valamiféle elképzelése a magyar mezőgazdaságban dolgozó küzdőknek, hogy egy elsivatagosodó alfölddel mit lehet kezdeni, ha nem sikerül záros határidőn belül megoldani a vízzel elárasztást?
3: Most saját tapasztalatom, 3 éven át menedzseltem egy olyan projektet Brazíliában, amely félsivatagos, homokos és ilyen tüskés, bozótos területet tett virágzó mezőgazdasági terület 1 millió hektáron, azzal, hogy a San Francisco folyó feldúzasztották, 80 méter magas gátat építettek, és mindkét oldalon, a folyó mindkét oldalán öntözhetővé váltak olyan területek, amelyeken azelőtt kecskék próbáltak valahogy megélni. Ma ez a terület Dél-Kaliforniához hasonló szenzációs zöldség-gyümölcs termesztő terület, amely több millió embernek ad munkát, komoly feldolgozóipar épült erre a gátrendszer melletti területekre, tehát ahogy ott ezt 40 évvel ezelőtt elkezdtük építeni, ma látszik, hogy valóságos csoda keletkezett, és az a terület, amely, mint mondom, félsivatag, homokos félsivatag volt, az ma termőképes terület, és a táj is megváltozott maga, tehát azt gondolom, hogy a duzzasztó gátaknak, vízerőműveknek nem csak a negatív hatásait kell nézni, hanem azon pozitív hatásokat is, amelyeket itt említettem. Magyarországon is valószínűleg elkerülhetetlen, hogy akár a Tiszán, akár a Dunán egy vagy két tározó létesüljön, és hogyha már tározót létesítünk, akkor oda lehet, hogy a vízerőmű is még passzol. De a lényeg az, hogy az egész Alföldön a talajvízszint miatt reménytelennek látszik most a jövő, tehát a kezdő lépés az, hogy szisztematikusan a csatorna hálózatokon keresztül elkezdjük emelni a talajvízszintet, és ehhez kell a visszamocsarasítás nagyon sok szikes területen. A kettő együtt szerintem egy 5-8 év alatt tudna olyan érdemi előrelépést hozni, ami ezeken a területeken intenzív mezőgazdálkodást lehetővé tenne. Természetesen nem buzára, meg árpára, kukoricára gondolok, hanem olyan növényekre, zöldségek, gyümölcsökre, amelyek a buza kukoricánál jóval magasabb jövedelmet, hozzáadott értéket tudnak biztosítani a gazdáknak.
1: Hát és bírják a 40 fokot, nem utolsó sorban. Raskó György, köszönöm szépen a tájékoztatást.
3: Szívesen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A Hormuzi szoros nevét annyit emlegetjük, mint hogyha egy saját területünk lenne itt valahol a közelben, pedig elég távol van ahhoz, hogy izgalmas legyen számunkra, és mégis azzá lett, legutolsó sorban egy háború okán, amit Donald Trump indított Irán ellen, abban a reményben, hogy ez egy villámháború lesz. Most arról beszélek, hogy újra megnyílhat az egyébként helyenként zárt, helyenként nyitott, Irán kényekedve szerint eldönti majd Hormuzi szoros, de egy egészen másik módon, mint ahogy korábban ezt mondjuk Donald Trump gondolhatta volna, Irán és Omán együttműködésében, és úgy, hogy ők pénzt kérnek azért, hogy áthalassanak a tankerek a szoroson. Ugye az Egyesült Államok ezzel egy sokkal rosszabb helyzetbe kormányozza magát, mint a háború előtt volt. Igaz, hogy nem is ezek voltak a háborús célok, de azokat sem ért el. Most jön Szent Iványi István, külpolitikai elemző, szakértő. Hát ebből hogy lehet kikeveredni, kérdezem én. Szervusz, jó napot kívánok.
2: Szervusz, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ebből nagyon nehéz most már kikeveredni. Donald Trumpnak is nehéz kikeveredni, pedig nagyon ki kellene, hiszen közelít november 3-a az időközi választások, és hogyha ott elveszi a képviselőházat, az már nagyon súlyos vereség, de még bekövetkezhet, hogy akár a szenátusban is kisebbségbe kerül, és az teljes sakmat gyakorlatilag számára. Ezt ő is érzi, és nagyon szeretné elérni azt, hogy valahogy kiléphessen, csak hát nem olyan könnyű, mert az irániak is érzik azt, hogy a kezükben vannak bizonyos kártyák, és az a legmagasabb kártya, az pont a Hormuzi szoros. Tehát nekik már nincs is szükségük nukleáris fegyverre, mert a Hormuzi szoros is gyakorlatilag úgy működik, és ahogy te említetted a bevezetőben, most körvonalazódik egy megállapodás, de hát ez nem csak az Egyesült Államoknak, hanem mindenkinek sokkal rosszabb, mint ami volt a háború előtt.
1: Hát ráadásul ugye talált Irán magának ebben egy szövetségest, ők is vitatkoznak, Irán és Omán, tehát amit az omániak akartak, az Iránnak persze nem jó, és Irán erőből próbálja átnyomni azt, hogy a több bevétel és a nagyobb területi ellenőrzés az övék legyen a Hormuzi szoroson. Na de hát itt ez arról szól, hogy akkor most itt két állam lényegében szembeszegül az Egyesült Államokkal, és tulajdonképpen az egész világgal.
2: Igen, így pontosan erről van szó. Tehát ők most rájöttek arra, hogy ezen nagyon komolyan lehet nyerészkedni. A kiszivárgott hírek szerint két csatorna lenne, egy északi és egy déli. Az északit ellenőriznék az irániak, a délit az omániak. Az északi lenne a befelé haladó csatorna, és a déli pedig a kifelé haladó. Ugye vita van arról, hogy mennyi pénzt szedjenek be az irániak, a rakományhoz viszonyított 5-7%-ot szeretnének, az omániak kevesebbel is beérik, de ezzel is többet keresnének, mert ugye legtöbbször üres hajók mennek északra, tehát onnan elég nehéz pénzt beszedni, viszont teli rakományok jönnek délre olajjal, cseppfolyós földgázzal, tehát ott a 3% is nagyon nagy összeg. Igen, az egész világ viszont rosszul jár, hát ez minimum rárakódik az olajára, olaj és a földgáz árára, és nem csak azokban az országokban, akik ebből részesülnek, ugye mert a nagy része a közel-keleti kőolajnak és földgáznak az Ázsiába megy. Na de az ázsiai piacon nőnek, akkor értelemszerűen, ez olyan, mint a közlekedő edények, máshol is megemelkednek. Ugye most is az Egyesült Államokban is megemelkedett az olajár, pedig hát a világ legnagyobb termelője, őt igazából nem érinti, nem importál semmit a közel-keletről, de hát az egész világon drága a kőolaj, akkor az Egyesült Államokban is emelnek árat a termelők. Tehát egy borzasztó nehéz helyzet, és nem tudom, hogy fog tudni ebből kikeveredni Trump elnök. Kicsit hasonlót, és te is utaltál az elején, persze mutandis, tehát a megváltoztatókat, megváltoztatandókat, mint Putyin helyzete Ukrajnában. És ő is abban reménykedett, hogy néhány nap alatt elintézi a dolgot, eléri a célját, és minden rendben lesz, és hát ő már ugye az 5. éve van benne. Hát Trump még nincs benne ilyen hosszú ideje, február végén indította, de már jó 6 hónapja benne van ebben a konfliktusban.
1: Na de hát van itt egy dilemma, ugye az Egyesült Államok Trump mindvégig azt képviselte, hogy pénzt szedni a Hormuzi szorosért nem lehet. Hogyha a két állam megállapodik, Akkor mégiscsak az lesz, miközben az Egyesült Államok nincs is ott ennél az asztalnál, ahol ez a megállapodás megszülethet, hogy pénzt akarnak szedni érte. Erre válaszolhat úgy, hogy nem engedi, és azt mondja, hogy oké, akkor bombázom Iránt. Vajon bombázza Ománt is? Mert akkor ez egy újabb állam, amiben belekeveredik.
2: Hát igen, és ez többen Omán idáig egy szövetséges államnak számított, nem egy nagyon szoros szövetségesnek, eredetileg úgy volt, hogy még az Ábrahám szövetséghez is csatlakozik, aztán utolsó pillanatban kilépett belőle. Tehát igen, egy újabb ellenséget szerezhet magának ezzel. Ráadásul, hát ugye most azt mondja, hogy akkor viszont nem engedi, hogy iráni hajók kilépjenek. De hát Irán úgy is tudja exportálni, hogy nem a saját hajóival exportál, tehát ez önmagában nem zavarja meg Iránt.
1: Hát ráadásul akkor Irán megint azt fogja mondani, hogy oké, ha én nem léphetek ki, akkor más sem fog.
2: Hát igen.
1: Róka fogta csuka, tehát megint nem jutottunk sehova.
2: Abszolút róka fogta csuka, ugye ez jellegzetesen az a történet, hogy ha már belekezdtek, akkor ezt végig kellett volna csinálni. De hát erre nem volt szándék, úgy gondolták, hogy néhány hónapos bombázás után összeomlik a rezsim, és akkor minden megoldódik. Ez nem következett be, sőt megkeményedett a rezsim, tehát most sokkal durvább, mint volt előtte, mert most az iszlám gárdisták vették át a hatalmat egyértelműen, tehát a vallási vezetőket is félretolták. Egy részüket meg is ölték a bombázások során. Az utódot, Hameneinek a fiát, tehát senki nem látta azóta, nem is tudjuk, hogy tényleg éle vagy milyen állapotban lehet. Ő nem került elő, szemmel láthatólag a kemény vonalas katonai vezetők diktálnak. Tehát ilyen értelemben se sikerült változást elérni, ma már egyértelmű, hogy a nukleáris képességeket sem sikerült teljes mértékben megszámolni, és a végén még valóban sokkal rosszabbul jöhet ki, mint ahogy belekezdett. Tehát az egész világpiacra nehezedik még.
1: Viszont rengeteg pénzt keresett valószínűleg a piacok sortolásával, ugye hol bejelenti, hogy indul a forgalom a hormuzi szoroson, hol közli, támad az amerikai hadsereg, és ez mind-mind mozgatja az árfolyamokat minden tekintetben. De közben itt van a kérdés, Irán képes-e úgy ellenállni, hogy az Egyesült Államok ne tudja megnyerni ezt a háborút? Mert Amerika bombázni tud, szárazföldi hadműveleteket elkezdeni nagyon kockázatos, másképp meg hogyan?
2: Hát pont ez a lényeg, amit most mondtál, hogy ezt csak szárazföldi erőkkel együtt lehetne végigcsinálni, az is kockázatos lenne, és sok áldozattal járna, és most az őszi választások előtt, tehát ennek semmi realitása nincs, hát ebbe belekezd Trump, akkor egy óriási bukás lenne a vége. Így semmit nem lehet elérni. Tehát ez egy olyan történet, hogy óriási bukás lenne a vége. Így

0: mondják, hogy hazudott, becsapott minket, azt mondta, hogy nem lesz több háború, és rám itt van, egy hosszú háború.
1: Ugye ráadásul egy saját háború, nem, hogy máshol nem kötött békét, lásd orosz-ukrán háború egy nap alatt, hanem elindított egy sajátot. Egy dolgot hadd kérdezzek, ezt nem szoktuk feltenni, ezt a kérdést, pedig szerintem ez egy tök logikus kérdés. Mi a világ? Azok, akik nincsenek benne közvetlenül, tevőlegesen ebben a konfliktusban, akkor járnánk a legjobban, hogyha ez az iráni-ománi együttműködés, lehet, hogy egy vámszedéssel, egy sarccal, de mégiscsak megvalósulni, és Amerika tudomásul venni ezt?
0: Hát azt kell mondjam, hogy most egy olyan helyzet jött létre, hogy valószínűleg ez lenne az egyetlen megnyugtató megoldás, mert amíg ez nincs, addig látjuk, hogy hogy rángatja a piacot állandóan egy-egy újabb bejelentés, hol 5%-kal fölmegy, hol 10%-kal fölmegy az olajár, hol lecsökken, most éppen csökken, de aztán megint fölmegy. Tehát kéne egy megnyugvás, és ez csak az biztosíthatná, hogyha ha lezárul a konfliktus, akár azon az áron is, hogy ez a 3%, mert ugye ez tevődne rá az olaj és a földgáz árakra, ennyivel drágább lenne. Egy részét a termelők benyelnék, mert már életérdekük, tehát létérdekük Kuwaitnak, Katárnak és Szaúd-Arábiának is nem tudnak másképp kijutni a piacra, hogy valahogy ki tudják szállítani az árut. Tehát nem is gondolom azt, hogy feltétlenül megjelenne ez a 3% teljes egészében az árakban. Hát azt mondom, hogy igen. Ugyanakkor persze morálisan nézve, hát ez nagyon elfogadhatatlan dolog, ez egy középkori állapotra emlékeztet. Ez az áru megállító jog, ezt ismerjük a történelemből, ezzel sokan éltek, kalózok is, de államok is, hogy ha volt egy ilyen lehetőségük, akkor arra kivetettek sarcot. De hát ez, ahogy a világkereskedelem, a globalizáció az alapvetően a szabad kereskedelmen alapult, azon, hogy minél kevesebb akadállyal jussanak el az áruk a piacra. Hát ez most egy újabb komoly akadály az áruknál.
1: És akkor azt a kérdést most ezzel meg sem nyitjuk, hogy a háború alapvető kirobbanásának oka az nem volt kevesebb és más, mint hogy Irán ne jusson atomfegyverhez. Hát ezt a kérdést meg egyáltalán nem sikerült semmilyen módon rendezni. Izrael pont olyan fenyegetettségben érezheti magát, mint eddig, és az irániak pont úgy azt gondolhatják, hogy majd nem sokára lesz atombombájuk, mint ahogy eddig.
0: Igen, hát sajnos ezen a téren semmilyen eredmény nem ért el ez az akció, sem Izrael, sem Amerika akció. Nyilván megnehezítette Irán számára az a dúsítás, tehát azt lehet hallani, hogy ezt bemenekítették nagyon mély hegy alatti bunkerekbe, és nem tudom, hogy tudják-e most átmenetileg folytatni, de megőrizték a képességüket, ezt most már se lehet venni tőlük, már nincs is szó a megállapodásokban arra, hogy ezt elvegyék. Hát a rezsimváltásról, tehát a rendszerváltásról már egyáltalán nincs szó, mert ugye eredetileg erről is szó volt. Hát Trump azt ígérte a felkelőknek, vagy tüntetőknek, hogy már úton van a segítség.
1: Hát igen, viszont amikor elindult a segítség, ha ez az volt a bombázás, akkor már nem volt felkelő az utcákon.
0: Hát nem, mert azokat már kivégezték, vagy bebörtönözték őket, tehát egy borzasztó vérengzés zajlott le januárban. Több mint egy hónapig tartottak ezek a nagyon kemény tiltakozások, de nagyon durván verték le őket, és hát ugye február 28-án indult a háború, tehát pontosan így van, amikor akkor már nem volt érdemi ellenállás.
1: Hát, hogyha a világgazdasági kérdéseket ez az ügy dönti el, akkor egyelőre nincs döntés. Minden esetre nem baj, ha tisztán látjuk, hogy mik a lapok az asztalon. Szent Iványi István, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és szervusz.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Mától a forgalom egy sávon váltokozva halad a 10. kerületben, a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építése miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, egyirányosították a Lenhoszék utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert javítják a csatornát. Forgas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: A gazdasági magazin folytatásában Bot Péter Ákos közgazdászt, egyetemi professzort hívjuk, és itt is van tán a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Köszönöm szépen, itt vagyok, jó napot kívánok!
3: Van egy országminősítésünk az OECD-től, méghozzá, hát tulajdonképpen nem lehetünk nagyon büszkék rá. Mondja például azt az OECD, hogy fenntarthatatlan az államadósság pálya. Mit jelent ez?
4: Az OECD az ugye szakmai szervezet, nem hiteles, tehát nem azért mond valamit, hogy befolyásoljon minket úgy általában, hanem mert így gondolja, és a kutatói csapata végvette a magyar esetet, és ebben nagyon alapos országtanulmányban valóban olyan fejezetek vannak, amikről, hát részben én tudtam, és olyan is, amiről nem nagyon, amiről tudtunk az az valóban, hogy az államháztartás nincs rendben. Na, ebben ugye olyan nagyon nagy meglepetés minket nem érhet, de a hosszú távú modellezésük azért tényleg nagyon aggasztó, ha nem történne semmi, ez a no policy change, tehát hogy nem áll be változás a policyban, nem a politikában, hanem ugye a programok, mondjuk inkább így, akkor ennyi meg ennyi lesz az államháztartásnak a GDP-hez mért arány, és nagyon nagy. Ha vannak reformok, intézkedések, a reform szót egy kicsit lejáratú, szóval intézkedések, akkor pedig jobb pályán marad, de akkor is gond van. Ez nem lephet meg minket, de jó, hogy ez a szervezet, ez a Párizsi Központú Szervezet kimondta.
3: Mondjuk azért ez elég hajmeresztő, amit ők itt leírnak. Azt írják, hogyha úgy marad minden, ahogyan most van, adó meg kiadási ügyekben, tehát ennyit szed be az állam és annyit költ az állam, akkor szerintük 2050-re a GDP 180%-ánál tart majd az államadóság. Tehát ez azt jelenti, hogy addigra simán megduplázzuk. Sőt, igen, még több is.
4: Ha nem történne semmi. Csak ugye ebből az következik, teljesen logikusan, hogy miután ez a magyar vagy kelet-európai mércéhez képest óriási államadósság lenne, amivel szemben nem áll egy nagyon gazdag, jó feltőkésített polgári társadalom, ami megengedhet magának ekkora államadósságot, mint amit mondjuk megengednek maguknak a japánok, és hát ehhez közel áll egyébként mondjuk a belgák is, de azok gazdagok. No, akkor tehát valamit tenni kell, tehát ez többen egy finom, vagy kevésbé finom figyelmeztetés arra, hogy ez így nem mehet tovább. Most ez azért a minket hallgatókat nem lepheti meg, hiszen hát a elmúlt 30-40-50-60 évben sose volt egyensúlyban a magyar államháztartás, tehát mindig volt államadósság. Az utóbbi, tehát a 2020-tól 26-ig terjedő időszak pedig botrányosan nagy államadósság növekedést hozott, mindig a deficitről beszéltünk. Mi is ebben a műsorban visszatérően taglaltuk, hogy ez így nem mehet tovább.
3: Ez így van.
4: No, hát úgyhogy ezt öntötték modellformában, és ez körülbelül kvadrál azzal, amit én máshol láttam, csak megemlítem az egyik legfontosabbat, a születésszámot és a halálozást, tehát a demográfiát, ahol nagyon kevés gyerek születik, hogy az a metódus, ahogy befizetnek a munkába álló aktívak azok számára, akik pedig majd kilépnek a munkaképes korból és nyugdíjra tartanak igényt, ha ez így menne tovább, akkor nyilván nagyon nagy baj lenne. De ez csak az egyik tétel, hát a másik tétel maga a gazdasági növekedés ütem, a mögöttünk hagyott 4 évben nem volt érdemi gazdasági növekedés. Idén egyébként van. Na most a jelentés már július 23-ai dátumot visel, ha jól emlékszem, tehát már benne van azért a kormányváltás, és ezért sokkal optimistább szerintem, mint egy fél évvel korábban teszik közzé.
3: Ugyanakkor persze az is tény, hogyha ez megjelent volna mondjuk fél évvel korábban, akkor azonnal elhangzott volna az, hogy az ellenség betette a lábát, mert hogy igen, támadásnak értelmezte volna az előző kormányzat. A mostani viszont nem beszél róla. Pedig most, itt azért igen, vannak javaslatok, amik nyilvánvalóan társadalmi megbeszélést igényelnek, például a 13. 14. havi nyugdíjakkal kapcsolatban az, hogy az nem járja, hogy fejetlenül bárkinek bármennyit, hanem ezt valamilyen módon optimalizálni kéne, mondjuk egy nyugdíjplafonnal.
4: Igen, az OECD jelentéseket egyébként az előző kormány elhallgatta, tehát nem azt mondta, hogy hülyeséget mondanak, mert nehezen lehetett volna mondani, már csak azért is, mert nem ellenséges, tehát nem az van, hogy jaj, hitelező, és ezért akkor árgus szemekkel nézi a magyar adatokat, hát ez egy klub, aminek Magyarország tagja. A mostani, nem tudom, hogy reagált rá, nyilván van OECD nagykövet, vagy lesz, vagy majd elhelyezik a tárcáknak a rendjében, ez nem volt az első 20 ügyben kétségtelen, de amit mond szerkesztő úr, hogy a TISZA programban van-e erre reflektálás, hát valami van, mert azért az elhangzott, de inkább a nyugdíjrendszert illetően az inkább etikai, szociális, mint fenntarthatósági szempontból, hogy az nincs rendjén, ahogy a 13. 14. havi nyugdíjt odarakták, valamint ugyanabban a logikában, hogy az első 12 havit. Szóval itt azt gondolom, hogy van némi fogadókészség, de hogy mi megy át a fejekbe, hát először szerintem azért a PM-ben ezt olvasgatják. Azt meg fogjuk látni szerintem egy hónapon belül. Hát elő kell állni a 27-es államháztartási terv tervezetével, és az december, nem tudom én, 20-a táj, meg kell szavazni. Tehát ott adóznia kell a TISZA kormánynak, és ott a kellemes és logikus döntések után jönnek a logikus, de nem annyira kellemes döntések is, és hát az lesz a tesztje azért a kormányzati, hogy is mondjam, hát felkészültségnek és tudásnak.
3: Egy másik téma nagyon röviden az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban. Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy 801 néhány ezer milliárd forintnyi tételt sikerül átrakni ennek a mostani egészen furcsa módon ránk szakadt kánikulának, vízhiánynak az ellensúlyozására hozott intézkedésekre. Magyarán szólva nem ott használjuk majd fel ezeket a forrásokat, amiket korábban gondoltunk, vagy egy részét legalábbis biztosan nem. Ennyire szabadon lehet ezzel gazdálkodni?
4: Hát valóban a helyreállítási tervet át kellett dolgozni, az egyik ok az miatt, hogy a határidő nagyon közel került, és hát voltak olyan, gondolom én, előkészített, beadott tervek, amelyek alól kifutott az idő. Hát ha nem indítják el mondjuk februárban, akkor nem lehet leigazolni a teljesítést, mert nem indult el. Úgyhogy itt kármentés történt, és ahogy én látom, itt azért a pénzek jelentős része nem ment el. Ez az egyik jó hír. A másik jó hír, hogy rá lehetett venni az Európai Bizottságot, ami azért egyik kukacos, hogy ezeket a terveket át lehessen dolgozni, és akkor valóban, amit említette, hogy megtöltik olyan tartalommal, amire nagyobb szükség van, mint mondjuk két évvel ezelőtt látszott. És a harmadik, vagy nem tudom, hanyadik jó hír, hogy miután nagyon kevés az idő, és normál menetben egyszerűen nem fért volna be egy átdolgozott terv, én láttam egy-két olyan tételt, ami hát, én arról tanúskodik, hogy jó szándékkal, vagy szurkolással nézték a magyar ügyet, például, hogy már nincsen előkészítve a terv, nincsen beadva, tehát elvileg lekéstnénk a határidőt, de mondjuk az Állami Fejlesztési Bankhoz hozzávágnak egy jelentős összeget, azzal, hogy majd az el fogja költeni észrevet. Na most ez nem azt jelenti, hogy azt csinál vele a Fejlesztési Bank, amit akar, de azt jelenti valóban, hogy a még elő nem készített, vagy nem teljesen finalizált terveken még lehet kicsit dolgozni, és a pénz nem ment el, és amikor a konkrét terveket átadják, akkor persze majd az apparátus kukaszosan megnézi. De ez egy nagyon, tehát, hogy is mondjam, a körünkre néznek, de nem ragaszkodtak a betűhöz, mert ha ahhoz ragaszkodnak, akkor azt mondják, hogy hát önragudjanak, de elment a vonat. Na most, ad vocem vonat. Van egy olyan jelentős tétel, még pedig, ha jól látom, 640 milliárd forint, hogyha létrehoznak egy új állami vasút jellegű társaságot, tehát nem a MÁV-hoz kerül a pénz, nem a PM-hez
3: ugye
4: kerül a pénz.
3: Ugye ezt már be is jelentette Vitézi Dávid, hogy lesz ilyen?
4: Így van, és ezt elfogadta a partner. Ez óriási dolog, mert az azt jelenti, hogy másra nem mehet, ez nagyon lényeges, lehet ellenőrizni, tehát a Brüsszel, ha mondjuk így, hogy összerezzenje mindenki, tudja ellenőrizni a felhasználást, nem lehet másra fordítani, tehát megvan pántlikázva, nem lehet virmanolni, vele játszani, és hát nyilván jobban ellenőrizhető, mint hogy csapnák például a MÁV-nak a könyveibe, ami állami vállalat, az önmagában bonyolítja. Szóval ez mutatja, hogy jóindulatú partnerre sikerül szert tenni, azt persze gondolom én, hogy a bürokrácia, most jó értelemben, tehát a jogászok és a számviteli emberek amajd benyújtandó terveket, a kiírásokat, a tendereket, azokat nagyon alaposan megnézik, de, és ez rendben van, ez a mi érdekünk is, de ez a pénz nem ment el. Nem úszott el.
3: Ez kicsikét olyan, hogy csináljátok, hogy nektek jó, de a végén stimmeljünk.
4: Igen. Na, de én szerintem így kell bánni a közpénzzel, hogy van egy rugalmasság, de természetesen minden számlát majd egybevetünk a valósággal. Hát ha így ment volna eddig, akkor egyébként most erről nem kellene beszélgetnünk, na, de nem így ment.
3: Köszönöm szépen, Bot Péter Ákost hallották a Spirit FM hallgatói.
4: Köszönöm szépen, viszont hallott.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát ha valamikor felértékelődik az, hogyha valakinek az otthona energiahatékony, akkor az pont az az időszak, amikor arról beszélünk, hogy mennyi áramot fogyasztunk, hogy mennyi áramunk lesz egyáltalán, és hogy hogyan lehetne takarékoskodni. Hát például azzal, hogy gazdaságos az otthonunk, azaz megvoltak azok a felújítások, amelyek a korszerűsítésben pont ezt a célt szolgálják. Garam Dánielhez fordulunk, a Money.hu hitelszakértőjéhez, hogy megtudjuk, hogy milyen források vannak jelenleg, amivel ezt meg lehet támasztani a bankszektorból. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát igen, izgalmas ez a kérdés, így 40 funk ma.
1: Hát ugye, pont ezért.
2: Igen. De ugye most szűkültek a lehetőségek, mert lejártak azok az államilag támogatott megoldások, amik pont ezt az energiahatékonysági felújításokat segítették. Ami most jelenleg a piacon elérhető, az például a falusi csok, az preferált kistelepülésen, azt kevesen tudják, hogy meglévő ingatlan korszerűsítésére is használható, nem csak vásárlással egybekötött felújításra igényelhető. És ami még egy nagyon izgalmas számomra, hogy a babaváró hitelt azt nagyon sokan azért veszik fel, mert ingatlan szeretnének venni, de igazából ez egy szabad felhasználású kölcsön, és azok is felvehetik, akiknek már megvan az ingatlanuk, és 11 millió forinttal el tudnak indulni egy ingatlan felújításba, egy korszerűsítésbe. De tudunk beszélni munkáshitelről, lakástakarékról, vagy hogyha éppen vásárlásban van valaki, tehát most vásárolna ingatlan, és jó energia értékű ingatlant, vagy zöld energia besorolásba tartozó ingatlant, akkor ott jellemzően kedvező kamatozású hitellel finanszírozzák a bankok, sőt van egy olyan izgalmas termék is, ami akkor is tud alacsonyabb zöld hitelhez mért kamatot adni, hogyha vállalja azt a vásárló, hogy ha a megvásárolt ingatlant azt legalább 30%-os primer energia igényét csökkenti, akkor jogosult lehet egy rosszabb energetikai ingatlannál is egy jóval kedvező kamatot.
1: Ígérjük meg, hogy a felújítást elvégezzük.
2: Hát ezt igazolni is kell.
1: Hát a végén majd nyilván igen. Én most, ahogy itt sorolta az előbb, azon gondolkoztam, hogy milyen kár, hogy az előző időszakban a lakástakarékot, ami egy eléggé elterjedt megtakarítási forma volt, lényegét tekintve beszántották. Persze van most is, de hát azért az arányait tekintve messze nem úgy, mint hajdanában. Mert hogy arra pont jó lenne, amiről most mi beszélünk, a korszerűsítésre.
2: Ha vitatkozhatok ezzel az állítással,
1: tessék,
2: akkor én pont az ellenkezőjét mondom, mert olyan modern és korszerű és rugalmas termékek vannak most lakástakarék tekintetében, amik szerintem sokkal jobban tudják ezeket az igényeket kiszolgálni.
1: Az lehet, csak sokkal kevesebben választják a lakástakarékot, mint tették ezt korábban, mert ugye annak az lett volna az egyik értelme értéke, hogy majd lakást veszünk belőle egyszer.
2: Igen, viszont ezt felújításra is lehet használni, és itt a bankok ugyanúgy, hogyha legalább 8 évig takarékoskodik valaki, nem 30% állami támogatást adnak ehhez, viszont 30% prémium kamatot, sőt van olyan bank, ahol ha még 2 évet ráhúzok, akkor arra 2 évre 40%-ot ad. Sőt, van olyan is, aki azt mondja, hogy a 4. év után, hogyha nekem bármikor szükségem van pénzre, egy felújításra, akkor ki tudom venni a már befizetett összegemnek, a befizetett saját betéteimnek az egy részét, és az felújításra tudom úgy költeni, hogy nem sérül se a támogat, vagy se a prémium része, se a teljes kifizetés. Nagyon-nagyon rugalmas a termék, elérhetők a piacon is. Én minden tárgyalásnál ezt előhozom, mert akár a meglévő hitel hamarabb visszafizetésére is alkalmas, de akár egy felújításra is, és egyet tudok érteni a lakástakarék vezetőivel, akik azt mondják, hogy egy családban egy lakástakarék az kell, hogy legyen.
1: Jó, hát akkor gondoljuk így át a lehetőségeket, hogyha a finanszírozást, mint költséget tekintjük, nagyon-nagyon nagy a szórás a különböző megoldások és pénzintézetek között, tehát érdemes szakemberrel ezt azért alaposan végigbeszélni?
2: mindenképpen feltétlenül érdemes megnézni, mert nem mindegy, hogy milyen típusú hitelt, milyen időtávra vesszük föl, és milyen kondíciókkal tudjuk ezt felvenni, mert egy 8 éves személyi kölcsön lehet, hogy mondjuk havitorlesztő részletben többet jelent, de összességében kevesebb, amit vissza kell fizetni, de lehet, hogy egy 20 éves jelzálog fedezetű felújítási kölcsön az ideális, mert mondjuk van egy lakástakarékom, és abból elő tudom törleszteni majd idő előtt ezt a hitelt, és így kevesebb a kamatterhem. De a legjobb megoldás, én azt gondolom, hogyha egy picit hátrébb lép mindenki, és megvizsgálja azt az ingatlant, hogy mik azok a beruházások, amik valóban segítik azt, hogy az ingatlan értéke az növekedjen, és az ő havi rezsiköltsége csökkenjen. És ugye az ingatlan vásárlásoknál van kettő olyan dokumentum, amit szoktak kérni, az egyik az az adásvételhez is kell, ez az energetikai tanúsítvány, és nyitodik egy villamosbiztonság technikai felülvizsgálati jegyzőkönyv. És én azt gondolom, hogy ha valaki egy több 10 millió forintos ingatlan beruházás, tehát több 10 millió forintos ingatlanra szeretne beruházni, hogy korszerűbb legyen az ingatlana, akkor hogyha ezt a két dokumentumot elkészíteti, ez nagyjából egy ilyen 150 ezer forint a kettő, de ad egy olyan röntgent az ingatlanáról, amiben szakemberek megmondják, hogy mik azok, amiket sürgősen meg kell csinálni, mik azok a felújítások meg korszerűsítések, amik valóban energiahatékonyan tudják az ő ingatlanát segíteni ahhoz, hogy hosszabb távon értékes legyen. És én innen indulnék ki, hogy most nagyon meleg van, ne vegyek három klímát, mert amúgy is drága, most drágább, mint hogyha egy őszi időszakban venném, hanem tényleg nézzem meg azt az adott ingatlanra vonatkozóan, hogy mik azok, amikkel ténylegesen foglalkoznom kell, mert nem biztos, hogy amire én gondolok, azt egy szakember is azt mondja, hogy az első lépés.
1: Hát bizony, és akkor ott van még az is, amiről szót sem ejtettünk, de logikus, de azért mégis említsük meg, hogy amikor majd arról van szó, hogy elkészült a korszerűsített lakás, akkor ott a rezsi kevesebb lesz, és akkor ilyen módon a törlesztő részletbe az bele lehet számítani, hogy ennyivel kevesebbet fizetek havonta, ez lejön a törlesztés árából. Tehát azért sokféleképpen érdemes ezt az egészet végig gondolni.
2: Így van, ezzel teljesen egyetértek.
1: Garam Dániel, köszönöm szépen, a Money.hu hitelszakértőjét hallották a több-kevesebb műsorában itt a Spirit FM-en. Jövünk a jövő héten is, várjuk Önöket akkor is a szokott időpontokban. Köszönöm a figyelmet, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg. Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket itt az ATV Extrán. Folytatjuk az előző részben már megkezdett beszélgetést. És itt van velem vonalban Ildikó, akivel a szélerőművekről beszélgettünk a szünet előtt. Köszönöm, hogy újra csatlakozott.
7: Igen, igen. Jó reggelt kívánok én is, hogy jó napot, most már végül is már meg 9:30 van. Na hát minden esetre az előző, ahogy abba hagytuk, azért jó, kicsit megnyugtatott azzal, amit mondott, mert tényleg ez az ismerősöm, ez komoly hírforrás volt számomra, hogy ezek a nagy hatalmas lapátos szélerőművek, ezek nem hatékonyak itt a mi országunkban, mert tudom, hogy annak idején mondta, hogy le is kapcsolták őket a hálózatról, mert egy bizonyos energiaszint kell ahhoz, hogy a hálózaton érdemes legyen őket tartani, és ezek nem érték el azt. Tehát annyira ritkán tudták olyan teljesítményt hozni, hogy végül nem is nagyon számoltak velük ugye ebbe a fogyasztás tervezésben, mert ezt a fogyasztást ők előre megtervezik egy hosszabb időre.
6: Persze.
7: Meg készen kell állni. Na most ez egy jó hír.
6: Ez egy másik hálózati logika igazából, amivel ezeket a szélenergia kapacitásokat érdemes telepíteni. Itt akkor idézek a Telex cikkéből, ugye most augusztus végéig, tehát augusztus 31-ig vállalta Magyarország, hogy a meglévő ilyen 330 megawattnyi kapacitásunkat, itt ha tudjuk, mutassuk meg a cikk oldalt, azt kérem, azt felfejlesztjük 700 megawattra. Ez nem azt jelenti, hogy a kiszaladt Kapitány István és leás a földben néhány szélmalmot, most ez azoknak mondom, aki most így hirtelen nem tudja elképzelni, hanem azt jelenti, hogy azt a kapacitást hozza létre a kormány, hogy akinek már létezik valamiféle szélenergiát befogó berendezése, az be tudjon csatlakozni a hálózatra, mert igazából ez az, amit a Fidesz kormányok többé-kevésbé ellehetetlenítettek az utóbbi években. Nagyon hosszú ideig tulajdonképpen gyakorlatilag lehetetlen volt a hálózatra csatlakozni, ezzel később pedig nagyon meg volt nehezítve. Na most pillanatnyilag akkora az érdeklődés, hogy ehelyett a vállalt 700 helyett már is 1000 megawatt lesz, akik, illetve több mint 1000 megawattnyi kapacitással jelentkeztek emberek. Erre nem jár még állami támogatás, tehát ez csak egy előnyös konstrukció, hogy az ember kifizeti a berendezést, és az onnantól kezdve termeli az áramot. Minden berendezést karban kell tartani, ugye a szénerőművet, meg mindent karban kell tartani, ezt is, de azon kívül ugye azért a szélerőmű az viszonylag kevés tejbe papit kér enni. Tehát van ez a része, hogy egy része ennek a szélenergiának azt nem állami pénzen kell magát a berendezést létrehozni, hanem cégek, ipari szereplők, háztartások, akár lakásközösségek, tehát közösségek telepítik, és az államnak az a dolga, hogy azt lehetővé tegye, hogy ők az országos hálózatra csatlakozzanak, és ha többet termelnek, mint ami nekik kell, azt betáplálhassák. Ugye ez az egyik ilyen problémás tétel. A másik, hogy nagyon más hatékonysága van a különböző típusú szélerőműveknek, és itt viszont én nagyon nagy szeretettel ajánlom az Energia Klubnak, akik egy energiapolitikával foglalkozó civil szervezet, szakpolitikai civil szervezet. Van egy gyakran ismételt kérdések a szélenergiáról című oldaluk, ahol hétköznapi ember számára is érthető módon, tehát Ildikónak és nekem is érthető módon elmagyarázzák, hogy mi az, amit tudni kell alapesetben a szélenergiával kapcsolatban. Ugye az első kérdés az az, hogy tényleg Magyarországon nem fúj eleget a szél? Amire azt a
7: fő kérdés, ja. Igen.
6: Na most ahhoz, hogy a paksi atomerőművet egy szélerőmű teleppel kiváltsuk, ahhoz valóban nem fúj eleget a szél, de ennek a fajta telepítésnek más a logikája. Tehát nem egy nagy gócpontban termelik meg az összes energiát, és osztják szét a hálózatban, aminek egyébként ugye Vannak előnyei, de van például az a hátránya, hogy nagyon sok energia elvész ezekben a hálózatokban. Itt azt írja az Energia Klub egyébként a szél mennyiségére, hogy Magyarország teljesen átlagosnak mondható, sem szelesebb, sem kevésbé szeles az átlagnál, az ország területének nagyjából 70-80%-án gazdaságosan üzemeltethető lenne szélerőmű. Ez azt is mutatja, hogy több, illetve ezt az is mutatja, hogy már 2024-ben a kiadott csatlakozási engedélyekre többszörös volt a túljelentkezés, azaz, akik már telepítettek szélerőművet, azoknak volt feleslege, és ők szerettek volna a hálózatba becsatlakozni, hogy ezt eladhassák az országos hálózatnak, mert az ő számításaik szerint megéri, ráadásul a modern turbinek már gyengébb szélben is működnek, és akkor elmesélem a tegnap esti megdöbbenésemet. Valaki küldött nekem egy üzenetet egy olyan tárgyal, amin elgondolkodtam, hogy most ezt megnyissam-e vagy sem, mert attól tartottam, hogy valamiféle off-szén üzenet lesz, de kiderült, hogy a szélvibrátor az valójában a szélenergia befogására alkalmas berendezés. Már én egy kicsit megdöbbentem rajta. De ez azt tudja, ez egy ilyen függőleges dolog, hogy ez felveszi a szélenergiát, egy ilyen rezgéses mozgással veszi fel, és az abból fejleszt áramot. Ez az egyik lehetőség.
8: A neten volt valami videó, amit én is láttam, hogy egy ilyen nem túl nagy méretű, ilyen kicsike oszlopszerű valami, valamit is lehet ilyen szélenergiát termelésre használni, amit egy gyakorlatilag egy farmon valahol egy oszlopra rá lehet állítani, és annyi. És nem magas, hanem egy viszonylag kisebb valamilyen készülék. Hát mondjuk akkor ez, ha elromlik, és ugye nem kell fölmászni, érte, nem tudom én, hány méter magasra, hogy kiavítsuk, úgyhogy mondjuk ilyeneket esetleg érdemes. Lehet, hogy erről van szó, lehet, hogy ezt láttam én is valahol, csak nem ez volt odaírva. Csak valami ilyet mutogattak. Mondjuk lehet, hogy ilyet érdemes lenne mutogatni néha itt a tévébe is, hogy ezeket az alternatívákat bemutatni, hogy mik léteznek még, mert szerintem az átlag embereknek ez a kép van, ami ugye most is megjelent ott a válogatásban, ez a nagy szélturbina, ugye, ami a rettenetes
6: magas. Hát igen, ez az, amit én úgy hívok, hogy a szélmalom kinézetű
8: igen.
6: Változat.
8: Lehet, hogy nem ez a leghatékonyabb amúgy, hanem lehet, hogy jobb megoldás ezek a kisebb lépcsők.
6: Mutatom ezeket a furcsa kütyüket. Ez most csak egy adag kütyű, amit kérem a kollégákat, mutassuk meg a képernyőn. Ez csak néhány a lehetségesek közül. Ugye itt van egy kisebb ilyen klasszikus szélmalom, van egy valamilyen nagyon küzd velem ez a tablet, de majd valahogy megoldjuk. Ugye itt látható egy színes, meg egy fehér változatban is itt a hegyoldalban ilyen körkörös mozgást folytató kis szélkerekek, tehát ezek nem úgymond vízszintesen forognak, mint a szélmalom, hanem a saját tengelyük körül, és ezek jóval kisebb szélenergia befogására is alkalmasak, de itt látható, hogy van olyan például, ami kicsit olyan, ez a kék itt, mint egy ilyen nagy tengeri csigaház, amiben, hogyha belefúj a szél, akkor megmozgatja. Tehát ez igazából egy ilyen pici alagút. Na most ennek nagyon sok változata van, és attól függően, hogy milyen környéken, meg milyen időjárási körülmények között telepítik, lehetnek hasznosak így vagy úgy, hát nyilván meg kell találni, hogy hol melyik működik, ez olyan, mint egy ereszt csatorna, hogy egy 10 emeletes panelra nem ugyanolyan ereszt csatorna kell, mint egy vályogházra. Ettől még vannak olyan helyek, ahol a szélenergia nem feltétlenül lesz tökéletes megoldás, illetve nem feltétlenül fogja betakarni mindenkinek a teljes energiaszükségletét, de ezek ebben az úgynevezett decentralizált rendszerben, tehát egy ilyen központosításra szemben pont, hogy sok helyen, sok kicsi részben telepített rendszerben, például a hálózaton elvesztett energia problémáját meg tudják oldani, mert hogyha helyben termelünk, akkor igen, kevesebb a veszteség.
8: Igen, erre nem is gondoltam, hogy ez a hálózati veszteség, mert azért én nem vagyok szakember, de igen, logikus, hát. Ugye van, hát ahogy a víznél is, meg mindenütt van hálózati veszteség, szállítási
6: igen.
8: veszteség.
6: De ettől még ennek abban igaza van, hogy az a fajta ilyen egy nagy csomóba lerakjuk a szélkereket, azt megoldódott a probléma, az tényleg nem létezik. Egy másfajta rendszer használati logika létezik, és ebben egyébként, és jó példát mondod, a vízügy nek pontosan ugyanúgy át kell állnia mentálisan és szakmailag, mint az energiaügynek, hogy ne csak ebben, ezekben az óriási ipari megoldásokban tudjanak gondolkodni, amik nagyon nagy életszínvonal emelkedést hoztak az országnak az 50-es évek óta, de mostanra azért kellett volna már a viselkedésünket alkalmazni a körülményekhez, reagálni a klímaváltozásra. Ugye mondjuk egy napkollektornak a lapos tetős panelház tetején egy ilyen váratlan haszna most azon túl, hogy áramot fejleszt, amivel lehet hűteni az épületet, hogy amúgy le is árnyékolja az épületet. Tehát vannak ilyen váratlan hozadékok.
8: Itt van egyébként a közelünkben, itt a Óbudai faluház közelében lakok, ugye ennek teletették a ilyen napkollektorral. Egyébként a szél, az olyan meg a geotermia, az olyan szempontból jobb lenne azért, mint a napkollektor, hogy azért a napkollektor, ugye annak van azért egy másodlagos környezetszennyező hatása, ugye maga az eszköz miatt. Hogy az eszközben ugye nem túl környezetbarát anyagok vannak. Na visszatérve erre a szélerő, mire még valamit akartam mondani, ja, mindenképpen azt, hogy örülök, hogy ennyire jól ért hozzá meg. Tényleg mondom, sikerült megnyugtatnia
6: most. Hát csak így, amennyire nálam okosabb emberek elmondták nekem.
8: De tényleg sikerült megnyugtatnia, mert hogy tényleg azt ugye benne van az ember ebbe az elmúlt 16 évben, abban meg lehet látni, hogy ez az orbáni rendszer, ez úgy működött, hogy ennek az Orbánnak ilyen megalomániája volt, és mindenben ilyen megalitikus beruházásokat tervezett, amiknek egy jó sok minden nem valósult meg belőle. Tehát, hogy most azért nem vagyunk annyira gazdag ország,
6: hát mondjuk Paks 2, igen.
8: Semmire, tehát hogy most jó lenne, ha úgy olyan összegek, olyanokra költenénk el a pénzt, ami tényleg meg is, vagy be is fejezzük, tehát hogy ne az legyen, hogy itt maradnak ilyen minden, van a horvát tengerpartnál is kibérelték, hogy azt a nagy hát nem túl nagy földterületet, de hát ugye ott kellett volna egy ilyen konténer átrakodót megcsinálni, amihez építették a vasútvonalat, az sehol nincs az egész. Most már nem tudom hány éve, mondjuk már most ez egy más téma, csak tényleg az ember már megvan ettől ijedve, hogy nehogy megint most így hirtelen belekapjunk valami ilyen beruházásba, hogy valamibe belekezdünk, aminek valószínűleg sose lesz vége, és akkor csak elmegy a pénz megint. Úgyhogy tehát, hogy...
6: Most ezt abszolút értem, ezt a félelmét, Ildikó, és a másik probléma, ami szerintem főleg itt az energiapolitikában nagyon adja magát, ugye tizenvalahány év rezsicsökkentés után, ami tulajdonképpen a Putyin zsebébe pumpált állami pénz volt, viszont nem készített fel minket azokra az időkre, amikor se olcsó gáz, meg benzin nincsen, mint ahogy már rég nincsen, rezsicsökkentve se volt az olyan olcsó, se környezetileg nem engedhetjük meg magunknak, hogy tovább melegítsük a klímát, hogy ott voltak az EU-s pénzek energetikai fejlesztésekre, és ennek a tekintés részét Magyarország nem vette igénybe. Hát, hogyha jár a támogatás, amiből ki lehetne építeni rendszereket, akkor miért hagytuk ezt a pénzt a kasszába?
8: Hát igen, és ott el is veszítettünk, ott mennyit veszítettünk, azt lehet tudni.
6: Majd ez kijön, mert most amiről beszélünk, ez az augusztus 31-ig hirtelen sürgősen elköltendő pénz, ezek a COVID utáni rekonstrukciós pénzek. Tehát ez nem az összes pénz, amit a Fidesz kormányok nem vettek fel, vagy nem kaptak meg az EU-tól, ez annak csak a legsürgősebb része. És ezen felül vannak még egyéb támogatások, amikről majd ezután fognak tárgyalni, csak ezen most nagyon kellett kapkodni. Tudja, ez volt a rövidebb határidő. Jó, szóval szerintem egy olyan két éven belül fogjuk megtudni pontosan, vagy látni pontosan, hogy itt mennyi pénz veszett el. Azért én azt is látom, hogy az EU-ban van egy, a mostani EU-s vezetésben, ami ugye nem egy csomó ember egy nagy kupacon, hanem inkább azt mondom, hogy az Európai Uniós intézményekben van egy mély tudatosság azzal kapcsolatban, hogy itt rugalmasnak kell lenni, és nem hitték, hogy a Tisza kormány teljesíteni fogja a szabott feltételeket augusztus 31-ig, tehát nem úgy volt, hogy kiadták biankóra, az jó van, de azért ezzel most nagyot bizonyítottak, és a további pénzekkel kapcsolatban én arra számítok, hogy például azok a védelmi beruházási pénzek, amiket minden EU-s állam megkapott, csak Magyarország nem, azok azért egy ponton fel lesznek szabadítva. De ez most csak várakozás. Tehát ezt tényleg szerintem pontosan a végösszeget másfél-két év múlva fogjuk látni.
8: Igen, egyébként én is bízok az EU-ba, hogy azért rendesek lesznek, mert most igazából nekik az az érdekük, hogy most ne maradjunk le, mert ugye azért az EU-nak az az érdeke, hogy ugye egységesen fejlett legyen az egész, tehát az lenne a végső cél, hogy minden ország egységesen fejlett legyen, ha már az egységesítésben, meg ugye az EU-ban gondolkozunk, úgyhogy én is bízok abban, hogy hát ha azért... Úgy hát egy kicsit úgy toleránsak lesznek, hogy ezért csak ránk is fognak még szánni olyan pénzt is esetleg, amitől már elestünk volna. Igen, én is azért ebben ezen a téren optimista vagyok.
6: Azért valamennyi pénzt biztosan elveszett, tehát nem hiszem, hogy mindent a 2021-22 óta, azt hiszem 22 óta felfüggesztett összes pénzt, én nem hiszem, hogy meg fogjuk kapni, nem tartom reálisnak. A lengyeleknél elég rugalmasak voltak, nem is feltétlenül boldogok az összes eredménye, utólag azért lehetett olyan hangokat hallani az EU-s adminisztrációból, hogy lehet, hogy ott egy kicsit szigorúbbnak kellett volna lenni, amikor a sok jogsértéssel, jogállam leépítésével operáló PiS kormány kikerült a hatalomból, és Donald Tusk került kormányra, akkor azért úgy nagyon hozzájuk vágtak mindent, hogy ne bukjon meg egyből az az új kormány. Nyilván itt lehet mondani, hogy ez politikai szándék, valamelyik politikai szereplőt segítik. Ez így van, ez szerintem igaz. Az megint más kérdés, hogy mondjuk egy Európai Unió képviselhet-e valamilyen álláspontot politikai partnerekkel szemben, például azt, hogyha te megsérted az alapvető jogállami feltételeket, akkor téged abban nem fogunk támogatni, míg ha te biztosítod azokat, nehogy is te restaurálod a jogállamot, akkor adunk neked ennyi előnyt.
8: Hát mondjuk a most itt ugye, amivel nálunk visszatartották, hogy ez a korrupció volt, igen. Hát mondjuk az jogos, mert ugye ott az egy gazdasági kérdés valójában, ugye a korrupció az egy gazdasági igen. kérdés igazából, tehát ott most hiába mondják azt, hogy politikai kérdés volt, azért ez nem igaz. Tehát ott ugye azért, hogy kézen közben nem tudom én hány emberen keresztül adnak el valamit, és közben nem tudom hány ember hasznot húz belőle, mikor azt közvetlenül sem lehetne adni, az egy gazdasági kérdés. Úgyhogy
6: igen, azért volt ennek szerintem politikai éle is, tehát különösen az ukrajnai eszkaláció óta én azért úgy látom, hogy ezek a korrupcióval, jogállammal kapcsolatos kérdések is nagyon kiéleződtek, de hát azért Orbán Viktor kormányai nagyon aktívan akadályozták azt, hogy az EU érdemben és hatékonyan tudjon reagálni az orosz fenyegetésre, meg arra a háborús pusztításra, amit itt most elvégeznek.
8: Hát igen, mert ugye hogy mindenkinek ugye kellett a szavazata, és ugye ők nem adták a szavazatot. Hát nem tudom, minden esetre most nagyon messzire menne, belefognánk itt ebbe az orosz-ukrán dologba, de azért azt nem tudom, azért az érdekes, hogy mint hogyha Oroszország azért nem rendelkezik olyan katonai erővel, mint amit az ember elgondolt róla, vagy egyszerűen nem is akar ezzel foglalkozni, az is lehet, hogy nekik csak elég az, hogy itt van egy ilyen forrásgócpont a háború, ahol technológiákat próbálhatnak ki, meg egyéb ilyen dolgok, nem tudom. Tehát mert ugye az elején ugye mindenki azt gondolta, hogy Ukrajna biztos nem győzhet, mert ugye az oroszok minden szempontból fölényben vannak, de azért ez most nem úgy látszik.
6: Itt van egy pár fontos faktor, amit szerintem nem mértünk fel jól. Egyébként ugye mi nyilvánosságban dolgozó emberek, és ezeket nem is adtuk át helyesen. Egyrészt szerintem messze túlbecsültük az orosz kapacitásokat. Oroszország hatalmas, ehhez képest mondjuk a gazdasága akkora, mint az olaszoké. És most már egyre kisebb. A lakossága folyamatosan csökkent, tehát mondjuk az Európai Unió lakosságához képest egészen kicsi, ugye ennek az óriási területnek, ami kicsit egyébként a földgömb torzítása miatt is, vagy a térkép torzítása miatt még nagyobbnak tűnik, ennek azért nincsen akkora emberanyaga, nem véletlenül importálnak katonákat például Észak-Koreából. Nagyon alábecsültük az ukránokat, és az ő felkészültségüket, meg elszántságukat. Szerintem azt sem mértük fel, valószínűleg nagyon sokan életükben először találkoztunk érdemi hadászati tudósítani valóval ebben az esetben, hogy egy honvédőháború meg egy invázió az nagyon más képességet igényel. Tehát egyszerűen idegen terepen az embernek többszörös kapacitást kell bevennie a hódításhoz, mint a védelemhez, különösen akkor, hogyha az inváziót elvégzőknek nincs motivációja, tehát az ott lévő katonák egy tekintélyes része nem azért van ott, mert ő ott szeretne lenni, míg az ukrán oldalon azért van egy mély elszánás, és sok problémával, egyébként időnként korrupcióval, meg ilyesmivel együtt is, de egy ilyen egy nagy összetartás, és rengeteg innováció.
8: Az inváziós erőknek gyakorlatilag nincs igazi motiváció. Hát most a Krímet azt megértem, hogy miért akarják az oroszok, vagy miért akarták, de most igazából a többi terület, hát azt olyan fölösleges most az ukránoktól elvenni.
6: Mert hát ebben a formában elég... egyébként a Krím is fölöslegesnek fog bizonyulni, mert nem tudják fenntartani ezt a
8: hát
6: fajta...
8: Ott a tengeri kijárat kellett nekik igazából a Krímnél, ott azért ragaszkodtak hozzá, meg ugye ott az egy régi tengerész akadémia, az ugye mindig is orosz, csak azt nem tudom.
6: Igen, de Szevasztopolban egyébként elején. Orosz fennhatóság alatt állt a kikötőknek egy része, tehát ott volt egy államközi egyezmény 2014-ig, ők használhatták a szevasztopoli kijáratokat.
8: Akkor tényleg nem értem, mert akkor fölösleges volt.
6: Na most én itt most nyilván a véleményemet mondom, ebből nyugodtan vonjon köbgyököt, hogyha úgy látja, de azért bizonyos elemzők pont azt mondják el, hogy nem szabad azt a fajta ilyen egyenes ország érdeke alapján folytatott logikát keresnünk ebben, mint amit mondjuk a történelem könyvekből megtanulunk, vagy ami számunkra elfogadható lenne. Nagyon fontos felmérnünk azt, hogy Putyin ezt az óriási országot nem tudja hatékonyan irányítani. Tehát Oroszországban a belpolitika egy ilyen folyamatos nyomás alatt van, és nem csak azért, mert ő felszámolja az ellenzékét, hanem mert igazából nem tud és nem is akar egy jól működő államot működtetni, ami a saját polgárainak, pláne mondjuk a nagyvárosi központokon kívül igazából megfelelő életszínvonalat biztosít. És hogyha van egy invázió, egy háború, egy ezzel járó folyamatos nyomás, akkor kicsit, mint a kuktát, a fedő, ez így össze tudja nyomni. Míg békeidőben valószínűleg jobban feltűnne, hogy egyébként egy ekkora országban, ekkora ásványi kincsekkel, ekkora politikai befolyással igazából miért nincs a lakosság tekintélyes részének minimálisan elfogadható lakhatása? Miért olyanok az iskolák,
8: amilyen? Az orosz emberek ugye nem olyanok, mint egy amerikai emberek, tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy egész más kulturális háttér van, meg egész más politikai, történelmi háttér van, amivel bele vannak szocializálódva. Tehát az orosz lakosság ugye az egy ilyen diktatórikusabb politikai dologban van beleszocializálódva. Ők nem fognak tudni úgy gondolkozni, vagy hát nem tudom, hogy fognának tudni úgy gondolkozni, mint egy nyugati. Mert ugye még szerintem még nekünk is talán több kulturális hátterünk volt a demokráciáról, úgymond, mint nekik. Tehát ők egyfolytában...
6: Az biztos.
8: Valami császár, utána ugye jött ez a szocializmus, ami szintén ugyanaz volt szinte. Tehát ők nem tudom, őnekik ez a természetes. Tehát ezért nagyon nehéz, mert én is mindig azon gondolkozom, hogy miért nincs ott belülről egy változás, miért nem zavarják ők el ezt a Putyint onnan.
6: Nyilván, ezt sokan elmondják, Putyint alapvetően belülről lehetne leváltani. Én nem gondolom azt, hogy Oroszország lakosságának, akiknek tekintélyes része nem is orosz etnikumú, tehát ők nem mi se vagyunk egy egységes nemzet, hogy mind pont egyformák volnánk, de ehhez képest meg ugye egy sokkal nagyobb területen, sokkal szétszórtabban, etnikailag, kulturálisan, nyelvében sokkal különbözőbb csoportokban álló ország, ahol mondjuk az európai részre eső nagyvárosi központokban, tehát mondjuk Moszkvában és Szentpétervár, mint hogyha egy másik bolygón élnének az emberek, mint mondjuk Jakuciában, Szibériában valahol, és ennek azért van egy szándékossága, tehát itt az nem cél, hogy ez a lakosság integráltan tudjon érdeket érvényesíteni. Én nem gondolom, hogy ők boldogok ezzel a diktatórikus renddel, azt gondolom, hogy van egy ilyen sok generációs tanulás, hogy az ember abban él túl, amiben él, és ez sokszor bénító, meg annyi energiát elvesz, hogy tényleg megnehezíti a dolgukat, de hogyha csak megnézzük az orosz, vagy Oroszországból kijövő emigráns generációkat, csak az elmúlt 100 évben az egyszerűség kedvéért, azért azt látjuk, hogy rengeteg ember van ott, akinek igénye, képessége, szándéka volna egy tisztességesebb, demokratikusabb, igazságosabb működésre. Ezt nagyon sokszor nem Oroszországban kamatoztatják, hanem ott, ahova emigrálnak.
8: Aha, hát igen.
6: Ezt nagyon sokszor nem Oroszországban kamatoztatják,

0: dolgokat.
1: Igen, meg ehhez kell jó memória, és én is olyan vagyok, hogy valamit elolvasok, és akkor megragad az ember fejébe.
0: De, és mondja, igen, maga is elfelejti az összes nevet? Mert én emlékszem arra, hogy mit mondtak, de hogy ki mondta, arra soha.
1: Igen, neveket, névmemóriám, meg arcmemóriám szörnyű.
0: Tehát az, kemés, az hát akkor lehet, hogy ezért beszélgetünk el ilyen kellemesen.
1: Na jó, hát minden esetre akkor ez így megnyugodt. Az a lényeg, hogy itt szélerőmű gyanán megnyugodtam, meg hát az tényleg, de mondjuk biztos, hogy azért ez a kormány, aki most van, ők tényleg azért szakértőket fognak megkérdezni, mert az a lényeg, hogy szakértők döntsék ezt el, hogy és hogy tényleg, hogy ami rendelkezésre áll pénzt, azt ne olyanba csináljuk, ne olyanba fektessük, ami majd évtizedek múlva, ha kész lesz egyáltalán, hanem hogy olyanban, mert ugye most nagyon sok olyan feladat van, amit most meg kellene mindjárt oldani, ugye, és azokra igen, is kell pénz. Amire nem tudom, hogy majd ezeket, hogy fogják tudni tartani ezeket a... Most nagyon elmentünk a témától, de nem tudom, hogy fogják majd tudni tartani ezeket a szociális juttatásokat, ugye, amit ugye az Orbán
0: eltette. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ildikó, ne haragudjon, el kell búcsúzzak öntől, mert már hosszú ideje várakoztatom Gabriellát. De nagyon köszönöm, nagyon jól elbeszélgettünk, viszont hallásra. Gabriellának meg köszönöm, hogy eddig türelmes volt velem. Bocsánat, most egy nagyon pici időnk maradt a szünet előtt, de azért hagyj köszönjek önnek. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Ne haragudjon, hogy így megvárakoztattam.
2: Miért haragudnék? Hát,
0: köszönöm.
2: Ez egy ilyen műsor, úgyhogy mindenki...
0: Mondja el gyorsan nekem, hogy miről szeretne beszélgetni, utána kimegyünk egy szünetre, és aztán folytatjuk, jó?
2: Oké, hát ezzel a Orbán Viktor orsósnak titulált dologgal, de erről csak egy mondatom lenne.
0: Jó,
2: nem állok be a többiek sorába ezzel. Fölháborítónak tartom, de akkor majd szünet után, és a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban, meg ha jól emlékszem, talán a héten vagy múlt héten volt egy olyan kérdés, hogy mit javasolnának a betelefonálók Orbán Viktor további életére. Van még erre, lehet reagálni?
0: Igen, karrier lehetőségek. Megbeszéljük a szünet után, maradjanak velünk, és Gabriel is maradjon velem.
3: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban baleset okoz torlódást a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától a Zólyom közig. Egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Szakaszos sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szép Juhászné úton a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között karbantartás miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Mától a 11-es és a 111-es autóbusz, valamint a 966-os éjszakai járat Eszter utca megállóját mindkét irányban áthelyezték. Lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát mától a Váci út és a Kressz Géza utca között felújítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
3: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum.

0: Spirit FM, az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Paprika Kingával.
1: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a fórum, és itt van velem Gabriella, aki már felvetette a problémát, amiről beszélni szeretne, de nem hagytam neki időt, hogy kifejtsen, na most csapjunk bele a lecsóba.
2: Na, szóval én akkor ragadtam telefont, mikor ez a megint egy másik úriember elkezdte itt ezt a Orbán Viktor, nem Orbán Viktor, hanem Orsos Vidor, vagy én nem tudom már milyen neveket adnak neki, de hogy ezt be kéne fejezni. Mert most már ez nem első, meg nem második eset, hogy emberek így betelefonálnak, mert azért jó lenne abban is tisztában lenni, hogy ha megmérgesedik ez az Orbán Viktor eszer, ő jelenti aztán, hogy fogja magát megvédeni, mert bizonyíték nélkül sehogy, és szerintem ez egy orbitális baromság ez az egész.
1: De ez hát, az egész. Illetve... Én is elég nagy marhaságnak tartom, de akkor vizsgáljuk meg a problémát egy kicsit közelebbről, nem? Hogyha feltételezzük, semmi erre utaló jel nincs, nem tudunk arra, hogy Orbán Viktor módosította volna a nevét, szénnél van kutatva, a gyermekkora, a fiatalkora beszervezték, nem szervezték be egyébként, az Ungári Krisztiánnak vannak erről elég alaposan kifejtett, dokumentált eszéi és videói is akár, arról, hogy volt beszervezési kísérlet Orbán Viktorral kapcsolatban, semmilyen jel nem található, semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy ez sikeres lett volna. Mindegy. Szóval, hogy szét van kutatva, nincsen arra utaló jel, hogy mondjuk megváltoztatta volna a nevét, de ha feltételezzük, hogy Orbán Viktor valamilyen mértékben, valamilyen módon roma származású, abból mi következik?
2: Akkor mi van?
1: Az következik, tehát hogyha én rasszista vagyok, és eleve rettenetes dolgokat gondolok a cigányságról, tök méltatlan módon, akkor ezt így elkönyvelhetem, hogy hát biztos azért olyan. Én nem hiszem, hogy a politikai felelősség bárkinek az etnikumából eredeztethető. És azt viszont gondolom, hogy rendkívül hátrányos helyzetben van a magyarországi cigányság, részben emiatt a politikai rasszizmus miatt, részben az intézményekben lévő óriási hátrányokat felhalmozó rasszizmus miatt. Mit értünk el azzal, hogy rájuk fogtuk Orbán Viktor minden bűnét? Most akkor jóvá hagytuk, ahogy bánunk a magyarországi cigányokkal? Mi volt a nyereség?
2: Nem tudom, mert én ahol dolgoztam szociális téren, ott a 80% roma lakosság volt. Van mindenféle tapasztalat, jó is.
1: Persze.
2: De hát ugyanúgy van egy fehér emberről is, vagy egy feketéről, vagy kínairól, vagy bármi. Tehát minden etnikumban léteznek jók is, meg nem annyira jók, meg nagyon rosszak is.
1: Persze.
2: Szóval, hogy ezt így nem lehet ráhúzni egy fajra se, vagy hát.
1: Nem, mondjuk szociális helyzetből erednek bizonyos dolgok, tehát ha az ember a kétségbeesés szélén tengődik, akkor mondjuk azokat a kistételű, vagy aránylag alacsony veszélyességű, de látványos problémákat sokkal többet fogja produkálni, amik mondjuk abból erednek, hogy éhezik, és nincs mivel fűtenie, nem? Tehát ő mondjuk nem fog 1000 milliárd számra adót csalni.
2: Hát annál is inkább, mert munkahelyesen nagyon van, ugye, mert ez is nagyon sokszor egy kizáró ok, amikor ezt egyébként nem is értem, hogy egy interjún, hogy odáig eljusson egy bármilyen ember, az miért kérdés, hogy roma származású-e.
1: Hát az elég csodálkozom,
2: igen. De egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy én nagyon-nagyon szegény családokba jártam, de én ott akárhányszor és váratlanul mentem, mert hogy a munkámból adódóan úgy is kellett menni, ott mindig valami főtt a fazékba. Tehát olyat én nem tapasztaltam, hogy éheznének. Valahonnan mindig került. Hát hogy most az milyen úton, módon, azt ne firtassuk, mert az meg nem rám tartozott. De ott gyerekek nem éheztek, ott kaja az mindig.
1: Hát meg, hogy mindenki, tehát mindent megpróbálnak az emberek, hogy gondoskodhassanak a családjukról.
2: Így van, és a roma nők azért ebbe eléggé élen járnak, mert ott a család az valahogy mélyebb értelemben van, mint sok más helyen, mert más helyen is jártam. Nem csak romáknál, de a romáknál a családi összetartás, hát én abban csak jót láttam.
1: Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tétel, és ez az, amit minden társadalomtudós megerősít, hogy igazából a közösségek együtt tudják ezeket a krízis helyzeteket, meg ezeket a nehézségeket átvészelni, még egyébként akár a konkrét személyes megrázkódtatásokban is óriási különbséget tesz, hogy a közösség ott van az ember körül segítő szándékkal, vagy egyedül kell végigcsinálnia ugyanazt.
2: Hát ha csak azt nézzük, mert abban is volt részem, amikor egy roma ember meghalt, hogy ott azért tényleg működik az még, amiket én láttam, hogy ott egy hétig virasztanak, és ott a nagybácitól a nem tudom hanyadik rokon az ott van, és viraszt egy hétig. Igaz, hogy közben elfogy néhány ezer pálinka is, meg ami még ezzel
1: hát,
2: rá.
1: Mert a többi temetésen...
2: Ez is egy összetartás. A temetés az meg megint egy más. Tehát annak is megvan a kultúrája az ő szempontunkból.
1: Szerintem ez egy elgondolkodtató tétel, hogy hogyan változik meg valamennyire tűnik el a temetés körüli kultúránk. Hát én azt látom, hogy még azok a... Tessék, bocsánat.
2: A miénk a béke feneke alatt van szerintem. Béka.
1: Hát közössége válogatja nyilván, tehát mondjuk azok a falusi temetések, ahova azért még eljárok a családtagjaim, meg a gyerekkorom révén, azok rendes nagy közösségi ünnepek,
2: ez így van.
1: Akármilyen furcsán hangzik ez, és nagyon sok helyen meg valahogy nem találják meg a módját, szerintem azért is, mert félünk a halállal érintkezni, félünk erre gondolni. Hagy hozzak fel csak egy egyébként nagyon érzelmes példát, amikor az én nagymamám meghalt pár évvel ezelőtt. Ő egy elég fontos ember volt a közösségben, de nem előjáróként vagy ilyesmi. Hát, mint ahogy általában egy jól működő falu közösségben, ugye ő volt a főzőasszonyok közt volt az összes lakadalmon, meg az összes temetésen, ő mindig megsütötte mindenkinek a maga adag pogácsáját, átjártak egymáshoz a kertekbe dolgozni, tehát egy ilyen szerves része volt ennek a közösségnek. És az ő halotti torára egyébként szintén kiemelkedő hőség volt júliusban. Azt találták ki a gyerekei, apám és a nagynéném, hogy akkor, mivel nagyanyámnak híres volt a töltött káposztája, a szabolcsi töltött káposzta, hogy akkor mindenki, aki jön és módja van, az hozzon egy adag megtöltött káposztát, de fővetlenül, és az egészet összefőzik. És az a legjobb töltött káposzta, amit valaha életemben ettem, mert benne volt az egész falu, meg mindenkinek a szíve. És ezt most nem csak szimbolikusan mondom, tényleg elképzelhetetlenül jó töltött káposzta volt. Tehát egy ilyen érdekes keveréke mindennek, meg mindenkinek, akibe ő energiát rakott. És én olyan jó szívvel emlékszem erre az alkalomra, pedig most is van egy kis hírhatnékom, pedig már jó pár éve volt, hogy ez így átalakítja ezt a gyászt.
2: Igen, egyébként én magam Pesten élek, de 6 éves koromig vidéken éltek, és a nagyszüleim azok vidékiek voltak, tehát volt részem ebbe bőven, sőt, én még láttam családtagomat kunyhaasztalon feloltalozni, és annak is egy egész más volt, sőt, az én apukámnak a temetésén még a Juhász Jászintnak az édesanyja, mert abból a faluból való volt, ő volt az egyik siratóasszony, aki még akkor élt, és ők ott daloláztak kinn a ravatal előtt, és a rokonság vitte az egyházi zászlókat, tehát volt nekem is ebben részem. Na ez, hát a pesti temetéseket azt hagyjuk, mert azon kívül, hogy egy kisebb vagyomba került, hát olyan sok méltóság, vagy én nem is tudom. Tehát az
1: hát olyan, ott is nagyon vegyes, én pont tavaly hát voltam olyan temetésen, egy aktivista barátunk halt meg szegény, méltatlanul fiatalon, hát fiatalon 51-2 évesen, de hát én még adtam volna neki egy következő 51-2-t, és összejött a tágabb baráti kör, ott a család nagyon visszafogott volt, meg zavarba voltak, és elképesztő, ilyen nagy, szeretetteljes, szinte osztálytalálkozó hangulatú ünneplést sikerült összehozni, ahol tényleg mindenki így kiöntötte a szívéből azt, hogy mit jelentett nekik szegény Réka, és azt éreztem, hogy na, hát akkor nem vagyunk annyira szerencsétlenek, hát azért mégiscsak meg tudunk ünnepelni valakit, jobb lett volna életébe is megünnepelni szegényt.
2: Hát igen.
1: De azért ez fontos, szerintem.
2: Na, akkor jöjjünk vissza az életbe, ha nem gond.
1: Jó, mert szeretett volna egy másik témáról is beszélgetni.
2: Igen. Hát ez a vagyon visszaszerzés, ebben egyébként én arra lennék kíváncsi, és ez tényleg piszkálja a csőröm azon kívül, hogy a NER taguktól visszakerüljenek a dolgok, de én engem jobban érdekelne, hogy például az iszap károsultaknak amúgy magánemberektől összeadott. Na, az hova lett? Mert hogy az nem oda került, ahova kellett volna, hanem az is valaki zsebeibe kötött ki. Engem ez baromira érdekelne. Plusz ugye a magánnyugdíjpénztár, az is nagyon érdekelne. Engem ez a kettő most jobban foglalkoztat, hogy erre fognak-e találni valamilyen megoldást, mert ja, meg hát a questor károsultak, akkor három dolog, amíg hirtelen eszembe jut.
1: Bocsánat, most akkor valamiről lemaradtam. Ugye beszéltünk a vörös iszap katasztrófáról, a questorról, és mit nem hallottam?
2: Magánnyugdíj.
1: Magánnyugdíj. Nagyon sokan kérdeznek rá a magánnyugdíjak ügyére. Én sajnos nem hiszem, de ezt most csak hasraütésre mondom, nem tudom elképzelni, hogy ezeket az akkor elvett pénzeket vissza lehetne állítani, hogy a nyugdíjrendszer reformját végre lehet-e hajtani olyan módon, hogy valahogy kompenzálja ezt az elvett pénzt, azt nem tudom, de szerintem jó lenne, szerintem sokat jelentene mindenkinek.
2: Hát ez így van. Nem, én csak ezt így mondom, hogy engem ez érdekelni, és akkor még amiről szerettem volna beszélni, mert azóta ezen gondolkozom, mikor elhangzott az a kérdés, hogy én mit javasolnék, ami dicső volt miniszterelnök.
1: Jaj, hát úgy örülök, hogy sokan elgondolkodtak ezen. Na meséljen, milyen szakmát kellene kitanuljon?
2: Ó, hát én nem szakmát találtam neki ki, és hát nem visznek tánom, ezt hozzáteszem. Ez most mi?
1: Nem, csak hülyéskedek, hallgatom.
2: Na, én viszont ezt tényleg komolyan átgondoltam, és azt is, hogy ezt mondjam-e, de mondom. Hát én azt gondolom, hogy a vagyomból, amit ő összeszedett, telne, hát mondjuk ott azon a 60 pusztán egy ilyen kisebb kápolnát fölépíteni, és abban nagyon, mert ugye ő egy nagyon vallásos ember, megmondja magát, és abba gyakorlatilag egy gyóntató széket tennék be, és őt arra kérném, hogy akkor vonuljon be ebbe a kápolnába, csukja magára az ajtót, és szerintem a 16 év bűneivel ő el lenne jó darabig.
1: Egy baj van, hogy Orbán Viktor nem katolikus, úgyhogy nem szokik gyónni, de szerintem akár át is tekinthetne a túloldalra, ha már a Magyar Katolikus Egyházat is sikerült politikailag valamest bedarálnia, és ön mennyi miatyánkot szabna ki ezért az elmúlt 16 évért?
2: Hát arra szerintem az ő élete kevés lenne, ezt gondolom, de avval legalább el is. Azért mondom, hogy ez szerintem nem bántó, nem sértő, nem kéne neki bányába lemenni, követ törni. Ez úgy méltó lenne az én elgondolásom
1: szerint. Szerintem ez egy nagyon civilizált elképzelés. Én reménykedtem, hogy mond majd valami vicces hülyeséget, vagy valami váratlan szakmát. Például kivaló félben van a szemfelszedő szakma, és én nagyon örülnék, ha többen végeznék ezt. El tudnám képzelni Orbán Viktort, amit ott a kicsit lebomlott pulóverekkel majmol, de lehet, hogy ez jobban illene a helyzethez. Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt, hogy végig gondolta ezt, és ezt a javaslatot, Gabriella, illetve, hogy beszélgetett velem, meg hogy türelmes volt, úgyhogy kiváló napot kívánok. Most tartunk egy kis szünetet, maradjanak velünk.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos, száraz idő lesz. Az előírt határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. A migrációs válság azonnali rendezését követelik Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagyvallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Túlélték, mégis meghaltak. Nem erről lesz ma szó, nem ilyen marhaságokban utazunk. László van itt velem a vonalban, folytatjuk a délelőtt megkezdett fórum beszélgetést. Üdvözlöm, László!
3: Sokan!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm a türelmét!
3: Én is. Úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy ebben a villannyal, meg mindennel, ami van most,
2: igen?
3: A félkerék, a minden fajta, mindenki annyira ért hozzá, mondtam, azt már mondtam a másikban, mint a focihoz körülbelül. Ugyanott vagyunk. De ami engem, én egyszer akartam, 10 évvel ezelőtt akartam egy ilyent, meg is terveztettem, kivitelezőt is találtam, mindent, és egyszerűen nem bírtam kijárni, hogy legyen. Saját telekre, saját mindenre lett volna, messze a lakott területtől, úgyhogy még nem zavarta volna az embereket sem. Mindegy, így jártam. És A másik, ami engem nagyon zavar...
2: Bocsánat, ezt ugye mondta az előző részben is, de talán van, aki akkor nem hallotta, hogy azóta azért változott a szabályozási környezet, és most a Tisza kormány épp ezt jelentette be, hogy megkönnyítik ezeknek a szélkerekeknek a telepítését, és a hálózatra kötését is. Tehát a 10 évvel ezelőtti helyzet az valóban rendkívül áldatlan volt egyébként akkor az összes megújulóval szemben. Hál' Istennek mostanra ez azért fordult. Szóval aki most szeretne neki látni, az ne rettenjen meg.
3: Igen, csak nekem meg már nem lett aktuális. Úgyhogy ez a szomorú. Hogy én amit szeretnék mondani, amit az erdélyiek, amit nagyon nem tudom, miért avatkoznak ennyire bele Magyarország dolgaiba. Állandóan a Facebookon mindenben nyilatkoznak, és rosszallóan nyilatkoznak. Én igazat adok Csintalannak. Mikor azt mondta, hogy gyerekek, ha nektek ennyire kell Orbán Viktor, vigyétek haza. Azt akkor ott ölelgessétek, vagy tegyétek vitrínbe, vagy amit akartok.
2: Hát azért de... nagyon sokaknak nem kell ott Orbán Viktor. Nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogy a Fideszes szerette ábrázolni. Meg sokan azt gondolják, hogy Erdélyben tényleg mindenki Fideszes. Nincs így.
3: Én nem azt gondolom, csak azt mondom, hogy ezt már sok amit nagy művelnek, mert azt nagyon elfelejtik, hogy ugye amikor volt a forradalom, akkor az ország nagyon segített rajtuk. Ott voltunk. Pont a forradalom után, ahogy volt, után mentem ki üzletkötésre egy másik kollégával. Ott például beszélgettünk tolmácson keresztül, beszélgettünk az ottani, már akkor vállalkozó volt, de még félig volt csak vállalkozó, mert kiderült, hogy egy pártitkár volt, meg a üzemvezető. És beszélgettünk mindent, és akkor jött, háromszor voltunk itt.
2: Igen.
3: És az az érdekes benne, amikor harmadszorra jöttünk el, akkor odajön az egyik magyar kolléga is mondja, mérnök, hogy tudjátok, hogy az magyar az a másik, nem a pártitkár, a másik. És perfekt magyar, és nem volt képes megszólalni magyarul. Egy szót nem szólt magyarul. Nem mondta, hogy magyar vagyok, hogy beszéljünk, könnyebb lesz magyarul. Nem kell így tolmány.
2: Hát lehet, hogy ez volt az elvárás.
3: Nem tudom, de...
2: Nem menteni akarom, csak találgatok.
3: Én még egy érdekességet mondok, hogy akkor 3-4 napig voltunk kint, és bementünk egy étterembe, román étterembe, jó nézett ki, bementünk, ettünk, ittunk és vacsoráztunk, és akkor oda jön a román, töri a nyelvet, nagyon törte a nyelvet, és mondja nekünk, hogy ez nem rosszalóan mondom, mert ilyen mindenhol van.
2: Jó, hát maga meg én, meg biztos rosszabbul beszélünk románul, igen.
3: Igen, de nem arra mondom, hogy beszélgettünk ott, és akkor oda jön, mondja nekem a román, meg nekünk kettőnknek, hogy vigyázzunk a mellettünk levő asztaltársaságra, mert besugók. De mondom, magyarok. Azt mondja, besugók. Azt mondja, úgy beszéljünk, hogy... Úgyhogy... És
2: na
3: akkor...
2: hát. Na hát milyen rendes tőle, nem?
3: Igen, szóval? Romántól. Ez volt a... Mi itthon mit hallottunk, csak hogy rosszak meg. Így, meg volt... Hát szóval sok érdekesség volt, mikor kint voltunk. Az öreg bácsi árult 100 virágot, mert annyira nem volt pénze. 100 művirágot árult azért, hogy
2: igen.
3: Mondom neki, hogy miért ez az egy. Azt mondja, hogy nem, annyit ad uram, amennyit akar, azt mondja, mert nincs pénzem, nem tudunk mit enni. Úgyhogy mondom, forint jó lesz, azt mondja, jó lesz forint is.
2: Ez mikor volt?
3: Ez a projekt rögtön a rendszerváltás után Romániába. Utána mentünk.
2: Jó, hát Romániában iszonyú gazdasági helyzet volt a 80-as években, Ceausescu rendszer vége felé, szóval a rendszerváltás után az ugyan még nagyon hosszú idő volt, míg visszábillent.
3: Igen, és akkor arra mondom, hogy mikor szídnak bennünket, mert nem azt mondja, leporoskáznak az erdélyek, sok erdélyi, meg minden, akkor ez eszébe kellene jutni, hogy valamit segítettünk rajtuk. Legalább az nem meghálálni, nem hálát várok érte. Csak jusson eszébe, hogy annak idején ugye mi voltunk rosszul, és segítettek ezek a majmok rajtunk. Nem?
2: Igen, azért itt szerintem nagyon fontos óvatosnak lenni. A politikai szólamokat leghangosabban mindig azok mondják, akiknek ez a fő tevékenységük, és a többségnek a véleményével nagyon ritkán találkozunk. Aki hajlandó megállni egy kamera előtt, és ott mondani a véleményét, ők általában azok, akik amúgy is megkeresik ezt az alkalmat, vagy valamennyire, ugye ez már szűri. Tehát az, hogy ilyen hangokat hall az ember, vagy különösen ilyet lát a közösségi médiában, az nem jelenti azt, hogy minden erdélyi így gondolkodik. Nagyon sokan egyáltalán nem voltak hajlandóak a Fideszre szavazni, egyébként az erdélyiek tekintélyes része például a magyarországi választásokon dacára annak, hogy mondjuk van magyar állampolgársága, nem is vesz részt, mert nem gondolja ezt egy tisztességes eljárásnak. Szóval, hogy azért itt nagy különbségek meg megosztottságok vannak. Aki gyűlölködik bármelyik politikai oldal mellett vagy ellen, szerintem az pont ugyanannyira problémás. Igazából, de az romániai magyarként, meg magyarországi magyarként is pont ugyanolyan problémás.
3: Ez jogos, igen, elhiszem, de itt a másik, meg a Bolga mondja, ugye, hogy ne válasszunk összeesesüvegi elnököt, mert úgyis minek, úgyse érvényes. Hát akkor magyarázza meg nekem ez a Bolga úr, remetem, SZDSZ-es, meg Fideszes, meg minden, hogy működött ő náluk az összeesesüvegi elnök.
2: Államfőválasztás? Hát ott rettenetes nagy demokrácia volt, kérem.
3: Igen, hogy működött? Orbán felébredt, és azt mondta, hogy ma ez lesz. Holnap meg Áder lesz. Áder kiúzza 10 évig. És akkor másik meg ott van, hogy Áder benne van ebben a zöld programban, és egy szavát nem halljuk pass mellett, meg sehol se. Hogy mi van? De azt viszont felháborodott, hogy őtőle visszakérik a pénzt, meg nem kapta meg.
2: Igen, Áder Jánosnak valóban szemmel látható valamelyes környezetvédelmi elkötelezettsége volt, hogy mennyire vagyon, igen, azt én nehezen tudom minden nézve megállapítani. De ugye tulajdonképpen Novák Katalinon, nem is, én inkább azt mondom, Súlyog Tamáson kívül minden köztársasági elnöknek volt valami beazonosítható szívének kedves ügye a rendszerváltás óta, Áder Jánosnak speciál pont a környezetvédelem, vagy inkább a természetvédelem. Ezekben a nagy politikai kérdésekben ugyanakkor államfőként soha nem nyilatkozott meg. Vagy ha nyilatkozott, akkor igazából én úgy emlékszem, hogy én csak olyan nyilatkozatra emlékszem, amikor egyszerűen csak támogatta a Fidesz kormányokat.
3: Én meg olyanokra emlékszek, mikor szilveszter volt. Akkor
2: hát igen, azt hiszem, hogy egyébként a köztársasági elnököknek jelzi is a pozíció furcsaságát, hogy igazából az a legnagyobb dolog az évben, az a legnagyobb dobásuk, hogy mondanak egy szilveszteri beszédet, ami azért
3: igen.
2: Hát nem a legnagyobb hatású dolog.
3: Majd meg kíváncsi leszek, most azért én is nagyon kíváncsi leszek, ki lesz a köztársasági elnök, ki lesz az elnökünk.
2: Én kíváncsi leszek, hogy visszaállítja-e Göncz Árpád szép hagyományát, hogy minden március 15-én bőrig kell ázni.
3: Az igen.
2: Arra emlékszem, gyerekkoromban Göncz Árpád minden márciusban elázott. Bármi történt, akárhány esernyőt fogtak fölötte, az ember az mindig megázott.
3: Igen, meg megdobálták. Becsülettel. Meg megdobálták ugye a volt polgármestert is. A Denszkit is esernyővel ment ki, a sütöttanak akkor is. Esernyővel ment ki, és megdobálták. Ezeket elfelejtik, hogy viselkedtek. És kiáll? Hát nem tudom, nem.
2: Ön szerint ki lesz a köztársasági elnök?
3: Nem tudom, fogalmam nincs. Három között én is el vagyok ott, három között, ott, hogy valamelyik majd aki győz. De én ezt úgy vég fel, hogy rábízom teljesen a Tiszára választásra, az egészre, hogy ők választák meg, mert annak idején emlékszem, amikor Göncz Árpádot megválasztották. Uh-huh. Mindenféle Paprika Jancsinak mindennek elmondták. És bevált. Schmidt Pali, annak még csak golyostollat nem volt szabad látni, mert rögtön. Igaz, hogy nem ismerte a
2: szegény Schmidt Pali.
3: Azért ért. Mindenhol. Amerre ment, meglátott egy golyostollat, már lecsapott rá mind a héja.
2: Mindenhova odaírta, hogy ő egy doktor. Igen. Ő a doktoroknál is doktor.
3: Igen, és akkor nem is volt igaz még a doktor se.
2: Hát, igaznak igaz volt, csak nem igazságos úton. De igen.
3: Igen.
2: László, jó, hát el kell búcsúzzunk, de nagyon köszönöm a hívást.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra, kiváló napot kívánok, és itt várakozik már a vonalban Marika, üdvözlöm.
4: Itt vagyok, igen, jó napot kívánok, üdvözlöm. Most így a Göncz Árpádról nekem is van egy kellemes, nagyon-nagyon kellemes élményem. Mi egy kisvárosban lakunk, és én terhes voltam, ő jött, hát átadtak egy üzletet, egy bármilyet, és annyira udvarias volt, hogy intett, hogy most menjek, hogy ne várjon meg, még ő elmegy. Tehát ez egy annyira emberi dolog volt tőle, hogy ezt amíg élek, soha nem felejtem el, pedig már 60 sok éves vagyok.
2: Tehát ez már köztársasági elnökként?
4: Igen, igen, igen. Lejött ide mi városunkba, mert adtak át egy nagy üzletet, mint tudom én, és akkor ő itt volt, és egy volt amúgy, és lehetett már vás, és ő is bent volt.
2: Azt lehetett hallani róla, igen, hogy nem volt egy kivagyi ember.
4: Tehát egy nagyon emberi, egy nagyon kis, aranyos, meg jó kis ember volt, meg mindenképp jó volt. Köztársaság elnöknek is, meg embernek is. Na, mindegy, de nem azért telefonálok én most, csak így hallottam azt az úrtól. Hanem a Majka. Miért bánták ezt a csóra Majkát ott Erdélybe? Ott hallom, mert én nem tudom. Mi a bajuk vele?
2: Már is keresem a részleteket, jó?
4: Mert én nem hiszem, hogy rosszabb, mint a Tóth Gabi. Tóth Gabi is van, meg ő is van. Tóth Gabit állítólag imádták, mert lefeküdt a Videsznek. Már bocs.
2: Hát, vagy ki tudja. A népi hímzett poliészter. Szóval a HVG-t idézem. Mutassuk is meg a cikkoldalt, hogyha van rá egy mód. Életveszélyesen megfenyegették Majkát, lemondta erdélyi fellépését, az SMS írója közölte vele, hogy alig várja, hogy kiérjenek Erdélybe, és revansot tudjanak venni rajta az őket ért sérelemért. Feltételem ez a Csurran Cseppen című száma körüli felbuzdulás. Én mondjuk nem hiszem, hogy Majka váltotta le Orbán Viktor, de erről persze lehet ütötkozni.
4: Szerintem se.
2: Azt mondja Majka, hogy este 11-kor a privát telefonszámomra kaptam egy életveszélyes fenyegetést, ezt a Facebook oldalára írta ki. Augusztus 5-én szerdán lépett volna föl Sepsiszentgyörgyön, de aztán ezt a fellépést lemondta. Azt írta neki az SMS feladója, hogy tisztában van vele, hogy hol száll meg, ki a biztonsági cég a rendezvényen, milyen útvonalon hallad majd a zenekarral, és azzal is, hogy Majkát hazaárulónak tartja.
4: Hazaárulónak. És ez nem tudom, ez a Majka koncert, ez ingyenes lett volna, vagy...
2: Ezt egy Sigfest nevű rendezvényen, hát mondták le végül is, Sepsiszentgyörgyön, nem tudom, hogy ingyenes lett volna, nem feltételezem, de a szünetben utána tudok nézni, most egy rövid szünetet tartunk, maradjon velem addig, és aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorban. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton kifelé a Vágóhíd utcálat, valamint a Budaörsi úton befelé az Ólyom közelött. Egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát a 22. kerületben a Bartók Béla úton a Párhuzamos utcánál. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, mától a Mester utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni. A Gyáli úttól csak lépésben lehet haladni. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Paprika Kingával.
2: Megígértük, megcsináltuk, mármint hogy folytatjuk a fórumot, beszélgessünk is tovább. Majkánál tartottunk Marikával.
3: Igen.
2: No, hát akkor kiderült, hogy Majkát megfenyegették, és megígértem, hogy a szünetben utána nézek, ez a Sitz Fest, vagy hát gondolom, hogy Szik, Sepsiszentgyörgyön, árulnak ide heti jegyet is, illetve hát háromnapos jegyet, 350 lejért, meg 250 lejért, a napi jegy az 150 lejbe kerül.
3: Na, szóval, na, bocsánat, én azért kérdezem, hogy ingyenes volt-e vagy fizetős?
2: Nem, mert... fizetős.
3: Na, megmondom önnek, hogy most én nekem a fantáziám megindult. Na, mindegy.
2: Hallgatom.
3: Én néztem a Tóth Gabinak egy Beköltözök, tudja hova.
2: Igen.
3: És akkor ott ő előadta, hogy ő nem tudom mennyit kapott, a mi az MBA, vagy hogy kell mondani.

0: Attól a, tehát kapott csak sok pénzt. Értem. És akkor elment oda ingyen föl.
1: NKA, a Nemzeti Kulturális Alap?
0: Így van. Elmagyarázta a Péternek, hogy mennyi pénzt kapott oda, hogy szerették a románok, meg blablabla. Bla, bla. Hát lehet, hogy Majka is, ha ingyen megy, akkor őt is szeretik, akkor úgy nem. Akkor nincs ilyen fenyegetés.
1: Hát lehet, de azért itt én itt óvatos lennék ezzel, hogy amikor egy államilag finanszírozott koncerten az ember népszerűnek érzi magát azok körében, akik oda mentek, hogy lássák, azért ez más, mint hogy valakit en bloc szeretnek Erdélyben, vagy valahol.
0: De én nem hiszem el, hogy most a Tóth Gabi is a maga nemébe jó, a Majka is a maga nemébe jó. Akkor mi a bánatnak kell bántani?
1: Hát, ezt nem tudom megmondani. Higgy el nekem, tudom, hogy hihetetlen, de én még nem küldtem halálos fenyegetést egyetlen zenésznek sem.
0: Így van, meg miért is lehet?
1: Sokszor megfordul a fejemben. Mit csinálják délután? Befőzzem a zöld babot, vagy küldjek halálos fenyegetéseket? Nem, már kimostam az idegeket, inkább befőzzem a zöld babot.
0: Nem egy zenésznek, senkinek, tehát senkinek. Ja, és akkor még ez Majka, Csóra Majka, hát nem Csóra, nem mindegy. Még egyet kér, tegnap volt egy olyan izé, nem tudom hányadik szöveg volt, hogy hát a Fidesz nem fogadja el a köztársasági elnököt, akit választ a Tisza.
1: Igen?
0: Hát szerintem a miniszterelnököt sem fogadja el a Tisza, úgyhogy miről beszélünk?
1: Hát már igen, nekem is egy kicsit ilyen látványtevékenységnek tűnik ez, hogy jó, hát akkor nem fogadják el, akkor mi lesz. Nyilván ez egyébként egy nehéz helyzet, mert szerintem valójában nekünk állampolgároknak ez sokkal kevésbé szórakoztató, mint amennyire így elsőre elröhörészik rajta az ember, hogy na, hát akkor ne fogadjátok el, nem mindegy. De ugye az van, hogyha egy kormányzat egyáltalán nem vesz tudomást az ellenzékéről, az egy súlyos demokratikus vétség. Amennyiben az ellenzék eljátsza a mimózát, aki itt a jogállamra akar vigyázni, miután 16 éven keresztül, bruttó 20 éven keresztül az első kormányzással együtt következetesen támadta a jogállamot, leépítette, megbénította, akkor ugye mi azt mondjuk egy ilyen morális érzékkel, hogy na hát, most mit csörögtök, és ugyanakkor hogyan fogjuk megkülönböztetni azokat az ellenzéki helyzeteket, ahol valós kritika van hiteles szájból, meg ezeket. Hát én nem a Fideszt féltem, egyébként amit főztek, de azt gondolom, hogy ha az ellenzékiség teljes eszköztára kiürül, az a hosszú távon nagyon rosszul járunk.
0: Úgyhogy én nem tudom, hogy ez mit fog szülni, még jót vagy nem jót, hát nem jót, gondolom. De azért nem kéne Fidesznek is ilyen bunkónak lenni, már bocsánat.
1: Mire gondol?
0: Hát bármire, hogy akármit mond a Tisza, ez a bármi is, az energia, az se jó nekik, semmi, tehát bármit mond a Tisza, semmi nem
1: jó. Az én kedvencem, amikor azt mondják, hogy ha takarékoskodni kell az energiával, akkor én csontig feltekerem a klímát.
0: Így van.
1: És tehát akkor...
0: Hát
1: ebben nem fogunk meghalni, de nagyon gyerekes az egész, nem?
0: Igen, ahogy mondja, óvodában vagyunk, vagy jó iskolában. Hát. Szolták erre, ez nem jó, nekem akkor is jó. Na, szóval ez ilyen dolog.
1: Furcsa.
0: Úgyhogy na, jó, bocs, hogyha mondtam valami.
1: Jaj, nehogy bocsánatot kérje, hát örülök, hogy hívott.
0: Akkor jó van. Úgyhogy én is örülök, szépen, hogy beszélhettem önnel.
1: És nagyon szép napot kívánok. És már itt van velem Marika után Mária a vonalban. Halló!
2: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm a visszahívást.
1: Én meg köszönöm a hívást.
2: Olyan kedves, olyan szívmelengető dolgokban volt részem. Hívtam a bankomat, meg hívtam a telefonszolgáltatót. És mind a két helyen annyira kedvesek, udvariasak, segítőkészek voltak, nem gépiesek, mint annak idején. Sőt, hát gondolom az adataimból látták, hogy 75 éves vagyok, és megkérdezték, hogy hogy érzem magam, van-e segítségem, tudok-e figyelni magamra. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm az embereknek, hogy ilyen sokat tudtak változni.
1: A bankjából hívták, hogy érzi magát a melegben?
2: Nem, hanem én hívtam a bankomat adategyeztetés miatt.
1: Értem.
2: És nem csak GPS-en rendezték le a dolgokat, hanem érdeklődtek, ahogy létem felül.
1: Azért ez jó, ez jól esik az embernek.
2: Igen,
1: igaz?
2: Nagyon jól esett. És ugyanez volt a telefontársaságnál is.
1: Szuper,
2: másik témám lenne, hogy én nem csodálkozom azon, hogy a Fidesz megint kibonul. Hát állandóan ezt csinálták. Ha netalán a bizottsági ülésbe be is került egy ellenzéki javaslat, vagy kukán ültek, vagy el sem mentek, ha netalán bekerült a parlamentbe, akkor meg abszolút nem mentek el. Úgyhogy valahol ott kéne a fizetésüket egy kicsit csonkítani, amikor sorozatba kivonulnak, hiszen a dolgozó emberek pénzéből élnek.
1: Jó, de a kivonulás az legalább tevékenység. Én azokon jobban ki vagyok akadva, akik a közelébe sem mennek a munkának.
2: Hát,
1: a kivonulás se sok minden, de több, mint amit mondjuk Lázár János vagy Szijjártó Péter, ugye a mandátum a visszaadásaikkal
2: is. Ettől a két embertől ez várható is volt.
1: Lázár János mindig arra volt büszke, hogy ő milyen rengeteget dolgozik. Hát, hogy milyen minőségben, vagy milyen cél iránt, az más kérdés.
2: Az egy másik dolog, igen, a stílus maga az ember. Úgyhogy ez is egy értése, de nekem tényleg felháborító az, hogy mint ahogy mikor a Jobbágy képviselő úr a gyermekélelmezést vetette fel a bizottsági ülésen, akkor is csak kukán ültek semmi, és akkor két hónap múlva melliket veregetve az Orbán kormány azt mondta, hogy, hogy javítottuk a gyermekek étkezését. Szóval ezek olyan visszások voltak, és most megint ezt gyakorolják. És ezt felháborít ezzel.
1: Hát ez az, amikor a politika elhagyja, hogy már csak formaként tartja meg a közszolgálatot, és igazából mindent a hatalom koncentrációjára használ, a demokratikus elveket, meg érveket, meg minden egyebet is, de ezeket is. És szerintem ennek voltunk a szemtanúi, ez nem egy ritka dolog, azért a mértéke egy demokratikus jogállamhoz képest megdöbbentő volt a Fidesz kormányzás idején, de amikor a közszolgálat elvész, vagy nem az a célja a politikai munkának, akkor azért az tud ilyeneket kitermelni, hogy még a gyermekétkeztetése tudja megmozdítani ezeket az embereket. Mária, hall engem? Halló? Valami gond van a vonallal, attól tartok.
2: Szórakozott a telefonom.
1: Hát sajnálom, most szakadozik a vonal, de most valamennyire hallom önt.
2: Külterületen élek, és néha rosszalkodik a telefon.
1: Értem. Most hallom, most jól hallom.
2: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget,
1: hát én is
2: további
1: köszönöm.
2: Szép napot kívánok, és sok sikert ebbe a munkába.
1: Köszönöm szépen, és önnek is kiváló napot. Most jön egy pici leülés a hétvégén, úgyhogy örüljünk neki, de a rákövetkező újra melegedés alatt is vigyázzon magára, legyen kedves, nehogy baj essen ebben a hőségben. Viszont hallásra. Közben kérdem a kollégáimat, hogy van-e nekem újabb beszélgető partnerem. Bocsánat, de addig is megmutatom, hogy mi a második témánk a mai napon, bár úgy látom, hogy ez nem mozgatott meg annyiakat, mint amennyire nekem megütötte a fülemet, szememet, hogy tudniillik szolgálatmentes napot rendelt el Ruszin Szendi Romulus a Honvédségnél. A 444-et idézem. Az augusztus 8-a szolgálatmentes nappá nyilvánításáról adott ki a honvédelmi miniszter utasítást. Ez azt jelenti, hogy a jövő pénteket, nemzeti ünnep utáni pénteket, azt ugye megkapták szabadnapnak, és ezt nem kell ledolgozni a honvédségnek. Jó dolguk van, de már itt van velem a vonalban Anna. Üdvözlöm! Halló!
3: Halló, jó napot kívánok, jó napot Anna kívánok. Vagyok. Hát nem is tudom, hogy hol kezdem. Az első talán az, hogyha az emberek között egyesítést akar a miniszterelnök, akkor szerintem a Bár Miklós kellene választani, úgyis csak egy évről hát, lenne szó. Ha viszont hosszabb távra gondolkozik meg, mit tudom én mi, akkor én azt mondom, hogy a Róna Péter, csak azt nem tudom, hogy a Róna Péternek van-e valamilyen politikai háttere. Úgyhogy, hát nem tudom, ja, és aztán...
1: A Róna Péternek volt, szerintem most nincs neki.
3: Igen?
1: Nem volt valamelyik kormányban?
3: Nem tudom, megmondom őszintén, csak sokszor hallottam a tátélébe beszélni, és egy értelmes, egy okos, egy minden tudó.
1: Igen, a Róna Péter a Jobbikhoz kötődik, közgazdász, és szerintem az első Fidesz kormányban egyébként viselt hivatalt is.
3: Igen, nem tudtam, fogalmam se volt, csak hát mondom, hallottam sokszor beszélni, és aztán nagyon-nagyon problémásnak tartom például, hogy szerintem a hatházjákosnak nem kellene pályázni. Mire pályázna? Ő nem megpályázta a 60 pusztát, nem?
1: Megpályázta? Az mit jelent?
3: Idézőjelbe véve mondom, hogy megpályázta a 60 pusztát. Hát ő már letett ebzél ellenszélbe dolgozott. Nem hátszélbe, amiben most fognak dolgozni az emberek, hanem ellenszélbe dolgozott. Tehát ő megtette azt, amit egy magyar ember megtehetett a
1: És mire kell neki pályáznia?
3: Hát arra...
1: Ja, bocsánat, akkor most látom, a pár héttel ezelőtti hír volt, hogy Hatházi Ákos nem pályázhat
3: nemzeti
1: vagyonvisszaszerzés és védelmi hivatal elnökségére.
3: Ja, igen, hát azt hiszem, hogy ebben el van varázsolva a Magyar Péter a jogi diplomákkal. Hát, hogyha azt mondom önnek, például nagyon-nagyon csípja a szememet, ugyebár nagyon oda voltak a... milyen törvényel az ukránokkal kapcsolatban azért, hogy a nyelvtörvény. Hát kiment tárgyalni azokkal a politikusokkal, elment egy városnézésre, akik az Orbán Viktort kiszolgálták. Hát nem a politikusokkal kellett volna tárgyalni, szerintem, hanem szakemberrel, és a szakember ott volt a szájában.
1: Jó, igen, de a helyi nemzetiségi politikusokat egyik napra a másikra, és Magyarországról nem lehet leváltani, tehát ukrajnai magyar önrendelkezést az ukrajnai magyaroknak kell.
3: Ők politikusok. Én úgy érzem, hogy a nyelvtörvényhez szakemberre lenne szükség. A szakember ott volt a szájába, csak be kellett volna hivatni. Ráadásul még nemzeti hős is, meg 75% magyar.
1: Melyik szakemberre gondol?
3: Nem tudja, hogy kire gondolok?
1: Nem tudom, hogy kire gondol most.
3: A Fejér Sándorra.
1: Ja, hát ő magyarországi ukrán nagykövet, ő egy ilyen tárgyalásban nyilván közvetítőnként részt vehet.
3: Meg még volt egy tanárnő, aki a ATV-be beszélt és nyilatkozott. Hát elég érdekes nyilatkozata volt a nyelvtörvényről, amit mindenki szidott. Elég furcsa volt. És ha ezt a két szakembert megkérdezi, még politikussal kell ilyenről tárgyalni? Tessék nekem megmondani.
1: Azért, mert az érdekképviselet, az akkor is érdekképviselet, hogyha nekünk nem tetszik az, aki csinálja. Kisebbségi magyaroknak a saját szervezeteit a legtöbb környező államban, egyébként a legmélyebben tényleg Romániában és Szerbiában, de jelentős mértékben Ukrajnában is gyarmatosította a Fidesz, illetve valamennyire a szélső jobb oldal a Fideszen kívül is. De ettől még azok az intézmények, tehát a Magyar Péter nem mehet oda és mondhatja azt, hogy én ezzel nem állok szóba, aki a te képviseleted, majd én kijelölöm, hogy neked ki legyen a képviseleted. Ettől még értem az ön ellenérzéseit.
3: Én szerintem mindenre szakember kellene elsősorban, és azért jó a TISZA ilyen szempontból, mert ezek már dolgoztak, nem politikusoknak nevelődtek, és ezek legalább tudják, és nagyon jó a 8 év is, mert menjen el utána dolgozni. Dolgozom mindegyik abba, ami a szakmája, és akkor ha úgy megszólal, akkor a szakmabeli dolgot mond, nem?
1: Én őszintén szólva ezt el tudom fogadni. Szerintem mindenkinek jót tenne, ha nem ugyanabban a pozícióban tölteni az egész életét. Én sem fogom, mert most lejárt az időnk. Mária, nagyon szépen köszönöm a hívást, és kívánok önnek kiváló hétvégét. Én most itt elhordom magamat. Nagyszerű napot kívánok, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegottal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges hatásértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket! 2026-ban is lett 8 új hallatatlanok társulatának örökös tagjai között. Hála Önöknek, a szavazókedvüknek és annak, hogy szeretik a művészetet és a művészeket. Kollégák jelölik azokat a kiválóságokat, akiket aztán Önök elé tárunk és közülük választhatnak. Ma is megismerkedünk egyel azon művészek közül, akiket Önök kijelöltek 2026-ban erre a megtisztelő díjra. Egy operaénekes következik.
3: Pászti Júlia, operaénekes, egyetemi tanár. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekszakos hallgatója volt, majd énekversenyek díjai után lett a Magyar Állami Operaház magánénekese, később énekmestere. 3 évtizeden át tanított az egyetemen, tanítványainak sorát segítette a pályára. A Brahms és Schubert dalok specialistájának tartják, de tévéfelvételek és lemezek őrzik opera és operett szerepeit is. Két gyermeke közül egyikük jazzénekes, másikuk orgona és klarinét művész. Az Operaház örökös tagja, Liszt és Bartók Pásztori díjas, kitüntették a Magyar Érdemrenddel. 2026-tól a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
2: Örülök, hogy itt van, gratulálok!
4: Köszönöm, én is nagyon örülök, bár megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy rám még egyáltalán valaki emlékszik.
2: Ezt olyan gyakran hallom, de miért nem?
4: Hát, ezt nem tudom. Valahogy a művészeknek a megbecsülése és a tisztelet irántuk nem olyan mértékben van, mint az én időmben. Az én időmben én olyan, nem akarom magamat, hogy mondjam, fényezni, de olyan sokat szerepeltem televízióba, filmekbe, 13 operafilmet csináltam, a premiereket számát, előadások számát, kísérték az emberek figyelemmel a munkánkat, az opera élet munkáját, szurkoltak, jöttek, akkor is voltak rajongói csapatok, tehát De a médiában valahogy ez elsikkal.
2: Ez egy érdekes dolog, én most, hogy készültem a mi beszélgetésünkre, régi újságcikkeket olvasgattam. És egy csomó címlapfotóval találkoztam. Tehát, hogy az operaénekes, az címlapsztár volt.
4: Igen.
2: Ez tényleg elmúlt.
4: Én nem is tudom, hogy van-e olyan újság, amin nincs is már olyan újság, amit kézbe fogunk.
2: Alig, kevés van, igen.
4: És de a televízióban sem látom olyan nagyon sokat, hogy egy-egy opera énekese riportot csinálnának, vagy fölemelnék őt ahhoz, hogy tisztelnék annyira, hogy megkérdezik, hogy milyen például a Donna Annára felkészülni, kedves művésznő, hogy megy ez a maga mostanában. Tehát ez nagyon érdekli egyébként a közönséget, csak valahogy erre nincs figyelem, nincs, ez egyébként ezt megcsinálhatná maga is, Egon.
2: Hát most itt vagyunk.
4: Jó.
2: Ezt csináljuk.
4: Jó, csak.
2: Most az a bajom, hogy nem tudom megkérdezni a Donna Annára, milyen felkészülni, mert abba hagyta ezt jókorán.
4: Bizony, 2000-ben gyakorlatilag.
2: Miért fejezte be olyan hamar?
4: Hát ez nagyon érdekes. Én végig asztmával csináltam a pályámat, mikor elkezdtem a Zeneakadémia után, megnyertem egy nagy nemzetközi versenyt Barcelonában, és akkor hazajöttem, és kaptam egy olyan légúti betegséget, ami asztmává változott. És azt mondta nekem a tüdőgyógyász, hogy kedves Júlia, válaszol magának valami más szakmát.
2: Igen, de szakmát, ez
4: nem fog menni, mert valahogy az egészsége nem arra mutat, hogy maga ezt tartósan tudja csinálni. És akkor én nem akarom megmutatni, hogy mit mutattam itt az asztal alatt, hogy na ezt nekem nem fogják megmondani, hogy én mit csináljak. És akkor elindultunk a pályán, nagyon nehezen indult el, mert voltak olyan előadások, amikor bizony az asztmos sprével ki kellett szaladnom a folyosóra.
2: Hogy lehet énekelni?
4: Hát, akarni kell. Egy akarás, egy céltudatosság, egy hit önmagamba.
2: De légszomjal hogy lehet énekelni? Köhögve hogy lehet énekelni?
4: Nem lehet köhögve énekelni, hát, de hát akkor is én olyan gyógyszereket kaptam, amire pecsétet kaptam a főnököt a minisztériumban, hogy külföldről behozzák. Tehát ezt nekem meg kellett oldani, meg is oldottam. Tehát azért jó gyógyszerek voltak, a mai napig is egy pár gyógyszer ugyanaz. Tehát gyógyszereket kaptam. Na mindegy, aztán valahogy ez lecsillapodott, karba tartottuk ezt az allergiás aszmát. De amikor a 2000 vagy 1998-ban az utolsó előadásom a Pamina volt, nagyszerű társa Kovács János, nagyszerű kollégákkal, és akkor benéztem a tükörbe, és megláttam magamat, mint 16 éves vagy 18 éves Paminát. Kislány Paminának, és akkor na ne, hát nekem nem tetszem magamnak, hogy Pamina, hát akkor már
2: idős. Az operában sem úgy van, hogy minket elvarázsol a hang, és mindegy az életkor?
4: Nekem nem mindegy az életkor. Nekem a vizuális ott lét, az esztétika nagyon fontos.
2: De ez milyen
4: fontos.
2: Igazságtalan, mert Paminát 16 évesen jól elénekelni nyilván nem lehet. Mert az még nem egy készművész, egy 16 éves lány.
4: Igen.
2: Mire készművész és mindent tud róla, addigra meg kicsúszik a korból.
4: Igen, de azért vannak alkatok, akik persze elénekelte 80 kilós énekes is a Paminát, tehát nem erről van szó, csak ez az én döntésem volt.
2: És akkor azt mondta, hogy az egészet abba hagyja?
4: És azt mondta, igen, és akkor volt még egészségügyi problémám is, és azt mondtam, hogy abba hagyom. Szinetár Miklós volt akkor az igazgatóm, ő is neki, és akkor el kellett egy jó pár énekes bocsájtani, mert volt akkor is ilyen elbocsájtási dolgok voltak, és akkor megállapodtunk, hogy én elmegyek, ő elnyugdíjaz engem, és én elmentem a Zeneakadémiára tanítani attól a perctől kezdve. Úgyhogy akkor...
2: Nem fájt? Ez az utolsó előadás, az nem fájt?
4: De fájt, de vártak a fiatalok, és nagyon-nagyon örültem neki, mert a hitük bennem, ahogy hittek bennem, az én ismerték a művészetemet, és hittek az emberségembe, vagy mit tudom én, mibe hittek, de jöttek boldogan az órámra, és volt, akire hathatós is volt, amit én ott tanítottam neki.
2: És ez kárpótlás volt. Arra emlékszik, hogy derült ki, hogy tehetséges? Van egy olyan pillanat, amikor azt mondja valaki,
4: pillanat.
2: Hogy... Hát, Júlia, erre születtél. Volt ilyen?
4: Hát én egész pici korom óta ezt csináltam. Én mindig ezt csináltam. Amikor kimentem édesanyám, ugye én egy egyszerű paraszti családból származom, és én engem nyáron a nyári szünetekbe vittek édesanyámék a hegyekbe, szőlőkbe, mindenhová vittek.
2: Egri lány, ugye?
4: Egri, igen, és én ott állandóan énekeltem. Tehát ez nem volt kétséges, hogy én erre születtem. Csak hát az én anyukámnak fogalma nem volt, hogy az opera énekesi pálya az mint pálya létezik. Tehát az énekesi pálya az olyan, hogy mondjam, olyan... Nem is tudom, hogy az anyukám azt mondta, hogy ő tudva rossz nőt nem akar belőlem csinálni.
2: Azt hitte, hogy ez az?
4: Hát azt hitte. Hmm. És sokáig azt, és sokan azt hitték. Viszont az egyik szomszédasszony oda ment az anyukámhoz, és mondta, hogy te Juliska, hát ezt talán vidd el a zeneiskolába, hát annyira szép a hangja, ott van a zeneiskola a dobótér mögött. Na, és akkor itt kezdődött. Tulajdonképpen 13 éves koromban én már tanárkézbe kerültem.
2: Egy egri lány honnan tudja, mi az opera?
4: Nem tudtam én se.
2: És ezt nem azért kérdezem, mert egy egri lány ne tudhatná, hanem ugye mondja, hogy honnan jön. Tehát ugye a szőlőtőke tövéből, egy paraszti család, nyilván nem operát hallgatnak otthon, és nyilván nem járnak fel Budapestre az operaházba.
4: Nem, én 19 éves koromban láttam az operaházat először.
2: Amikor már operát énekelt?
4: Hát a zeneiskolába, és a zeneiskola után konzervatóriumban jártam Miskolcon 2 évig, ott már tanultam opera áriákat. És akkor
2: de még nem volt opera.
4: De még nem volt operába, nem voltam operába, és ott énekeltem operáriákat, és úgy megismerkedtem az operákkal, olvastam, tanulmányoztam, hogy ez az ária, milyen, jaj, mondom, de izgalmas lehet egy ilyen dologba részt venni, és az egy Gártonyi Géza gimnáziumban jártam Egerbe, és akkor volt egy osztálykirándulás, és akkor megnéztük az operába a Három Bartókot.
2: És mondják, hogy nem egy könnyű kezdet.
4: Igen, de ájultan hallgat az egész osztály, zenei osztályba jártunk, tehát mindenhol mindenki tanult zenét, ájultan hallgattunk, és még akkor se tudtam, hogy én nekem ez lesz valaha a munkahelyem.
2: Mire gondolt, mi lesz az?
4: Hát nem gondolom, annyira bohém kis, felelőtlen kis csitrilány voltam, hogy nem gondoltam.
2: Majd lesz valahogy?
4: Igen, majd lesz valahogy, és csak énekeltem mindenhol, mindenkor, ahová vittek, mindenhol énekeltem, és akkor még volt, most nincs az a rendszer az oktatásban, hogy voltak ilyen szakfelügyelői látogatások, a konzervatórium és a zeneakadémia tanárai lejöttek, a konzervatórium is meghallgatták a növendékeket, és az egyik zeneakadémia tanár jött le Miskolcra, és meghallott engem ott énekelni, és azt, na ez a lány kell nekünk, úgyhogy feltétlenül jöjjön a zeneakadémiára felvételezni, és akkor kezdett bennem valami megmozdulni, hogy huha, lehet, hogy ebből pálya lesz.
2: Zárójeles kérdés, ez az a korszak, amikor mindenki beatzenét hallgat, mindenki zenekart alapít, mindenki táncdalt énekel.
4: Igen, mindenki. Kovács Katalin akkor futott föl.
2: Így van. Meg nem próbálta?
4: Nem. Nem, soha nem próbáltam. Nem próbáltam a táncdalt. Én érdekes, hogy soha valahogy pedig énekeltem a szőlőbe, meg az emberkéknek énekeltem, a anyukáméknak, meg a családtagoknak, de úgy, hogy közönség előkiálljak, én nem mindig vagy Schubertet, vagy Mozartalt, vagy valami komoly dalt énekeltem, zongora kísérettel.
2: Egyébként ez végig kísérte a pályáját, a daléneklés. Ez egy érdekes dolog. Van, aki alig énekel dalokat, mindig csak az áriák. Meg ezt simán vállalta végig.
4: Ma sincs daléneklés, amit ugye? Nagyon sajnálok. Nagyon sajnálok, és én azért 25 év, 30 év pedagógiai pályafutásom alatt nagyon sok igazi dalénekest kiképeztem, akik ott vannak a hatalmas dalrepertoárral, és nem tudnak mit csinálni, mert nem is szükség rá.
2: Ez olyan fura, mert hogy az egy könnyebb műfaj, mint egy operát végigülni, vagy egy szimfóniát végighallgatni, tehát ez egy dal.
4: És a ego maga ezt így gondolja.
2: Nem énekelni könnyebb, hanem hogy 3 perc, 5 perc, tehát hogy egy egészen másfajta dolog ebben a rohanó világban sokkal kényelmesebb lenne. Miért nincsenek ilyen előadások?
4: Hát azért 3 perces dalokkal nem lehet kiállni, de egy dalest, de egy dalciklussal, ami már azért minimum 20 perc, azzal ki lehet állni, de egy hogy mondjam, nem akarok senkit megmondani, nem egy képzett zenésznek még az is sok, mert nem tudja, hogy milyen mit jelent, amit énekelnek németül, vagy angolul, vagy franciául, még az is sok. Tehát valahogy...
2: Lehet, hogy rövidebb, de máshol meg nehezebb.
4: Igen, tehát nem, a közönség nincs erre felkészítve, tehát mi iszonyatos mennyiségű dalestet adtuk, Könycsboldizsár, Polgár László, rengeteg helyre mentünk, úgyis, hogy fele-fele, úgyis, hogy egész este.
2: De még a Magyar Rádióban is egy csomó ilyen közvetítés
4: hát
2: volt.
4: Hát a Lázár Eszter ennek a fantasztikus mestere volt. Ő olyan dalesteket csináltatott velünk, amiket Prokofjev dalciklusokat akkor, Prokofjev Muszorszki dalciklusokat adtunk szériába elő a rádión keresztül, igen, tematikus koncerteket. Szóval fantasztikus. Én úgy gondolom, hogy ez most annyira elmúlt, ez a kultúra nevelés, a kultúrára nevelés, hogy a kulturált éneklést megtanulja, megismerje a közönség. Ez valahogy kikopott most arra.
2: Akiket tanított, ugye most hagyta abba a tanítást is.
4: Igen, elég. Pont ebben az évben.
2: De akiket tanított, ők változtak, nem egyenként, hanem bocsánat a kifejezésért, az anyag az idők során? Tehát más volt egy diák 25 évvel ezelőtt, és más volt az utolsó években? Másra volt fogékony, más lehetett neki megtanítani?
4: Igen, hát minden növendék más, de úgy általában azt mondanám, hogy akiket én tanítottam, azok nagyon fogékonyak lettek a daléneklésre. Tehát legtöbb imádja mai napig, adnak dal, a Balga Gabi például az én növendékem, rendszeres daléneklésel foglalkozó művész, vagy például most nem régen hallottam idehaza a barátem, ők egy Schumann-dal ciklust énekel gyönyörű szépen, tehát ők is nagyon, nagyon megfogant bennük ez a kis mag, ez a daléneklésre hajlamosság, és ennek örülök, és hát a többiek is, csak a daléneklésre egy olyan fantasztikus érzékenység kell, lelki érzület, és a másik egy olyan hang kell, ami érzelmeket közvetít. Tehát vannak hangok, akik gyönyörűek és csodálatosak, de valahogy ezt az intim érzéseket nem tudják úgy kifejezni, mint ami a daléneklésben szükség van. És ez nagyon... nagyon megválogatja, hogy kik hajlamosak a daléneklésre, azok mennek az operába, mert ott sokkal egyszerűbb ez a dolog, a daléneklésre meg mennek ezek a finom
2: lelkek. De hát egyébként is azt szokták mondani, hogy ez az egész nem csak technika, ez lélek is.
4: Így van. Így van. Mind a kettő lélek, csak valahogy vannak hangtípusok, akik nem tudják közvetíteni ezt a finom lélek átélést, vagy átadást a hangnak. A finomabb, hogy mondjam, érzékenyebb lelkületű és hangfestő énekesek jobban hajlamosak a dalénekes.
2: Hangfestő énekes, ez milyen szép kifejezés.
4: Hajlamosabbak ezek.
2: Azt mondta egyszer nekem egy kollégája, hogy férfi énekest tanárnő nem tud jól tanítani, és fordítva is igaz, mert nem tudja beleképzelni magát abba a hangfekvésbe, abba a technikai kihívásba.
4: Van benne valami, nagyon, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Én nekem volt a Brickner Szabolcs egy évig növendékem, de azért volt, mert mi fedeztük föl a fiammal, hogy ő belőle énekes lesz. És utána mondta ő is, meg én is, hogy hát Juli néni, míg élek, magát nagyon szeretem, Juli néni, nagyon szeretem, de elmegyek a Gulyás Dénes-hez tanulni, mondom, okosan teszed. Tehát én nekem is van egy olyan véleményem, hogy férfi tanítsa a férfi énekes.
2: De ez, ugye aki nem énekes, nehezen tudja elképzelni, hogy ez másfajta technika. Minden hangfekvés is másfajta technika valószínűleg, másfajta igényel kell odaállni egy hangképzéshez.
4: Persze, hát ez anatómia kérdés is, hogy kinek milyen a belső berendezése, a nyelv berendezése, a gége, az egész fogsor, hogy milyen...
2: Mindenkit valakinek... meg lehet tanítani?
4: Nem.
2: Hát ez a rossz.
4: Lehet egy ideig lehet mindenkit tanítani, csak nem egy ideig el, aztán várjuk, aztán nem megy, marad ott, akkor abba kell hagyni.
2: Volt, akinek azt tanácsolta? Bár éveket küzdöttek együtt.
4: Volt, igen.
2: Hogy ebből nem lesz több?
4: Volt, igen. Mondtam, hogy ez nem fog.
2: Az egy nagy törés.
4: Igen, neki főleg. De hát ezt meg kell mondani. Ezt nem három év után, ugye most van ez a 3+2, a bachelor és a master képzés. Bachelorra meg kell mondani, legkésőbb, de én már első után megmondanám, hogy alkalmatlan vagy a professzionális énektanulásra. Ezt meg kellene mondani.
2: Belőle lehet jó tanár?
4: Ebből, akinek aha, azt mondjuk?
2: Igen. Tehát, hogy jól kell-e énekelnie feltétlenül?
4: Nem.
2: Ezen a szinten kell-e énekelnie feltétlenül egy jó tanárnak?
4: Nem
2: az
4: mondom ön... azt, hogy olyan szinten kell énekelnie, vagy lehet jó tanár, aki nem annyira professzionális énekes. De hát nem tudom, nem nagyon van erre példa.
2: Akkor elfben lehet. Elfben, gyakorlatilag igen, meg nem.
4: Valameddig biztos el tud menni az énektanításba, de hogy egy komoly eredményt elérni, nem tudom elképzelni.
2: Van olyan útra való, ami elkísérte abból a mit mondott, hogy nevezte magát fiatal kislányként?
4: Csitri.
2: Szóval a Csitri korából elkísérte valami, ami az egész pályafutását meghatározta? Hogy mondtak ott valamit, vagy érte egy olyan hatás, hogy aha.
4: Értsen már, amit énekelsz, mindig ezt mondták, hogy értsen meg, amit énekelsz, mondom, hogy hogyan.
2: Prozódia?
4: Igen, a szövegértés nagyon fontos, és nálam ez nagyon fontos volt mindig.
2: Az ez nagyon sok mindenkit zavar, hogy beülünk egy opera előadásra, és hogyha nincs feliratozva, ember nem tudja, hogy mit énekel.
4: Erről van szó, igen, ez nagyon fontos. Hát nagyon kevés is van, akinek lehet minden szavát érteni, kevés énekes.
2: Az van. Miért van? Az egy technikai kérdés?
4: Igen, mindig azt mondja, igen, meg prozódia is. Tehát, hogy a hangsúlyokat nem úgy rakja oda, se a magyarba, se az olaszba, se a németbe. Szótagoltok, drágáim, minden szótagon van egy hangsúly. Látod, nem lehet így. Látod, milyen szép. Tehát ez ugyanaz, mint a színészeknél, csak nálunk még dallam is van mögött.
2: Még nehezítik is.
4: Igen.
2: Ez fog hiányozni, nem mondja, hogy nem.
4: Hát én azért látogatom, mindig operába megyek, minden premiért megnézek.
2: Hát de nem tanít. Nem énekel, nem tanít.
4: Elfáradtam. Ugyanis az igazság az, hogy egy növendéknek nem egyszer kell elmondani egy dolgot. Hogy például hogy a két szót, például hogy szeretlek, vagy szeretlek, amíg élek, ezt hogy kötöd úgy össze, hogy szótagok is, szóhangsúlyosok is vannak, és legátó is. Tehát ezt elmondani nem lehet egyszer, meg kell mutatni, hallgattatni kell, hogy nincs szünet a két szó között, hogy össze van kötve, légzés technikával tartjuk a hangot, hogy a mással hangzók mögött is, mással hangzott, például enny, a mögött is van hang, halljam a hangot, vagy no, no. Tehát óriási különbségek vannak, hogy ezeket meg kell tanítani, hogy ott van a hang, mindig ott van minden mással hangzó mögött. Hogy a két szót hogy köt, hát szóval nagyon sok mindent el kell mondani ezerszer. És én ebben már elfáradtam.
2: Nem születünk úgy, hogy ezeket tudhatjuk?
4: Nem.
2: Ez mind kemény
4: tanulás. Ez mind tanulás, igen. És van, aki egyáltalán nem tudja ezt megtanulni. Akinek nem érteni a szövegét, nem tudja meg. Nem tudom, igényes, idő sincs rá. Hát úgy mennek itt a premierek egymás után, hogy nincs idő ennyire szépen kidolgozni ezeket. Hát olvasom, a Kirite Kanava könyvét olvastam most nem régen, és írta, hogy a Manon Lescaut főszerepére 4 évig készült. 4 évig. Hol van erre most idő?
2: De ez már az a korszak volt, amikor ő volt a Kanava.
4: Igen.
2: Tehát akkor ő mondjuk már megengedhette magának, hogy azt mondja, hogy most akkor megállok. Talán ő megengedhette.
4: Nem állt ő meg, hanem ment, és akkor ő ezt magának úgy kitűzte, hogy 4 év múlva el tudom énekelni. De hát most nincs ez. Most megkap egy szerepet, el kell énekelni jövő tavasszal. Roham, ez a stagione rendszer sem igazán használ ennek a dolognak.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel? Többet szeretnél tudni az állatokról?

0: Start. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Visszakapcsolnak egy újabb turbinát Pakson. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. Szinte mindenhol zavartalan lesz ma a napsütés, napközben 32-37 fok valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, írt a Facebook oldalán a miniszterelnök. A paksi atomerőmű teljesítményét fokozatosan csökkentették az elmúlt időszakban a Duna egyre alacsonyabb vízállása miatt. Múlt héten centiméterekre volt attól a Duna vízszintje, hogy 44 éves működése óta először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem oldalán elérhető a légkondicionált helységek listája, bárki igénybe veheti ezeket a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Egyrészt a két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, másrészt a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről. Ezen kívül a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnök kijelölésének folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi képviselők a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek az önkormányzattal a lakossági panaszok hatékony kezelésének érdekében. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve is kért bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. Túróc Szent Mártoniban egy medve egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elő sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en.
2: Az nagyon nehéz, hogy mindig ismeretlen arcok jönnek szembe. Tehát, hogy az egy jó helyzet, hogy az operaházban ugyanazt játsszuk újra és újra együtt. De amikor az ember elmegy külföldre vendégszerepelni, ott azért ez nem adott. Tehát valaki olyan énekes társban kell megbízni, akivel sosem dolgoztam együtt. Sosem néztünk egymásra, mondjuk egy szerelmi jelenetben.
3: Igen, de a zene összehozza az embereket, akármilyen távol vagyunk fizikálisan, vagy földrajzilag.
2: Az átköti a nehézségeket?
3: És ez összehozza az embereket. Az a feladata, hogy összehozzon minket a zene minden szempontból. Tehát nem lehet, hogy

0: Ja, szóval igen, tehát ne menjünk bele, de ez így van. Szóval ez a zene összehoz az embereket, nem szét. És az teljesen mindegy, hogy te fekete bőrű vagy, vagy én meg sárga. Az a lényeg, hogy ugyanazt a zenét énekled, és ugyanolyan érzelemmel, és ugyanolyan gondolatisággal. Ez a legfontosabb, nem?
1: Hát, gondolnám, igen, csak azt is hozzátenném, hogy nem mindegy a partner. Tehát például az ő hangbiztonsága sem mindegy egy duettben.
0: Ja, persze.
1: Nem mindegy, persze. Hogy néz rám, hát amikor vissza kellene nézni.
0: Hát igen, igen, de van, amikor igen, hát van, amikor szenved az ember, hogy hallja, hogy úristen, csak ne énekelnél.
1: Ez valami másik opera, amit énekel.
0: Hát van ilyen is, igen, de akkor is, hát mit lehet tenni.
1: Mennyire válogathatta meg, hogy mit énekel? Hogy mit vállal?
0: Hát, hogy mondjam, én nem nagyon adtam vissza szerepet. Én egyetlen egy szerepet adtam vissza, az a Melinda volt, mert határhangjaim voltak benne, és megkaptam az operatitkárságon a szerepet, papírt, leértem a portáig, és visszaadtam a portán, mert én tudtam, hogy mit akarok, és mit tudok elénekelni. Úgyhogy megválogathattam azért, de nagyon sok mindent énekeltem, majdnem nagyon sok mindent kellett is énekelni. Voltak olyan darabok, amiket például énekeltünk egy Gardelli operát, fölvettünk, nem akarom szegény Gardelli művét úgy lebecsmérelni, de fölvettük, akkor itt volt nagyon sokat nálunk Gardelli, és imádta Magyarországot, meg a magyar énekeseket is. És volt egy zeneszerzői záró darabja, az Impresszárió a címe, fönt van a YouTube-on, és akkor...
1: Ne hallgassuk meg ezek szerint!
0: Nem ajánlom! És akkor ő vezényli, nagyon ennek az az értéke, hogy ott van, ahogy vezényel, de hát azt nagyon-nagyon szenvedtünk vele.
1: Viszont, hát, ha már felvételeknél tartunk, azért az is elképzelhetetlen ma, a vizsga előadása az a Menotti telefonból, tudod?
0: Igen.
1: Azt felvette a Magyar Televízió, és sugározta egy vizsgaelőadást. Hát szóval
0: ez nem vizsgaelőadás volt.
1: Nem?
0: Nem. Ez úgy volt, hogy egyenes felvétel volt. Ez teljesen olyan, mint hogyha vizsga lett volna, mert nem, bent volt a stúdióban 9 hangszer, meg a zongora, és azt úgy csináltuk, és úgy vették föl. Nem volt korrigálás, nem volt semmi, azt így egy az egybe fölvettük.
1: Akkor én azt rosszul tudom, hogy az még a pályakezdet volt?
0: De nem tudja rosszul, mert én azzal vizsgáztam.
1: Hát akkor
0: a Menotti telefonnal, de ez a film, ami fönn van a YouTube-on, az ezt külön
1: értem,
0: készült.
1: Jó, ezt értem, de ez ma elképzelhetetlen lenne, hogy egy fiatal énekesnő ezzel vizsgázik, aztán bemegy a stúdióba és fölveszi. Tehát, hogy hát mennyire igen, más világ
0: igen,
1: volt.
0: Igen, igen, igen.
1: Ebből a szempontból, ugye azzal kezdtük, én hogy azzal, ez fáj, hogy ez nem ilyen, és nekem erről jutott most az eszembe,
0: igen,
1: hát, de tényleg.
0: Igen, értem. Szóval ez így van, és tényleg én azzal ugrottam ki a telefonnal, és a Mikó András utána engem nagyon sok mindenbe belerakott, operába is, meg filmekbe is engedtek meg. Szóval én azzal nagyon sokat nyertem azzal a kis filmecskével.
1: Ez az a korszak volt, amikor mondjuk a szilveszteri műsorokban operaénekesek énekeltek magyar nótát, meg könnyed operetteket, meg mindenféle csacsiságot, mert mindenki mindent csinál. Engedték? Szerette? Csinálta?
0: Nem sokat, én nem csináltam olyan sokat, mint a kollégáim, de csináltam, egy párat csináltam. B. Nagy Janival csináltam nagyon szép kis duetteket, szóval csináltam, de nem. És utána külföldön is nagyon sokat énekeltem operettet. Szerettem csinálni, de nem szerettem volna, hogy én ezért legyek
1: az operett sztár
0: legyek. Ugyanis volt is ilyen lehetőség, hogy mikor végeztem a Zeneakadémián, az egyik menedzser mondta, hogy lenne Zürichbe, téged láttak itt énekelni, hogy menjél Zürichbe operett primadonnának, és akkor azt nagyon öntudatosan azt mondtam, hogy én nem operetténekesnő akarok lenni. Na nem úgy, mintha lebecsmérelném az operetténekeseket, nehogy félreértsetek, vagy félreértsék, de én operaénekesnő szerettem volna lenni. Mert tudom, hogyha valakit elkönyvelnek operetténekesnek, azok már nagyon nehezen tudnak az opera felé átevickélni. Tehát ez egy kicsit...
1: Mert hogy az operások egy picit lenézik?
0: Nem nézzük le, mert
1: akkor
0: tudom...
1: Akkor miért nem? Akkor miért nincs oda-vissza átjárás?
0: Nem tudom. Valahogy... Nem is tudom. Nem is tudom miért. Hát mondjuk egy... Hát nem tudom, nem volt erre nagyon példa, csak a fiúknál. A fiúknál van, mert a fiúknál, a tenoristáknál az...
1: Valahogy mégiscsak igen, megengedi.
0: Igen.
1: Magánélet.
0: Igen.
1: Egyrészt, hát van két muzsikus gyermek, az egyik zenész konkrétan, a másik énekes. Szerintem, mert hogy a férje meg civil, egyáltalán igen. Nem szakmabeli, ez egyfajta révbeérés anyaként is. Tehát, hogy örökölték, megtanulták, csinálják.
0: Nagyon büszke vagyok rájuk. Nem volt soha erőszak, hogy ezt kell csinálniuk. Csak tanítottam zenére őket, meg szerintem én olyan könnyen vettem az egész pályát, szóval nem volt az, hogy csendben legyen. Ők mondták nekem, hogy mama, itthon vagy, nem az operába, itt ne énekelj, menj az operá. Tehát nekem otthon anyának kellett, játszótársnak, de tanítottam az mindegyiket két hangszerre irányítottam. És van a Bálint az három hangszert is, meg szóval ott látták, hogy ezt milyen könnyedén lehet csinálni, ezt a zenélést. Ez olyan boldoggá teszi az embert. Vidám, kacagunk, Bartókot hallgatunk állandóan.
1: Ez egy kicsit becsapós volt, nem?
0: Nem, azért. Hát olyan boldogan csinálja mind a kettő.
1: Akkor jó. De azért ez nem egy könnyű pálya, azt se tagadjuk el.
0: Nem, és most látom, hogy a lányomnál, aki jazz vonalon csinálja szépen a munkáját, és gyönyörűen csinálja, tényleg állam leesik, hogy tudja ezt olyan munkával és olyan fantasztikus kitartással csinálja, amit csak példának lehet fölhozni.
1: Karosi Júlia, akkor nevezzük nevén.
0: Karosi Júlia, igen.
1: Hogy legyen ez egyértelmű, hogy kit dicsérünk ilyen nagyon.
0: Ja.
1: De az, hogy például nem komoly zenével foglalkozik, hanem jazz művész, ami nem semmivel nem könnyebb, csak más műfaj. Az például nem fáj. Nem fáj.
0: De néha mondtam neki, hallod, ez nekem jól megy a középlágé, és fönt is megpróbálhatnál egy pár áriát, nem csak mókából néha. De annyit akarok mondani, hogy a jazznek az alapképzése. Tehát a zenei alapképzése sokkal nehezebb, mint egy klasszikus énekesnek az alapképzése. Tehát a Juli olyan szolfés és olyan harmónia világ ismerete van, amit nekünk fogalmunk nincs a magánénekeseknek. Tehát a jazzes, és szerintem a hangszereseknél is így van, bár nem merek a nevükben nyilatkozni, mert tehát annyira komoly képzés kell lenni, alapképzés nekik, amikre például a magánének felvételin a ajtóig nem jutnának be, annyira komoly a felvételi az alapképzésben, zongora, összhangzattan, ezek nagyon fontosak, ott sokkal fontosabb, mint náluk.
1: Kell egyáltalán énekesnek hangszert ismernie, játszani valamin? Mondjuk a zongorát szokták alapnak
0: említeni általában. Kellene, de nem kötelező. És itt is van például az is, hogy a daléneklésel kapcsolatban, akiknek van egy kis alapképzésük, kicsit jobban zongoráznak, vagy kicsit ismerik a másik hangszer tulajdonságait, sokkal szebben tudják ezt a finom muzikális dolgokat érvényesíteni.
1: Összesimulnak.
0: Igen, igen, sokkal könnyebb benne.
1: A férje hogy bírta ezt?
0: A férje?
1: Hát mert hogy az egy másik életmód, másik működés, egy énekes működés, az esti előadások, a zene állandóan.
0: Hát azt kéne megkérdezni, de az az igazság, hogy nem kérdezem meg, mert akkor megmondaná.
1: Jó, nem tudni.
0: Inkább én mondom, hogy hát ő teljes mértékben kiszolgált minket, és olyan háttérember volt, akit nem kívánok másnak, csak magamnak, mert így tudtam megcsinálni az egészet, az egész pályát így tudtam végigcsinálni. És tényleg ő hordta, vitte a gyerekeket, amikor kellett, minden előadásomon, amikor ott tudott lenni, ott, sőt hozta a gyerekeket is, már volt, amelyik ott aludt az előadáson, de hozta őket. Tehát ő abszolút kiszolgálta, és tényleg ott volt a háttérben, és nagyon, nagyon nagy támaszom volt.
1: De egészen fiatal koruk volt együtt vannak.
0: Hát igen, 23 éves koromtól kezdve, ő 25. Úgyhogy azért van, hogy 50
1: azért
0: valamennyi.
1: Azért ez szép, ritka és szép.
0: Igen.
1: Valamit tudnak.
0: Igen.
1: Azt mondja, hogy amikor felkerült Budapestre, akkor látott először igazán operát.
0: Igen.
1: Azért az egy handicap lehetett a pálya elején.
0: Igen, így van. Főleg a Zeneakadémián, amikor már olyanok voltak bent, az, nem akarok neveket mondani, de akik állandóan opera látogatók voltak, vagy már tanultak orgonálni, zongorázni. És én ott voltam, és akkor én minden este koncert, opera, jártam a férjemmel együtt, jártuk ezeket az előadásokat, ájuldoztunk egyik előadásból ki a másikból be. Szóval akkor
1: nekem... Ez egy ilyen gyors talpaló volt.
0: Gyors talpaló volt, igen, minden operát megnéztünk, amit ment. Minden premiéren, koncerten ott tapsoltunk a Watts zongora művésznek, aki akkor nyerte meg a zongora versenyt Budapesten. Meg igen, igen. Igen, az egy gyors talpaló volt.
1: Mikor érezte azt, hogy megvan? Hogy ez rendben van? Vagy helyemen vagyok, kész vagyok, hát, itt vagyok?
0: Hát nem is, soha.
1: Soha?
0: Soha. Mindig úgy éreztem, hogy van nekem még pótolni valóm. De most se érzem azt, hogy helyemen vagyok, úgy igazán.
1: De most itt a helyén van,
0: igen,
1: abszolút.
0: Igen, ez egy jó asztal abszolút. Egyébként. Nagyon jól néz ki. Meg sokan ültek itt, úgyhogy én is büszke vagyok, hogy itt ülhetek. Szóval most sem érzem, mert most már letettem tulajdonképpen két 30 évet, az ugye az éneklés és a tanítás, és akkor még mindig mondom, hogy még lehetett volna pár dolgot elénekelni, egy pár, szóval még mindig van olyan érzésem, amit úgy kimaradt.
1: És van olyan vágya is, amit még tud teljesíteni? Tehát nem feltétlenül az, hogy mit kéne még elénekelni, mert nyilván ezt letette. Nyilván most abba hagyta a tanítást. De közben meg nem olyannak látom, mint aki azt mondja, hogy jó, és akkor most innentől kezdve ülök és sorozatokat nézek a tévében.
0: Megpróbálom ezt csinálni, de nem megy.
1: Ugye?
0: Igen, megpróbálom ezt, most nem, most megyek a kertbe, most megyek ezt. Hú, de ott van ez, most jött a nyetre, el kell menni, hú, de jön most, el kell menni, hű, megnézzük el, menjünk át Ausztriába, nézzük meg, szóval azért ilyen van.
1: Nem maradunk kettesben.
0: Na.
1: Hívtunk egy vendéget, hogy valaki hozzá el azt a bizonyos díjat, a hallhatatlanoknak járó örökös tagságot jelképező díjat, és hát már szóba került az ő neve, úgyhogy szeretettel köszöntöm és hívom ide Szinetár Miklós tanár urat, az Operaház egykori igazgatóját, főigazgatóját, és hát egy életpálya tanúját. Szervusz Miklós, gyere kérlek, és köszönöm, hogy elhoztad a díjat.
0: Hát én is köszönöm. Hát én is. Régi emlékek.
2: Ezt átnyújtom neked.
0: Köszönöm.
1: A díj maga.
2: Díj maga.
0: Na hát azért mégiscsak ez...
2: Nem olyan szépen nyújtottam, hát ahol ez kell, meg zenese volt alatta, úgyhogy bevallom szépen.
1: A lábnyom lerakásnál majd szeptember 12-én lesz zene is.
2: Akkor majd ünnepélyes.
1: Tessék helyet foglalni.
0: Gyere Miklós.
1: És köszönöm szépen Miklós, hogy itt vagy. Miklós, ennek a...
2: Örömmel.
1: Az alapítványnak, annak a kuratóriumának az elnöke, úgyhogy benne van a keze a dolgokban.
0: Biztos voltam benne. Ugyanis nagyon szép munkáink voltak. Emlékszem egy szigeti Carmenre. Emlékszel?
2: Hogy?
0: Akkor Mikaillát énekeltem. És hát... Nem is tudom, hogy tudtuk akkor énekelni, mert semmi olyan igazi hangberendezés nem volt, ugye?
2: Ide volt. Nekem az nagyon élményszerű volt, mert beugrottam. Tudnék, akkor azt történt...
0: Biciklis Carmen volt, azt hiszem.
2: Igen.
1: Na, hogy?
2: Beugrottam, képzeld el, akkor a Marton Laci volt az igazgatója a Szabadtéri Színpadnak, és Kerény Imre rendezte ezt. Kiváló rendező volt, remek, de megbetegedett, meg kellett operálni. És be kellett ugrani helyette, és akkor beugrottam, és ott találkoztam először az egész társulattal, és a Júli volt a támpont, mert a többiek azok külföldiek voltak. Igen. Tehát ő volt az egyetlen, akit ismertem.
0: De szép előadás volt.
2: Szép, igen.
1: Júli megemlékezett róla, hogy hát te voltál az, aki nyugdíjaztad.
0: Így van, akkor többen, nem csak engem, többen, de hát el kellett menni, nincs mese.
1: Arra emlékszel?
2: Hogy? Hát,
1: mert hogy menni akart. Tessék? És én kérdeztem, hogy miért hagyta abba ennyire hamar, aztán elmesélte, de hát nyilván neked az nem könnyítette ott a helyzetedet.
2: Nem, de hát hogy mondjam, bizonyos szempontból még a Julival könnyebb volt a helyzet, megmondom neked miért. Mert én őt először kislány, jóformán kislány korában láttam. Az úgy történt, hogy a Mihály András volt az igazgató valamikor a 70-es években, és ő folyton a fiatalokkal tartott ilyen beszélgetéseket, és egyszer valami dolgom volt az operába, bementem, nézőtéren volt, ez ő a zenekarjárokból beszélt, és ott ült a Júli, akit akkor láttam életemben először, egy nagyon csinos, szép fiatal lány, és akkor meg is énekeltette őket, gyönyörűen énekelt, és ami a legfontosabb volt, beszélgettek, és rendkívül intelligens volt. Okos volt, és jókat mondott a Mihálynak.
0: Okos.
2: Ami akkor egy nagy dolog volt, mert ma már az opera énekesek értelmesek, okosak, ez ma nem egy meglepetés, de akkor, hát hogy úgy mondjam, nem mindenki volt nagyon slágfertig, nagyon okos. Na most volt egy olyan kényszer helyzet, hogy egyszer elvettek a költségvetésemből, megközölték a nyugdíjat, valamelyiket kellett. Na most a Júli azon közé tartozott, akivel olyan szempontból nem aggódtam, hogy hát ez olyan okos, ez tanítani fog.
0: Igen,
2: hát,
0: és akkor már volt.
2: Már tanított, tehát mondtam, hogy mondjam, neki a tanítás egyébként, hát ugyanannyira életpályája, mint az éneklés volt.
0: Hát azt is 30-30 évig csináltam.
2: Szóval, ez egy nagyon nagy szerencse, hogyha valakinek van ezen a pályán valamilyen fajta intellektusa, és tudja folytatni. Tehát nem az van, hogy hát Istenem, vége, ennyi. Úgyhogy, de hát nagyon szép emlékeim, mert nem csak a Carmen volt Rigoletto is.
0: Igen,
2: volt. Nagyon,
0: Figaro.
2: Figaro, és hát ami a legjobb, volt a közös filmünk, a Szöktetés a Szerályból, ami egy nagy kaland volt akkor. Tudod, az az egyetlen olyan film, vagy nem tudom, beszéltetek-e róla?
0: Nem.
2: Az egyetlen olyan film volt, ami élő hanggal készült. Tehát nem először fölvették playbackre, és utána rátátogtak az énekesek, hanem ott a stúdióba énekeltek.
0: Igen.
2: Tehát és ez olyan volt, mint amikor az artista kötél nélkül ugrándozik fent. Nincs biztosítása.
0: Bocsánat, én mondom, hogy volt még egy ilyen, például a Gardelli film is ilyen volt, tehát az se playbackre ment, és a Menotti telefon sem. Tehát akkor volt egy pár ilyen, na de ez mégis a Menotti 9 hangszerrel
2: hát
0: ment. A
2: Gardelli,
0: igen, a Gardelli egy 40 perces kamara zenekarral ment. Hát ez egy szimfonikus zenekar, irdatlan nehéz technikailag, minden szerepének.
1: Ehhez mennyit kellett próbálni, hogy ez akkor egyszer tökéletes legyen?
2: Sok próbával.
1: Ugye
2: sok,
1: ez rengeteg munka előtt.
0: Szerepe volt.
2: Ehhez föl kellett öltözni. Tehát egy olyan ruhába kellett lenni, itt játszani kellett. Szóval itt jelen kellett lenni. Hát volt olyan jelenet, amit 5-6-szor felvettünk. 5-6-szor fel, és 5-6-szor elénekelték.
0: Igen.
2: Szóval ez nagyon nehéz, de ma is látható a film egyébként, megnézhető. Igen. Múltkor néztem meg.
0: Sajnálom, hogy ezt most nem tudjuk látni.
1: Szeretted? Nézni. Múltkor megnézted, mondod, szeretted?
2: Na, bevallom.
0: Én is szeretem, bevallom.
1: Sőt, mondtad az előbb, hogy az jó, hogyha egy énekes okos, intelligens. Azt egyébként te rendezőként hogy tudod használni, hogy Júli okos, intelligens, tehát másképp is érti? Azt hogy tudod te használni?
2: Hát, hogy partner. Tehát pont nem azon, hogy hova álljak, hova menjek, mit csináljak.
0: Hát ezt nem tudom elénekelni, mert itt olyan a klíma.
2: Régen voltak nagyon nagy énekesek, szóval egy Székely Mihály, egy Svécs, mert azok zsenik voltak, de a tömegben olyan is volt, hogy hát azt mondta, hogy tenorista a Rigolettóban, engem ebből az egész szerepből csak az a C érdekel a harmadik felvonásban.
0: Igen.
1: Úgyhogy... ott tudott megcsillanni. De hát ugye ez régen azért arról is szólt csupán, hogy nagy hang legyen. Az elég. Nem kellett játszani. Elég, hogyha jön a nagy hang. Aztán jó, ez változott meg legjel... talán éppen Juliék korszakában.
2: Jó, hát erre a legjellemzőbb az, hogy akkor az operakritikákban nem azt játszották, hogy XY eljátszott a szerepet, hanem folyton a szerepet, hogy XY öltötte magára Alma Viva jelmezét.
0: Igen,
2: vagy
0: igen. És igen.
2: Ő tehát nem járt, magára öltötte a jel. De az is volt, hogy Alma Viva szólamát XY énekelte. Tehát szólamot énekelt, nem szerepet játszott.
0: Magyar nyelv gyönyörűsége.
2: Igen, ezek a magyar nyelv gyönyörűsége.
1: Juli azzal kezdte, hogy ő csodálkozik, hogy ezt a díjat megkapta, mert hát emlékeznek még rám, mondta. És ezt én nagyon gyakran hallom. És te szoktad az ünnepségen, a Nagymező utcában emlegetni, hogy azért az emlékezetünk, a befogadók, a nézők, a rajongók emlékezete, az sokkal tovább tart, mint ahogy a művészek sokszor gondolják.
2: Hát ha élményt kapnak. Ezért nagyon fura, az emberi agy az olyan, hogy akkor jegyez meg valamit, ha az számára komoly benyomás, ha élmény. Vannak olyanok, akiket elfelejtenek gyorsan, egyszerűen azért felejtik el, mert nem okozott élmény. Abba az este jó volt, rend volt, de nem volt valami átütő ereje. Azok maradnak meg, akik egy-egy felejthetetlen élményt okoznak.
1: Mint Pászti Júli, akinek hadd adjak át egy ilyen aprócska csokrot.
0: Gyönyörű.
1: Szeretetünk, Jézus, tiszteletünk jeléül.
0: Ja.
1: Egy hallhatatlan legyen.
0: Csodálatos. Köszönöm, és itt szeretném megköszönni minden szavazónak azt a hát nagyon örülök neki, hogy szavaztak, és nagyon köszönöm nekik, minden egyesnek, mert ez a műfajnak is jár, ugye? És hát nekem is.
1: Pászti Júliának is jár, bizony. Miklós, köszönetünk jeléül, hogy elhoztad ezt a díjat, és hogy ismét itt vagy velünk.
2: Jó, hát akkor berúgok a dolog.
1: Halhatatlanok, Bora. Szeretettel köszöntelek téged is itt, és hát akkor mondom is a kedves nézőknek, hogy szeptember 12-én délelőtt a Nagymező utcában találkozhatunk a művészekkel, találkozhatunk a lábnyomlerakás ünnepségén, azzal az alkalommal, ami aztán megőrzi ezeket a lábnyomokat és neveket ott a halhatatlanok sétáján. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Gratulálok. Köszönöm még egyszer. Köszönöm a figyelmüket. Jövünk egy hét múlva egy újabb halhatatlannal.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11.000 hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le. Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
2: Sok szeretettel köszöntöm ismét a kedves hallgatóságot és nézőket az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Hétről hétre nagyon érdekes témákkal érkezem, de azt hiszem a legaktuálisabb az a nyári meleg. Egymás után érkeznek a hőkupolák, és sajnos ez nem csak minket, hanem a kis kedvenceinket is ugyanúgy megterhelnek. Na de a következő percekben izgalmas és érdekes és hasznos tippeket legfőképpen adunk majd a hallgatóságnak és a kedves gazdiknak, hogy hogyan érdemes egy nyári rutint úgy kialakítani, hogy semmi, se pedig kis kedvencünk ne szóruljunk ki a különböző programokból, és hogy ugyanúgy részesei lehessünk a családi nyaralásoknak, akár a hétköznapi teendőkben is. És hát vendégem ebben a beszélgetős témában Szabó Viktória, gazdikócs, és újabban már kinológus is. Egyrészt gratulálok, másrészt köszöntelek nálunk a műsorban.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Köszönöm. Na de mesélj egy kicsit, hogy mi ez a gazdi jogsi? Gazdiként is lehet jogsira szert tenni?
3: Hát a gazdi jogsi az tulajdonképpen a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítványnak a megújított programja, egy ingyenes program. Ez már korábban létezett, tehát évekkel ezelőtt már a Nébih keze alá tartozott ez a gazdi jogsi. Ez egyébként egy iszonyatosan szuper kezdeményezés. Ugyanis egy ingyenes tananyagot bocsát közre a gazdijogsi.hu oldalon, ahol bárki, tehát kutyátlan is, tehát aki még most áll gazdivá válás előtt, illetve már akinek van kutyusa, egy, kettő vagy több, vagy akár volt neki régen, kitöltheti egy regisztráció fejében ezt a hatalmas mennyiségű tananyagot. Úgy értem a kitöltést, hogy tulajdonképpen elolvasod, elsajátítod az ottani tananyagot, ami egészségügyi táplálkozással kapcsolatos anyagot tartalmaz, nevelés, tanítás, oktatás, tehát nagyon-nagyon sok hasznos információ van ott
2: egy egy kresztvizsgán tulajdonképpen.
3: Igen, és a végén van egy nagyon jó teszt, ahol te a tudásodat gyakorlatilag visszanézheted, hogy mi az, amit sikerült ebből az anyagból elsajátítani. Ott kapsz egy pontszámot a tudásodnak megfelelően, és egy oklevelet, egy tanúsítványt. Természetesen ez nem egy hivatalos jogosítvány, tehát attól még bárki tarthat kutyát, hogy ezt nem végzi el, viszont ez egy azért szuper kezdeményezés, mert bárki, aki úgy érzi, hogy egy picit keveset tud a kutyákról, vagy a kutyatartásról, nagyon-nagyon sok információt kap. Plusz még vannak itt nagyon szuper gyakorlati videók is, többek között velem és de nagyszerű szuper kollégáimmal, úgyhogy várom mindenkit a gazdijogsi.hu-ra, regisztráljon mindenki, és töltse ki, tényleg nagyon jó az anyag.
2: Újdonsult gazdik, mindenképpen tartsátok szem előtt is észben. Na de térjünk is át erre az elképesztő melegre, ami nem csak minket és hát a kutyusainkat is megviseli. Érzem magamon is, a kutyámon is, hogy nagyon nehéz otthonról kimozdulni. Na de mégis beszélgessünk azért részletekbe menően. A nyári melegre alapvetően a kutyák hogyan reagálnak? Egy általános jó testsúlyban, karban lévő kutyus hogyan kezeli a meleget? Általánosságban kijelenthető az, hogy a kutyák jól kezelik a meleget?
3: Én azt gondolom, hogy hasonlóan bírják a meleget, mint mi. Tehát gyakorlatilag azért minden egyedre, minden kutyára hatással van, ugyanúgy, ahogy nálunk, tehát ránk is, emberekre is hatással van ez a hatalmas hőmérsékletváltozás, ugye pozitív irányba, főleg most a rengeteg hőkupola után túlélve mondom ezt. Az természetes, hogy nálunk embereknél is egy picit változik a viselkedés, tehát észrevesszük magunkon azt is, hogy fáradékonyabbak vagyunk, ugyanúgy a kutya is, hogy kicsit többet alszunk, a kutya is ugyanúgy. Egy picit a táplálék mennyiség, amit magunkhoz veszünk, az kicsit csökken, ugyanúgy a kutyáknál is, tehát ők sem kívánják olyan szinten a táplálékot, persze ez szintén egyetfüggő, tehát tudnék ellenpéldát is hozni, viszont a folyadék mennyiség fogyasztása pedig növekszik, tehát a kutya is sokkal több vizet fogyaszt ilyenkor, ugye ugyanúgy a mi szervezetünknek is nagyon fontos, hogy hidratáljunk.
2: Viszont nagyon nagy különbség, hogyha már a víz magunkhoz vételéhez beszélgetünk, hogy mi általában a javát kiizzadjuk, tehát mi így hűtjük magunkat, viszont a kutyáknál ez teljesen máshogyan van, ha jól tudom.
3: Bizony, nagyon jól tudod. A verejték mirigyei nincsenek a kutyának.
2: Egyáltalán.
3: Nincs. Hát így teremtette a jóisten, vagy bárki. Jó, hát nyilván ez most egy picit ilyen túlzó volt, de tulajdonképpen a kutyák hőt leadni, ugye a talpaikon található talpárnákon keresztül tudnak, ezért is látjuk azt, hogy a kutya nagyon előszeretettel áll bele mondjuk folyóvízbe, tóba, vagy egy pici medencébe, és csak ácsorog benne, azzal ő már hűti magát. Tehát nem kell azt gondolnunk, hogy az egész kutyát agyon vissza kell vizezni ahhoz, hogy le tudjuk hűteni. Ez nekünk embereknek fontos szükséglet lenne ugye ilyen melegben. Illetve azért nyilván lihegéssel is ad le valamennyi hőt, de ez természetesen nem egyenértékű azzal, hogy nekünk azért több felületünk van erre, vagy jobban adjuk le a hőt, mint a kutyusok.
2: Az előbb említetted, hogy a mancsukon keresztül adják és veszik effektíve a hőt. Tehát amikor mondjuk a nagy melegben sétálunk a forró betonon náluk, akkor ez a funkció ez teljes mértékig kilő, tehát nincsen meg, ugye?
3: Én igazából úgy fogalmaznék, hogy arra nagyon kellene odafigyelni, hogy amikor mondjuk hőségriadó van, vagy kánikula van, vagy a halljuk minden fronton, minden média felületen azt meg látjuk is, hogy nagyon nagy meleg érkezik, tehát ilyen 35 fölötti hőmérséklet, akkor a kritikus órában mi sem mozduljunk ki emberek, és természetesen a kutyát se, ha nem muszáj, mert nincs egészségügyi problémája, akkor 11 és 3 óra között nagyságrendileg ne vigyük ki. Ha mégis muszáj kivinni, akkor próbáljuk meg árnyékos helyre, vagy olyan helyre, ahol mondjuk füves, vagy természetes föld borítja a felületet, és ne pedig betonos, aszfaltos útszakaszra, mert nagyon-nagyon forró ilyenkor a beton, nagyon gyorsan felmelegszik a beton. Ezt úgy tudjuk egyébként tesztelni, hogyha fogjuk a kis tenyerünket, letesszük az aszfaltra, és megnézzük, hogy mi meddig bírnánk mondjuk kézen állva sétálni, vagy meddig tudjuk rajta tartani a kezünket, de lehet ugyanúgy papucsban is. Kilépünk belőle, megnézzük a talpunkkal, ha mi nem bírjuk, akkor a kutya sem fogja bírni. Tehát nagyon kellene erre figyelni, látok én is sokszor toporgó kutyákat járda szegénél vagy zebránál, ott a kutya azért toporog és azért kapkodja fel a lábát, mert nagyon forró neki az aszfalt. Tessék felelős állattartóként észrevenni ezeket a jeleket.
2: A kis cipő mennyire megoldás egyébként ebben a szituációban?
3: Megoldás lehet, de én azt gondolom, hogy 11 és 3 óra között olyan embertelen meleg van, hogy a kutya testhője nagyon hamar reagál erre a melegre, ugyanúgy, ahogy a mi, nyilván finoman fogalmazva, hogy az agyvizünk is felfor, a kutyának sem jó ez a hatalmas meleg. Tehát a szervezetének nem egészséges. Kifejezetten nem egészséges mondjuk egy kölyökkorciklusú egyednek, vagy egy időskorú egyednek, mert ott a hőszabályozás már nem működik megfelelően. Illetve felhívnám azokat a gazdikat, tehát felhívnám a figyelmét azoknak a gazdiknak, akiknek nyomottórú vagy más néven, szaknéven brachicefalikus fajtájuk van, mopszok, francia buldogok, stb. Meg sorolhatnám, ők kifejezetten veszélyeztetettek, hiszen ők teljesen máshogy veszik a levegőt, és ilyen melegben sokkal-sokkal kritikusabb lehet, vagy az állapotuk, tehát gyorsabban hőgutát kapnak esetleg.
2: Milyen jelekből tudhatjuk azt, hogy mondjuk a kutyusunk hőgutát kapott, és nagy a baj?
3: Ha ismerjük a saját kutyánkat, akkor pontosan tudjuk, hogy nagyjából, ha egy picit melegebb van, akkor milyen intenzitással liheg. Hogyha azt vesszük észre, hogy nagyon extrémen liheg, tehát alig kap levegőt, tehát tényleg iszonyatos módon kapkodja a levegőt, és elkezd itt a száj zugnál habosodni a nyál is, az már egy előjele lehet, az már egy fontos jelző tünete lehet, egy fontos tünete lehet annak, hogy itt valami probléma van. Ezzel még egyébként együtt járhat mondjuk hányás, hasmenés, remegés, koordinációs probléma, tehát nem nagyon tud megállni úgy szépen egyensúlyban a négy lábán a kutya. Szédeleg, gyengének mutatja magát, illetve görcsök, tehát ilyen izomgörcsöket látunk, vagy esetleg esetleg eszméletvesztés az már ugye a legnagyobb problémát jelzi, tehát akkor már nagyon súlyos állapotú a hőguta. Mindenféleképpen azonnal állatorvos. Tehát hogyha arra gyanakodunk, hogy hőgutát kapott a kutyus, akkor azonnal állatorvos.
2: Lepróbáljuk meg mi otthon kezelni a dolgot.
3: Hát otthon semmiképpen. Hűteni lehet, amíg el nem jutunk az állatorvoshoz. Ez nem azt jelenti, hogy telibe nyomassuk rá a klímát az autóban, vagy hogy bugyoláljuk jeges törölközőbe. A jeges vizes hűtést amúgy sem ajánlom, mert azzal csak kárt okozunk.
2: Még jobban megterhelhetjük.
3: Így van. Tehát inkább a tappancsokat próbáljuk hűteni, vagy ilyen kellemesebb, hideg, nedvesebb törölközőbe, ha egy picit megpróbáljuk bebugyolálni, de sokat tényleg nem tudunk nyerni, azonnal állatorvos, tehát a legközelebbi állatorvoshoz irány.
2: Beszélgettünk ugye, hogy a nyomott orrú kutyák, kisebb-nagyobb testű kutyusok, idős, fiatal. Mi a helyzet a bundával? Nyáron tudom azt, hogy vannak olyan kutyusok, amiket nem szabad nyírni a szőrszerkezetük miatt. Neked, ha jól láttam, akkor huskyd van, ugye?
3: Igen, én két mentett husky boldog tulajdonosa vagyok, illetve most csatlakozott a Falkához egy kölyök ausztrál juhászkutya. Mindkét fajtáról tudni kell, hogy dupla bundás kutyák, ami azt jelenti, hogy van egy fedőszőr réteg, illetve van egy nagyon-nagyon puha, egy nagyon tömör ajszőrzet. Ez az ajszőrzet, ez egy szigetelő funkciót lát el, tehát nyáron nem engedi be a nagy meleget, tehát a meleg sugarakat. Olyannyira nem, hogy az én kutyám, a fekete-fehér Orion nevű huskym, ő általában imád napozni, tehát ő annyira nincs tisztában azzal, hogy ő egyébként
2: az enyém is, és nem tudom berángatni a napsütésről, egyszerűen megfullad, annyira melege van, de mégis kinfekszik a napon.
3: Igen, nekünk gazdiknak kell ugye ilyenkor észnél lenni, tehát én is számolom a perceket, hogy mennyit engedek kicsit a kiskutyámnak D-vitamin gyűjteni, de aztán azonnal irány be a hűvös lakás, mert tényleg, tehát hogy előfordulhat az, én azt gondolom, hogy simán hőgutát kap attól, hogy ő ott élvezi a napsütést, és de az is lehet mondjuk, hogy nem, csak én azért paramami vagyok, tehát én jobban szeretem őt beterelgetni ilyenkor, de visszatérve a kérdésedre, nagyon fontos lenne, hogy a dupla bundás fajtákat, tehát ezeket a szánhúzókat, ősi típusú fajtákat, és még jó pár dupla bundás fajtát ne nyírjuk semmilyen körülmények között. Tehát van egy ilyen téves gondolat nagyon sok gazdi fejében, hogy én azzal segítek, akár egy rövid szőrű fajtánál, vagy akár egy nagyobb bundával rendelkező fajtán, hogy lenyíratom a szőrét a kozmetikussal. Tessék azt megérteni mindenkinek, hogy a szőr az egy védelmi vonal.
2: Funkciót
3: látom. Ha én megszabadítom a kutyát a szőrétől, a szőrzetétől, akkor természetesen nem rendelkezik ezzel a védő vonallal, vagy ezzel a védelmi funkcióval, ettől fosztom meg őt, és a napsugarai a bőrébe hatolva is, akár még egyéb rákos vagy daganatos megbetegedést is előidézhetnek. Arról nem is beszélve, hogy ugye akár bőrpírt vagy bármit okozhatok azzal, hogyha nagyon rövidre nyíratom a bundáját, mert nagyon sok gazdánál látom, hogy a rövid szőrű fajtákat még rövidebbre nyírják. Tehát nagy hiba. Ezzel nem segítünk a kutyának, sőt, inkább ártunk vele.
2: Ha már a hűtésnél tartunk, a klímaberendezések, valamint az autóban, amikor utaztatjuk a kutyákat, a klíma, valamint a különböző hűtőmatracokat hogyan érdemes használni úgy, hogy ne ártsunk vele?
3: Hát a klímát most már nagyon szuperül be lehet úgy állítani, hogy ne fújja telibe a kutyát. Tehát még ha a kutya oda is fekszik a közelébe, én odébb szoktam terelgetni őt. Nem tesz jót neki, hogyha egyenesen nem tesz jót neki, hogyha egyenesen közvetlenül éri ez a hideg levegő, amire ugye mi beszoktuk állítani. Az sem jó a kutyáknak, hogyha túl nagy a kinti hőmérséklethez képest a differencia, ugyanúgy megterheli az emberi szervezetet, a kutyájét is. Tehát amikor így kimegyünk és megcsap minket ez a forró levegő a 20-21 fokos lakás után, az nekik sem egészséges, és nyilván őket egy picit jobban kell védeni, hiszen mi vagyunk a felelős állattartók, tehát nekünk kell róluk gondoskodni. Ami még nagyon fontos ehhez a témához, hogy látom azt is, hogy az autóba kidugja a kutya a fejét. Ne hagyjuk, hogy kidugja. Ugyanúgy húzatot kaphat, mintha a klíma alá befeküdne a kiskutya. Tehát ez Ezt nem tartom jó ötletnek, mert egy szemgyulladás, egy fülgyulladás nagyon könnyen kialakul, és nyilván akkor járhatunk állatorvoshoz. Ami a hűtőmatracokat, hűtőmellényeket illeti, természetesen nem mindegy, hogy milyen fajtánál, milyen egyednél alkalmazzuk. Egy óriási szörben lévő skótjuhász kutyánál, vagy border collie-nál nem biztos, hogy célt érünk vele el, mert nem tudunk annyiban segíteni a testhőjén, amennyiben mondjuk szeretnénk. Természetesen vannak olyan egyedek, akiknél kiválóan alkalmazható, de én például vettem hűtőmatracot és hűtőmellényt, tehát a hűtőmellénytől gyakorlatilag lefagytak a kutyák, mondták, hogy ez ne öltöztessé minket, nem vagyunk mi bohócok. A hűtőmatracra meg egyszer nem feküdtek rá, sőt egy kicsit szét is rágták. Tehát, hogy így azt gondolták, hogy ez egy egészen más funkciót betöltő valami, amit ők így kaptak. Szóval nem, nekem nincs vele dupla bundás gazdiként tapasztalatom, jó tapasztalatom, de ennek ellenére természetesen sok gazdi van, aki dicséri, szereti, és tényleg a kutyájának is nagyon sokat tud segíteni.
2: Mi a helyzet a hűsítő falatokkal? Kutyafagyi, fagyasztott dinnye, nagyon sokféle opciót látok. Én bevallom, néha szoktam még kivételezni a kutyusommal is, néha egy-egy gombóc vanília fagyi le is csúszik neki, korára való tekintettel, mert már nyugdíjas. Na de mégis mi a protokoll, hogyan érdemes eljárni, mit adjunk a kutyusnak ebben a nagy melegben?
3: Igen, most attól függ, mi beszél belőlem, a szakértő vagy a gazdi. Tehát gazdiként azt mondom, hogy rendben, azért ritkán belefér egy-egy cukros gombóc vanília fagyi, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha az életben nem kínáltam fagyit, embereknek való fagyit a kutyáimnak, de nyilván szakértőként mindenkinek azt tudnám tanácsolni, hogy készítsünk otthon házi fagyit, vagy ha olyan helyen vagyunk, akár kutyabarát kávézóban, étteremben, ahol van kutyafagyi, mert például mi is több ilyen éttermet, kávézót is ismerünk, ott bátran lehet abból a kutyafagyiból vételezni. Otthon viszont pofon egyszerű. Most már bárhol lehet kapni ilyen szilikonos formákat, cuki, tappancs, bármilyen kis formában. Csak feltöltjük mondjuk egy joghurttal összeturmixolt idénygyümölccsel be a fagyasztóba, és néhány óra múlva tökéletes hűsítő finomságot tudunk a kutyának prezentálni, de én egyébként szoktam olyannal is kínálni őket, hogy fogok répát, vagy valamilyen gyümölcsöt, bedobom csak úgy a fagyasztóba, néhány óra múlva kiveszem, és odaadom nekik, elnyalogatják, aztán miután egy picit megolvadt, el is tudják rágcsálni, egészséges, nassolni való, vagy esetleg mogyoróvajat is lehet, vannak ilyen nyalószőnyegek, amikre rá lehet kenni ezeket a dolgokat, be a fagyasztóba ugyanúgy elővesszük, és nagyon-nagyon boldogan elnyalogatja, amíg mi dolgozunk, vagy éppen intézzük az ügyes
2: fagyasztókat. Ezt akartam kérdezni, hogy egy kicsit ez így le is foglalja őket, de mi a helyzet az olyan kutyusokkal, mint például a tieid is? Tehát a házki azért az nagy mozgásigénnyel rendelkező, egy rendkívül aktív és rendkívül agyas fajta, lehet így fogalmazni. Egyébként a hallgatóságnak elfelejtettem a bemutatkozó közben megemlíteni, hogy Orion egyébként itt van mellettünk, csak annyira jól nevelt, hogy teljesen csöndben van, egy hangot nem hallat. Na de hogyan tudjuk lefoglalni mondjuk egy kicsit az aktívabb kutyusokat, vagy a kölyköket egy kicsit lefárasztani?
3: Mindenki azt gondolja, hogy én folyamatosan jövök, megyek a kutyákkal, fárasztom őket, abból áll az életem, hogy túrázok, sportolok velük, ami egyrészt igaz is, mert kutyaoktatóként megvan az a lehetőségem, hogy mindenhova eljönnek velem csoportos órákat tartani, rengeteget tudunk velük sportolni, tudok velük sportolni, nagyon sokat tudok tréningezni velük, viszont Orion, ahogy utaltál is rá, hogy egy hangja nincs, és itt elfekszik az asztal alatt, ő egy alacsonyabb energiaszintű egyed, tehát nekem mázlim volt vele az örökbefogadáskor, ami persze nem látszott akkor rajta, hogy ő egy ilyen nyugodtabb kutya. A másik egy picit pörgősebb, de hál' Istennek a korral már ő is így kicsit beérett, tehát ő most már elmúlt 3, Orion 8 éves, tehát már ő is nyugodott egy kicsit, de ő az a folyamatosan jön, megy, intézkedik, felugrik, keresgél, tehát hogy a pillanatra nem ült volna le még néhány évvel ezelőtt, de most már egy picit ő is nyugodott, meg szerzett rutint ebből a média szereplésből, és most már ő is ellenne itt. Szóval gyakorlatilag nekem azért ahhoz képest, hogy tudom, hogy nagyon sok kutya van, vagy nagyon sok gazdi kevésbé szerencsés egy magas energiaszintű egyeddel, de nekem nem kell őket azért olyan szinten, olyan mennyiségben fárasztani, viszont azért én is odafigyelek arra, hogy mondjuk mentálisan fitten tartsam őket, főleg egy idősebb kutyánál, tehát mi a mai napig tanulunk újabb és újabb dolgokat, trükköket, feladatokat, hogy mentálisan is elfárasztam őket, illetve sportolunk is, tehát mindegyik kutyám aktív, a picire is ez vár, tehát egy ilyen aktív élet, úgyhogy én mindenkinek csak azt tudnám javasolni, hogy ilyen melegben, amikor nem lehet kiszabadulni, és nem lehet lefárasztani egyéb módokon a kutyát, mondjuk sporttal, vagy óriási túrákkal, vagy sétákkal, vagy akár labdázással, mert senkinek nem javaslom, hogy a kánikula idején labdázzon a kutyával. Tudom, hogy a kutya meg van őrülve azért, hogy labdázzanak, de itt a gazdinak kell okosnak lenni, felelős állattartónak. Tehát nagyon könnyen megvan a baj, nagyon könnyen kaphat hőgutát a kutya. Az is, aki csak kint van ezen a nagyon kritikus magas hőmérsékleten, illetve pláne az, aki ugye még mozog is hozzá, tehát hogy ő is nagyon könnyen hőgutát kap. Ilyenkor maradnak a beltéri aktivitások, tanítsunk új dolgokat a kutyának, vagy éppen a régieket gyakoroljuk, nehezítsük, pontosítsuk a meglévő repertoárt, vagy van rengeteg logikai játék, amit be lehet szerezni pillanatok alatt, akár az internet segítségével megrendelni. Lehet készíteni otthon is házilag akár mindenféle logikai játékot, vagy akár én nagyon-nagyon szeretem a szimat szőnyeget, azt is mondjuk vettem is annó, meg készítettem is már a kutyáknak, tehát hogy nagyon-nagyon könnyű ezeket most már otthon elkészíteni, ha valaki nem akar rendelni, vagy nem teheti meg anyagilag. Akár mondjuk fogunk egy törölközőt, vagy egy fürdőszobai kátkilépőt, azt feltekerjük, beleszórunk jutalomfalatot, picit elcsomozzuk, és akkor a kutyát ráengedjük, hogy keresd, azaz, szuper, na gyerünk, keresd. Na és a kutya elkezdi keresgélni, elkezdi kibogozni ezt a kis textildarabot, és már boldogan. Így van, elfoglalja magát, és boldogan összeszedi a jutalomfalatokat. Tehát igazából csak a fantázia szab határt annak, hogy hogyan tudjuk lekötni a kutyát, és még fárasztani is. Egy ilyen játék után 1-2 órát nagyon jól alszanak az én kutyáim.
2: Mondjuk a gazdikócsnak a működésével, valamint veled, Orionnel és a másik kutyussal hol tud a nagy közönség kapcsolatot létesíteni, hol találkozhatnak veletek?
3: Szeptember 12-e, ez egy szombati nap 10 órától 16 óráig a Rex állatotthon területén, tehát a 4. kerületben, ott lesz Orionnak egy örökbefogadási, egy ilyen újjászületésnapi bulia, ez most már negyedszer kerül megrendezésre, ez az úgynevezett Orion 7 jótékonysági kutyaparti, ennek van egy esemény oldal a Facebookon, tehát ha valaki így megnézi, ott folyamatosan kommunikáljuk a kiállítókat, mert nagyon sok lesz nagyon sok kutyás kiállító, lesznek tombola nyeremények, 35 cég már mögénk állt és ajánlott fel tombola nyereményeket, nagyon sok családi gyermekprogram lesz, nagyon sok szakmai előadás, szakmai program kutyásoknak is, leendő kutyásoknak is, illetve gyerekes családoknak is ajánlom szeretettel, és mindenkit ezúton meghívok, minden kedves rádióhallgatót. Tényleg nagy buli lesz jótékonysági sütivásár. Anyus tavaly is sütött vagy 120 palacsintát, idén dupláját tervezi, remélem hallja és érzi a súlyát a feladatnak. Tehát, hogy mindent annak érdekében igyekszem beforgatni ebbe a rendezvénybe, hogy mindenki jól érezze magát, illetve azért jótékonysági, mert Orion egy lelkes rajongója tavaly létrehozta az Orion felelős állattartásért oktatási alapítványt. Ennek az alapítványnak az egyik célja az, hogy olyan területekre, olyan intézményekbe, oktatási intézményekbe eljusson, ahol nem tudják megfinanszírozni, mert nincs rá anyagi keret azt, hogy felelős állattartásról, állatvédelemről tartsanak előadást, bemutatókat. Erre mi vállalkoztunk, és Orionnal, illetve a Pandora kutyusommal, és majd a harmadik is becsatlakozik Varó. Velük ellátogatunk ezekbe az intézményekbe, akik megkeresnek minket, előadást tartunk, akár kutyakommunikációról, bármiről, amire igény van, mert nagyon szeretnénk, ha felnőne egy olyan felelős állattartó nemzet, vagy hát bocsánat, egy
2: Újabb generáció.
3: Igen, egy újabb generáció, ezt akartam mondani, csak más szó jutott eszembe. Szóval egy olyan felelős állattartó generáció, akinek már nem kell azt elmagyarázni, hogy nem etetjük konyhai maradékkal a kutyát.
2: Hát kedves hallgatóság, azt hiszem a hasznos tippek mellett még egy programajánlóval is gazdagodhattunk. Szabó Viktória volt a vendége, és hát Orion névre hallgató kutyusa is itt volt velem. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzá.
3: Köszönjük szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Kedves hallgatók, biztosra veszem, hogy sokszor hallották már azt, hogy nem szabad lefekvés előtt telefonozni, valamint mesterséges fénnyel körbevenni magunkat. Mindjárt utána is járunk, hogy pontosan miért, hiszen eléggé sok negatív hatással lehet a szervezetünkre, és ugyanez igaz az állatokra is, sokan nem is gondolnák. A fényszennyezés negatív, valamint pozitív hatásairól fogok beszélgetni. Professzor dr. Gál János, az MTV a doktorával, az Állatorvostudományi Egyetem exotikus állat, vad, hal és méhegészségügyi tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. Köszönöm, hogy ismételten elfáradott hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatóságot.
1: Pontosan mit is takar a fényszennyezés negatív kontextusban?
2: Először is a fény hatásáról röviden ehessen szó. A fény együtt van velünk, amióta földi lét megszületett, kialakult. Tulajdonképpen a nappalok és az éjszakák egy periódust, egy ciklust adnak az élő szervezeteknek, és ez pedig a napból érkező fénysugarak segítségével valósul meg. Az élőlények, és itt most elsősorban a magas, abrendű gerinces élőlényekre gondolok, de nyilván a rovarok és egyéb más szervezetek is, a fényt valamilyen formában érzékelik. Mi emberek és emlősök, madarak, hüllők a szemünkön keresztül jutunk fényingerekhez, és a retinából érkező fényingerek a központi idegrendszer belső elválasztású mirigyrendszereihez jutnak el, és ott végül is több bonyolult áttételen keresztül a tomószmirigyben egy melatonin nevű hormon szekrécióját serkenti a fény intenzitás csökkenés, tehát ha elkövetkezik a naplemente, akkor ennek a melatonin hormonnak a szekréciója elválasztása megindul, ez pedig köznapi nyelven egy alvási hormonnak is nevezzük, és ez készíti fel a szervezetünket a pihentető alvásra, regenerációra. Nyilván a fénynek nem csak a cirkadián ritmusnak, tehát a nappali éjszakai aktivitásnak a befolyásolásában van jelentős szerepe, hanem például a szaporodásra, a reprodukcióra is lényeges hatása van. Vannak olyan élőlények, és az élőlények nagy része ilyen, akik a nappalok hosszabbodása, a megvilágított órák növekedése hatására kezdenek el szaporodni, és hát ide tartozik a legtöbb madárfajunk például. Ha gondolunk arra, hogy tart otthon valaki tyúkot, és hát azt érzékeli, hogy ahogy közeledik az ősz, rövidülnek a nappalok, a tyúkok szép lassan abba hagyják a tojásrakást. Ez is a fény hát kevésbé áldásos hatása, és ezt egy picit megváltoztathatjuk, becsaphatjuk a tyúkokat, ha elkezdünk mesterségesen világítani, akkor ők rövidesen újra aktivizálódnak, és újra tojást termelnek, illetve minden nap tojnak egy tojást.
1: Viszont ennek vannak negatív hatásai is. Melyek a legfőbbek?
2: Igen, sajnos, hát ugye az evolúció során úgy alakultak ki a élőlények, a szervezetek, illetve mi emberek is úgy fejlődtünk ki, hogy elkövetkezik a naplemente, akkor nyugóra kell térnünk, és ez az említett melatonin hormon az, amely ezt befolyásolja. És ha mi mesterséges megvilágítást alkalmazunk, és erre nagyon sok példa van a mostani városi, nagyvárosi környezetben, mindenféle közvilágítás, reklámfények, de hát nyilván használunk olyan elektronikus eszközöket is, mobiltelefon,

0: laptop, számítógép, ami a televízió, ami hát ezt befolyásolja, negatívan befolyásolja sajnos. Bizonyos fény, hullámhosszú fény csökkenti a melatonin hormon szekréció mértékét, vagy akár föl is függeszti azt. Ezzel az alvásra való fölkészülés, a nyugóvóra való térés, elalvást tulajdonképpen szenved, hiátust, illetve nem tudunk nyugodtan pihentető módon aludni, de nem kell ehhez mobiltelefont használni elalvás előtt, elég, hogyha nem megfelelő a hálószoba elsötétítése, a beszűrődő fény is egy ilyen hatással van a szervezetünkre, és ez mindenképpen negatív. Annál is inkább, mert a melatonin az egy nagyon összetett hatású hormon, hormonszerű anyag. Ugye említettük az alvásban való betöltött szerepét, de antioxidáns, tumorellenes hatással is bír, tehát ennek a hormonnak a szintjének a csökkenése, fölborulása egzotikus állatokban minden bizonnyal okozhat problémákat, és összefügghet egyes egzotikus állatokban előforduló daganatos betegségek gyakoriságával.
1: A fénytípusok és a fényszennyezések típusainak között, tehát van-e különbség mondjuk a meleg és a hideg fények között? Megkülönböztetjük őket egyáltalán, ha már a fényszennyezésről beszélünk?
0: Hát ez már fizikai kérdés, és fizika és matematika nem a legerősebb talaj a lábam alatt, de az biztos, hogy a fény az attól függően, hogy milyen hullámhosszú más-más hatással van akár a növényekre, akár az állati szervezetre. A fénynek a polarizáltsága is érdekes kérdés. A tavak felszínén egy érdekes fényhatás alakul ki, ami egyfajta orientációt, illetve segítséget ad a vízirovaroknak a vízfelületnek a felfedezésére, megtalálására. És hát mi emberek sok mindent létrehoztunk áldásos tevékenységünk során. Vannak olyan mesterségesen létrehozott anyagok vagy eszközeink, amelyek ezt a természetes tófelszíni fénypolarizációt nagyon-nagyon leutánozzák. Ilyen a fekete fólia, az aszfaltutak tulajdonképpen ilyenek. Gépjárműveink közül a sötétebb fényezésű gépjárművek szintén hasonló fényhatást kejtenek ki, és ezek tulajdonképpen mint egy polarizációs ökológiai csapdák ezeket a vízben élő rovarokat megzavarják, és hát nem a megfelelő élőhelyre kerülnek. Gondoljunk csak a Duna folyóban élő kérészfajunkra, aki a rövid nászrepülése alatt nagyon nagy számban, nagyon nagy arányban a Dunán átívelő hidak kivilágításához, megvilágításához repül föl, és hát természetes módon ők ott pázanak, és a peterakás pedig az aszfaltozott felszínen történik. Tehát ez egy nagy probléma, ez egy ökológiai probléma ennek a rendszernek a működésében. Tehát van egyfajta ilyen hatás is. A fény, mint maga egyébként azért is érdekes, mert az utcai lámpák, de akár csak egy kis LED lámpa az udvarunkban megzavarja az éjszakai rovaroknak a tájékozódását, és hát nagyon sok mindenféle éjszakai pillangó, éjszakai lepkefaj, poloskák, egyéb kétszárnyú rovarok oda nagy számban gyülekeznek, és ezek tulajdonképpen elvonódnak a környező ökológiai élőhelyektől, mint egy táplálékhiányt előidézve, és hát ez mindenképpen negatív hatású a adott rendszerre.
1: A városi állatok mennyire tudnak adaptálódni ehhez a negatívumhoz, a fényszennyezéshez?
0: Hát érdekes, mondjuk ha denevéreket nézzük, vannak olyan denevérfajok, a törpe denevérek, akik egész jól kihasználják a városi fényszennyezést, hisz ezek a városi fényszennyező pontok nagyobb táplálékbőséget jelentenek
1: számukra. Igen,
0: és egy bőséges táplálékbázis számukra. Viszont a patkosorú denevérek rokonsága, a fénykerülő nem nagyon szereti az ilyen típusú élőhelyeket, és mivel a fény a városok patkányokhoz, a megvilágított részekhez vonzza a rovarokat, ezért a fénykerülő patkósoruda nevérek számára esetlegesen kisebb lesz a táplálékbázis. Tehát ez egy ilyen érdekes hatás. De hát például az énekes madarakat nézzük a városi környezetben. Ha emlékeznek a hallgatók, a műsor elején elhangzott rövid élettani boncolgatáson, amikor kifejtettük azt, hogy a fény intenzitása, a megvilágított órák száma befolyásolja a szaporodást, nevezetesen ahogy hosszabbodnak a nappalok, úgy válnak ivarilag aktívvá madarak. Most egy városi környezetben élő madárpopulációban is előfordulhat az, hogy ugye a napi egyenlőségen átestünk, és elkezdenek rövidülni a nappalok, de az éjszakai mesterséges fény ezt kioltja bennük, és tulajdonképpen nyár végén ősszel is fészkelhetnek, ami azért probléma, mert az őszi időszakban már esetleg kevesebb a táplálékbázis a fióka neveléshez. Tehát nehéz ezeket számszerűsíteni, ilyen leheletnyi finomságokkal, ilyen apró dolgokra gondolva bizony nem mindig előnyös a mesterséges fény, illetve az ilyen intenzitású megvilágítás alkalmazása a városokban.
1: Rendkívül gyorsan kell alkalmazkodni a különböző fajoknak, mi sem bizonyítja jobban, mint egy tanulmány, amelyet 2023-ban Washington Állami Egyetemen hoztak létre, vagy kutattak. Városlakó madarak körében méghozzá kardinális pinty és karolínai ökörszemnek a városi egyedeit vetették össze a szabadon élő, vadon a várostól távol lévő egyedekkel, és azt tapasztalták, hogy a városban élő egyedek mintegy 5%-kal kisebb a szemük, tehát hogy muszáj adaptálódniuk ehhez. Mi a helyzet a vizekben élő állatokkal? Ott is jelen van ez a fajta adaptálódás?
0: Igen, a földi élet tulajdonképpen egy evolúció. Minden nap, minden hét, minden hónap, minden év, minden évszázad valamilyen kihívást hoz az élő szervezetek számára. Ha visszatekintünk az élet kialakulására, jó hosszú időn keresztül azért erre volt idő lehetőség. A mi emberek, mint egy antropogén hatás, tulajdonképpen ezt hát fölgyorsítottuk, rettenetesen fölgyorsítottuk, olyan hatásokat, olyan kihívásokat állítunk az állatvilág, növényvilág elé, amit néha nehezen tudnak ezek a fajok megugrani, és hát ebből adódik az, hogy fölgyorsult a fajoknak a kihalása a világon. Nyilván azok a fajok, akik nagyobb alkalmazkodó képességgel rendelkeznek, esetlegesen elindulnak egy szelekciós úton, mint ez az említett tanulmányban is elhangzott, de ez mindenképpen nehézség az adott élővilág, adott állatvilág, adott élő szervezet vagy adott populáció számára, és ez nyilvánvalóan, ahogy halad a technológiai fejlődés, egyre több újabb és újabb olyan hatás éri ezeket a szervezeteket, amikkel meg kell próbálni megbirkózni. Ez is az evolúció része nyilván. Nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz a hatás. Vannak, akik azt gondolják, hogy egy jelentős fajbéli elszegényedés fog kialakulni, de nyilván megvan a lehetősége új fajok, vagy akár új változatok megjelenésének is, amit mi emberi hatásra alakítottunk ki.
1: A hétköznapokban hogyan tudjuk mi visszaszorítani a fényszennyezést, akár a kertünkben, akár az otthonunk környékén? Mit tehetünk, hogy megóvjuk az állatokat?
0: Hát mindenképpen arra kell gondolni, hogy szükségtelen fényforrás megvilágítás használatot kerülni kell. Azokat a fényforrásokat, amelyek nem szükségesek a mindennapi életünkhöz, épületek olyan típusú kivilágítása, ami tulajdonképpen nincsen semmiféle funkciója a mindennapi tevékenységünkben. Ezt mindenképpen javasolt mellőzni, annál is inkább, mert ezzel tudjuk csökkenteni az energiafelhasználásunkat, ezzel, ha csökken az energiafelhasználásunk, nyilván tettünk egy lépést az irányába, hogy a környezetet megkíméljük, ne terheljük a környezetet környezetszennyező anyagokkal. Nyilván az energia egy érdekes és nehéz kérdés bizonyos időszakokban, de a felesleges megvilágítást azt kerülni kell, De gondoljunk például a háziállatainkra is, van a papagájoknak, a papagájokat nagyon sokan tartanak otthon. A papagájoknak van egy kórképe, amit tolltépési szindrómának hívunk.
1: Tehát saját magának
0: tépi. Saját magának, így van, a melltájék, nyaktájék tollazatát letép. Ez nagyon összetett kórkép, nagyon sokféle kiváltó oka van, és a nagyon sokféle ok közül az egyik például a villózó kékfény, illetve intenzív fény szennyezés terhelés ezeknél a madaraknál. Tehát ha erre a kórképre gondolunk, vagy akár mi magunkat is szeretnénk megóvni a negatív hatásoktól, akkor a lakáson belül is célszerűen, okszerűen kell szükséges használni a megvilágítást, illetve a fényt. Visszatérve a papagáj kérdésére, a papagáj tartó helye az semmiképpen ne legyen szembe televízióval, vagy laptop, vagy számítógép monitorral, mert ez a fény, ez egy természetellenes fény ennek a madárnak, vagy ezeknek a madaraknak, és ez stimulálja az ő ideg rendszerüket, negatív hatással van rá. Mi emberek nyilvánvalóan sok helyen olvashatjuk azt, hogy lefekvés előtt megfelelő alváshigiénia tekintetében sötétített szobában aludjunk, mellőzzük a mobiltelefon, televízió, laptop, számítógép használatát elalvás előtt, tekintettel ennek a melatonin hormonnak a termelődésének a befolyásolhatóságára, illetve hát ez egy rendkívül érzékeny rendszer ám egyébként. Azt gondoljuk, hogy ó, hát nem számít ez, de bizony számít sajnos, és hosszú távon, hosszú időn keresztül ilyen negatív hatások érik a szervezetet, akkor bizony az alvás minőség megváltozik, akkor bizony ezek olyan élettani folyamatokat is megváltoztatnak, amik hosszú távon problémákhoz vezethetnek.
1: Mi a helyzet, ha már a háziállatoknál tartunk, mi a helyzet a terráriumban élő állatokkal? Ott általában mesterséges megvilágítást használunk. Náluk egyébként egy rutint be lehet vezetni, hogy ne károsodjanak az állatok, vagy mit lehet tenni?
0: Be is kell. Igen, ők is egyfajta cirkadián ritmus szerint élnek. Őnekik is szükséges a megvilágítás, illetve a éjszakai sötétség, de a fénynek vannak olyan hullámhosszú összetevői, amelyek rendkívül fontosak a D-vitamin szintézisben, ami a bőrben történik, UV-fény hatás. A hüllőknek, terráriumban tartott hüllőinknek erre nagy szüksége van, tehát mindenképpen biztosítani kell UV-fényforrást is, illetve hát a nappalok és az éjszakákat utánzó, lehetőleg természetes spektrumú fényforrás. Szerencsére ez már a kereskedelembe beszerezhető mindenféle szárazföldi teknősnek alkalmas, nappali gekkónak alkalmas, kamélomnak alkalmas fényforrások, de arra mindenképpen figyelni kell, hogy ezeket szabályozni kell, akár mi magunk kapcsoljuk fel, vagy oltjuk le a világítást, de legjobb, ha időkapcsolókat használunk, és akkor tutira, percre pontosan megvalósul a fény megvilágított időszak, illetve a sötét időszak számukra.
1: Még egy dolog felmerült bennem, hogyha már a terráriumoknál tartunk, hogy például ezeket a rutinokat, amiről beszéltünk is, hogy mikor nyomjuk le a villanyt, mikor kapcsoljuk föl az állatainknak, hogyan alakítsuk ki ezt a rutint? Próbáljuk meg inkább leutánozni a természetet, tehát hogy rövidülő, hosszuló napok, vagy hogyan érdemes egy teljesen steril általánosat hozzunk létre?
0: Így van, ha jól szeretnénk élni az életünket, vagy jól szeretnénk tenni a dolgainkat, a lehetőségekhez képest mindig vissza a természethez elvet kell követni, tehát ha valamilyen állatot tartunk otthon, akkor lehetőség szerint kövessük a természetes élőhelyének a ciklusát, akár a megvilágítás, akár a hőmérséklet tekintetében, vagy akár a páratartalom szabályzás tekintetében is. Tehát semmiképpen ne mi próbáljuk kitalálni, hogy hogyan jó ennek az élőlénynek, mert az általában vékony jégre vezet, nem jutunk sikerre, de ez minden tekintetben, egy egzotikus állattartása tekintetében is, ne emberi mértékkel, emberi hozzáállással, mondhatni egy nagyon csúnya szó ez, de antropomorf szemlélettel próbáljuk ezt kialakítani, akár az állatvédelemre is gondolhatunk itt, hanem mindig vizsgáljuk meg azt, hogy az az adott állat, az az adott élőlény milyen körülmények között él a természetben, milyen olyan veszélyeztető tényezők vannak, amit fogságban egy tartástechnológiai technikával, kialakítással ki tudunk küszöbölni, és akkor nem követünk el nagy hibát, és hát ez vonatkozik nyilván a megvilágításra és a fényintenzitásra is.
1: Hogyha már alaposan kitárgyaltuk a szárazföldi élőlényeket, mi a helyzet mondjuk a vizes ártereken, vagy vizes élőlényekkel, halakkal, cápákkal, egyéb állatokkal?
0: A vízi környezet egy speciális környezet, tulajdonképpen a vízben élő szervezeteknek is szüksége van fényre. Ugye a vízmélységtől függ az, hogy milyen mélységben képesek a sugarak lejutni, de alapvetően, ha általánosságban gondolkodunk egy víztestről, a víztestben a növényi élet szintén a megvilágítástól, a fénytől függ. És hát a növényi élethez tartozó, vagy a növényi szervezetekhez tartoznak az algák is, amelyek képesek bizonyos körülmények között túlszaporodni, főleg ha nitrogénben, foszforban gazdag az adott víztest, és intenzív a megvilágítás. És itt nem is a természetes vizekre gondoljunk, hanem egy akváriumra, egy szobai akváriumra, ahol esetleg éjjel-nappal megy a megvilágítás a akvárium fölött. Ez egyrészt probléma, mert a szervezeteknek, a halaknak, növényeknek nem tud kialakulni ez a cirkadián ritmusa. Másrészt pedig, hogyha nem megfelelő a szűrés, esetleg kicsit több hal él az akváriumban, akkor alga virágzás indul meg. Ez azt jelenti, hogy az algák túlszaporodnak, és ez nem is probléma abban az időszakban, amikor az algák oxigént termelnek, de van egy olyan periódus, amikor oxigént használnak föl, és ilyenkor oxigénhiányos állapot alakul ki az akváriumban. Tehát itt is nagyon fontos odafigyelni, ha otthon valaki akváriumot rendezett be, az akváriumnak a megfelelő megvilágítására. De visszatérve mondjuk a tengerekre, a tengeri környezetben igazolódott az, hogy tengeri teknősöknél például problémát okoz a tengerparti, óceánparti városoknál a mesterséges megvilágítás. A kikelő kis teknősöknek a tájékozódását ez megzavarhatja, és a víztest, az óceánpart vagy a sós víz helyett ők inkább a város irányába veszik az útjukat, és itt ragadozók, közúti közlekedés mindenféle áldozatává válnak ők. Tehát itt is nagyon fontos a fényszennyezésnek a kérdése, illetve a mesterséges megvilágításnak a kérdése. De ha már itt a növényi kérdésnél vagyunk, a városi környezetben a túlzott fényintenzitás befolyásolhatja a különféle lágyszárú, fásszárú vegetációt is. A fák esetlegesen megváltozó módon fogják levetni, ledobni a leveleiket, és ez egy picit eltolódik, nem tudnak megfelelően fölkészülni a téli nyugalmi időszakra, és ez egyfajta stressztényezőként lép be az ő fejlődésükben. Tehát nagyon összetett a kérdés, és nagyon sokféle, vagy záró gondolatként, ha már a múltkor beszéltünk a pollinációról, a rovarbeporzás kérdéséről, a mesterséges fény sajnos nagyon sok éjszakai beporzó rovart von el a növényvilágtól, azáltal, hogy a fény közelébe gyűlnek ezek a rovarok, és ott repkednek gyakorlatilag a kimerültségi állapotig, és ezek a növénybeporzó rovarok hiányoznak az adott ökoszisztémában, tehát még itt is tetten érhető a mesterséges fény, illetve a megvilágítás hatása.
1: Dr. professzor Gál János volt a vendégem, köszönöm, hogy segített egy kis tájékozódásnak adni ebben a rendkívül érdekes és összetett témában. Köszönjük.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és minden jót kívánok.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: Adásunk végéhez közeledve érkezem most a Fogadj örökbe rovatunkkal, melyben most a Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központ két gazdira váró lakóját mutatom be önöknek. Először is ismerjék meg Tangót, ezt a csodálatos 2024. január 1-én született keverék kankutyust, aki izgatottan várja az igazit. Tangó egy igazi kajla, szeretnivaló mamlasz, aki pillanatok alatt belopja magát bárki szívébe. Imádja az embereket, a gyerekekkel kifejezetten kedves és a pórázon is szépen sétál. A szuka kutyákkal pedig gond nélkül kommunikál és pták során. Ha szeretnek nagyokat kirándulni, vagy szívesen labdáznak a szabadban, Tangó tökéletes társuk lesz a mindennapokban. Második körben pedig Mázlit mutatnánk be önöknek. Ő a központ kis mutatványos pumikeveréki ifjúja, aki idén tölti a 10. születésnapját, és az ebrendészeti telepről került a gondozásba. Az elején még kisé tartózkodó volt, de mára csodálatosan kinyílt. A mindene lett a simogatás és az, hogy emberek között lehessen. Nem véletlenül ő a családos önkéntesek kedvenc sétapartnere. Imád nagyokat sétálni, labdázni és bohóckodni, de mivel nem minden kutya szimpatikus neki, ha valaki második kutyának szeretné őt választani, bizony randik hada vár majd rájuk. Mindkét kutyus ivartalanítva van, és minden kötelező állatorvosi ellátást, oltást, csippet megkaptak. Jelenleg Veszprémben lehet velük közelebbről is megismerkedni, érdeklődni pedig a plusz 36 30 174 01 15-ös telefonszámon tudnak. Ha úgy érzik, valamelyik őjük az önök álomkutyája, küldjenek egy bemutatkozó levelet az info@veszprémiállatmenhely.hu e-mail címére. Búcsúzik önöktől az agyesőjét, én Tóth Peti Lili voltam. Hallgassanak minket legközelebb is, hétfőként 2-től délután. Viszont hallásra, szép napot!
2: Ha lemaradtál adásunkról, ne aggódj, hiszen a Spirit FM YouTube csatornáján pótolhatod. És ha azt szeretnéd, hogy másokhoz is eljusson, akkor oszd meg tartalmainkat! Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány.

0: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júniusban. Eltűnt a Dunából egy bejelentett robbanótest. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti Bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket a Spirit FM-en, a turisztikai magazint hallják, a vendégvárót, és hát a Tisza környékére látogatunk a mai napon. Méghozzá azt a környéket járjuk körbe, aminek a középpontja mondjuk Tiszaújváros, és ehhez képest van ott csomó látnivaló a környéken is. Itt van rögtön például az Andrássy kastély, ami egy egészen furcsa kastély annak tudatában, hogy voltak éppen, amikor a kastélyok kezdtek kimenni a divatból, ne ez akkor épült a 19. század végén, talán a 20. század legelején, de erről sokkal többet tud Basis Beatrix művészettörténész, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Rögtön egy kicsit tagadom is, ami elhangzott, mert azért az korán sem igaz, hogy a 19. században már nem építettek kastélyokat, nagyon sokat építettek.
2: Na de ez a legvégén épült, ugye?
3: Csak, ahogy vesszük, mi a legvége, igen, 1886 és 1890 között épült, de ekkor is nagyon-nagyon sok kastély épült. Ezek persze már másmilyenek, mint a korábbiak, de mint ahogy ezt Tiszaújváron is láthatjuk, de azért kastélyok. Sőt,
2: igen, az, hogy más, az például az építészeti különbségeken kívül a komfortbeli különbségeken is megragadható?
3: Persze, természetesen. Hát teljesen nyilvánvalóan sokkal nagyobb volt a komfort, sokkal több új felfedezés eredményét használták ezekben a századvégi kastélyokban, ahogy Tiszadobon is, tehát például a légfűtést, szóval meg telefon például a Betlérben, az Andrássyak különösen szerették ezeket az újdonságokat.
2: A kütyüket, ahogy azt ma mondanánk, igaz?
3: Hát ma, igen.
2: Viszont van egy különlegesség ennek a kastélynak, ami nem bent van, hanem kint, és ami hát egészen lenyűgöző, az angol parkja.
3: Igen, ez kétségtelen, de azért ezt kevéssé nevezném angol parknak, inkább tájképi kertnek nevezném, és különösen nagyon izgalmas része ennek a tájképi kertnek az a hímzéses parter, amit sajnos még mindig, hála a netnek, ahol ez az ostobaság terjed, még mindig labirintusnak neveznek. Hát ez minden csak nem labirintus. Tudnék, még annak idején, amikor Andrássy Gyula az emigrációban Angliában járt, akkor ott látta annak a William Nestlé-nek a parter terveit, ugye ez egy ilyen virágos kert lényegében, amelyek aztán őt megihlették, hogy Tiszadobon is hasonló legyen. Ennek a kivitelezése már a fiaira hárult, mert ugye ő 90-ben meghalt, és ez a hímzéses parter tulajdonképpen a barokk partereknek, nagyon hasonló partereknek a típusát idézi vissza, és ennek lett egy nagy divatja a 19. században, és elsősorban Angliában, onnan terjedt el szerte Európában, hogy úgy nézzen ki ez a díszkert, mintha egy nagy hímzett terítőt látnánk föntről, ugye már a kisebb magasságból is, pláne a harmadik szintről, és nagyon alacsonyra vágott buxus sövényt alkalmaztak, és a sövénynek a mintázataiba pedig különböző anyagokat raktak, amik most nincsenek, színes homokot, összetört kavicsokat, összetört tükördarabokat, egynyári virágokat, tehát az egészből egy ilyen fantasztikusan látványos, különleges hímzéses parter jött létre, és ez volt az első Magyarországon, nem túl sokan belőle, még Ikervárot van, Batthyány kastélyban, de nagyon nem találunk máshol Magyarországon.
2: Mennyire eredeti, amit ott látunk, és mennyire utántelepített, tehát hogy mennyire az történik, hogy az eredeti gondolatot a kései utódok gondozzák?
3: Teljesen eredeti, még a 20-as évekből is vannak fotóink, ahol ugyanúgy néz ki, mint amikor ültették, de hát nyilvánvaló, hogy csak a buxus sövény tud eredeti lenni, mert pont a lényeget, tehát a sövény közeibe ültetett virágokat és különféle anyagokat, azt már nem valósítottuk meg, de így is nagyon nehéz volt, mert ez az eredeti sövény, a buxus nagyon kényes, ezt saját tapasztalatból is tudom, és ahogy elkezdődött a nyírása, rögtön elkezdett a pusztulása is, tehát nagyon-nagyon óvatosan kellett vele bánni, és azért inkább hát hagyják megnőni, ami természetesen nem az eredeti látványt adja vissza, és ezért gondolják az emberek labirintusnak, ami ezt természetesen semmi köze.
2: Andrássy Gyulával kapcsolatban, és nem tudom, hogy ez, ha a várban járunk, várban, kastélyban járunk, akkor mennyire derül majd ki számunkra. Azért rengeteg történet van. Egyrészt holtában szerették volna látni őt a császáriak, így aztán távollétében is felakasztották, inkább csak, hogy ne legyen felakasztva. Addigra ő már emigrációban volt a forradalom után. Majd aztán 67-ben meg miniszterként tér vissza a kiegyezést követően. A kettő között rengeteg minden történik. Nyilván nekünk most már az az izgalmasabb, ami aztán itthon Magyarországon lett vele.
3: Persze. Hát az nagyon nagy dolog volt, hogy ő lett a második független felelős magyar minisztérium feje, tehát miniszterelnökünk, és természetesen az is elég sajátos, hogy ezután a jelképes Ines Figyel történt fölakasztás után, ugye mégis ő ráesett a választás, és aztán az is, ahogy tulajdonképpen európai, vagy akár világhírűnek is nevezhető politikussá növekedett, aki ugye a későbbi európai eseményeknek az egyik fő irányítója volt, mint a monarchia külügyminisztere. Tehát nagyon fontos alakja ő a 19. századi történelemnek, politika történetnek, de ez nem volt szokatlan az Andrássyak esetében, akik végig lényegében a Magyarországon történő letelepedésük óta folyamatosan a magyar történelem élvonalában voltak.
2: A Sziszi legendából mi lehet igaz? Ön hogy látja, tanulmányozva Andrássyt?
3: Semmi nem igaz, természetesen. Az egész nonsens úgy, ahogy van. Idézném azt, hogy egyetlen egy alkalommal maradtak kettesben együtt Erzsébet királynéval, akit nem szeretek Sziszinek nevezni. Tudnélik, ilyen módon csak a férje nevezhette, tehát milyen jogon nevezzük mi őt ennek. Természetesen nyilván a bulvár médiának ez egy jól eső dolog.
2: De hát már 100 éve, pedig akkor még igazán nem is volt bulvár média.
3: Nem, őt nem nevezték így. Nem.
2: Na akkor mióta nevezzük Sziszit Sziszinek, aki ugye Erzsébet királyné?
3: Így van. Mióta? Az elmúlt évtizedekben. Pontosan a bulvár média életbe lépés.
2: Hát ugye az osztrákok még filmet is szenteltek neki ezzel a címmel, hát igen, az is már az 50-es években készült.
3: Igen, hát az mondom, is 70 hogy az éves. Hát igen, lényegében nem tettek jót ezzel természetesen, de hát úgy, ami eleve, ha film készül valakire, akkor már rögtön az egyfajta, hát mint ahogy ez a film is, hát a hitelességhez azért nem túl sok közel.
2: Egy idealizált kép volt az. Na de azt mondja, hogy ebből az Andrássy Sziszi féle kapcsolatból egy hang nem igaz.
3: Egy hang nem igaz, illetve természetesen nagyon közeli kapcsolatban voltak olyan értelemben, hogy barátok voltak, ugye így is nevezték egymást, és nagyon fontos támogatói is voltak egymásnak, kommunikáltak rendszeresen levelezés formájában egymással, de ezen túl bármit is elképzelni teljesen fölösleges, mert nem volt, ahogy elkezdtem mondani, ezen a bizonyos gödöllői királyi váróba tartó néhány perces úton, amikor fölvette a hintójába Andrássy Gyula Erzsébet királynét, ekkor voltak, mondom, néhány percig kettesben, különben soha.
2: Na, de akkor ezt most rendbe raktuk. Viszont a kastélyban mit látunk?
3: A kastélyban, hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye én rendeztem a földszinti tereket. Nagyon-nagyon sokáig dolgoztunk vele, már 2010-től kezdve, és igyekeztünk beszerezni minél több olyan tárgyat, műtárgyat, amely bizonyíthatóan az Andrássy család tulajdonában volt. Mert hogy azt szerettük volna, hogy minél hitelesebb legyen a kép. Ennek persze voltak segítői is, például a Klösz-féle fotók, az album, ami az 1900-as világkiállításra készült, tartalmaz két olyan fényképet erről az Andrássy kastélyról, amelyben a nagy szalont láthatjuk, illetve Andrássy Gyula, az ifjabbik Andrássy Gyula dolgozó szobáját. Tehát ezekhez forrás is volt. De egyébként volt létezik nagyon sok leírás, és mindenképpen az volt a szándék, hogy az eredeti állapothoz minél inkább hasonló és minél hitelesebb belső tereket hozzunk létre. Ez nagyon jó dolog, azóta is folyamatosan dolgozom ezen, és mindig találunk újabb és újabb műtárgyakat, részben a műkereskedelemben, részben pedig a közgyűjteményekben, mivel hogy hát a közgyűjteményekbe került egy sor olyan műtárgy 1930 után, amikor elárverezték a gyűjteményt, az Andrássy gyűjteményt, legalábbis a Tiszadobit, amelyről nagyon sok olyan eset is van, ahol az őrző gyűjtemények sem tudják, hogy ez Andrássy származású műtárgy. Úgyhogy ezeket láthatjuk. Hát el kell menni megnézni, nyilván nem fogom most felsorolni a 500 műtárgyat, nagyon-nagyon értékes és különleges műtárgyak vannak, és mondom, úgy körülbelül a 65-70%-uk az Andrássyakhoz köthető, sőt, hát nagyon sok közülük eredetileg is ott volt a kastélyban, vagy adott esetben egy másik kastélyban, ami azért fogadható el hitelesnek, mert hogy állandóan vándoroltak a műtárgyak a kastélyok között, úgyhogy egyikről sem lehet egészen biztosan azt mondani, hogy ez most itt volt, az most itt volt, hanem bizony itt is volt, meg ott is volt.
2: És hát az utódok is letették azért a névjegyüket rendesen a magyar politikában, a magyar közéletben, egyikük diplomata lett, a másik követségi attasé, és hát ugye Andrássy Katinkáról se felejtkezünk el, akit aztán később Vörös grófnéként egy ilyen jelzőszerkezettel ismerve írtak bele a magyar történelembe.
3: Így van, hát az egész család minden tagja, és erről meg is emlékezünk természetesen a kastélyban, minden tagja valamilyen módon híressé vált, a nők ugyanúgy, mint a férfiak, és ezek nagyon izgalmas történetek, és nagyon jó, hogy aki a kastélyba látogat, akiket egyébként nagyon gyakran szoktunk vezetni is, és hát van egyébként is hivatalos tárlatvezetés, nagyon jó, hogy megismerkedhetnek a látogatók ezekkel a különleges személyiségekkel.
2: És az is jó, hogy önnel is megismerkedhettünk így, mert hihetetlen tudással mesélt nekünk erről. Basis Beatrix művészettörténészt hallották Tiszadob legszebb épületéről, meg valószínűleg a környék legszebb épületéről, az Andrássy kastélyről. Ha arra járnak, ne hagyják ki. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm, viszont hallásra.

0: váratlanul utazna? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Maradunk a környéken, hát nem egészen ott, ahol az előbb jártunk az Andrássy kastélynál, de a Közép-Tisza vidéken, méghozzá Takta közben vár minket egy hát kedves nevű hely, méghozzá a Szamárháti látogatóközpont. Nyilván nem Szamárháton lehet csak oda menni, bár adná magát az elnevezésből. Bodnár Mihály a vendéglátónk, aki a látogatóközpont titkára. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Bodnár Mihály vagyok, a Tiszatáj Közalapítvány kuratóriumának elnöke.
1: Mit lehet tudni a Szamárháti Látogatóközpontról? Egyáltalán miért ez a neve?
2: Az a düllő, ahol ez elhelyezkedik, annak a neve Szamárhát. És a tanya, amihez kapcsolódik ez a látogatóközpont, ez egy régi uradalom helyén épült téhesztelep, ez a Szamárháti tanya.
1: Mit ismerünk meg, hogyha nem Szamárháton akár, de mégiscsak meglátogatjuk a központot? Gyakorlatilag ennek a tiszai vidéknek a természeti kincseivel várnak minket?
2: Hát az élmény olyan, mint a Szamárháton érkezne a vendég, mert a út utolsó 2 kilométer az üzemi belső út, és közalapítványként nem nagyon volt lehetőségünk az elmúlt 20 évben pályázatot benyújtani útjavításra, tehát ez marad ennyibe. Egyelőre, de bízunk benne, hogy fel lehet javítani. Egyébként maga az objektum áll egy látogatóközpontból, ami egyben a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet látogatóközpontjának is épült 1997-es FAR program keretében, és arról ismerszik meg maga a program, hogy az érintett önkormányzatok, tehát Tiszaújváros, Keszthelyi, Tiszadob, a Andrássy kastély színhelye, illetve Tiszalúc önkormányzatával közösen a Bükki Nemzeti Parkigazgatóság és a Tiszatáj Közalapítvány építette a projekt keretében.
1: Szerintem...
2: Bocsánat, tehát a projekt volt közös.
1: Értem, igen, érthető volt. A Keszthelyi Tájvédelmi Körzet sem a legismertebbek egyike az országban. Nem tudom, ez mind múlik, de nyilván, hogyha ez egy tájvédelmi vidék, akkor igenis érdemes lenne megismernünk, hogy mit mutat nekünk. Önök mit tudnak ebből megmutatni egy egyszeri látogatónak?
2: Tehát a látogatóközpont egy tanösvénynek a kiinduló pontja is egyben. Tehát aki meglátogat bennünket, annak lehetősége van ott ismerkedni őshonos háziállatokkal, házibivajokkal, magyar házibivajokkal, szőkemarhával, és ha már Szamárhát, akkor szamaraink is vannak. Pont most van egy olyan fiatal csikó, ami egynapos korától kezdve olyan tévedésben, hogy ő kismacska, nem csikó, nem szamárcsikó.
1: Magyarázzon, hogyha gyerekkel megyünk, boldogság lesz.
2: Hát simul, mondjuk most már rájött, hogy van foga, tehát már nem csak dörgölőzik, hanem időnként csipkedés, de borzasztó aranyos. Ebben a hőségben mondjuk nem mindig mutatkozik be, van, hogy behozódik a istállójába, de a bivajok látványa, a gulya látványa, tehát maga ez a terület, Keszthelyi Tájvédelmi Körzetről beszélünk, ami a Tisza szabályozás előtt, 1846 előtt, mert hogy Tiszadobnál indultak ebben az időpontban a Tisza szabályozás, ez a Holtobágyi pusztáknak a legészakabbi része volt, vagy a Holtobágyhoz köthető puszták legészakabbi része, és így az életmód, az a pásztorkodás, mai napig gulyások őrzik a szőkemarhákat, maga a gulya. Ez egy látványosság, egy családoknak nagyon jó, a tanösvényen végig lehet sétálni, és nagyon sok természeti érték is van, persze a természeti értékek azok mindig idényhez kötődőek. Tavasszal az orhideákkal indul a virágszőnyeg, hogy úgy mondjam, utána a réti margarétával folytatódik nyár elején, nyár végén a kornistárnics, őszi kikericsmező, gyönyörű, igaz, hogy marhatartóként nem annyira örülök neki, mert a levelem termése mérgező, és most például, ha valaki kijön, akkor a legszínpompásabb madarunkból még néhány, legszínpompásabb madarunk közül még néhány szalakótát láthat, mivel kiköltöttek, és ők hamar elvonulnak, és így gyülekeznek nagy, akár több százas csapatokban a másik színpompás madarunk, a gyógyalag.
1: Ez a fura időjárás, ami mostanában van, mennyire befolyásolja azt a tájat? Ugye ez egy vizes élőhely is egyúttal, nyilván a víznek nem tesz jót, hogy nincs csapadék, de van hőség. Az élővilág hogy reagál?
2: Bújik minden el, tehát messze nincs annyi olyan akkora élet, mint máskor. A vízesérő, tehát ez a tájvédelmi körzet védetté nyilvánításakor itt egy óriási gémtelep volt. Nagy kócsagokkal, selyemgémekkel, kis kócsagokkal, vörösgémekkel. Ez a gémtelep az aszályos évek során, illetve azért, hogy benne nincs nyílt vízfölött, nincs hol táplálkozzanak, ez megszűnt, de ennek ellenére a környező, a takta közbe fészkelő gémek itt megjelentek táplálkozni, például a közel 50 hektáros kerektóba, de a kerektó csont száraz, tehát nincs benne az a kanalas gém kócsaggyülekezés, ami más években tapasztalható volt. Mondom, most a legnagyobb látvány, mert egy mocsaras terület bögölje bőven el van látva, azt szívesen fogyasztják a gyúgyalagok, tehát mindig van mit nézni, illetve ebben az időszakban még a fekete gólyák kedvelt vonulója is volt, amikor volt víz.
1: Hát igen, a víz az egy kulcskérdés lesz a jövőt tekintve is, de hát erről szól most annyi minden, ebben mélyebben ne menjünk bele. Viszont akkor a kérdésem az, hogyha arra járunk, mindenfajta bejelentés nélkül besétálunk, vagy kell szólnunk, hogy jövünk?
2: Tehát egy kicsit ányalva a képet, a tájvédelmi körzeten szinte körbe, úgy hívják, hogy karikatöltés köze, tehát megy körbe egy árvízvédelmi töltés, amin szabadon lehet sétálni, és szabadon lehet kerékpározni.
1: Ez már jó. Az egy kerékpáros út akkor ilyen módon.
2: Ez egy jó kerékpározási útvonal. Azért mountain bike ajánlott, mert van, ahol a korábbi árvízvédekezések nyomán kicsit rázós a töltés, de gyönyörű kilátás nyílik, és körbe lehet az egész területet. Tehát a Tiszadobról jövve, például az Andrássy kastélytól indulva, el lehet jutni a töltésen a műútig Tiszalóc alatt, és ott a műúton vissza lehet karikázni a Pontonhíthoz, Tiszadobhoz. Tehát ez is egy szép dolog. A tanösvényt követve is lehet egy jót sétálni. Aki az állatokat akarja látni, különös tekintettel a tavalyi évre például, amikor a száj- és körömfájás járvány volt, ott azért nem állt előzetesen tájékozódni, nehogy az legyen, hogy jön a vendég, meg akarja tekinteni az állatállományt is, mert hogy bemutató céllal is van ott, de állategészségügyi okok miatt nem lehet.
1: Magyarán ez azt jelenti, hogy egy telefonhívást azért mindig megér, mielőtt elindulunk a Szamárháti Látogatóközpont felé.
2: Igen, ugye? A telefon az ajánlott, mert ugyan van honlapunk és Facebook oldalunk is, csak nem biztos, hogy azonnal tudnak a kollégák reagálni, de a honlapon és a Facebook oldalon az elérhetőségek ott vannak, tehát ott megtalálják a telefonszámot, amin be tudnak jelentkezni.
1: És akkor a vadregényes Tiszatájat is meg lehet ismerni a Szamárháti Látogatóközpontban.
2: Bodnár Mihály, köszönöm. Ami tipikus, az iskolás és óvodás csoportok, őket nagyon szívesen látjuk, nagyon kedves vendégek, és ott tényleg sokan is jönnek, és már bejáratott, hogy bejelentkeznek, és körbevezetik.
1: Na jó, de hát ők tudják a rendet. Mi többiek meg most ismertük meg. Köszönöm önnek.
2: Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
1: A Szamárháti Látogatóközpontról hallottak az előzőekben, ami pedig ahhoz a vidékhez tartozik, amihol most járunk, ez a Tiszatáj környéke. Köszönjük szépen a figyelmet, megyünk tovább.
0: A Szállodaszövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége támogatja. Váratlanul utaznak? Mi segítünk! A Spirit FM turisztikai műsora a vendégváró következik. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: És akkor, hogyha ezen a Tiszatájon járunk, akkor a központba is látogassunk el. Ez Tiszaújváros, ami hát lehetséges, hogy első hallásra nem feltétlenül egy turisztikai központ képe jelenik meg a nevet hallva, de majd mindjárt árnyaljuk ezt a képet Kéki Zoltánnal, aki a Tízia Hotel és Spa szolgáltatásairól annyi mindent tud nekünk mesélni, hogy szerintem kedvet is csinál nekünk. Ő az igazgató, és itt van a vonalban. Jó napot kívánok, igazgató úr!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Ez ugye egy olyan szálloda, ami azt, hogy spa, azt azzal is tudja még árnyalni, hogy közben ott van a szomszédjában a gyógyfürdő, ami meg kifejezetten a gyógyászati célokat szolgálja. Tehát ez egy ilyen eléggé komplex ajánlat lehet.
2: Így van. A szállodán közvetlenül a strand és gyógyfürdő mellé épült. Közvetlen átjárást biztosítunk a vendégeinknek mind a gyógyfürdőbe, nyári időszakban pedig a strandfürdő területére is. Ezeket a szolgáltatásokat igénybe tudják venni a vendégeink.
1: Ez egy négycsillagos superior szálloda, amiről beszélgetünk. A superiorsága az mit jelent igazából? Fordítsa le nekünk, hogy miben az?
2: A szolgáltatások mennyiségében, szobák nagyságában, hogy a négy csillagnak megfelelően, és hát tulajdonképpen a szolgáltatások mennyisége, minősége tesz bennünket erre alkalmassá, hogy ezt használjuk.
1: Ez egy új szálloda viszonylag, ugye? Tehát nem egy tradicionális épület.
2: Nem, ez egy 4 éves szálloda, zöldmezős beruházásként kezdtük. Egy régi szálloda volt itt a területen, amit lebontottunk, és annak a helyére épültünk. Egy 6000 négyzetméteres, 5 szintes épületről, szállodáról van szó, 99 szobával.
1: Mit kell tudnia ma egy új szállodának? Ugye az egy kicsikét más, de másképp is megyünk talán mi vendégek is egy olyan épületbe, ahol látjuk a tradíciókat, a falak mutatják azt, hogy hát ez mit tudom én 100 éves, és egészen más, amikor olyan az érzésünk, hogy ez most nyílt.
2: Hát minden változik, minden szakma változik, a szállodaipar is nagyon változik, változnak a vendégek részéről értelemszerűen az elvárások is. Mivel mi új szálloda vagyunk, mi nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a minőségre, értelemszerűen az egész szálloda akadálymentes, tehát bárki igénybe tudja venni, illetve az energiafelhasználásunkra, megújuló energiára nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, zöld szálloda vagyunk, 400 kW teljesítményű napelemparkot építettünk a szálloda parkolójába és a szálloda tetejére, így próbáljuk csökkenteni a költségeinket is, meg hát igénybe venni a megújuló energiaforrást.
1: Azt jól gondolom, hogy a vendégek egy jelentős része kifejezetten azért jön, mert ott van a szomszédban a gyógyvíz.
2: Így van, tehát a szállodánknak a vendég összetétele az igazán úgy néz ki, hogy Tiszaújvárosban nagyon jelentős az ipar. Nagyon sok üzleti vendégünk van, nagyon sok külföld a világ minden részéről, tehát 20-30% a vendégeinknek az kvázi korporét vendég, üzleti vendég. A fennmaradt rész a gyakorlatilag szabadidős vendég, akik egy része a gyógyfürdő miatt jön, egy része a mellettünk lévő sportparkban igénybe vehető sportszolgáltatások miatt, és hát nyáron a június-augusztusban a mellettünk lévő nagy területű strandfürdő miatt nagyon-nagyon sokan látogatnak el hozzánk. Tehát igazából így áll össze a vendég.
1: Mondja a sportparkot, hát nyilván akkor a sportolók, a vendégeik, meg az őket kísérő szakemberek, és hát az alapvetően egy atlétikai stadion, ugye?
2: Nem csak, hanem amennyire én tudom, Tata után az országban az egyik legnagyobb és legtöbb sport lehetőséget biztosító intézmény. Nagyon sokan járnak hozzánk, focisták is edzőtáborokra, ugye Tiszaújváros triatlonváros, tehát nyáron itt triatlon nagy versenyek, európai és világversenyek is szoktak lenni, tehát akkor az megtestül azért a város. De ezen kívül itt mellettünk az úszástól, evezéstől, súlyemeléstől, kosár, kézilabda, tenisz, mindenféle sport lehetőségek vannak.
1: Viszont ez önöknek is kihívás, mert az üzleti vendég egészen más ritmusban működik, mást igényel, mint mondjuk egy sportoló, aki igazából aludni megy be meg rekreációra a szállodába, és akkor ott vannak a családok, akik meg nyilván a wellness-t használják.
2: Ez pontosan így van, ez részben jó dolog a szállodánk részéről, hiszen több lábon állunk. viszont nagy kihívás, hogy a különböző típusú és szolgáltatásokat igénybevevő vendégeket hogy tudjuk egyben kezelni, és a különböző szolgáltatásokat biztosítani nekik.
1: Nehéz ez velük? Ez
2: hát minden szakmában. Hát gyönyörű szakma, és ezt szeretjük csinálni, és szeretjük a kihívásokat, hogy így válaszoljak rá, és azokból van rendesülés.
1: Hát igen, mi magunk vagyunk a kihívás egy csomó esetben. Mivel tudja hát hívogatni azokat Tiszaújvárosba, akik attól félnek, hogy ez csak egy iparváros?
2: Hát itt vagyunk közvetlenül a Tisza mellett, ami azért önmagában is egy nagyon szép látvány. Lehet nálunk biciklit bérelni, a gáton biciklizni, vannak nagyon-nagyon jó halászcsárdáink itt a környéken, lehet jókat túrázni, tehát a természet azért itt az elég közel van, evezésre is van lehetőség, sárkányhajóra, kajak, kenukat lehet bérelni, tehát ez a vízi részét azért ki lehet használni. Hát maga történelmi belvárosról nem nagyon tudunk beszélni, ugye a városunk ez a 60 éves, tehát ez talán nincs meg, de maga az egyéb szolgáltatások, tehát a gyógyfürdő, mellettünk van egy reumatológiai kis rész, fizikoterápia, ahol elég sok nagyon jó kezeléseket tudnak igénybe venni a vendégeink. A gyógyfürdő, strandfürdő, hát ezeket a szolgáltatásokat tudják gyakorlatilag igénybe.
1: Na, meg hát van egy jó szálloda, azért azt ne felejtsük el, azért is érdemes menni.
2: Hát szeretnénk.
1: Ugye?
2: Szeretnénk inni.
1: Ez a Tízia Hotel and Spa. Erről beszélt, és ennek kapcsán a környékről, meg a szolgáltatásokról Kéki Zoltán igazgató, akinek köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Önöknek pedig a figyelmet köszönöm én meg, mert hogy most ez a kis Tisza környéki kaland véget ért, de önök menjenek és érezzék, élvezzék a lehetőségeket, mert hogy minden egyes ilyen műsor, minden vendégváró voltak éppen ezeket sorolja. Mennyi minden van az országban, ahol adott esetben talán még nem is jártunk, és érdemes lenne. Ha kaptak ötletet, örülök, ha most nem, akkor majd jövő héten újra nekirugaszkodunk, és hát ha majd akkor. Köszönjük a figyelmüket. Tóth Peti Lili volt a szerkesztő, én Róna Jégon vagyok. Jó utazást, érezzék jól magukat.
0: A Spirit FM turisztikai műsorát a vendégvárót hallhatták. Felejthetetlen élményekhez kivételes szállodák. A Szálloda Szövetség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóródszentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Több-kevesebb című gazdasági műsorunk, és Somodi Solymos Eszter vagyok, és a héten én fogom várni a hallgatókat, hiszen Róna Jegon kollégám szabadságát tölti, úgyhogy nézzük is, hogy az első témában mivel fogunk foglalkozni, az árakkal, méghozzá az élelmiszer árakkal, hiszen a GKI friss kutatása alapján meg tudjuk nézni, hogy az elmúlt években hogyan változtak az adatok. A vonal túloldalán köszönt Mihály Mátét, a GKI kutatóját. Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A gazdaságkutató elemzése mit is mutat, mely időszakot vizsgálták? Talán először azt tisztázzuk, hogy milyen időtáv az, ami alapján most az adatokat fogjuk ismertetni a hallgatókkal.
9: Mi alapvetően 2010 és 2025, tehát a tavalyi év közötti adatokat vizsgáltuk, illetve azt néztük meg, hogy az árak, illetve a bérek hogyan alakultak az Európai Unió átlagához képest ebben az időszakban.
1: Nagyon sokat hallottuk azt korábban az elmúlt években, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben a tekintetben milyen változás figyelhető meg, hogy annak idején, amikor külföldre látogatott valaki, akkor azt mondta, hogy milyen magasak az élelmiszer árak. Aztán napjainkban ez már egy kicsit összetettebb, és ha az ismerőseimből indulok ki, akkor abszolút nem feltétlenül azt hallom, hogy már mindenre igaz lenne, hogy magasabbak az árak, sőt, mit mutat az elemzésük?
9: Az élelmiszerára 2010-ben az EU-s átlag nagyjából 80%-án voltak, és bizony ez az előző 15 évben jelentősen emelkedett, most már nagyjából az EU-s átlag 95%-án állunk, ami többé-kevésbé azt jelenti, hogy hozzuk az EU-s átlagot, valahol ennél egy picit magasabbak az árak, valahol picit alacsonyabbak, de most már könnyen lehet, hogy egy külföldre látogató magyar turista azt tapasztalja az élelmiszerboltban, hogy egyes termékeket olcsóbban tud beszerezni, mint itthon.
1: Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolni tudják az árakat? Minek köszönhető ez a változás, hogy például közelítenek, vagy akár megegyeznek az áraink?
9: Egy fontos friss változás, ez nagyjából 2026 áprilisától figyelhető meg, az euró-forint árfolyam. Nyilván, hogyha a forint erősödik, akkor relatív értelemben az árszínvonal külföldön olcsóbbá válik, tehát a magyar árak drágábbá válnak. Emellett azért volt sok fontos strukturális tényező is, mint például a magyar élelmiszeriparnak a gyengelkedése, illetve a 2022-23-as nagy inflációs hullám, amit elsősorban a hazai élelmiszerinfláció fűtött. Tehát ez nyilvánvalóan ahhoz vezetett, hogy az élelmiszerára erősen közelítettek az EU-s átlaghoz, még hogyha napjainkban azt figyelhetjük meg, hogy nagyjából stagnálnak, esetenként csökkennek a magyar élelmiszerára, amire bizony egy ideje már nem volt példa.
1: Amikor vásárló erőről beszélgetünk, akkor ugye fontos tényező mind nyilván a termékek árai, mind nyilván a bérek színvonala is. Ebben a tekintetben mi figyelhető meg a vásárló erő növekedette?
9: Jó hír, hogy bár az árak is jelentősen nőttek, az Európai Uniós átlag 59%-áról a 72%-ára, a bérek ennél nagyobb mértékben nőttek, az EU-s átlag 32%-áról 49%-ára. Tehát, hogyha jobban nőnek relatíve a bérek az árakhoz képest, akkor nő a magyarok vásárlóereje, ami önmagában véve kedvező hír, tehát azt látjuk, hogy az Európai Unióhoz van egy felzárkózási folyamat. Nyilván ebben benne van az, hogy egy alacsonyabb bázisról indultak a magyar adatok, tehát a magyarok relatíve szegények voltak az Európai Unióban, és azt látjuk, hogy azért lassan zárkóznak fel az árak, de ennél jobban zárkóznak fel a bérek is.
1: Ez ugye még az előző kormány idejében van ez a 2010-2025 közötti időszak, amit figyeltek, viszont említette, hogy 2026 áprilisában ugye az euró-forint árfolyam szintén hatással van már ez a napjainkban megfigyelhető az árak tekintetében, és mi az, ami a jövőt illetően várható változás lesz?
9: Alapvetően, hogyha marad ez a jelenlegi erős euró-forint árfolyam, arra számítunk, hogy nem lesz drasztikus infláció Magyarországon, tehát a jelenlegi adatok nagyon kedvezőek. Nyilván a Magyar Nemzeti Bank a beérkező friss inflációs adatokat figyelembe véve fogja alakítani a monetáris politikáját, tehát arra számítanak az elemzők, és arra számít a és azt kommunikálja a jegybank is, hogy itt lehet kamat csökkentés, ami nyilvánvalóan ahhoz vezethet, hogy inkább ezt a 3%-os cél körüli inflációt érjük el, de alapvetően nem kell most tartania a magyaroknak a jelentős drágulástól.
1: Viszont ugye ez most egy nagyon friss dolog, és még számokkal abszolút nem lehet alátámasztani, így szerintem valójában csak mintát lehet a korábbi időszakból venni, hogy ha az energiaszámlák nőnének, vagy pedig ott az árak itt a mindenféle asszály és nehézségek hatására változni fog, arról van tapasztalat, hogy ez mennyire befolyásolja a vásárlóerőt, mennyire befolyásolja a fogyasztás mértékét?
9: Igen, nyilvánvalóan befolyásolja, tehát az energiaár az mindig is egy olyan tényező volt, ami nem csak az energiaárakon keresztül közvetlenül rontja a vásárlóerőt, hanem ez begyűrűzik egyéb termékek áraiba is. Most azonban éppen azt látjuk, hogy ez nincs így. Nyilván az asszály az pár hónap után kifejtheti a hatását az élelmiszerárakban is, de mi azt látjuk, hogy volt egy jelentős Európai Uniós túltermelés, például amiatt, mert Kína már egyre kevésbé veszi szívesen az Európai Uniótól az élelmiszert, próbálnak ők is függetlenedni, és amiatt volt egy Európai Uniós túltermelés, ami az árakra inkább mérséklően hatott.
1: A kutatásuk tekintetében megfigyelhető, hogy esetleg a határ mentén élő magyarok átjárhatnak bevásárolni a szomszédos országokba?
9: Erre nem tért ki a kutatásunk, ez egy nagyon jó kérdés. Nyilván itt is nagyban függ az euró forint árfolyamtól. Itt könnyen lehet, hogy pont ez a néhány százalék dönt. Gondoljunk csak bele, hogy tavaly decemberhez képest nagyjából 7,5%-kal erősebb most a forint, mint akkor volt, és ezért 7,5%-nyi árkülönbségért már lehet, hogy megéri átmenni a szomszéd faluba a határ mellett.
1: Beszélgetésünk zárásaképp még mindenképpen térjünk arra is ki, hogy ugye beszéltünk az élelmiszer árakról, de mit lehet mondani az alkohol és a dohánytermékek árát tekintve, vagy akár például a bútorok és a háztartási cikkek tekintetében, milyen az árkülönbség a hazai és a külföldi árszínvonal között, az EU-s árszínvonal között?
9: Az alkohol és a dohány kapcsán is azt láttuk, mint az élelmiszereknél, hogy zárult az olló, tehát relatív értelemben drágult az alkohol és a dohány Magyarországon az EU-hoz képest. Ugyanakkor még mindig csak az EU-s átlag 87%-án állunk. Ennél a tételnél fontos hangsúlyozni, hogy itt nagyon sokat számítanak az adók, különböző EU-s országok nagyon eltérő politikát követnek. Magyarországon viszonylag magas a jövedéki adó, ami ezeket a tételeket terheli. A lakhatás és a rezsi egy nagyon érdekes tétel még. Itt az Euróstat egybeszámítja ezt a két kategóriát, de fontos kiemelni, hogy a magyar rezsi támogatásoknak köszönhetően ez EU-s összevetésben nagyon alacsony, tehát a magyarok keveset költenek rezsire az EU-s átlaghoz képest. Mindennek ellenére a tétel egészen nőtt, ami azt jelenti, hogy lakhatásra viszont nagyon sokat költenek a magyarok. Lehet, hogy nem annyit, mint az EU-s átlag, de ez elképesztő módon kilőtt az előző 15 évben, ezt mutatják az adataink.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy majd mindebben a jövőt illetően milyen változás tapasztalható. Remélem akkor is a rendelkezésünkre áll a GKI kutatója, Mihály Máté. Köszönöm szépen!
9: Köszönöm szépen!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Már is folytatjuk gazdasági műsorunkat, és hát az Otthon Start programmal kapcsolatban fogok beszélgetni vendégemmel. Argyalán Józsefet, a Bankmonitor elemzési igazgatóját üdvözölhetem a vonal túloldalán. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát az Otthon Start program indulása az tulajdonképpen hihetetlen érdeklődés mellett, és azt hiszem, hogy nagyon sokak fejében kérdéseket vetett fel, hogy na, vajon akkor most lépjenek-e vagy sem, és hát azért azóta eltelt sok-sok hónap, van már tapasztalat. Mit mutatnak a számok az Otthon Start program tekintetében, mennyire befolyásolta az ingatlan árakat?
2: Igen, hatalmas volt az érdeklődés, és kettős érzése volt az embereknek, mert hogy egy nagyon relatív, vagy nem nagy, mondhatjuk azt, hogy nagyon olcsó lehetőségről beszélünk, hiszen az évi 3%-os kamat az a piaci 6,5%-os kamat szintekhez képest kedvező, ugyanakkor, ha ez beépül a lakásárakba, akkor mondhatjuk, hogy szinte feleslegessé is válhat ez a program. Eddig azért az MNB-től vannak olyan adataink, amik azt mutatják, hogy 26 második negyedévig, tehát június végéig hogyan alakultak az árak, és lehet, hogy sokak számára meglepő, de azért olyan nagy mértékben nem lőttek ki az ingatlan árak az Otthon Start indulása óta. Országosan 6,62%-os drágulásról beszélhetünk, Budapesten pedig még ennél is kisebb, 3,92%-os áremelkedést mért a Magyar Nemzeti Bank. Az Otthon Start indulása az a szeptember eleje óta.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy nem feltétlenül nyelte be az Otthon Start programnál megszerzett kedvezményt az ingatlan drágulás, mert nagyon sokan tartottak attól, hogy ezt abszolút az árak majd úgy fognak mozogni, hogy tulajdonképpen mintha az ember nem is jutna a kedvező lehetőséghez.
2: Ezekből a számokból erre lehet következtetni. Azért egy-két dolgot mindenképpen ki kell még hangsúlyozni. Ugye az Otthon Start indulása szeptember 1, viszont az árakra már a bejelentése hatást gyakorolt, az ugye július elején jelentették be. Onnantól kezdve azért nagyobb áremelkedést lehet látni, országosan 12,35%-ot, míg Budapesten 8,32%-a drágultak az árak, tehát itt azért nagyobb áremelkedést láthatunk, hogyha a bejelentéstől nézzük a dolgokat. A másik, hogy azért a ingatlanpiac egyáltalán nem homogén, tehát vannak olyan szegmensei, ahol biztos, hogy ennél jóval nagyobb mértékű áremelkedéseket lehetett látni, ilyen például a budapesti panellakás soknak a piaca, ahol azért 20-30, adott esetben 40%-os áremelkedésekről is lehetett elemzői értekezéseket olvasni. Az biztos, hogy azoknál a részeknél már azért felemészhette az Otthon Start, mondjuk úgy kamat előnyét az árváltozás. De hogyha még ezt a bejelentéstől számított 12, mondjuk országosan 12-13%-os áremelkedést nézzük, még ez is nagyon sok esetben elmaradhat attól, ami mondjuk az Otthon Startnak a pénzügyi előnye, de azt hozzá kell tenni, hogy ez attól is függ, hogy a vevő a vételának mekkora részét finanszírozna hitelből, és mennyi önerővel rendelkezik.
1: Hogyha régiónként szemléljük az adatokat, ahogy ön is említette, ugye ez nem teljesen hasonló áremelkedéshez vezetett itt az elmúlt hónapokat illetően, akkor mit lehet elmondani, hogy mely régió az, ahol kiemelten megfigyelhető, hogy mondjuk magasabb áremelkedést jelentett az, hogy jött ez az nagy ingatlan érdeklődés, és mely térségek azok, ahol viszont végképp abszolút jól járhatott, ha valaki ott vásárol az Otthon Start program keretében?
2: Vannak egyébként régiós és települési adatok is. Ha település típusúként nézzük, tehát azt nézzük, hogy Budapesten, a városokban, az egyéb városokban, vagy pedig a községekben hogy alakultak az árak, akkor egyértelmű, hogy a vidéki városokban emelkedett legnagyobb értékben az ingatlan ár azóta, hogy az Otthon Start program szóba került, a bejelentéstől számítva átlagosan 15-16%-os árnövekedésről beszélhetünk. Ha régiós adatokat nézünk, akkor ott érdekes módon lefelé, és különösen az utolsó negyed évben Észak-Magyarország régiója lóg ki, ez ugye Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye, ebben a régióban az utolsó negyed évben, ez ugye egészen pontosan 26 második negyed évet jelenti, közel 10%-os árcsökkenést mértek statisztikusok. Gyakorlatilag, hogyha most vissza messzebbre tekintünk, és azt nézzük, hogy a korábbi áremelkedéseket is belevesszük, akkor 3-4 év alatt itt olyan 1,5-2%-os áremelkedésről beszélhetünk, tehát abban, ezekben a megyékben azért messze átlag alatti drágulásról lehet szó. Mondhatni, itt az otthonstott előnye még szinte teljes egészében a vevők kezében van.
1: A szakemberektől, az ingatlan piaccal foglalkozó szakemberektől viszont azt is hallhatjuk, hogy a várt roham, az tulajdonképpen elmaradt. Az adatok is ezt mutatják?
2: Amikor a programot bejelentették, ketté venném ezt a dolgot elsőre, hogy az ingatlan piacot nézném, akkor amikor a programot bejelentették így augusztusban, szeptemberben, akkor egy nagy adásvételi dömping indult. Akkor tényleg úgy lehetett nézni, hogy bőven több mint 10 000, akár 12 000 adásvételi szerződést kötöttek egy hónapban. Ez azért nagyon erős felfutás volt. Ugyanakkor így az ősz vége fele már lecsengett ez a hatalmas nagy roham, és az idei évben gyakorlatilag olyan tranzakciószámokat láthatunk, amelyek elmaradnak a tavalyi, vagy a két évvel ezelőtti azonos időszaki lakásvásárlási számoktól. Tehát volt egy fajta felfutás, majd egy nagyon gyors visszaesés, és egy ilyen átlag alatti stagnáló tranzakciószámokról beszélhetünk. Ha a hitelpiacra tekintünk, és nem a lakáspiacra, ott viszont iszonyatosan brutálisan erős számokat lehet látni. Hogy mondjak példát, az otthonstart bejelentés előtt olyan 140-150 milliárd forint körüli hitelvolument helyeztek ki lakáshitelt hónapról hónapra a bankok, most ez 250-280 milliárd forint körül van, és még egy összehasonlítás, ilyen számokat nem lehetett soha korábban látni, tehát ezek nem csak az megelőző időszaknál nagyobbak, hanem minden korábbi számokat meghaladnak. Tehát még a lakáspiac inkább stagnál egy relatív alacsony szinten, addig mondjuk a lakáshitelek piaca az nagyon-nagyon dübörög, és a bankok hatalmas összegeket helyeznek ki az érdeklődőknek.
1: Akkor le lehet ebből esetleg azt vonni, hogy a hitel összeg nőtt, vagy pedig nem feltétlenül lehet ezt levonni, hanem azt is le lehet belőle vonni, hogy a hitelkérő ügyfelek száma is gyarapodott.
2: Mind a kettőt le lehet vonni. Az átlag összeg az érdemben emelkedett, még az otthonstart indulás előtt olyan 20 millió forint körüli összeget igényelt egy átlagos vevő. Ez ma 27-28 millió forint körül van. Ha otthonstartos ügyférről beszélünk, akkor 30 milliónál nagyobb összegeket is lehet látni átlagosan. A hiteligénylők száma is emelkedett az otthonstart indulását megelőző időszakhoz kép. A hiteligénylők száma is emelkedett az otthonstart

0: abszolút megéri, hogyha az ember mondjuk hiteltörlesztés, nem pedig albérletet fizet, aztán pedig ugye ugyanúgy nincs ott nála a tulajdona. Mi várható egyébként ebben a tekintetben? Tudom, hogy az elemzők nem nagyon szeretnek jósolni, de a tendencia mit mutathat?
1: Előző albérletből inkább lakásvásárlás felett tendálnak a vevők?
0: Igen.
1: Vagy a,
0: hát, hogy mennyire van lehetőség, hogy egyébként tovább hasíthat a program és a lakásvásárló kedve, tekintve, hogy mondjuk összehasonlítja az albérlet árát a hiteltörlesztés nagyságával.
1: Alapvetően az albérleti piacra is hatást gyakorolt az Otthonstart program, mert kijelenthetjük azt, hogy az albérleti árak sem emelkednek olyan dinamikusan, mint az Otthonstart indulását megelőzően. Ez részben annak is köszönhető, amit említett, hogy nagyon sok korábban bérleti szerződést kötő személy döntött inkább a vásárlás mellett, és azt mondta, hogy inkább magának fizeti, illetve a banknak fizeti a törlesztőt, ezáltal mondjuk úgy magának fizeti a tulajdonrész megváltást, fogalmazzunk így. Ez egészen addig érheti meg, amíg az ingatlan árak nem kezdenek mondjuk úgy érdemben csökkenni vagy stagnálni, inkább azt mondom, hogy csökkenni, mert hogyha az ingatlan árak mérséklődni kezdenek, akkor már is megfordulhat ez a történet, és mondhatjuk azt, hogy ha az ingatlan árak csökkennek, akkor még inkább megérheti a vásárlás, független attól, hogy az albérleti díjak már nem emelkednek tovább. Most úgy tűnik, hogy beállt egy ilyen alacsony lakásvásárlási szám melletti egyensúlyi állapot. Ez azt jelenti, hogy a lakáspiac igazából nem dübörög, ilyen tranzakciószám mellett vélhetően a bérleti piac sem fog kiszáradni, mert azért nem azt láthatjuk, hogy rengeteg albérlő váltott és kezdett el ingatlant vásárolni, hanem azt látjuk, hogy a bérleti szerződésre rendelkezők egy része felülvizsgálta a döntéseit, de azért még nem áramlott át hatalmas tömeg a lakáspiacra. Ez egyébként a lakástranzakció számokból szűrhető le. Az a kérdés, hogy a lakásárakkal mi lesz az elkövetkező időszakban, ha ott még további csökkenést láthatnánk, mint amit mondjuk az utolsó negyedében láttunk, akkor elképzelhető, hogy még inkább elmozdulhatnak a lakásvásárlások felé az emberek, de őszintén szólva én azt gondolom, hogy a lakásárak további érdemi csökkenésére komoly esély nincsen. Az elképzelhető, hogy stagnálni fognak az árak, marad ez az alacsonyabb tranzakciószám, de azért a mostani piacnak a további ülésére, csökkenésére kicsi esély van.
0: Kíváncsian várjuk akkor, hogy a jövő aztán milyen számokat fog megmutatni. Argyalán Józsefnek, a Bank Monitor elemzés igazgatójának pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és ismertette az eddig ismert adatokat.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönöm.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Somodi Solymos Eszterrel. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: És a mai utolsó témánkhoz értünk, és azt hiszem, hogy számomra a mai legkedvesebb téma abban a tekintetben, hogy én nagyon szeretem a hazai gyümölcsöt és zöldséget, és aggódva figyelem, hogy vajon majd mennyit és milyen áron tudjuk azokat megvásárolni. Úgyhogy hát most ezt fogjuk górcső alá venni, méghozzá Apáti Ferenccel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
1: Én szerintem mielőtt az árakra térünk, annál sokkal fontosabb kérdés, hogy egyáltalán idén mi az, ami meg tudott teremni, és mi az, ami olyan mennyiséget is fog mutatni, hogy tényleg tudunk majd hazait vásárolni a polcon.
2: A felvezető nagyon jó volt, és én örülök neki, hogy ön szereti a gyümölcsöket, és bízok benne, hogy még nagyon sokan vannak így Magyarországon. De sajnos valóban arról kell beszélnünk, hogy egyáltalán mi az, ami meg tud teremni, vagy ebben az évben is meg tudott teremni, és nem az, hogy mennyi az ára. Nagyon kemény időjárási károkon vagyok túl, hogy ennél csúnyában ne fogalmazzak. Ugye már áprilisban, májusban nagyon jelentős terméskieséseket szenvedett el a hazai gyümölcságzat a tavaszi fagykárok okán. Bizonyos gyümölcsfajoknál valamivel kedvezőbb volt a helyzet, más fajoknál viszont rosszabb volt a helyzet, mint tavaly, pedig már tavaly is majdnem minden idők egyik leggyengébb termését értük el, és az aszá, illetve a hőség az tovább rontott a helyzeten.
1: Igen, úgyhogy talán én megtehetem azt, és akkor mondhatom azt, aminek lehet, hogy oly sokan nem fognak örülni, de azért gondoljuk azt végig, hogy mégis a hazai szektort, amennyire csak tudjuk, erősítsük, és ha olykor egy-egy esetében azt látjuk, hogy a külföldi alacsonyabb áron van, vegyük meg a hazait, mert nagyon kell, hogy erősítsük a szektort, mert ahogy említette, én nagyon emlékszem, hogy tavaly is arról adtunk hírt ebben a műsorban, hogy igencsak nehéz évet zárt ez a szektor, és hát kicsit sem lett könnyebb az idei. Az viszont már biztos, hogy elkezdtek abba gondolkodni a szektorban és az ágazatban dolgozók, hogy vajon milyen védelem az, ami egy kicsit tud enyhíteni a bajokon. Olvastam ilyen mindenféle árnyékolókról, hálókról, ezek nyilván plusz költségek. Lehet ezekben gondolkodni?
2: Alapvetően lehet, és az időjárási károk kivédésére egészen sok műszaki vagy technológiai lehetőségünk van, csak az alapvető gondot az jelenti, hogy gyakorlatilag most már minden időjárási kárnem ellen védeni kell egy gyümölcsültetvényt, védeni kell a tavaszi fagyok ellen, erre sok technológia megoldás van, de egyetemleges igazság, hogy ami hatékony, az drága, ami olcsó, az viszont nem hatékony. Tehát a tavaszi fagyok ellen védekezni csak nagyon nagy tőke befektetésével lehet, és még akkor sem biztos, hogy sikerül, mert vannak olyan típusú fagyok, ami ellen semmilyen védekezési lehetőség nincs. Aztán, ha a tavaszi fagyveszélyes időszak elmúlt, vagy már tavasszal is ott a pusztító aszály, amiatt öntöznünk kell az ültetvényeket, és jelenleg a hazai gyümölcsültetvényeknek mindössze harmada öntözött, majd jön a jégeső szezon, az gyakorlatilag májustól szeptemberig tart, ahhoz jégvédőháló rendszerek kellenek, ezeknek a hektáronkénti beruházási költsége gyakorlatilag több, mint amennyiben maga az ültetvény kerül. Vannak bizonyos gyümölcsfajok, amelyek érzékenyek a túl sok csapadékra is, hiszen a szamóca elrohad a sok esőben, vagy a cseresznye, mint sokan ismerik, kicsattog, kihasad, kireped. Ez ellen esővédő fóliatakarás kell, az meg még a jégvédő hálórendszereknél is sokkal, de sokkal nagyobb költség, és akkor ott vannak azok a hálótakarások, de maga a jéghálórendszer ezt a célt már szolgálja, ami a napsugárzás, a hihetetlen sugárzási stressz ellen tud védeni. És azt mind összerakjuk, az öntözést, a fagyvédelmet, az extrém sok eső elleni védelmet, a jégesők, fagykárok elleni védelmet, akkor oda jutunk, hogy a időjárási káresemények ellen védekezni kétszer vagy háromszor annyiba kerül, mint amennyi maga az ültetvény létrehozása.
1: Mindjárt ki is térünk arra, hogy vajon akkor milyen utakat lehet választani, de előtte akkor egy kicsit vegyük sorba, nem is részletesen, de például alma, barack, körte, szilva, szőlő, dinnye tekintetében mire számíthatunk?
2: A helyzet az, hogy a megy és a cseresznye szezonon már túl vagyunk, illetve még hamarabb ért véget a szamóca. Szezon cseresznyében tavaly 80-90%-os volt a terméskiesés mértéke, most csak körülbelül 50%, tehát egy fél termést realizáltunk. Megyben egy 60-70% volt a terméskiesés, idén tavaly olyan 50%. Szamócában egész jó termésünk volt, és relatíve alacsonyak voltak az árak, az olcsó importnak köszönhetően, és erre azt hiszem majd még ki kell térnünk, amiatt, amit ön is felvezetett az előző kérdésnél. A kajszi és őszi barack szezonja folyamatban van, a kajszinak már a végéhez közelítünk, mindkét gyümölcsfajnál egy közepes termés, van egy ilyen 50-60%-os termés, a tavalyi 10-20%-os terméssel ellentétben, tehát merőben jobb a helyzet még akkor is, ha nem jó. Az árak közepes szinten mozognak, nem csak azért, mert úgy, ahogy van hazai gyümölcs, hanem azért is, mert itt van a nyakunkon a rengeteg olcsó import gyümölcs, ami nyomja az árakat. És ami még előttünk van, az a szilva, az alma és a körte szezonja, szilvából nagyon gyenge termést várunk, de itt a olcsó szebb import, almából pedig minden idők leggyengébb termése lesz, azután, hogy tavaly is ugyanezt mondtuk, hogy almából minden idők leggyengébb termése van, de most negatív rekordot döntünk, körtét pedig már csak nyomokban lehet látni a hazai ültetvényekben. Tehát a szezon hátralévő részében relatíve kevés lesz a magyar gyümölcs, de ez nem jelenti azt, hogy drága lesz, mert egyre inkább úgy tűnik, hogy az olcsó import egyre inkább elfoglalja a boltok polcát, a magyar gyümölcs helyet, és ez egy borzasztóan negatív folyamat.
1: És akkor erre hagy is csatlakozzak rá, hogy nyilván, ahogy említettem, aki teheti, az vegye meg a hazait még akkor is, hogyha nem az a kedvező a pénztárcája számára, viszont azért, amikor arról beszélünk, hogy az olcsó import gyümölcs megjelenik ugye a nehezen megtermelt magyar mellett, akkor még inkább elgondolkozik a termelő, hogy vajon jövőre is válassza ezt a gyümölcsöt. Miben gondolkodnak a gyümölcstermelők, a termesztők, maradnak-e az eddig megszokott fajtáknál, vagy elkezdtek gondolkozni, hogy olyan fajtákra térjenek át, ami mondjuk nem a korábbi hőmérsékleten volt ideális, hanem mondjuk ezeket a magasabb aszályos hőmérsékleteket is bírják.
2: Azt tudom mondani, hogy az, aki már gyümölcs termelésre adta a fejét, és ebbe nagyon nagy tőkét fektetett, az csak előre tud menekülni. Gyümölcs termelésből kiszállni nem olyan könnyű, ezek ugye állandó kultúrák, ha elültetünk egy almaültetvényt bizonyos fajtákkal, akkor ott 10-15 évig almaültetvény marad, és nem olyan, mint egy éves kultúra, hogy jövő évben majd vetünk mást. Itt, amit elültettünk, sokáig az marad, nem tudunk könnyen kiszállni belőle. És hiába váltanánk másik gyümölcsfajra, szinte egyetlen egy olyan gyümölcsfaj sincs, amiben könnyű lehet a helyzet. Az előre menekülést azt jelenti, hogy felszereljük az ültetvényünket öntözéssel, jéghálótakarással, fagyvédelmi technológiákkal és a többi, és ha így tudunk sikeresen, hatékonyan termelni, akkor győztünk, hanem akkor ennyi időjárási káresemény után előbb-utóbb minden pénz el tud fogyni. És valóban az a helyzet, hogyha még egy-két ilyen év jön, mint az idei és a tavalyi, akkor egyszerűen nem látszik az, hogy lenne megoldás, mert minden anyagi lehetőség és minden pszichés akarat előbb-utóbb elfogy. Nem látszik a megoldás, hogy lehet ezeket az éveket átvészelni, de csak előre meneküléssel, mert ha feladjuk, akkor már most vége, ha nem adjuk fel, akkor van lehetőség vagy esély arra, hogy a jövőben is ezt fogjuk csinálni.
1: Én is erre buzdítom önöket, hogy ne adják föl, és egy nagyon rövid záró kérdés még gyorsan belefér, hogy egyébként a minisztérium támogatásától lehet-e egy kis áthidaló, segítséget kapni, hogy ezekben a nehéz években akkor, ahogy említette ön is, ne feladják, hanem tovább menjenek?
2: Azt gondolom, hogy az elmúlt körülbelül 5 évben nagyon sok beruházási támogatást kaptunk, 60-70, de bizonyos esetekben 80%-os támogatási intenzitással, tehát ezek arra, hogy fejleszünk, beruházunk, csodálatosak voltak, új korszerű ültetvényeket telepítsünk. A mostani intézkedések, amelyek az akut káresemények miatt vannak, a támogatások előrehozott kifizetése, előleg igénylés, a kárenyhítés alapból, stb. Ezek segítik a túlélést, de jó lenne, ha nem a túlélésben, hanem a fejlődésben lehetne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy a kár enyhítésen kívül a fejlesztés, a fejlődés az, amire koncentrálnunk kell.
1: Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Termőktanács elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt, és kicsi körképet kaphattunk a gyümölcsök tekintetében.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Ez volt tehát már a Több kevesebb című műsorunk. Meszlényi Zsófia szerkesztő kollégának köszönöm szépen a mai napi munkáját is, és hát azt tudom mondani a hallgatóknak, hogy kedden ismét találkozunk, tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti Bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Tóróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Jó napot, ez a Kultóra, Róna Jegon vagyok, a mai szerkesztő Kocsis Andrea, és hát könyveket ajánlunk, nem is akármilyeneket. Vannak köztük régi ismerősök, de a szerzők között egészen biztosan, és néha jó rájuk csodálkozni, hogy jé, tényleg, de rég olvastam tőlük valamit. Ludvig Orsolyával, egész pontosan ezt így illik, a Libri kereskedelmi és marketing igazgatójával fogjuk megbeszélni, hogy a kelet-közép-európai vagy közép-kelet-európai kinek hogy tetszik, irodalom jellemzői vajon micsodák, és kiket ajánlunk közülük, akik a legjellegzetesebbek. Úgyhogy szeretettel köszöntelek, Orsi.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit.
2: A legutóbb, amikor beszélgettünk, akkor Frankfurtban voltál a könyvvásáron. Ott a mi térségünk mennyire tud erősen megjelenni?
3: Azért látszik ám az országok mérete szerinti megjelenés, tehát mondjuk Lengyelország jóval nagyobb területen és jóval nagyobb kínálattal jelenik meg, de az igazság, hogy Frankfurtban szerintem mindenki ott van. Valamilyen mértékben, de mindenki képviselteti magát. Egészen fantasztikus mondjuk a távol-keleti országoknak a megjelenése, de mi sem panaszkodhatunk, a térségünk is szerintem. De most hirtelen eszembe se jut olyan ország, amit ne láttam volna.
2: De hát ez jó. Azt sokan mondták, hogy a magyar stand milyen kicsi volt. És ezt jó néhányan láttam a bejegyzéseket, fájó szívvel említették meg, hogy hát úgy elvesztünk egy kicsikét.
3: Hát a magyar stand az valóban most már évek óta relatív kicsi, tehát ezekhez képest. Ehhez hozzá tartozik azért az is, hogy ezek az országstandok ugye felületet biztosítanak arra is, hogy a különböző kiadók jogokról tárgyalhassanak, tehát mindenféle ügynökökkel találkozhassanak, de ennek azért van más felülete is. Tehát nem feltétlen igaz az, hogy ezt csak az országstandokon lehetne megoldani, és hát természetesen azért van ennek egy anyagi vetülete is. Egyébként nem tudom, tehát most nem tisztem nyilatkozni a szervezők nevében, de azért azt lehet látni, hogy nyilván egy frankfurti megjelenés, és az nem egy olcsó mulatság, de ezzel együtt szerintem szép volt a magyar stand, stílusos is, két éve is láttam, akkor ugye a Petőfi évet ünnepeltük, akkor így nagyon jelentős Petőfi jelenlét volt, vagy bemutatás mindenféle alternatív, interaktív módokon is. Idén pedig érdekes módon sokkal több kiadvány volt jelen, tehát sokkal több kiadó küldött kiadványt, hogy képviseltesse itt magát. Természetesen volt egy polc végig Kraszna Horkai László műveivel, magyar és idegen nyelveken is, tehát abszolút ez volt a, mondjuk úgy, ha sétált az ember a folyosón, akkor a leglátványosabb, legkülső polcon jelentez meg, és hát kicsit magam felé is hadd nyúljon a kezem vagy a karom szenteknek is, hogy a Libri irodalmi díjasainkat is be tudtuk mutatni ezen a magyar standon, tehát a tavalyi év legnépszerűbb magyar olvasók körében legnépszerűbb könyvek ott voltak Frankfurtban.
2: Ezeket már fordításban viszitek ilyenkor?
3: Nem, hát az ugye a kiadóknak lenne a tiszte, illetve hát a kiadó képviselik ezeket, és hát nem is feltétlen minden könyv olyan, ami mondjuk nemzetközi érdeklődésre igényt tarthat, vagy számot tarthat. Nagyon sokféle könyv volt ugye a Libri irodalmi díjasak között is. Például ugye a kordaházas párról szóló, és bármennyire is mi nagyon szeretjük őket, nem biztos, hogy mondjuk Európa más területein ők annyira ismertek.
2: Hát az egykori Szovjetunióban Korda György nagy sztárnak számított, úgyhogy esetleg az orosz piac. Na, viszont Közép-Kelet-Európa, mi szeretünk erre úgy gondolni, hogy ez egy ilyen nagy K&K világ, tehát Svejgtől kezdve egészen, mit tudom én, Rejtőig és Örkényig van egy speciális humorunk, amit csak mi értünk, és mások annyira nem értenek, mert hogy itt kellett születni ebben a világban. Ez igaz még ma is?
3: Szerintem igen, bár az az igazság, hogy a groteszk, vagy ez a humorral tompított nehézség, szerintem azért ez sok helyen megjelenik, tehát a brit humornak is ez igazából a veleje. De azért az a mondjuk úgy hagyomány, amit ugye a régi úgynevezett átkos időben megéltünk, hogy a cenzúrát mondjuk úgy lehetett kijátszani, hogy a szavakkal kicsit kreatívabban bántunk, és akkor hát nem is lehet belekötni, bele lehet-e kötni. Mindenféle rejtett jelentéseket, sorok közötti jelentéseket adtak a szerzők a szövegeiknek. Ez azért szerintem nálunk jelentős hagyományokkal bír. És tényleg igaz az, tehát az tetten érhető, hogy a régió különböző országaiban ez hasonlóképpen megjelenik. Hogyha tényleg gondolunk, ugye a Svejkre említetted, de mondjuk hoznék egy másik könyvet is, ami most, ugye azért beszélgettünk megint közép-kelet-európai irodalomról, mert az együttműködésünk a MOL Új Európa Alapítvánnyal most a második fázisába ért, és ismét ebben a hónapban kiemeljük a régiónk néhány művét, és ebben a mostani kiemelésben például megtalálható Hrabalnak az Ő felsége pincére voltam, és ez azért remélem, hogy sokaknak ismerős amúgy is, de hát itt a nagy alkalom ezt újraolvasni. Nem tudom, hogy mennyire közismert még ez a könyv, szerintem azért a 80-as években, 90-es években, amikor már ugye megjelenhetett eredeti formájában, akkor azért ezt nagyon sokan olvasták.
2: Hogyne, az akkoriban szenzációnak számított, persze.
3: Igen, és fantasztikus is, hiszen Hrabal ezt ugye 71-ben összesen 18 nap alatt írta. Valószínűleg azért ott tele lehetett érzésekkel, indulatokkal, egyebekkel, de hát azért fantasztikus az, hogy szinte egy ültő helyében összetudta, vagy le tudta ezt írni.
2: Egyébként készült aztán... ebből, hát Hrabalból nem nehéz, készült ebből egy csehszlovák film is, ebből a regényből. Az is kiváló, nagyon jókat lehet rajta nevetni.
3: Igen, és hogyha jól sejtem, akkor még színdarab formájában is feldolgozták, tehát ez tényleg egy olyan nagyszerű mű, ami sokféle formában, sokféle platformon is megállja a helyét. Szerintem én most mindenképpen motiváltnak érzem magam, hogy ezt újraolvassam, kedvet kaptam, ahogy most elővettük ezt az ajánlást, hogy szórakozzunk egy kicsit. Tényleg arról szól ez a kelet-európai humor, hogy hát ha már annyira nehéz, legalább nevessünk rajta.
2: Igen, és egy kicsit ilyenkor mindig magunkon nevettünk, és magunkra ismerünk, és ettől az egész olyan otthonossá válik.
3: Persze, persze. Hát aztán vannak olyan szerzőink is, akik meg nem feltétlen a humorral operálnak.
2: Hát Franz Kafkáról biztos nem mondanád.
3: Igen, és inkább így kicsit elsüllyednek. Érdekes, képzeld el, hogy nekem a egyetemista koromnak az egyik kedvenc szerzője Kafka, és ráadásul én nagyon szerettem őt eredetiben olvasni. Ugye németül szerző, cseh íróról van szó. De hát azért való igaz, hogy ő egy kicsit sötéten látja a világot. Most a válogatott novelláit találhatják meg a kedves olvasók ebben az ajánlásban. És hát ugye a leghíresebb novellája, az Átváltozás, az úgy körülbelül irányt is mutat, hogy mire számíthat a kedves olvasó.
2: Az mondjuk nagyon kemény. Én az középiskolás koromban olvastam, és csak úgy ültem és néztem, hogy ez... Hát ez nagyon durva. Olyan volt, mintha valami horrort olvasnék.
3: Hát valamilyen szinten ez az is. Tehát azért az, amiről szól, ugye az emberi elszigeteltség, vagy kirekesztettség, ez kellően horrorisztikus, hogyha az ember ebben elsüllyed. Szerintem ez felér azzal, és hát pont ezt elképesztő plasztikusan meg tudta fogalmazni. Valószínűleg azért, mert hát ő maga is így érezte magát, tehát ő ezt élte, ezt a nehézséget, és aztán emiatt tényleg nagyon valós, nagyon élő formában tudja ezt bemutatni. Hát nyilván ő nem a szórakoztató szombat délutánra szól, de én nagyon-nagyon szeretem, tehát nem nagyon sokat ad, fantasztikus a szimbolizmusa is.
2: Petra Hulovát ajánljátok még ebben a sorozatban. Nekem ő annyiból kilóg, hogy ő sosem volt annyira divatos nálunk.
3: Hát igen, de hát pont ez a cél, hogy nyilván ismertebb, de kevésbé ismert szerzőket is bemutassunk, és ez a keverék nyilván az, ami aztán elérheti azt, hogy ugye az ismertebbekkel kedvet csinálunk, és a kevésbé ismertek pedig így mégis kaphatnak némi teret.
2: Hát ő gyakorlatilag egy kortárs írónk, tehát nem úgy, mint Kafka vagy Jókai, ő itt van.
3: Igen, de kortársat ajánlunk még, ugye Bán Mórnak a könyve is megtalálható a mostani ajánlásban, illetve Viski Andrásnak is, akinek ugye a Kitelepítés című könyve volt 23-nak a sikerkönyve. Az volt a határon túl legnépszerűbb kiadvány a mi kínálatunkban, de hát egyébként is egy fantasztikus és történelmi jelentőségű mű, ezt állíthatjuk, és ennek a előzmény és folytatás regénye jelenik meg. Egyébként szerintem pont ma, lehet, hogy ez éppen egy mai megjelenés, de mindesetre a Napokban az Illegalisták címet viseli.
2: Micsoda szó összetétel, milyen szójáték, Illegalisták?
3: Hát Viski András fantasztikusan bánik. Igen. Tényleg a szavakkal. Nekem az a gondolata a legkedvesebb most ebből, persze nagyon nehéz választani legkedvesebbet, mert elképesztő gondolatai vannak, de lehet, hogy most éppen ez érint meg, hogy szabad ember az, aki nem okoz másoknak szenvedést. És ez hát nem tudom, nekem rengeteget ad. Tényleg, tehát, hogy az én szabadságomat az határozza meg, hogy másokkal hogy bánok. Nem csodálatos gondolat?
2: Miközben mindig magunkból indulunk ki, amikor a szabadságot értelmezzük, hogy nekünk mit jelent. Igen, nagyon igen. Szép, valóban.
3: Igen, és szerintem azért ez, hát na, ilyeneket kell olvasni, ugye?
2: Szombat délután? Hát tudod, mit inkább, mint Kafkát, bár Kafka meg zseniális szintén, tehát olyan légkört, olyan atmoszférát senki nem teremt, mint ahogy ő tud, úgyhogy őt is. Jókait visszahoztátok, ez nekem, meg Márait, ez nekem azért is tetszik, mert Jókaival nagyon sokan bajlódnak, lehet, hogy erről már mi is beszéltünk, hogy hogyan lehet divattá tenni megint.
3: Hú, igen, és hát ugye Jókai ott van a kötelező olvasmányok sorában is, tehát ezzel
2: ez sokat nem segít rajta.
3: Már, igen, tizenévesen megküzdünk vele, de most például ugye Jókainak 200. születésnek 200. évfordulóját ünnepeljük, és ennek kapcsán nagyon sokféle rendezvény van, esemény van, és éppen egy hete, két hete volt egy felolvasás, egy 24 órás felolvasás, amiben én is részt vehettem, és ugye, hogy kerestem, hogy miből is olvassak, akkor így elém kerültek ezek a könyvek felnőttként, és úristen, hogy de jó. És eszembe jutott az is, hogy egyébként pont Jókainak az egyik műve, az És mégis mozog a föld volt az egyetlen olyan kötelező olvasmányom, amit úgy tényleg tiszta szívemből szerettem. És nagyon különleges volt, megtaláltam, képzeld, azt a példányt is, ami a gimnáziumban volt az enyém, nem is, általános iskolában, bocsánat, általános iskolában, mert megtaláltam a beírás, hogy 7. C osztály, és hogy én milyen jegyzeteket tettem. Szóval ezeket meg lehet szeretni.
2: A Csitvári krónika?
3: Igen, és mégis mozog a föld, de utána ott van például a beteglátogatók, hát az meg egy kifejezetten vicces. Szerintem meg kell találni azt a Jókait, amivel el lehet indulni, és utána, hogyha az ember megszokta a nyelvezetét, akkor tényleg nagyon szórakoztató. Az És mégis mozog a föld, az pont egy olyan elképesztően vicces fejezettel indul, ahol az egyetemistáknak a szlengjét magyarázza olyan szavakat, hogy némelyiket kiolvasni is szinte lehetetlen, tehát kifejezetten nagyon szórakoztató és vicces, aztán ahogy megfogja az egyetemistáknak vagy a diákoknak a hétköznapjait, az életét. Tehát van a Jókaiban nagyon sok szerethetőség, és hogyha jól megtaláljuk ezeket, akkor utána már a többit is könnyű olvasni. Most pont Frankfurtban láttam, képzeld el, egy olyan plakátot, az tetszett nagyon, hogy olvass, amit szeretsz, egészen amíg megszeretsz olvasni, és akkor már tudsz mindent olvasni.
2: Ez egyébként igaz, én ezt mondom mindig a gyerekeimnek, hogy kicsit küzdjél meg vele, és beszippant, és onnantól jó lesz, hidd el.
3: Igen, igen, meg hát most olvasson olyat, ami most is örömet okoz neki, és aztán majd el fogja tudni olvasni a Jókait.
2: Egyébként, ha mondod ezt, és mégis mozog a földet, ez például, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogyan lett hajdanában színésszé a diákok, meg hogyan akartak ők költő lenni, és hogy képzelték a szabad költők életét, ez ebből a szempontból is egészen fantasztikus, mert hogy olyan világba viszel minket, ami hát 150 évvel ezelőtt volt.
3: Igen, és mondom, tehát 5 diáknak az életén keresztül, vagy ott a hétköznapjain keresztül mutatja ezt be, 5 teljesen különböző egyéniség, tehát nagyon, nagyon szép jellemrajzok is vannak benne, nagyon, szerintem egy nagyon klassz időszak bemutatás is.
2: Na de, mondod, hogy a MOL Új Európával van egy együttműködésetek, ez milyen módon jelenik meg nekünk, könyvolvasóknak, ha mondjuk bemegyünk egy boltba, vagy fölmegyünk a Libri oldalára?
3: Hát nyilván kiemelésekkel mutatjuk ezt be, és van 10 olyan nagyobb boltunk, ahol a boltban is külön polcon találhatóak meg ezek a javaslatok. Budapesten a legnagyobb plázákban, de Debrecenben, Kecskeméten, Győrött, Szegeden, meg Egerben is az üzleteinkben megtalálják ilyen figyelemfelkeltő matricákkal, ajándékkönyvjelzőkkel jelölve, és hát nyilván az online platformon is megtalálható ez a kiemelés. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy ha éppen ezekben a boltokba el tudnak menni, akkor nézzenek körül, vagy ha nem, akkor az online boltban mindenféleképpen.
2: És olvassanak sokat és jó könyveket.
3: Igen, olvassanak, amit szeretnek, és aztán meg szeretnek olvasni.
2: Így, ez például, igen, ez jó, ezt ellopjuk. És mostantól mi mondtuk.
3: Oké.
2: Ludwig Orsolya, köszönöm szépen, a Libri kereskedelmi és marketing igazgatóját hallották, örülök, hogy beszéltünk, Orsi.
3: Én is, szervusz.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Az kétségkívül úgy van, hogy az ország egyik legnépszerűbb zenekar a Csík zenekar. Ennek a zenekarnak van egy prímása, mert ez egy ilyen zenekar, Szabó Attila a vonalban, aki ráadásul szerző is, meg hát frontember is ott a Csíkben. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok mindenkinek!
1: Hát maga a névadó azt mondta, hogy ő egy kicsikét háttérbe vonul. Mennyit jelentett ez a Csík életében?
2: Hát egy jelentős fiatalodást, hiszen Janika azért már picikét benne volt abban a korban, amikor már ezt megtehette, és ő 60 éves születésnap után mondta azt, hogy 60 éves születésnap után már nem annyira szeretne aktivizálni magát, és így lett egy, hát konkrétan 40 évvel fiatalabb utódja, Gál Tibor személyébe, aki egy 20 éves kiváló prímás és még kiválóbb énekes, és őt a nagy közönség a felszállott a pávából ismerhette meg, annak idén 9 évvel ezelőtt 11 évesen volt ott a gyakorlatilag az év férfi hangja, vagy inkább úgy mondom, hogy fiú hangja, mert hiszen akkor 11 éves hát volt, igen. És onnantól kísértük mi szemmel, megkövettük az ő pályafutását. És
1: szóval nem volt casting, hogy kikerült Csík János helyére? Mert ez adta magát.
2: Gondolkodtunk, de hát ő volt a legegyértelműbb választás, és egy maradtunk is mellette.
1: Az, hogy fiatalodott a zenekar általa, az hoz például olyan újdonságokat, mint hogy elkészült az első valódi videoklipjük? Ez például összefügg?
2: Hát összefügg, mert azért Tibiket is meg akartuk úgy mutatni a szélesebb közönségnek, és hát minden koncerten azt azért mindig elmondjuk, hogy ő meg akartuk úgy mutatni a szélesebb közönségnek, és...

0: új idők, új ember, új frontember, új szelek, újjanak, és akkor csináljunk egy ilyen videóklipet, és hát így jött ki a Közbeszólt az Ég című dalunk, és a hozzátartozó videóklip.
1: Na és milyen élmény egy igazi videóklipet csinálni?
0: Hát én teljesen oda voltam. El kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon teljesen el voltam, és teljesen bezsongtam, hogy ilyen, el kell mondani, nagyon fiatal stáb csinálta. Mindegyik olyan volt, mintha a gyerekeimmel egykorú lett volna, és hát iszonyatosan profi, két nap alatt percre pontosan kaptunk timingot, 9.25-től 9.27-ig mit veszünk, 9.29-től 10 óra 3-ig mit veszünk, tehát én csak álltam, csodálkoztam, hatalmas nagy stáb, kétnapos forgatás, színészek, rendezők, kamera, ugye ráadásul mi ezt 8mm-es és 16mm-es filmre forgattuk. Úgyhogy ilyen rendesen búgó-zúgó kamerák volt, teljesen oda voltunk, viszont nagyon-nagyon, én nagyon élveztem, tehát remélem, hogy még fogunk ilyet csinálni, mert ha rajtunk mérik, akkor biztos.
1: Hogy fogadják? Van erre már valami visszajelzés?
0: Hát olyan 60-70 ezer ember nézte meg két hét alatt.
1: Az jó azért.
0: Az már jó, úgyhogy itt tartunk. Én nagyon örülök neki, és hát nagyon tetszik mindenkinek. Tehát, hogy kiváló színművészek voltak Őzáron és Aukszéva, akikkel mi már azért régebb óta dolgoztunk, de hát ebben az ilyen felállásban, ilyen szerepben még most találkoztunk velük először, de hát elképesztően profik. Hát meg kell nézni a videoklipet, 2,5 perc nem hosszú, és hát szerintem csodálatos. A nagykörösi konzervgyárba forgatott, azért el kell, hogy mondjam. Nagyon-nagyon kedves, aranyos történet, és hát szívünk, lelkünk benne van.
1: A Kovács befőtt? Kovács és társa befőtt gyár?
0: A Kovács és társa befőtt, igen, hát ez a filmben elképzelt élethelyzet, amikor valaki a munkáját és a saját vállalkozását előtérbe helyezi a családdal szemben, és hát ennek megvannak a maga konzekvenciái, amit aztán később nyilván megbán az illető. És hát ez a rövid szüzséje a klipnek, de érdemes megnézni, szerintem nagyon vicces. Hát persze a zenekar tagjai is szerepelnek benne, úgyhogy ki pártitkárként, ki tanácselnőként, ki vezérigazgató helyettes.
1: Úgyhogy, kis időutazás. Hát,
0: igen, egy kis időutazást tettünk, de hát az látszik a ruhákon is. Úgyhogy még fóton is voltunk a filmgyárnak a jelmeztárából, kölcsönöztünk korabeli ruhákat, elképesztően nézünk is.
1: Na de ha már időutazás, menjünk előre is az időben. 2026. január 4-e, új évköszöntő a Csíkzenekarra a Kongresszusi Központban, mondhatni hagyományosan.
0: Igen, hagyományosan egy hetet eltoltunk rajta, mert ez mindig új év búcsúztató volt, és december végén tartottuk, de gondoltuk, hogy ha már új szerek fújnak, akkor fújjanak jó nagyot, és akkor átfújtuk magunkat január elejére, és így január 4-én lesz a BKK-ban az új évköszöntő koncertünk. Ez gyakorlatilag a tematikáját az adja, hogy egyrészt megmutatjuk ugye nyilván Tibort, az új Prímást így egy év után, de mi már tavaly is játszott természetesen, illetve hát 20 évvel ezelőtt kezdtük el a feldolgozásokat csinálni, teszem hozzá abban az évben, amikor Tibor született, úgyhogy már nem ma volt a dolog, és ezek a 20 éves feldolgozások adták az inspirációt, hogy játszunk régebbi feldolgozásokat is, ekköré csoportosítottuk a műsort, és játszunk az újabbak közül is, talán ez a cím, az a címe a koncertnek, hogy dalok a múltból és a jövőből, mert reméljük, hogy azért még sok ilyet tudunk csinálni, és hát ott lesznek az eredeti szerzők is velünk a színpadon, Lovasi András, Kis Tibor, és az újabbak közül pedig Bagosi Norbert barátunk, a Bagosi Brothers Company-ból, illetve ott lesz Lábas Viki, a sajnálatosan most megszűnt Margaret Island énekesnője. Tehát ezek közül a zenekarok, ezek zenekarok számai közül is fogunk természetesen játszani, és hát nyilván a régi nagy slágerek is meg lesznek, és hát nyilván új dalokkal is készülünk.
1: A Csíkzenekar új évköszöntőt tart, és bemutatkozik, mint videoklipes együttes, ideje volt, a Közbeszólt az Ég című dalt keressék a YouTube-on, vagy a jegyeket, hogyha a Kongresszusi Központban akarják meghallgatni. Egy Kossuth díjas, Szabó Attila volt itt a vonalban. Attila, köszönöm szépen, kellemes
0: napot.
1: Én köszönöm
0: a lehetőséget. És hát szép napot, viszontlátásra.
1: Nagy sikert a klipnek, minden jót.
0: Nagyon szépen köszönjük, viszontlátásra.

0: a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Létezik egy tehetségkutató, a Civil Út Alapítvány indította, hát most már a harmadik éve zajlik talán, amelyben fogyatékossággal élő, elsősorban látássérült mentoráltak tehetségek vehetek részt, és dolgozhatnak együtt épp és befutott művészekkel. A vezér Tamás által vezetett Civil Út Alapítvány, tehát ennek a gazdája, ennek a tehetségkutatónak, és az alapítvány igazgatója vezér Tamás van itt a vonalban is. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: És ez a történet, ez most egy olyan kicsúcsosodáshoz, hát ez egy nehéz szó, érkezik, amit aztán igazán érdemes átbeszélnünk, mert hogy itt valóban sztárok léptek együtt a kamera elé, a mikrofon elé, azokkal, akik az önök mentoráltjai. Hogy volt ez a történet?
2: Igen, immáron két sikeres mentorprogramon vagyunk túl, a Varázs Ceruza fogyatékosügyi tehetségkutató, illetve tehetséggondozó programunkkal, és a harmadik etapja egy rendhagyó dalszerzőtábor volt a nyár során. Ennek a különlegessége az volt, hogy az eddigi 3 hónapos mentorprogramot egy hétbe sűrítettük össze, és kvázi összezártuk mind a mentorokat, mind pedig a mentoráltakat egy héten keresztül, minden nap dolgoztak folyamatában, és olyan a hazai zenei szférának a befutott híres zenészei tudtak közreműködni ebben a programban, mint Pásztor Anna, Szebényi Dániel, Pásztor Sámuel, Köteles Leander, vagy éppen az Orevoir zenekar tagjai, vagy Tarján Zsófia a Honey Bee zenekarból. Úgyhogy egy igazán neves szakmai gárdát tudtunk felvonultatni, és az egésznek a sava borsát adta, hogy Farkas Roland Wolfi volt az, aki a szövegeket tudta egy kicsit gondozni, így gyakorlatilag a mentoráltaknak a saját dalötleteit ki tudták bontakoztatni, és egy ilyen közös formációban született meg 5 dal, amelyek jelenleg vannak megjelenés alatt.
1: Ezek milyen formában kerülnek a közönség elé? Egyáltalán milyen lehetőségek állnak a fiatalok előtt?
2: Így gyakorlatilag a mentorprogramot követően a Gold Records kiadó segítségével az online térben publikáljuk ezeket a felvételeket. Mindemellett viszont nagyon fontos, hogy október 29-én egy Vaksötét koncert keretében debütálnak majd élőben is ezek a dalok, egy élőzenés formációban. És talán a legérdekesebb ebben az egész eseményben az az, hogy gyakorlatilag a közönség is egy vaksötét helyzetbe kerül, így abszolút tudnak egy relációt alkotni a mentoráltakkal, hiszen ugye a látássérült mentoráltaknak az élethelyzetébe és a gondolataiba tudnak belesni azáltal, hogy ők is egy vaksötét környezetbe kerülnek, és így gyakorlatilag teljes mértékben a zenére tudnak koncentrálni. Én úgy gondolom, hogy ez mind a nevesebb befutott előadók számára is egy jó kihívás tud majd lenni, hogy vaksötét helyzetben lesz majd az előadás, de azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes ellátogatnia, hiszen egy nagyon különleges esemény lesz.
1: Zeneileg is remélhetőleg, és hát ez egy tapasztalás arról, hogy hogy élnek azok, akik itt ebben a programban például mentoráltként részt vesznek. Én arra is gondoltam, hogy ha ők tényleg tehetségesek, és úgy kerülnek a mentorprogramba, és úgy kerülnek ki onnan, hogy egy csomó mindent tanulhattak ebből a szakmából. Van előttük távlat, lehet számukra lehetőséget nyitni, vagy éppen a mentorok tudják-e a hónuk alá kapni őket, és vinni tovább magukkal?
2: Én azt gondolom, hogy abszolút az előző évadok tapasztalatai is azok, hogy a mentorprogramot követően nem szakadt meg ez a kapcsolat, mind a mentorok és a mentoráltak között, illetve az alapítvány is abszolút figyelemmel kíséri a mentoráltaknak a későbbi tevékenységét, és az a nagyon jó pozitív tapasztalatunk, hogy nem szakad meg ez a dalszerző lendület, a zenealkotás, illetve a zenei előadás iránti szeretet, és ezek gyakorlatilag a későbbiekben is autodidakta módon, illetve a saját környezetükben is folytatódnak. Mi nagyon örülünk annak, hogy kapjuk ezeket az új-új műveket a mentoráltaktól, és emellett pedig én azt gondolom, hogy a program egyik célja, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a sors nem válogat, de ha tehetség sem, tehát hogy ugyanazok a lehetőségek egy kis segítséggel elérhetőek a fogyatékossággal élő zenei tehetségek számára is, mint épp társaik számára, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy lehetséges ez az előmenetel részük.
1: Örömmel hallom. Szóval van itt egy dátum előttünk, október 29-e, itt lesz a Vaksötét elnevezésű koncert a Lourdi moziban este 7-kor, és folytatódik a Varázs Ceruza program.
2: Abszolút, a jövő évben egy újabb mentorprogrammal készülünk, erről majd a civil út alapítvány felületein lehet továbbiakban érdeklődni, és azt gondolom, hogy igyekszünk minél több fogyatékossággal élő tehetséget integrálni minél nagyobb számban, és igyekszünk megtartani vagy fejleszteni azt a zenei repertoárt a mentorok tekintetében, és akiket az előző évadokban is sikerült az ügy mellé állítani.
1: Jó dolgot csinálnak, gratulálok hozzá. Na, akkor még egyszer nekirugaszkodom. Október 29-e Lurdi, Vaksötét. Ezt jegyezzék meg este 7. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt volt és elmondta. Vezér Tamást hallották.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm a figyelmüket, ez volt ezen a héten a Kultúra, így péntek délután így ér véget. Hétfőn délelőtt az ismétlésben is találkozhatunk, és aztán jövő héten a szokott időben minden délután itt leszünk. Köszönjük, minden jót kívánunk, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.
3: Mondd meg, ki vagy, és hány darab?

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállásra, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában, a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Köszöntök minden kedves provokatőr rajongót és azokat is, akik gyűlölik, utálják ezt a műsort. Főként hozzájuk szólok. szeretünk titeket, és hát nekem annyira hiányzott a hétvégén egy bicikli baleset, úgy gondoltam, hogy hát akkor miért ne ezt beiktattam egy ilyet is. Ennek köszönhető ez az ábrázat. Árpási Bence, szia, köszi, hogy eljöttél.
3: Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok.
2: És Dévény István.
4: Üdvözlöm.
2: Kint vagyunk élőben a YouTube-on, élő stream, szeretik, amikor ezt a kettő szót így egymás mellett használom, és várunk minden kedves kommentet, kommentelőt, hogy aktivizálja magát, hívjon még egy embert, és írja meg, hogy miért szeret minket. Oké, Baka András, az új köztársasági elnök, vagy éppen Tóth Máté az új köztársasági elnök, mind a kettő lehetne provokatív állítás, viszont úgy fogalmazom meg,
4: hogy... Tóth Máté nem tud.
2: Hát
4: nem, üt, nem lett meg a 40
3: aláírás. Hát még a lapra se került fel.
2: Tudom, de hát még bingizhetnek valamit, tudod, pedig, hogy a Baka utolsó pillanatban azt mondja, hogy mégsem, és akkor a tiszások átszavaznak Tóth Mátéra. Én hiszek egy ilyesmiben.
4: Besolymásszák.
2: Igen, a 40 nem lett meg. Mennyivel jobb lett volna egyébként, ha nem 140 szavazatot kap, ugye Forsthofer Ágnes nem szavazhatott, tehát hogy 140 helyet, mondjuk csak 40-et kap, hogy eljátsszák a demokráciát, és akkor még bedobtak volna nem tudom X nevet.
3: Az, ami meg volt a demokrácia eljátszása, tehát a titkos szavazással, azért úgymond adtak a látszatra, tehát hogy azért megvolt itt az a fajta, mondjuk úgy, hogy na jó, akkor elbábozzuk kicsikét, hogy itt ilyen demokratikus a döntéshozatal, miközben azért ne felejtsük el, hogy valóban nem feltétlenül kell ilyen cinizmussal hozzáállni, mint ahogy én hozzáálltam. Tehát lehet, hogy valóban tényleg titkos szavazás volt, és tényleg ott ilyen, lehet, hogy önre menő küzdelem volt egyébként, és ezt most viccen kívül mondom, tehát lehet, hogy önre menő küzdelem volt ott, hogy ki volt az, de végül azok is beálltak Baka András mögé, akik egyébként mondjuk a vidéki prókátort akarták volna.
2: Várjátok, ezt a kommentet fel kell olvasnom. Jaj, a jó öreg biciklis baleset. Ezt mondjuk mindig akkor, ha összeverik az embert, vagy részegen elesik. Engem összevertek, és ennyit kaptam, csak akkor azt én nyertem, nem?
4: Látnád a másikat.
3: Most én kommentelő hallgató kedvéért tanúsíthatom, hogy Tamás a műsor előtt a váróban pontosan ugyanezt a történetet adta elő nekünk
2: is. Akkor sem volt igaz.
3: Most A verzió van, mindenkinek. Tehát nem könyvelsz kettős módon, ha úgy tetszik.
2: Jaj, de kedves vagy, hogy bevétél. Nem tudom, hogy ez nekem most jó-e.
3: Én annak gondoltam, hogy jó legyen.
2: Az lett volna jó, ha valami fideszes arcülítés, ő mondja azt, hogy már pedig ez igen.
3: Én az vagyok. Én az vagyok, tehát hogyha kritizálom Magyar Pétert, már pedig elég gyakran megesik, hogy kritizálom, és nem feltétlenül jókat mondok róla, akkor meggyőződés áll egy csomó kommentelőnek, hogy én olyan fideszes vagyok, mint a húzat. Egy másik környezetben...
2: Sose hallottam még ilyet, igen.
3: Pedig, amikor mondjuk egy másik környezetben megyek el, akkor ott pedig egy ilyen baloldali kommunista vagyok, tehát egyszerűen jó lenne így eldönteni már, hogy most akkor én egy ilyen Fidesz Bérenc valaki vagyok, vagy pedig egy tiszás kommunista.
4: És hogyha csak egyszerűen tökéletes köpönyek forgató?
2: Napraforgó.
4: Mindenki azt gondolja, ja, mert itt is itt így szidnak, ott meg úgy szidnak, akkor biztos a helyem vagyok. Nem, csak ügyesen. Hát ezt is ismerjük.
3: Köpönyek forgató akkor lennék, hogyha most Magyar Pétert sem kritizálnám meg, de megfogom egyébként, mert ez a dolgom, vagy hát pontosan ugyanúgy fog
4: eljárni. De csak ha megérdemli, tehát nem ám ilyen izélékből kapott.
3: Jó, hát mindig igyekszem rá, hogy jogos legyen a kritika. Tehát, hogyha
2: és ezért kitalálsz ehhez híreket,
4: hogy bele lehessen. Mindenféle adóterveket küldesz az Indexnek, hogy aztán lehessen
2: foglalkozni. Küld, ír.
4: De utána el kell küldeni.
3: Csak néha benne hagyom a ChatGPT promptot, és ez azért úgy nem feltétlenül jó.
4: Szó a Baka Andrásról. Szó elmélet ki.
2: Jó, igen.
4: Elméletileg. No, hogy én ugye egy hét Szabi után estem most így vissza hirtelen a nyilvánosságba bele, és így magamra öntöttem az összes információt, amit mindenféle hírben elérhető. Annyira nem lettem se lelke, se boldog, de hogy a Baka Andrásnál ugye nekem az volt az érdekes inkább, mert a kiválasztás folyamatát most ezt a társadalmi, széleskörű társadalmi egyeztetést, ezt ebben az esetben abszolút nem tudom értelmezni, de erről már nagyon sokat beszéltünk itt ebben a műsorban is, hogy van rengeteg téma, amikor valóban kell, meg lehet társadalmi egyeztetést tartani, és ennek még értelme is van, sőt hasznos, meg tényleg a demokráciának az egyik ilyen kiteljesedése, de mondjuk pont ilyen jelölteknél nem. Tehát, hogy itt mi is lett volna a társadalmi egyeztetés? Hát láttuk ennek a előjátékát, nem? Hogy mindenki ilyen neveket így bedobált, teljesen tetszőlegesen, majd megsértődött, hogyha az ő jelöltjével nem foglalkoztak. Mert hogy komolytalan, vagy nem így, vagy nem úgy. Tehát itt tényleg a köztársasági elnök jelölésnél aztán végképp lehetne, de azt meg úgy hívják, hogy közvetlen elnökválasztás. Uh-huh. Hát az egy gyönyörű társadalmi egyeztetés, hiszen mindenki akkor szavazhat a jelöltekre, és akkor valóban a nép szava dönt. De annak is csak akkor lenne értelme, hogyha az alkotmányos rendszerünk is azért radikálisan változna, vagy legalábbis nagymértékben változna. Tehát erre a felépítményre megszavaztatni a néppel egy köztársasági elnöket, akinek ugyanannyi jogköre van, mint jelenleg, ugyanannyi hatásköre van, mint jelenleg, ugyanannyi a politikai súlya, annak nincs értelme. Tehát, hogy mert akkor most, hiszen a nép választotta, ergo erősebbnek kéne lenni, hiszen legitimebb tulajdonképpen, mint amit most látunk majd Baka Andrásnál, ő is legitim, csak az valamelyest legitimebb, legalábbis az én szemembe, vagy demokratikusabb szempont, vagy demokratikus szempontból, de ha nincs több lehetőség, nincs több hatalma, nincs több jogköre, akkor minek eljátszani ezt, hogy a nép most kit választ.
3: Csak próbálom elképzelni egyébként.
4: Elfáradtam a nyaralásra, azért vagyok ilyen.
3: És most így próbálom elképzelni, nem Baka András bántva, de hogy próbálom elképzelni, ahogy tömegek járulnak az urnához, hogy Baka Andrástra behúzzák azt a bizonyos egymást metsző.
4: Hát akkor a Fidesznek lett volna jelöltje, mit tudom én, ki lett volna a Fidesz. Mondjuk Orbánt jelöli a Fidesz. Akkor azért már az egy izgalmasabb munka.
2: Az egy jó meccs.
4: Hogy mennyire tudja meg plusz Tóth Máté.
3: Igen, de egyébként hogy... hiányoltad a társadalmi egyeztetést.
4: Nem hiányoltam. Azt mondom, hogy nem látom értelmét. És nem is volt, mert nem is lehet, mert hogy.
3: A társadalmi egyeztetés már megvolt április 12-én. Tehát, hogyha úgy nézzük, és ez nekem most lehet, hogy szembe is megy azzal, amit én is gondolok egyébként, csak hogy most így az érvek így ütközzenek, saját magammal is. Tehát, hogyha úgy nézzük, akkor április 12-én megvolt már a társadalmi konzultáció azzal kapcsolatban, mert hát Magyar Péter világosan elmondta, hogy ha ő fog nyerni, akkor Sulyog Tamás menni fog. Amúgy meg, hogy most ki a jelölt, annak majd, hogy nem az ég egy adta a világon, majd, hogy nem semmi relevanciája nincsen bizonyos szempontból, mert Sulyog Tamásnál bárki jobb. Tehát,
4: figyelj, szerintem ez a társadalmi egyeztetés téma, ez ugye a Polgár Judit Bukfencnél jött be, ott volt egy vagy félreértés, vagy félretájékoztatás, szóval mindenki másként látja, a nép úgy látja, vagy a nép azon része, amelyik ezt zokon vette, hogy ő félre lett tájékoztatva, mert hogy ott úgy értelmezték Magyar Péter szavait, hogy akkor most indult a társadalmi egyeztetés.
3: Lehetett úgy értelmezni.
4: Magyar Péter meg azt mondta, hogy nem, hát szó se volt erről, hanem, de mondom, olyan szempontból mindegy, hogy tényleg én itt abszolút nem látom semmi értelmét annak, hogy ilyen-olyan társadalmi egyeztetés legyen. Tisza megkapta a felhatalmazást erre, hogy súlykot. Úgy kell mondani, hogy súlykot.
3: Nem. Sulyog Tamást.
2: Nem úgy.
3: És akkor ezzel így.
4: Szóval megkapta a legitimációt erre, és hogy ez történt, és aztán, hogy kit jelölnek. Baka András, ő egy szimbolikus jelölt olyan szempontból, hogy úgy, a Fidesz úgy végzett vele, ahogy, ugye emlékszünk erre, erről is beszéltünk sokat a műsorban, vagy műsorokban, és ez egy ilyen viszont fricska. Egyértelműen a NER-nek és a Fidesznek, de én ugye ezt jó szokásomhoz híven tanulmányoztam a fideszes nyilvánosságot is, és hát ott hát három ilyen ellenérvet. Egyébként nem tekintik köztársasági elnöknek, az most a Fidesz nyilvánosságban a mondás, hogy fú, ez lehet, hogy jó lett van a provokatív állításnak, ezt most kivételesen egész hatékonyan megalkották a Fidesznél, hogy nem üres a köztársasági elnöki szék, de nem ül benne senki. Hoppá! Figyeled, milyen költői magasságokba emelkedik a Fidesz? Na. Szóval, hogy ők ne abszolút így tekintenek, tehát nem, valószínűleg nem fogják legitim köztársasági elnöknek tekinteni, amikor Orbán Viktor ezt meg is hirdette azon a kis röpke sajtótájékoztatója, miután elment kivel ment? Gorán Bregovicsa, vagy a másikkal ivott?
3: Most meg nem mondanám neked.
4: Két kiváló szerb.
3: Én még a Világi Oszkárnál is a Taracki Dánielnél leragadtam.
4: Na mindegy. Szóval, hogy Orbán Viktor ezt meghirdette, és ezért nem is tekintenek így rá, de nem is ez a bajuk vele, hát nyilván van az a bajuk vele, hogy a Tisza jelölte, de amit felhoznak ellenérvként, az egyik az, hogy a bíróságok függetlenségért tartott tüntetésen felszólalt, és hát hitet tett, meg hogy egyébként is részt vett annak a kidolgozásában, hogy a súlyokot hogy lehet eltávolítani, meg hogy részt vett ezeken az ilyen összejöveteleken, és hát okoskodtak, agyaskodtak, hogy miként kellene a NER-t leváltani, ez az egyik, tehát hogy tulajdonképpen politikailag már megbélyegezte magát úgymond a tiszássággal, tehát hogy a tisza ember lesz. A másik az a Korbely János ügy, amikor a 56-os ügyben hozott ítéletet, ugye a Nemzetközi Bíróságon támadták meg, és ott Baka András is úgy szavazott, hogy, de erről majd esetleg beszéltünk részletesebben is, mert ez egy nagyon komoly ütőkártyának gondolja maga a Fidesz, és amikor először így hallottam, meg olvastam róla, akkor úgy tűnt, hogy az azért necces, de szerintem nem annyira. És a harmadik pedig az a 2006-os rendőri terror, budapesti rendőri terrorral kapcsolatos kártérítési perekben is volt egy ítélet, amikor bizonyos Dukán Dániel kártérítését elutasította a bíróság, és ez a háromra mondják azt, hogy nem elég, hogy az 56-tal szembe ment, még a 2006-os rendőrterror áldozatait is, plusz még a Tisza embere. Csak hát azért ez nem ilyen fekete-fehér.
3: Most, csak hogy induljunk ki onnan, én úgy vélem, hogy most bárki lehetett volna az államfőjelölt, vagy bárkit jelölhetett volna Magyar Péter, az az ellenzék számára nem lett volna elfogadható.
4: Persze.
3: Tehát itt, de hogyha meg mondjuk adott esetben, amikor a Fidesz jelölt volna, vagy a Fidesz jelölhetett volna, tehát onnantól, meg az nem volt elfogadható, tehát innentől kezdve...
2: Oké, de most van egy erős érvük, ez a normasértési inga, hogy egy normaszegést egy másik normaszegéssel korrigálunk. És most tulajdonképpen ezt a játékot játssza le a Tisza és a Fidesz egymással.
3: Na most itt kétfajta érvet látok, amelyek nagyon erősen ütköznek egymással.
4: Melyik a másik norma? Tehát az első norma szegés az a súlyok lenne? Hogy a baka, és hogy a baka... Ja, értem, aha.
3: Tehát, hogy egyfelől én látom azt a fajta érvelést, hogy ugye Súlyog Tamásnak a kinevezése is már mondjuk úgy, hogy így összegezve antidemokratikus volt, és ezért így joggal lehet őt így úgymond eltávolítani. Tehát, hogy ez a, úgymond a jogállam helyreállítása...
2: Úgymond a jogban nincs.
3: Igen, tehát, hogy a jogállam helyreállítása érdekében lehet jogállamon kívüli módszerekkel is operálni. Tehát én ezt eléggé neccesnek tartom, mert innentől kezdve akkor precedens lehet ezzel teremteni, és ráadásul Súlyog Tamás esetében ő még meg sem kapta azt a megelőlegezett bizalmat, hogy ő egyáltalán bizonyíthassa, hogy valóban független államfő akar lenni, mert az is előfordulhatott volna, hogy ő nem mint a Fidesznek az utóvét harcosa bukkan fel, hanem tényleg megpróbál mondjuk úgy, hogy független lenni.
4: De ez gyakorlatilag miben nyilvánult volna meg?
3: Nem tudom, hogy miben nyilvánult volna meg, mert nem is láttam egyébként ennek, értem a bizalmatlanságot vele szemben is, tehát meg teljesen alkalmatlan volt államfőnek, de az én jogállami felfogásommal teljesen ellentétes, és teljesen szembe megy az, ahogy őt eltávolították onnan. Más kérdés, hogy ha ránézek a széles közvélemény kutatásokra, meg stb., ez senkit nem érdekel. Ez csak egy ilyen kis, ilyen, mondjuk így, hogy egy ilyen értelmiségi kis hülyéskedés.
2: Akkor miből gondoljuk, hogy a köztársasági elnöki pozíció az bárkit is érdekel? Tehát, ha nincs felháborodás amiatt, amiért illetve ahogy Súlyog Tamást eltávolították, és most a Tiszás táborra gondolok, a kormánypártira, akkor miért gondoljuk azt, hogy a Tiszás tábornak a legkevésbé is fontos, hogy ki lesz a köztársaság jelenleg, vagy ez a kérdés. Mert itt egy komment, hogy az új valódi alkotmány összeállításához jó személy Baka András, mert ő képes is hajlandó szólni valami aggályos jogilag. És mivel 73 éves sokáig úgyse lenne pozíciója.
3: Na most egyébként egyetértek, tehát az egyébként Baka András teljesen alkalmas. Másfelől pedig szerintem, ha már közvetlen államfőválasztás, vagy legalábbis ezek az államfőválasztási dilemmák, pont a Polgár Judit eset mutatta meg, hogy mennyire releváns ez a kérdés. Mert ott lényegében Magyar Péter a Tisza táborával szemben találta magát, vagy legalábbis azokkal találta magát szemben, akik hangosak voltak a közösségi médiában. És egyébként indokolatlanul ment rá ez a reflektorfény Súlyog Tamásra, miközben ott van a számvevőszék elnöke, akkor még ott volt a média a tanácselnöke, ugye a GVH elnöke még mindig pozícióban van, tehát hogy így ezek is minimum ugyanolyan releváns pozíciók, mint egy államfői pozíció. István, említetted az előbb, itt ezt a Korbel János ügyet most itt. Én is tájékozottam ebben is három mondatban, most szerintem jogászok, akik hallgatják a műsort, szerintem a fejükhöz fognak kapni, hogy micsoda zanzát kapnak.
4: Főleg, mert válaszolni fogunk.
3: Zanzát kapnak tőlem, de a lényeg az volt tulajdonképpen, hogy itt nem az történt, hogy Baka András felmentette Corbell Jánost. Itt abban nem volt vita, amit láttam, hogy Corbell János egy gyilkos.
4: Igen.
3: Itt abban nem volt vita, csak azon ment a polémia, hogy ez emberiség elleni, vagy emberiesség elleni, pontosan nem tudom, bűncselekmény történt-e. És ahogy láttam egyébként az akkori bírósági ítéletet, ez egy nagyon megosztott dolog volt, mert 11-6 arányba volt, és akiket leszavaztak bírói tagok, ott is azért nagyon komoly ellenérvek hangoztak el ezzel kapcsolatban, miközben pedig ez az egész történet oda vezethető vissza, hogy senkit sem lehet úgy elítélni, hogy ahhoz ne legyen kapcsolható törvény, és 100%-os bizonyossággal ne győződnénk meg arról, hogy az az illető bűnöse vagy sem. Ha csak 99,9%, akkor fel kell menteni az adott illetőt. Mert nem az van, hogy nem az van, hogy neki kell bizonyítani az ártatlanságát, hanem az államnak kell, és hogyha bármi kétség van, akkor úgymond fel kell őt menteni, de itt még felmentés sem történt.
4: Persze.
3: Itt csak annyi lett megállapítva, hogy egy bizonyos egyezmény, amit nem tudok pontosan, hogy micsoda, az sérült.
4: Rosszul perelt az állam, úgymond. Tehát rossz volt a vád ilyen szempontból. Tehát ezt mondta ki a Nemzetközi Bíróság. Talán azért annyira ez nincs benne a köztudatban ez a történet, hogy egy Corbell János, ő 1956-ban a Magyar Néphadsereg századosaként vett részt a tatai rendőrkapitányságot elfoglaló felkelők leszerelésében, és hát ott többen, 53 ember halt meg, és 2001-ben mondták ki az ítéletet emberiesség elleni büntet miatt, és ő ezt támadta meg, az ügyvédje, és a Baka Andrással működő, ugye akkor ő volt a magyar delegád Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága, Európai Bírósága, az azt mondta ki, hogy 56-ban nem volt még ez a jogi kategória, hogy emberiesség elleni. Igen. Magyarországon, ergo ez alapján nem lehet beperelni, és ezt mondták ki. Én az, hogy a Baka, nem látunk a fejébe, ugye senkinek nem látunk a fejébe, néha a sajátunkban sem, hogy amikor ő ott ült, valószínűleg azért magyar polgárként azt gondolta, hogy ezt az embert el kéne ítélni. Jogászként meg győzött a rideg jogászi logika, és azt mondta, hogy hát az van, hogy ez van. Tehát, hogy ez, ha nem volt akkoriban ez a kategória, akkor nem lehet ráhúzni erre az esetre, és akkor azt kell mondani, amit. Csak nem tudom, hogy persze ezt így összeegyezteti magával, vagy az ember magában, hiszen ezért jogász. Meg igen. Gondolom, sokszor hoz olyan ítéletet, olyan döntést, mondjuk mindenki, de egy jogász meg pláne, amivel lehet, hogy nem is érte egyet, de a joga azt mondja, és a többi, és a többi, vagy morálisan, vagy erkölcsileg. Nem tudom, hogy nem tehette volna meg azt, hogy jaj, mennyi út itt az-e, hogy mondjuk nem szavaz. Vagy azt mondja, hogy nem, azt nem, akkor a másik oldalra áll, akkor szembe megy a saját jogászi elveivel. Hát ez nem lehetett egyébként egy könnyű helyzet számára, de szó nincs arról egyébként, amit a fideszes nyilvánosság harsog erről, hogy szembe köpte 56-ot, meg már tiltakoznak az 56-os hősök, és nem ez egy... Nagyon egyszerűsítő, ez egy jogászkodás volt, az adja ennek a különlegességét, ennek a jogászkodásnak, hogy 56-ról van szó, meg hogy egy magyar bíró is benne volt, aki aztán most épp.
3: Igen, és hogy egyébként Corbell Jánost a magyar kollektív emlékezet elítéli. És tehát az igazi bélyeget mi fogjuk rárakni, nem pedig az, hogy most ő milyen paragrafust meg hol sértett meg.
4: Hát de sőt, még azt is kimondták, hogy az emberölés...
3: Senki nem vitatta, hogy ő egy gyilkos volt. Innentől kezdve úgy vagyok ezzel, hogy nekünk van ezzel feladatunk az emlékezetben foglalkozni ezzel a dologgal, és 56 örökségét úgy ápolni, hogy ebbe Corbell János is beletartozik, és tudjuk, hogy melyik oldalon állt.
2: Én azért nem akartam erről a szárról beszélni. Egyrészt tudom, hogy felemlegették most fideszes oldalon, milyen érdekes, annó ők megszavazták.
3: Akkor nem voltak ilyen kifogások ellen.
2: Így van, persze, akkor ez el sem hangzott. Aztán 11-ben pedig úgy mozdították el, hogy a Strasbourgi Bíróság ugye Bakaátnak adott igazat.
4: Ja, ezt is mondják, hogy áruló, hazaáruló, mert hogy elment panaszkodni, ugye?
3: Meg igen. A saját hazáját, de hát ez megint ez a skizofréni helyzet, hogy a Fidesz kormány nem egyenlő a hazával egyébként.
2: Itt megint ez egy próba, egy teszt az mi számunkra, hogy mit várunk el a köztársasági elnöki tisztségtől, és ha Magyar Péterék egy olyan ember támogatnak, aki egyébként szakmailag tökéletesen megfelel, de van egy ilyen története a Fidesszel, akkor tudjuk, hogy ő, mármint Baka András, nem elsődlegesen és feltétlenül fogja meghallani, meghallgatni a fideszes kritikákat mondjuk az alkotmányozással kapcsolatban. Vagy ha ez így is van.
4: Miért gondolod?
2: Nem ezt akarom mondani. Vagy ha ez így is van, az alapkiinduló pontunk az, hogy miután ő véletlenül egy sértett ember, akinek a karrierjét befolyásolták, aki ellen politikai üldözést végeztek, hogy ő nem fog. És nem vagyok benne biztos, hogy ilyenkor ugye a szimbólumok, a látszat, az nagyon legalább annyira fontos, mint az, hogy biztosak legyünk abban, vagy hogy ténylegesen mi fog történni. És ha a látszat az, hogy egy ilyen helyzetet teremtetek, akkor felvetődik az a kérdés, hogy képes-e minden helyzetben objektíve középen állni majd. És ez azért probléma, mert egy csomó esetben a Fidesznek nem lesz igaza a kritikákkal. Efelől kétségem nincsen. Látjuk most, hogy mikbe kapaszkodnak, és hát igen. Nem pont súlyokra gondolok, és tudom, hogy az idő lejár, csak gyorsan még befejezem a gondolatot, de lesznek olyan helyzetek, amikor a Fidesz ellenében fog megszólalni az ő működésükkel szemben, akár az elmúlt 16 év, akár a jelenlegi, akár a jövőbeli, és ott a Fidesz számára ez egy magas labda lesz, hogy na, a sértett ember mondja. Na, azért mondja, mert. És ez nem biztos, hogy egy jó pozíció köztársasági elnöknek. Na mindegy. Rövid szünet, aztán nagyon rövid, és innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Szeretek.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen.

0: és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Dévényi István nem tudja magában tartani a kritikáját.
2: Olyan izgalmas,
1: amit mondtam.
2: Nem az a baka, maga a baka ügy olyan izgalmas, a köztársasági elnök választás procedúrája egyszerűen lázba hozza az embert, hogy ugye azt mondtad, hogy nem feltétlenül szerencsés, már mondjuk azt, hogy politikai imázsilag, mondjuk azt, hogy egy sértett ember lehet adott esetben Bak András, ha az, ha nem a Fidesz, biztos, hogy ezt fogja mondani, hiszen már most ezt mondják, és hogy ha majd úgy foglal állást egy-egy fideszes beadvánnyal vagy kritikával szemben, hogy szemben foglal vele állást, akkor rásüthetik egyből azt a bélyeget. Na ezt azért, mert a Tiszának az ember is sértett ember, és többi, csak meg hogy tud-e majd középen állni, de szerintem, hogy nincs-e benne ez a, valóban ez a személyes bosszú, de nem ismerem személyesen a munkásságát valamennyire. Ha azért azt így összerakom, hogy mondjuk 2011-ben úgy távolították el, ahogy, abból a székből, amiből, most viszont ő lett a köztársasági elnöke, az nagyon kicsinyes lenne, nem, hogy csak azért visszadob valami fideszes akármit.
1: Pont ezt mondom.
2: Mert ez nagyon pitián ellen.
1: Pont ezt mondom, hogy nem ezt fog számítani, és nem fogjuk tudni. Az a baj, nem fogjuk tudni.
2: Hát most mindenki azt mondja, amit nem jelent semmit, mert mindenki tud a legnagyobbat tévedni.
1: De én egyedül.
2: De értem,
1: mindenki, abszolút értem. Én egyedül azt gondolom, hogy ez őt a legkevésbé sem befolyásolja.
2: Szerintem
1: majd,
2: sem.
1: Mert
2: szerintem önjáró lesz.
1: Én is az,
2: a karakter
1: csak abszolút. Nem ez számít a politikai kommunikáció.
2: Tudom. Csak itt meg bejön az a másik szál, amit mondtam, hogy ugye ez a Fidesznek most a mondása, és ezt az elvet fogják követni, amit Orbán Viktor hirdetett meg, amikor visszatért, majd eltűnt, hogy nem üres a köztársasági elnöki szék, de nem ül benne senki. Tehát, hogy igazából ők illegitimnek tekintik, majd Baka András is, de bárki mást is annak tekintenének, innentől kezdve is teljesen mindegy, hogy kit jelölt volna Tisza, mert úgyse találják meg azt a szemét, hiszen nem a személlyel van a Fidesznek a problémája, hanem a súlyok eltávolításának módjával. Innentől kezdve mindegy, hogy ki követi. Szerintem Baka András egyébként jó köztársasági elnök lesz, meg amint felolvastál, Tomi, a hozzászólást, hogy valóban itt a alaptörvény, ami nagy széles társadalmi egyeztetéssel, konzultációval fog létrejönni, hogy ott nagyon fontos szerepe lehet majd a köztársasági elnök. És erre a feladata viszont nem sok jobb szakembert lehetett volna találni. Szurkolunk neki, aztán majd menjünk tüntetni a Sándor palotához.
1: Jó, beszéljünk akkor egy kicsit, miről is. Feldobok nektek két témát, ti választotok.
2: Na.
1: Orbán Viktor nyaralása, vagy Sebestyén Balázs. Nagy retrósó.
2: Nagyon hasonlít a kettő.
3: Hogy így vendégként beleszóljak a műsor szerkesztésében.
1: Na, gyere.
3: Az Orbán Viktort folytattam, mert mégiscsak Baka András után Sebestyén Balázs túl nagy ugrás nekem picit.
1: Hát de mi szeretjük ezeket a nagy ugrásokat.
3: Szereted, akkor semmi baj, csak én ugye...
2: Menjünk Orbánnal, legyen a vendégnek. Menjünk Orbán.
3: mondjuk úgy, hogy intellektuálisan. Figyelj, legyen. Két intellektuális végre.
2: Tegyük Orbán Viktort új szerepbe, ő lesz a zsilip.
1: Oké. Okay. Jó, nyaralt Orbán Viktor, milliárdosokkal mutatkozott, tehát a háttérhatalom tovább építkezik, ez a provokatív állításom, és nem is pihent, ő azon a Trombita Fesztivál, hol van Szerbiában, hanem már szervezkedik, és a mély állam szépen lassan magához tér, lerázza magáról ezeket a csúf pofonokat, amiket kapott, féltérdre ereszkedik, aztán feláll, és agyoncsapja a mostani hatalmat. Egy, másfél hónap, és Orbán Viktor visszatér a hatalomba. Ez a provokatív állítása.
3: Ez így meredeknek tűnik.
1: Ő Rocky.
3: Ez nekem kissé meredek.
2: Rosszul egyet ki.
3: Meredeknek tűnik. Nekem a társaság az, ami sokkal érdekesebb. Tehát, hogy azért a világi Oscarral való jelenlét is önmagában mutatja azt, hogy azért a politikai kapcsolatok azért mégiscsak túlélhetnek egy kétharmados vereséget is. Tehát, hogy Orbán Viktornak még azért úgy megvannak a maga beágyazottságai 16 év után, így tehát ez egy jelzés is arra vonatkozó, hogy van egy kétharmados lendület, igaz, de hogy azért ezeket a személyes kapcsolatokat felszámolni, vagy hogy felbontani, az azért nem lesz olyan egyszerű. És ebből látszik az nekem is egyébként, hogy az én egy vágyvezérelt gondolkodásnak tartom, vagy legalábbis

0: inkább vágyvezérelt gondolkodásnak tartom, hogy Orbán Viktor kivonul a belpolitikából, vagy már lényegében ki is vonult tulajdonképpen, hát a fenéket vonult ki, tehát hogy tusványos pontosan ennek az ellenkezőjét mutatja. Tehát az, hogy a korábbi kormányfő nincsen benne a napi politikai adókapokba, hanem rábízza Bóka Jánosra, a többiekre ezeket a napi apró munkát, ha úgy tetszik. Orbán Viktor pedig így lebeg az egész jobboldal felett, és nem folyik bele abba, hogy most akkor naponta Magyar Péterre reagáljon meg, stb. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ő kivonult a hazai politikából az én olvasatomban. Csak a napi ügyektől lépett hátrébb egy picikét. Akkor lép neki a politikában, akkor lennének erre jelek, ha mondjuk utódlást indítana, lemondott volna, tehát hogy valami ilyesmit tenne, de én itt nem látok ilyesmit, teljesen jól beleilleszkedik ebbe a képbe az, amit tusványosan mondott, így egy bővített félmondatban annyit, hogy hát várni kell arra, hogy a Tisza hibázzon, és akkor vissza lehet majd térni. Tehát ezért mondom azt, hogy nincsen igaza azoknak, akik már Orbán Viktort kint látják a politikából. Én értem, hogy most más lett a politikai jelenlét azután, hogy Magyar Péter majd ugye mindenhol megjelenik kommentben, és hogy egyszerűen olyan pezsgést mutat be, meg olyan jelenlétet mutat be, amihez kormányfőtől nem szoktunk hozzá, még én is csak ámulok egyelőre, hogy mit látok tulajdonképpen, de hogy ezzel szemben élesen pedig ott van ez az Orbán Viktori távolságtartás. Ő még jelen pillanatban is ott van, én úgy gondolom, és azért ne felejtsük el, hogy ő azért a visszatéréseknek az embere is. Tehát, hogy azért hányszor
1: visszatérések mestere.
0: Tehát hányszor tért már vissza, tehát most...
2: Érzem a vágyvezéreltséget szavaidban.
1: Hiányzik Orbán Viktor.
2: Ekkora Orbán szurkoló még nem volt ebben a stúdióban.
1: Igen,
2: csak szeretném
1: jelezni
2: a választások óta. Pedig ültek be ide páran.
1: Nem akárki. Amúgy én Bobán Márkovicsal én is meginnék egy ilyen pálinkát, bár úgy láttam Orbán arcán, hogy azért annyira nem volt jó a cucc, de...
2: Hát erős, kemény.
1: Bobán Márkovicsal azért.
0: Nem tudom, én úgy vagyok fel, hogy kedves...
1: Főleg, hogyha utána zenélne is, de Trombita Fesztivál az...
0: Úgy vagyok fel, hogy kedves egészségére, hát most már sem nem kormányfő, sem hivatali tisztsége nincsen. Hát
1: de nem vezet, semmi gond.
0: Hadd jól magát, hát 16 év kormányzás után.
1: Semmi gond nincs az egészen.
0: De ha 17 ő lenne kormányon, akkor is hadd menjen el nyugodtan.
1: Persze a bulvár irány ezen pörög, mondom, nekem Bobán Márkovics az egyszer láttam élőben. Zenéltek ott, talán a Sziget Fesztiválon. Na, átismertünk Sebestyén valamit. Ne.
2: Hadd mondjak
1: de hogy a milliárdos, meg az oligarha kör, hogy azért az ott van Orbán körül, és szerintem ebben az egész történetben én is nagyjából azt gondolom, mint te, Bence, hogy ez a fontos, hogy hát igen, megvannak ezek a kapcsolatok, ami azt jelenti, hogy van még lóvé. Vagy lehet, még lóvé lesz, még mozgósítható lóvé.
2: István, uram.
1: És ugye, amiket Orbán Viktor tusványosan tett utalásokat a visszatérésre, az időpontjára, ami egy kicsit ilyen homályos, hogy na majd egyszer, hogy megjön a gazdasági válság, meg az összevonása is majd akkor, de az a nagy visszatérés, az már a kormány visszatérés, a kormány visszafoglalás, vagy kormányzati visszafoglalás, hatalomváltás úgymond, de egyébként is halljuk a fideszes körökből ezeket, tehát mi is, itt, amikor a vendégek azt a szeptembert emlegetik, hogy addig kell kihúzni, és majd akkor majd valami lesz. És ide illeszkedik az, amit mondott Orbán tusványosan, ez a Fidesz lesz a szolgáltató központ, és akkor körülötte meg az a mozgalom, és hogyha megvannak hozzá az oligarchák, már pedig itt láttunk egy darabot belőlük, akkor működhet ez a valamilyen elképzelés, amit egyelőre nem látunk, hogy konkrétan hogy fog kinézni, bár ma ugye Dobmennél is erről beszélt Orbán.
0: Csak ugye nekem az a furcsa, hogy ugye most itt ugye Orbán Viktor ellenállást szervez.
2: El vagyok én, nagyon jó.
0: Ellenállást szervez. Ugye folyamatosan az egyik fő topik, hogy itt úgymond önkény van. Csak ezzel pedig, és most teljesen ellentétes mindaz, teljesen ellentétes azzal a képpel, amit látunk. Orbán Viktor kimegy a foci VB-re, most elmegy Szerbiába nyugodtan mulatni.
1: De miért jól éreznéd magad az önkény kellős kövezetére?
0: Amivel még egyszer mondom, semmi probléma nincsen, csak ez a harcias retorikával szemben áll. Tehát, hogyha itt önkény van, akkor én egy olyan ellenzéki politikust képzelnék el, aki sútba dob minden nyaralást, stb., mert hogy most itt küzdeni kell. Ez nem mondom, hogy teljesen, de hogy valamelyest gyengíti az ő mondandóját, hogy ott van. Ami pedig a visszavonulást illeti csak egy gondolat, és mert ezt elfejtettem mondani, hogy Orbán Viktor eleve nem szereti a vesztes képeket. Tehát, hogy ha ő veszít, akkor is szereti uralni a narratíváját, hogy ő hogyan akar veszíteni. Most beülni ellenzéki politikusként, hogy Magyar Péter minden egyes alkalommal feltörölje vele a parlamentben a padlót, meghallgassa az N+1. Interpellációt, és hogy ő egy folyamatos reaktív üzemmódban legyen, ez nem illik az ő habitusához, nekem legalábbis.
2: Az, hogy ilyen óvatosak voltak Orbánnal, a fideszes influencerek megszólalók, annak ez a fő oka. Erre kaptunk most egy illusztrációt, és szerintem ebben a színházban mi elfelejtettük, hogy nézők vagyunk, és hogy ez egy színház. Mert ezekkel a szereplőkkel, Világi Oszkárral, Darackival egy telefonbeszélgetést, egy konferenciabeszélgetést is lefolytathatott volna. Találkozhattak volna olyan helyen, hogy azt a kutya nem látja. Miért láthattuk ezt?
0: De hát, már bocsánat, manapság már mindenkinek a kezében, nem tudom, hogy készült ez a fényképbevalló.
2: Nem erről van szó. Olyan helyen találkoztak, amiről tudták, hogy nagy esély, nem hogy nagy eséllyel, egészen biztosak.
1: Beszámolt a szerb média. Hát én hosszú videót néztem, amint Orlán Viktor megy a Trombita Fesztiválon, ott a kolbászos meg a pálinkás sátra között is szelfizik az emberekkel.
2: Ez egy performance. Abszolút. És mit akar mutatni ezzel a saját tábornak, relax. Igen. Igen,
1: itt van,
2: relax,
1: pénz is van, lesz.
2: A másik pedig, hogy maradjatok hozzám hűek, mert hogy a pénz még mindig nálam van.
1: Így van.
2: Hát ezt eljátszotta egyébként Donald Trumptól kezdve Silvio Berlusconi is, hogy hivatali idejük közti időszakokban nem az intézményes politikán keresztül tartották fenn a befolyásokat, hanem ilyen informális hálózatokon, mit tudom én, ilyen udvartartások, oligarchikus kapcsolatok. Ez nem az első. Csak ezt meg kell mutatni a fideszeseknek, és ezt nem egy reklámban, amit kifizetnek mondjuk az RTL-en, a főműsoridőben mondjuk az ATV-n, hanem így, így, hogy
1: abszolút.
2: Mi csak itt vagyunk, csak
1: abszolút,
2: és a pénz még mindig itt van.
1: És azért nem egy kis magyarországi oligarchával, mert azoknak működniük kell a kis Magyarország területén, de a továbbiakban is nyerniük kell közberuházásokat működni. Tökéletesen csinálta ilyen szempontból.
0: És ez nagyon érdekes ez a kép, mert pont másfél heteiket én is ott voltam amúgy a helyszínen. Magyar Péter pedig a Százhalombatta olajfinomítóba tartott sajtótájékoztatót Hernádi Zsolt oldalán. Rá bő egy hétre pedig lényegében a helyettesével Orbán Viktor mutatkozik együtt. Ez nagyon érdekes képpárosítás nekem legalábbis.
2: Igen, a regionális beágyazottság, mint menedék, az sem új. Tehát nem véletlen ez a helyszínválasztás kucsa, a Szerbia. Tehát a balkáni kapcsolatrendszer, amit hosszú éveket át építgettek, és mindenki csodálkozott, hogy amúgy mi, és ilyenkor derül ki, hogy nem csak a lóvéről szól ez a dolog, hanem félszemmel azért már készültek arra, hogy ha bukunk, akkor legyen hova fordulni. És ne az, hogy egy Kajmán szigeteki számlára legyen kimentve a pénz, mert azt megfoghatják, hanem mi, mit tudom én, mondjuk a médiahálózatunkon keresztül megvetjük a lábunkat Szerbiában, akkor oda. Hát megyünk a határon, és köszönöm szépen, már hazai pályán vagyunk. És tudjuk mutatni az otthoniaknak, hogy...
0: Miközben azért ne felejtsük el azért ennek, hogy Orbán Viktor Szerbiával jó kapcsolatokat alakított ki, ez amúgy baromi előnyös nekünk. Tehát bárcsak az ukránokkal is lenne ilyen jó kapcsolatunk, mint amilyet Orbán Viktor a szerbekkel kialakított. Most csak egy példa arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt, de még lehet, hogy több is, rendszeresek voltak azok a hírek, hogy a Vajdaságban a honfitársainkat hogy verik meg a szerb nacionalista barmok. Most is van egy-kettő ilyen, de már a töredéke nincs annak, ami volt, és nem mondom azt, hogy ez az Orbán kormány áldásos tevékenységének a következménye, de hogy a jó magyar-szerb kapcsolatok ehhez hozzájárultak, abban én majdnem bizonyos vagyok, tehát én támogatója vagyok ennek, még hogyha egyébként mondjuk úgy, hogy lehet, hogy más megfontolások is szerepet játszottak ebben a jó magyar-szerb kapcsolat kialakításában.
1: Mondtad, Bence, ezt a ellentétet, hogy kicsit üti Orbán nyaralás képe, ezt az önkény van az országban.
0: Igen.
1: Politikai csapásvonalat, de szerintem ezt most ezt játssza a Tisza, vagy a Fidesz egyenlőre, de én azt gondolom, hogy nem ez lesz a fő csapásvonala a fideszes politikának, mert azért Magyarországon jelentős társadalmi rétegeket ilyen demokrácia deficites sztorikkal mozgatni nem annyira lehet. Tehát nem ez a politikai fontossági piramisunk csúcsán lévő kérdés, úgymond. És az, hogy április 12-én ez egyáltalán benne volt a választói szándékban, vagy a választási szándékban, az már szerintem egy kisebb csoda. Tehát én ezt nem is vártam volna a magyar társadalomtól, hogy nem bántva a magyar társadalmat, csak egyszerűen tényleg nem ez szokott lenni, hogy mi történik a nyilvánossággal, meg a jogkörök, meg a demokrácia szűkítése, meg szűkülése azért. Tehát nem ezen szoktak pörögni az emberek 0-24-ben, és ilyen szempontból kellett hozzá a Fidesznek a 16 éve, meg a NER, hogy azért mégiscsak jelentős számú polgárban felébredjen az, hogy azért ez már gáz, tehát hogy ez már sok, és most már ezzel foglalkozni kell, és azért sokak tényleg azért mentek el, nem a pénztárca miatt, nem ezért, nem azért, nem a jövőkép, hanem azért, mert azt mondták, hogy felejtje meg, most már húzzunk határt, mert ne, eddig engedtük úgymond a Fidesz, vagy nem tudtunk összefogni, de ne tovább, mert akkor már tényleg súlyosan fog sérülni a demokrácia. De ez hát ez 16 évente egyszer történik, és mondom, kellett hozzá a Fidesz működése. A Fidesz erre nem tud felhúzni egy politikát, hogy önkény van. Tehát ezt most nyomatják, amíg lecserélik a kádereket, addig utána meg szerintem az izé lesz a megélhetés, gazdaság, alkalmatlanok, valami ilyesmi lesz ez az egész. Várva az, hogy valóban beüssön a krak, amit Orbán Viktor ugye tusványosan már így ábrándozott, hogy na majd akkor. Tehát inkább ez lesz, inkább ez, és arra játszanak majd, hogy ha nem is üt be krak, de a tiszás választási ígéretekhez képest valószínűleg nem fog megvalósulni minden, ez biztos, hogy nem fog, hiszen se pénz, se posztó, se lehetőség, és a többi, és a többi. És akkor, hogyha utána még egy kicsit még le is konyul a gazdaság, mert Trumpnak megint eszébe jut valami remek háború, vagy ki tudja, hogy ott bármi
0: történt, bármi. Is, tehát...
1: Ez akár 5 perc múlva is, akkor az megint a Fidesz ma már hajtja a vizet, és akkor lehet jönni az, hogy nem értenek hozzá. És valóban egyébként, per pillanat legalábbis, azért látni azt, hogy a Tisza bár szerintem felkészültebb, vagy az én szememben felkészültebben kezdett kormányozni, mint amit gondoltam. Aha. Azt hittem, hogy ijedtebb lesz a dolog, meg olyan üresebb lesz, hogy hú, meg olyan súlyos káder problémák, mit tudom én. De azért látni, hogy vannak gondok. Tehát én például a külügyminisztériumban hallom, hogy hát olyan szinten nem sikerült a kádercsere, hogy ilyen szijjártós fiókák úgymond lépnek előre egyet, meg kettőt, mert nincs ember. Tehát aki volt fideszes ismerős a minisztériumban dolgozik, azt mondja, hogy például a miniszterelnöki hivatalból őket fogták, áttelepítették egy másik épületbe az egész főosztályt, és most 100 ember ül a dobozok között, bemennek, és 8 órán keresztül ülnek. Tehát nem dolgoznak, mert nincs mit csinálni, mert mi nem találták ki, hogy mi történjen velük. Ugye ez persze nekik is bizonytalanság, tudom, erre azt mondja a kedves néző, hallgató, hogy hát kellett nekik a Fideszes állami igazgatásban dolgozni, mindegy, megtették. De ez nem is róluk szól most, hanem arról, hogy valóban most, hogy a csúcsvezetők meglettek, a minisztériumok létrehozták, és már valamelyest megindult egy ilyen lefelé építkezés, és most én azt látom egy picit, hogy így megállt. Hogy nem, itt kéne egy nagyobbat ugrani, egy nagyobbat lépni, hogy akkor mit kezdjünk a régi emberekkel, ki az, akit beépítsünk az új rendszerbe, ki az, akire szükség van, ki az, aki kínos, ki az, aki nem, honnan hozzunk új embereket, milyen pozícióba rakjuk, és a többi, és a többi, mert egy teljesen új állami igazgatást akarnak felépíteni, csak mondom, én azt látom, hogy ez így megzökkent egy kicsit ez a történet, és ennek szerintem kiváló tükörképe vagy kivetülése az, ami a közmédiában történik. Azért ott most mindenki tényleg egy pillanatra folytsa vissza magában a tavasz iszél vizet áraszt fideszes lendületet, vagy a tisztás lendületet, és azért most gondoljon vissza így a közmédiás elmúlt 2 hónapra, és emelje fel a kezét az, akinek az jut eszébe az a szó, hogy profizmus. És nagyon nem. És fejetlenség, össze-vissza döntések. Nem lehet tudni, hogy ki hozza a döntést, ki hat kire, kinél van a jogkör.
2: Nehéz azért ez az ügy.
1: Persze, azt mondom. Hát csak
2: pont az, hogy ugye elmosódik, elmaszálódik, hogy kinek milyen felelősségi köre volt abban, hogy hazudtak. És ezt a hazugságot nem is én mondom, persze ez bizonyítható, nem kérdés, de mondjuk nem minden hullámhosszan és nem éjjel-nappal. De ők tették ki. Ők tették ki feketén-fehéren, hogy bocs, eddig hazudtunk, ezután másképp lesz. Tehát, hogy ez már egy olyan kiinduló pont volt, hogy oké, hazudtatok, jó, akkor a hazugokat viszont akkor nem akarjuk itt látni. Viszont káderhiány van. Uh-huh. Nincs megfelelő mennyiségű ember ahhoz, hogy feltöltsék a pozíciókat, aztán elkezdtek telefonálgatni ide-oda, olyan embereket hívtak be, akik ugye meakulpáztak, de már korábban egy interjúban elmondták azt, hogy egyébként ők hazudtak, és ez nekik mennyire rosszul esett, és ezért is tűntek el a képernyőről. Egy szó, mint száz, ki a jó fideszes, és ki nem a jó fideszes. Ki a hazug, ki a nem hazug, és ebben a játékban játszanak jelenleg, és látjuk azt, hogy valaki rossz fideszes volt, akkor leszól a miniszterelnök is, hogy ő nem volt jó, de valaki meg átment, és megjelent a TV2-nél úgy, hogy dolgozott, talán még kollégám két is, és aki ugyancsak egyébként lehet, hogy készített olyan riportokat, és most nem Bodac Balázsról beszélek, és aztán most mégis állami médiánál jelent meg. Uh-huh. Innen folytatjuk, jó?
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember-mester képzést kínálna. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagy Téténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szavak. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Itt vagyunk, csak közben elbeszélgettük az időt a szünetben, már Tóth Gabiról beszéltünk, meg aztán Sebestyén Balázsról, és ha már Sebestyén Balázs, vagy még közmédiához van-e valami?
3: Nem, nincs közmédiát, csak azért hoztam be, hogy azt nagyon a hírokatban látjuk, jobban látjuk azt, hogy bár nem nagyon, de valamelyre jobban látjuk, hogy mi történik ott, és az valószínűleg hűen követi azt, vagy nem követi, nem mutatja azt, hogy egyébként nem olyan egyszerű ez az új állami igazgatás felépítése.
4: Bár Sebestyén Balázs nagyobb látványpékséget produkált.
3: Az biztos. Ott nem volt káderhiány.
4: Nem volt. Meg nézőből se volt hiány.
2: Emlékszem a Green Day nevű zenekar, amelyet én nagyon kedvelek, mert gyerekkoromban ránt vissza, egy koncertalbumot csinált. Fú, most az évszámot annyira hirtelen jutott eszembe, hogy rögtön elkezdtem beszélni, mert megnézhettem volna, hogy mikor, és az valami hihetetlen nagy dobás volt, emlékszem.
4: Melyik a Last of the American Girl, vagy melyik az Enemy?
2: Awesome As, és akkor ott van egy csúnya szó. Azt hiszem, ez volt a címe az albumnak, és akkor 65 ezer ember előtt, két nap egymás után mind a két, és az a 65 ezer akkor ilyen nagyon nagy dobás volt, ez ilyen 10 évvel ezelőtti sztori, de lehet, hogy már inkább 15. És néztem azt a koncertfelvételt, irtózatos teljesítmény, nagyon intenzíven volt vágva, megőrültek a rajongók, hatalmas hangulat, hogy együtt énekeltek, és belegondoltam most abba, hogy itt is Sebestyén Balázsnál. Egy alter egóval. Úgyhogy kiáll DJ-zni, miközben nem tud. De úgy csinál, mintha tudna. Bár lehet, hogy mindenki tud. Nekem azt mondta egy DJ ismerősöm, hogy ez ilyen negyed óra alatt megtanulható játék. Az átmenetekhez kell egy kis érzék.
3: Ezt hitől kapni fogsz.
2: Ja. De jó nekem.
3: Új frontot nyitottál. Eddig csak politikai témákban volt. Kakaskodás, tessék.
2: Na most szóval nem csak lezárva, hogy és akkor belegondolsz, 65 ezer ember Magyarországon egy retro bulin. Jézus Mária.
4: Amennyire nem kedvelem Sebestyén Balázst, és a hideg kiráz attól a sekélyességtől, amit ő közvetít.
2: Sekély.
4: A magyar nyilvánosságban immáron több évtizede óta. Én vallom, hogy ő egyébként egy roppant ügyes üzletember.
2: És hát ez nem nehéz megállapítani.
3: Most is, ez az egy buli.
2: Ez kemény állítás volt.
4: Most is megtalálta azt a fajta piaci rést, ahol, mert most itt ezek az emberek lényegét tekintve nem Sebestyén Balázs miatt mentek ki oda, erre a bulira. Ez tényleg lényegében egy retro buli, egy nagyon gondosan belőtt 30-as, 50-es korosztály, akik nem magáért a Balázsért mentek ki, hanem egyszerűen az élményért, amit nekik ezek a számok okoztak annak idején a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején, amikor meghallották őket, és akkor egy ilyen hatalmas buliban így fel tudnak oldódni. Most ilyeneket hallottam, hogy Gigi D'Agostino, a Safri Duo, a Tua Limited, és ezek azok, amik ennek a rétegnek, akik oda kimentek, így a fiatalságának egy ilyen ikonikus pillanatát így visszahozhatták. És ezért is lehetett nagy az érdeklődés. Természetesen nem felelne meg a valóságnak, hogyha azt állítanám, hogy ez nem teljes mértékig Sebestyén Balázs miatt volt, mert az ő személyisége is valamennyit azért hozzá, tehát nem kizárólag miatta mentek ki, de azért az ő ismertsége, meg neki azért van egy saját, mondjuk úgy, a saját márkás platformja, azért ez is benne volt ebben, plusz ugye az a fajta hype is, hogy hát már 65 ezer, vagy mennyien megvették rá a jegyeket, és akkor mindenki üdvözlött, hogy erről nem lehet lemaradni, és akkor ez még tovább növelte az érdeklődést, és akkor itt meglátunk egy ilyen 65 ezres bulit, tehát ezért mondom azt, hogy itt nem elsősorban magáért a buli élményt vettek szerintem, hanem életérzést, egy retro érzést, amely visszarepítette őket, vagy 20-25-30 évet is ezt a korosztályt, akik oda kimentek. Mert most én bevallom, én se vagyok már valami, vagy én se vagyok az a túlzottan öreg, de ahogy így megnézem a Sziget Fesztiválnak a headlinereit, és így nem tudom, hogy kicsodák. Miközben még 10-15-20 évvel ezelőtt tudtam, és így tavaly is teljesen véletlenül tudtam meg, hogy Nelly Furtado kint volt a Szigeten. Mm. És így ezt miért nem írták oda? Mert akkor én is kimentem volna, ja, de hogy már Nelly Furtado, az már a 2000-es éveknek a zenéje, tehát már nem az a közönség van fókuszban, tehát teljesen mondom azt, hogy erre valóban van igény, és azért van eredet története is ennek a DJ Otinak, tehát hogy ez azért egy poénból indult, és ez lett így mondjuk így, hát nem mondom, hogy a tökélyre fejlesztve, mert még lehet, hogy lehet tovább is fejleszteni.
3: 100 000-es buli.
4: DJ Oti, de ebben még van potenciál, én még úgy látom. Nem biztos, hogy van, de lehet.
2: Leírtad a folyamatot, de nem mentél elég mélyre. Vagy legalábbis szerintem nem tártad fel azt, hogy ez mitől van. Hogy ekkora tömegben mentek ki, és én azt gondolom, hogy ez a kollektív infantilizmus, vagy infantilizáció, ez terápiás jellegű. Egyrészt van az, hogy ez egy végletekig széthajtott társadalom, és ebben benne vannak a mozaik családok, beteg gyerekek, cégvezetés, törlesztő részlet, kiégés, stb. És benne van a politika is, amely mindennapos háborút hirdetett legalább 2010-ben, de lehet, hogy már korábban is, de 2010-től teljes tudatossággal, hogy itt minden nap háború van, polgárháború, ha más nem, de minket támadnak, nyomás, és ez, mint egy szelep, most visszaregresszáltatja azokat az embereket, akik halálosan ki vannak égve, egy olyan korba, ami számukra a legfelhőtlenebb, legszabadabb volt, mert még nem voltak mondjuk kint a munkaerőpiacon, és nem érdekelte őket a politika. Tehát ez egyrészt egy terápia. A retro életérzés, az, hogy ma még mindig ezeket a zenéket hallgatjuk, amikor autóvezetés közben meghalljuk, és akkor feltekerjük a hangerőt, ez pont ennek szól, mert előhívja bennünk azokat az emlékeket, érzéseket, amikor tényleg nem voltunk nyomás alatt. És aztán belekerültünk ebbe a mókuskerékbe, és ez alól akarunk kikerülni. És itt volt egy nagyon durva kampány, és a lehető legjobban időzített egyébként ez az egész cucc. A másik meg benne van ebben a gagyihoz való divatszerű ragaszkodás. Tehát mindenki tudja, tehát ez a DJ Otti is arra játszik rá, hogy egy keletnémet, borzasztó gagyi, rosszul néz ki, rosszul öltözött, nem márkás cuccok, a zene is olyan, amiért rajongunk, hogy a zeneileg, meg a dallamvezetés minden szempontból, meg a szövegvilág, hogy borzasztóan igénytelen és szégyelni való, de ez jelentette a mi gyerekkorunkat, és ez egyfajta bocsánatkérés, hogy a lelkiismeret furdalásnak a levezetése, hogy az életünket a social media korában pozőrként, sznopként éljük. Hogy így kell élnünk, ilyen dolgokat kell vásárolnunk, ilyen termékeket kell vennünk, ilyen életszínvonalon kell, és ezt meg is kell mutatnunk, és ez egyfajta bocsánatkérés mindenkit, hogy akkor most eljátsszuk, hogy mi most borzasztó gagyi zenére táncolunk, hogy aztán egyébként vége a bulinak, mindenki azt hiszi, hogy ezzel bármi változott, dehogy is, mert nincs egy nagy rádöbbentés, hogy egyébként ez miről szól, hanem kieresztettük a gőzt, visszamegyünk, és ugyanúgy éljük tovább az életünket. Szerintem sokkal, de sokkal károsabb.
4: Egy mondat gyorsan, ez a DJ Oti nekem egy túltolt karikatúra, azon már lehet vitatkozni, hogy ez mennyire mondjuk úgy, hogy jól sikerült, de hogy ez már az a túltolt karikatúra, ami már olyan rossz, hogy már majd, hogy nem jó.
3: Ezt a politikai nyomás szelep dolgot szerintem egy kicsit túl gondolod. Tehát, én annyit láttam ebbe...
2: Kikapcsolom a mikrofonod.
3: Tudom. Én annyit láttam ebbe, hogy ez kicsit sziget buli, tehát, hogy el tudsz menni a szigetre úgy, hogy igazából nem mennél el, mert most épp olyan a headline, hogy fasz se tudod, hogy ki van kivel is, hogy merre van előre, de ott vannak... valahol ez is retro, ott vannak a régi szép szigetes élmények, most így 35 évesen, 42 évesen, tök mindegy kinek mennyi, én mondjuk 50 évesen mennék, hogy de most jó visszamenni, ez egy jó alkalom. Tehát volt benne egy adag ilyen sziget retro feeling buli, aztán volt maga a retro, természetesen. Volt egy kicsi Balázs is benne, mert hát azért a Balázs ugye a harmadik legértékesebb brand még mindig Magyarországon. Sokáig ő volt az első, most valamiért a harmadik, de az is jó hely. Meg amit mondtak, ez egy kicsit ez a Oti, DJ Oti gag, mém gag szerűség is benne van. És ebből a négyből jött az, hogy akkor ilyen sokan, most miért ne? Tehát, hogy kapsz egy kicsi ilyet, egy kicsi jött, egy kicsi jött, egy kicsi jött, és akkor tök jó, mert nem egy dologra fizesz be, de tulajdonképpen négy élményt gyűjtesz be. Az, hogy a retro arról szól, ezen gondolkodtam, hogy tényleg, amikor megy az ember, és akkor a valamelyik rádióban megszólal, ami régi nagy sláger, akkor tényleg így feltekeri, de hogy én nagyon sokszor bennem nem hoz elő ilyen élményeket, egyszerűen csak szeretem azt a dalt. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez nálad tudatosan jön elő, ilyen konkrét élmények, hogy amikor egy-egy buliban nem hiszem, nem? Tehát egyszerűen csak jó meghalani ezeket.
2: Ez ezek ilyen tudattalanul, de. Tehát visszalök téged abba a korba, amikor az életedben mondom, a lehető legszabadabb volt.
3: Hát a legszabadabb, meg a legkegyetlenebb volt, meg a legszívásabb sok szempontból, meg a legdurvább, meg még tudom. Tehát, hogy én
4: ezt... Után megszépülnek a dolgok.
3: Hát bizonyos dolgok nem szépülnek meg, de hogy, hanem simán.
2: Ez a nosztalgia megvan mindenki számára, az én generációm tudom, számára, tudom, a 90-es évek futballja, vagy az volt a legjobb, meg ott volt.
3: De nem ilyen nincs. Hát én azt tudom, de én azt tudom, hogy a 90-es évek zenéje az fos. Tehát, hogy most ezt nincs mit csinálni. A 90-es évek az ilyen útkeresés volt, ilyen fogalma nem volt az emberiségnek, hogy most akkor mit hol erre, és ez persze. A zenében is megmutatkozott, meg a divatban, autókban. Minden, nekem például furcsa módon a 80-as éveknek a kocka autói, ami belül is minden, tehát hogy még ha tudták volna, szerintem a kereket is négyzetre csinálják, csak hogy meglegyen teljesen kockásítva a jármű. De imádom ezeket, tehát annyira csúnyák már, hogy szépek, nem tudom megmagyarázni miért, mindegy. Szóval, hogy és akkor a retro-ról vissza a Balázs, most egy hatalmas coming-a, nem csak hogy fideszes nyilvánosságot nézek, de amikor dolgozom, nagyon sokszor a háttérben az RTL Gold megy.
4: Uh-huh. Balázs Show.
2: Így van. Nem Private Gold.
4: Hú.
2: RTL Gold.
3: RTL Gold. Balázs Show, Mónika Show, Anikó Show, ezek így mennek, és hogy egyébként nagyon döbbenetes, nem azért, hogy milyen szereplők vannak, uh-huh. milyen ügyekkel jönnek, a nép olyan, amilyen készhez van, meg tudjuk, hogy ezek a műsorok nagyjából hogy készültek, hanem hogy nézel ezeket az arcokat, és meg ezeket a sztorikat, és hogy ez nem volt nagyon régen. De olyan érzésed van, mintha 100 évvel ezelőtti embereket látnál, meg 100 évvel ezelőtti helyzeteket, a Jézusom, és ugye nem volt annyira régen. Na mindegy, szóval, hogy azért hol van már Anikó, hol van már Mónika, és azért Balázs onnan indulva úgymond, de nem onnan indult, de azért az elég mélyen volt így média szerep tekintetében. Ő azért jól felépítette magát. Tehát, hogy ha bárki nézze meg,
2: persze.
3: Akár retro feeling okán is egy Balázs Showt, hát... Figyelj, azért az mekkora trash. És ahhoz képest, hogy felépítette magát?
2: A Balázs nem lenne itt, ha azt nem vállalja
3: persze,
2: be.
3: Persze,
2: tudom. Ő útja az...
3: Az a trash-en átvezetett, de hogy tök jól megcsinálta magát. Én annyira nem érzem felszínesnek, bár én meglehetősen ritkán hallgatok reggelente rádiót, hogyha igen, végülis ez szórakoztatás, nem ez az egész. Tehát, hogy ebben nem is kell, van benne annyi mélység, amennyi kell. De ha már több lenne benne, akkor az már ilyen
2: de
3: agyalás lenne.
2: De ő is így gondol erre, talán a Gulyás Mártonnál mondta azt, hogy ez egy eperség, tehát hogy az ember megissza és kidobja, tehát tudja, hogy így annak van. Mi a funkciója ott reggel. Ott nincsenek még gondolatok, az a baj, amikor még gondolatokat ad elő, tehát mondjuk a spiritualitástól tart előadásokat, na ott kezdődik a baj. Csak azt meg kevesen érzékelik, ott mindenki azt gondolja, hogy az, amiről ő beszél, persze. Persze, ők gurúk. Nagyon drágán tart elő.
4: Csak én meg ugye abból indulok ki, hogy amikor még ugye régebben hallgattam rádiót, és nem a Spotify-t nyomtam be autóban vezetés közben, és meghallottam a Balázsnak hangját, akkor bármerre jártam, ösztönösen az volt, hogy a Jézusom valamit csináljunk a rádióval, mert hogy nem bírom ennek az embernek a hangját.
2: De hát ez a te ízlésed, egy nagy tömeg számára ő viszont az Isten.
4: Tehát ez teljes mértékben nem releváns, hogy én mit gondolok Balázsról, tehát most csak azért mondom, hogy én ülök itt.
2: De az objektíve megállapítható, hogy piszok jó rádiós. Nagyon jól csinálja.
3: Meg a hite.
2: Rettentő nehéz.
3: Tudod, mi a kérdés, Bence, hogy valószínűleg tömegek vannak úgy vele, mint te, hogy Balázs, de mondjuk szerintem minden nagyobb sztár, valaki valószínűleg annál nagyobb a taszító ereje is, nem a vonzó erővel együtt jár a taszító erő. De mégis a hitelessége az meg megkérdőjelezhetetlen, lásd ezt a koncertet, mármint hogy média személyiségbeli hitelessége, nem megmondó ember. Akkor valami mégiscsak van ebben, tehát a hitelességet valahogy fel kell építeni, és ő ezt meg tudta csinálni. Tehát, hogy szerintem ez a legnagyobb mágia ebben a történetben. Ezeket nem láttam én még ilyen felvételt, az a spiri cuccokat, de majd megnézem, hogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy valóban ott felszínese, vagy mennyire mély, vagy nem tudom.
4: De ha már a DJ-skedést itt említettétek, hát most lehet, hogy most sok embernek a lelkébe fogok így beletiporni. Na. Én 2015-ben voltam utoljára arra a szigeten, amikor Isten nyugosztalja, Avicii lépett fel. Uh-huh. A színpadon. Én bevallom őszintén, hogy én azon, tehát hogy Avicii személyes jelenléte nem adott annyit hozzá a koncertélményhez, mint hogyha nem lett volna ott. Tehát az volt abban a fellépésben az egyedi, hogy lényegében ő dugta be a pendrive-ot meg egyébként tényleg a hangosítása az kiváló volt, és hogy ő maga személyesen az alkotó volt az, aki odaállt és elindította a play-t. Tehát ennyi történt. Ennyi
3: na, de hát
4: történt.
3: Ez egy ilyen műfaj.
4: Nem az van, igen, tehát nem az van, mint mondjuk a nem tudom, tehát mondjuk a Robbie Williams, amikor fellép, és mondjuk jó esetben, tehát ő ott adja elő a show-t azokkal a hangszerekkel, ő ott énekel, stb. Tehát, hogy
3: na jó, de,
4: nem mondom, hatalmas élmény volt.
3: Bence, szerintem olyanról fogunk beszélni, ami az irgalmatlanul nem értünk. És az attól tartok, hogy ilyen nagy zsákutcába fogunk így belehasítani, hogyha ebbe az irányba menjünk. Mert nekem például fogalmam nincs, hogy egy DJ, az valószínűleg már csak a kirakat, nem? Maga a show. Azt fel kell építeni, meg kell csinálni a zenéket, az alapokat, amit tudom én. Gondolom én. Tehát, hogy egy jó DJ, az nem attól jó DJ, meg jó dalokat rak egymás után a pendrive-ra, és jól játssza le őket, hanem dolgozik velük. Kicsit hozzájuk nyúl az átvezető, az ilyen alap, az olyan izé, és ott már eldőlhetnek, kvázi saját dalokat is már írnak, úgymond, ezekre az alapokra. Tehát azért mondom, és ott már a maga a koncert, persze igazad van, most kiáll egy DJ, és akkor ott a számítógépet prüntjögében, mondjuk én a Kraftwerken is nagyon lehetok szóra, imádom, mindegy. Szóval, hogy ott az már kirakad, de az olyan, mint a karmester. A karmester is ugye kiáll, és mindenki pontosan tudja, hogy ha most ő nem vezényelni ott a zenekart, akkor tökéletesen ugyanúgy eljátszani a zenekar, de azért állott a karmester, mert az elmúlt fél évben ő vértverejtéket izzasztva a zenekarral együtt próbált azt a darabot, hogy tökéletes legyen. Ő tanította be, ő segített, ő kérte ezt, ő csinált azt, és ezért neki is ott a lehetőség, hogy fellépjen és megmutassa magát, ugye erről szól maga. És egy ilyen koncert is, az persze annyit nem fog hozzáadni, hogy főleg, hogyha messze állsz, egy icipici figura, nyomkorász valamilyen digitális eszközön, de a háttérmunkát kell valószínűleg ilyenkor, vagy azt persze is értékel.
4: Igen, tehát,
3: és ezért mondom, hogy itt zsákutcában, mert én nem tudom, fogalmam.
4: Én teljesen egyetértek, én sem tudom, hogy mit csinál egy DJ, fogalmam sincsen. Én nem is bírálni akartam őt, csak hogy nekem, mint nézőnek, vagy mint jelenlévőnek volt ez a fajta érzése, hogy nem kaptam annyit pluszban a helyszínen, mint amennyit vártam volna tőle.
3: Bezzeg DJ OT, azért de látom, most megnéztem a felvételeket, ott volt más. Show.
5: Tehát attól függ, hogy mi az elvárás. Aki egy ilyen törzsi táncra megy, hogy sokan vagyunk ott együtt, ismerjük mindannyian a szövegeket, ez számára sokkal többet ad, mint hogy valódi hangszereket hallgasson. Ez ízlésbeli kérdés.
4: Persze. És
5: a DJ szakma is olyan, mint mondjuk a rockzene. Tehát lehet valaki úgy rockzenész, mint a, mit tudom én, mondjuk David Bowie, meg úgy is, mint a Hooligan zenekar. Tehát, hogy...
4: A Hooligans az nem rockzene egyébként.
5: Szerinted, ők huligánok. Már pedig kikérik maguknak. Igazi huligánok. Ők a rossz fiúk. Hogy egy adott zene téged öntudatlanságba lök, vagy hogy is fogalmazzak, még súlyosabb öntudatlanságba lök, vagy pedig kinyit benned olyanokat, ami hozzásegít ilyen szikrányi ráébredésekre, akár a saját életedre, mert a David Bowie ebben utazott, mondjuk a transzcendenst kereste, vagy a zenéje az alkalmas volt arra, hogy megdolgoztassa az agyadat, az érzékeidet, a gondolkodásodat néha leállítsa, mert hogy nem tudod hova tenni azt a dallamvilágot, vagy éppen azokat a ritmusváltásokat, míg a Hooligans nem ebben utazik, hanem ugyanabban az elandalításban, mint a legtöbb DJ. De van olyan DJ és van olyan zene, ami kiemel ebből, és valami meg belelök. Ezek a zenék, amikben utazik a Sövesnyi Balázs, ezek pontosan, hogy a mini, aludjál, együtt most egy törzsi táncot fogunk járni, és nem kell gondolkodnod neked semmit. Felejtsd el most, légy szíves, a problémáidat, a hétköznapi életedet. Itt most együtt alszunk.
4: És visszamegyünk a fiatalsebbe. Tehát én picit úgy éreztem a mondandódból, mint hogyha picit túlzottan sokat vártál volna DJ Oti fellépésétől. Nekem az volt az érzésem.
5: Ez jött ki neked?
4: Érzésem.
3: Ritkán védelek meg, de ezt most én is
4: értem. Tehát, hogy itt vártál valami felébredést, vagy nem tudom.
5: Nem, akkor nagyon rossz nyomon jársz.
3: Az altatás az volt, hogy a közös az
5: a közösen elfelejtjük a szorongásunkat. Legalább erre a pár órára.
4: Akkor én jártam vakvágányom, mert én is pont erre akartam kiukadni, hogy pontosan ez volt a funkciója.
5: Hadd mondjak egy konkrét példát. Ugye ő tart ilyen spirituális előadásokat, és egy
2: nő, akinek meghalt talán, nem tudom, valamilyen hozzátartozója, mondta neki, hogy akkor ebből hogyan lépjünk tovább, és akkor erre Sebestyén Balázs a legtermészetesebb módon azt mondta, hogy nyugodj meg, a halál csak egy formaváltás. Ami lehet, hogy igaz, basszus, de nem mondod ezt valakinek az arcába, mert az elején rögtön egy vallást adsz el, nem pedig a megértést. Balázs.
4: Mi lesz a negyedik témánk?
2: Nincs negyedik témánk, mert hogy vége az adásnak. Viszontlátásra. Viszontlátásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

90.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi atomerőmű 2-es blokját. Kifizettetik a hegyi mentés költségeit egy fegyelmezetlen turista csoporttal Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Utazók podcast Mahó Andreával a Spirit FM-en. A mikrofonnál Mahó Andrea.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn 20 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Király Linda, amerikai születésű magyar énekesnő, aki New Yorkban látta meg a napvilágot. Már gyerekkorától énekelt, klasszikus zenei képzésben részesült, és egészen fiatalon Broadway produkciókban is szerepelt. A magyar közönség a Szerelem utolsó vérig című dallal ismerte meg, amellyel azonnal hatalmas sikert aratott. 2003-ban jelent meg első albuma, és több slágere is felkerült a hazai toplistára. Zenei világát a pop, az R&B és a soul határozza meg. Különleges hangszíne és érzelmekben gazdag előadásmódja miatt vált a magyar zenei élet egyik meghatározó előadójává. Énekesnőként, dalszerzőként és televíziós szereplőként is aktív, pályafutását pedig folyamatos megújulás és nemzetközi látásmód jellemzi. Idén jelenik meg első magyar nyelvű albuma, amelyről a közönség már két dalt is hallhatott, és az egyikhez gyönyörű videoklip is készült. Nagy szeretettel üdvözöllek, Linda. Nagyon örülök, hogy végre találkozunk, mert már régen találkoztunk.
3: Igazából a Phantom.
2: A Phantomnak az évfordulóján, igen. Mert ez nem tudom, hogy titok-e, vagy tudják-e a nézők.
3: Nem titok.
2: Annak idején mi együtt kezdtünk így a Madách van. Színházban, méghozzá Krisztin szerepével, mert ugye több szereposztásban játszotta a színház, igen. És egyik este te játszottad, másik este én, sőt volt még egy harmadik Krisztin is, úgyhogy mi is ismerettségünk nagyon igen, régi.
3: Nagyon régi, ez így van.
2: A podcastnek a sajátossága, hogy mindenki választ egy filmet, és ebből a filmből indulunk ki. Te is választottál egy nagyon-nagyon jó és izgalmas, tanúságos filmet, én azt hiszem.
3: Igen.
2: Ez egy régi film, de örökérvényű. A címe az Ördög ügyvédje.
3: Igen.
2: Hogyha valaki nem látta, akkor pár szót a filmről. Egy tehetséges ügyvédről szól, aki egyre nagyobb sikereket ér el, miközben észrevétlenül erkölcsi kompromisszumokba sodródik egy hatalommal teli manipulatív világban. Tanúsága, hogy a siker és a csábítás ára könnyen az önazonosság és a lelki egyensúly elvesztése lehet. Kiváló a szereposztása, Keanu Reeves, Al Pacino,
3: zseniális.
2: Charlize Theron, uh-huh. Nagyon-nagyon-nagyon jó színészek. Úgyhogy én újra megnéztem ezt a filmet most a kedvedért, mert már nagyon régen láttam, és olyan jó, mert akárhányszor nézi az ember, mindig valami mást,
3: újat fedez
2: valami mást ad. Igen. Igen. A film elején egy ambiciózus fiatal ügyvéd lép be egy csábító, de erkölcsileg abszolút ingatag világba. Neked volt olyan pillanatod, amikor azt érezted, hogy egy lehetőség nem csak előrelépés, hanem egyben próbatétel is számodra?
3: Folyamatosan. Sajnos azért ez nagyon-nagyon nagy része a szakmának. Tehát, hogy itt számtalanszor szembesítve van az ember olyan helyzetekkel, ahol el kell dönteni, hogy most vállalok ilyet, előre haladok karrierben, vagy alszom éjszakánként.
2: Ez például a tévés produkciókra is vonatkozik,
3: abszolút,
2: ugye? Ezek
3: abszolút.
2: Az élősók, meg mit igen, tudom én ezeket,
3: igen,
2: hogy nevezik.
3: El kell dönteni, nagyon, és ez nekem egy nehéz feladat volt nagyon sokáig, mert nagyon nehezen tudtam nemet mondani nagyon sokáig. Tehát, uh-huh. hogy így volt bennem egy ilyen megfelelés, hogy meg kell csinálni, és idő kellett ahhoz, hogy meg önazonosság, meg megtanulni önmagamat ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy mi az, ami nekem oké, és mi az, ami nem. Nagyon-nagyon sok helyzetbe kerül az ember, tök mindegy, hogy milyen szakmában van, amikor el kell dönteni, hogy tényleg mi az, ami az értékrended, mi az, ami fontos a saját életedben. Egyébként volt egy nagyon-nagyon érdekes helyzet nekem, egy ikonnal, az én egyik legnagyobb példaképemmel találkozhattam Amerikában, a Whitney Houstonnal. és ez egy nagyon-nagyon random találkozás volt, és teljesen véletlenül történt, de pont akkor történt, amikor a legnagyobb szükségem volt rá erre a beszélgetésre, ami megtörtént. Én akkor már aláírtam a lemezszerződést Amerikában, egyedül voltam kint, folyamatosan kényelmetlen helyzetekben voltam, tehát hogy így egyedül kellett megállnom a helyemet, és azért éreztem itt a nyomás kívülről folyamatosan. És az egyik nap stúdiózás után elmentem egy barátnőmhöz, aki a Beverly Hills Hotelnek a bárjában dolgozott, és mondta, gyere el, hallom a hangodon, hogy szükséged van egy kis csajidőre, és akkor már ott voltunk, már zárva volt a bár majdnem, hogy, és már takarított, Holly barátnőmnek hívták, és hívják, és senki nem volt ott, egy-két ember volt ott talán, és egyszer csak megérkezett két nő, hátra nézek, és Whitney Houston és a barátnője, mondom, na akkor én most ájulok el, minden bajom van. Nem szoktam annyira így összeesni, de hát mégiscsak a Whitney Houstonról van szó. És a barátnőm egy eszméletlen fazon, tehát az a tipikusan nagyszájú amerikai csajszi. Azt mondja, mit szórakozol, és azonnal oda ment a Whitneyhez, mondom, ne, én már így ültem ott, hogy atya ég, mit csináljak magammal, és egyszer csak azt veszem észre, hogy a Whitney így hátra néz, és ennyit így int nekem, hogy gyere ide, mondom, oké. Oda mentem, leültem mellé, egyébként nagyon-nagyon érdekes egybeesések voltak, meg kiderült, hogy ő tegnap, vagyis aznap előtt pont a Universalnál volt, ahol én alá voltam írva, és pont látta, hogy rakták föl a képemet, mert én akkor írtam alá a szerződést, tehát hogy ismerős volt az arc, mondom, honnan ismerlek, mondom, engem onnan ismersz, nem tudom, és akkor összeraktuk a képet, hogy pont látta, amikor és hogy én vagyok az új aláírt énekesnő a cégnél, és akkor konkrétan megfogta a kezemet, és elkezdett nekem mondani apróságukat, hogy nagyon figyelj oda, ez egy nagyon kemény szakma, itt nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nem feltétlenül a legjobbat akarja neked, a legeslegfontosabb dolog a család, tehát hogy ilyen hihetetlen pillanat volt, amikor így az ikon, az én óriási, nem tudom, példaképem az így mondja nekem, hogy mi az, hogy tartsam azt, ami fontos nekem, és ez egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy akkor ez azt jelenti, hogy jó úton vagyok. Úgyhogy igen, tök random sztori, de muszáj volt elmesélni, mert valahogy
4: ez egy
3: kapcsolódik.
4: Nagyon szép sztori, és erről az jut eszembe, hogy lehet, hogy ez sorsszerű
3: ez
4: volt.
3: Ez sorsszerű volt,
4: lehet,
3: biztos.
4: Hogy oda küldték, hogy ezeket
3: igen,
4: mondja
3: hogy elnek. Ébresztő minden oké, jól csinálod. Az a lényeg, hogy jó vagy.
4: És azt akartam még kérdezni, hogy a döntésekbe ki segít neked? Apukád, anyukád?
3: Már nagyon rég nem, már tehát hogy igazából rajtam múlik minden. Ugye amikor én aláírtam ezt az MS szerződést, és Amerikába kerültem, akkor igazából már új menedzsmentem volt, kint dolgoztam, tehát hogy így egy kicsit így elvált. Viszont mindig kikérem a véleményüket. Tehát hogy borzasztó fontos nekem, hogy az ő véleményük mi, meg a testvéremet is állandóan felhívom, hogy mert mondjuk mi egymásnak küldözgetjük a dalokat, hogy mit gondolsz, egymásnak küldözgetjük először. Nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, hogy van egy ilyen összetartó család, aki tényleg mi mindent megteszünk egymásért, úgyhogy
4: igen,
3: ez egy jó dolog.
4: Én ismerem a családodat, úgyhogy ezt csak megerősíteni igen, tudom. Igen. Hál' Istennek. A történetben a siker fokozatosan átírja a főhős önképét. Hogyan tapasztaltad meg azt, amikor a külső visszajelzések is elkezdtek formálni? Mert biztosan volt ilyen fiatalabb korodban.
3: Hogyne? Hát 16 vagy 7 éves voltam, amikor elindult a karrierem Magyarországon. Tehát nagyon-nagyon fiatalon, tehát még egy olyan állapotban voltam, ahol még önmagamat nem ismertem. Tehát, hogy én ki vagyok, mint nő, mint egyáltalán. És igen, hajlamos voltam arra, hogy így beengedtem a külső véleményeket, a külső megítéléseket. És ez nem feltétlenül vitt jó útra, mert hirtelen már kérdőjeleztem önmagam, és ez egy nagyon... Hát egy tini lánynak ez egy nagyon ilyen labilis helyzet tud lenni, hogy akkor most melyik vélemény az, ami tényleg fontos és igaz, melyik az, ami pozitívan próbál építeni, melyik az, ami nem feltétlenül jó indulatú. Tehát, hogy itt nagyon sok mindenen, hogy mondják ezt, nem tudom, hogy mondják ezt, hogy I had to compartmentalize, tehát nem tudom, hogy van-e olyan szó, hogy...
4: Kompromisszumokat kell?
3: Vagy nem mi? Kompromisszumokat, hanem el kellett kezdenem különböző blokkokba berakni a gondolataimat, uh-huh. érzéseimet. Nem tudom, hogy ez van-e ilyen szó magyarul, vagy sem.
4: Hát, nem biztos. Nem tudom, nem tudom, hogy mi a magyar szó.
3: Igen, erre. Az a lényeg, hogy kerestem önmagam, és nagyon nehéz volt, amikor jöttek a külső... Hát a külső akaratok, vélemények, stb. Tehát, hogy így igen, ez része, hogyha az ember belevág ebbe a szakmába, akkor ez előfordul.
4: És ugye te is halacska vagy, ja. Tehát hajlamos, hajlamos a hal ilyesmire, hogy mindenkit is meghallgat, és aztán teljesen összezavarodik.
3: Teljes káosz van, igen.
4: Ezt ismerem, köszönöm szépen.
3: Te is halacska?
4: Igen.
3: És mi az asszennes?
4: Mérleg.
3: Mondjuk az jó.
4: Mérleg.
3: Az jó. Nekem az bika. Szerencsére. Két igen, lábbal a földön, valami
4: négy lábbal.
3: Négy lábbal a földön.
4: Milton, ugye az ördög, uh-huh. a filmben azt mondja, hogy a hiúság a kedvenc bűne. Hol húzódik meg a határ az egészséges önbizalom és a hiúság között?
3: Hát, nekem egy nagy küzdelmem, mert én mindig küzdöttem az önbizalommal. Tehát, hogy de én szerintem nagyon-nagyon sok művész van, aki pont ezzel küzd. Tehát nagyon sok tehetség van, aki...
4: A művészek mindig megkérdőjelezik ma, mindig. Hogy az elég jó-e?
3: Igen, elég jó, megérdemlem ezt. Elég jó vagyok-e? Vagy magamat hittettem, de közben nem vagy. Persze, hát ez része a dolognak, de pont ettől tudunk művészek lenni, mert ez egy nagyon emberi dolog. Szerintem mindenki kérdőjelezi magát sokszor. Sőt, állandóan, és ebből tudunk meríteni inspirációt, tehát hogy én nagyon-nagyon sok mindent ebből az érzésből tudtam írni, mint zeneszerző, tehát pont az, hogy kérdőjelezem, hogy egyáltalán mi van. Tehát, hogy így érdekes kettősség ez, hogy el van várva, hogy teljes önbizalommal ott legyél a színpadon, igen. ragyogjál, és totál, tehát, hogy én itt vagyok, és én tudom, hogy ki vagyok, de közben meg otthon vagyunk, hogy na most akkor valójában kik vagyunk, hogy mi van? Tehát, hogy azért ez egy nagyon-nagyon érdekes kettősség, ami benne van a művészetben. Vagy be csak benne, csak nem.
4: Nem, nem hiszem. Nem, biztos, hogy nem ezt meg tudom erősíteni.
3: Akkor köszönöm szépen.
4: A film egyik legfájdalmasabb eleme a magány. Mm. Egy fényűző térben.
3: Igen.
4: Milyen élményeid vannak a tömegben való egyedül létről?
3: Fú, arról még van, ha lenne még egy 3 napod, akkor még tudnék mesélni. Sokszor előfordul, tehát hogy én gyerekkoromtól kezdve, ugye nagyon sokszor azt mondom, hogy ugye Amerikában születtem, kint nőttem fel, abszolút, ugye azt kérdezték, hogy ez azért éreztem magányosnak magam, picit ilyen fura, különc gyereknek éreztem magam is.
4: Hány éves voltál, amikor Magyarországra jöttél?
3: Amikor Magyarországra jöttünk, akkor majdnem 16-17.
4: Az már nagy lány.
3: Tehát már nagy lány voltam, aha. Igen. Tehát, hogy, de valahogy mégsem találtam úgy a helyemet kint. Amikor végre megtaláltam a helyemet, az akkor volt, amikor felvételiztem egy zenei suliba.
4: Ez de itt Magyarországon?
3: Nem, Amerikában. Ez a Juilliardnak az előkészítő suli volt, és évente 600 gyerekből 2-t választottak ki, és akkor sikerült bekerülnöm. És amikor elkezdtem azt a sulit, akkor éreztem azt először, hogy na én itthon végre. Vagyok, tehát végre. Tehát, hogy ők ugyanolyanok, mint én. Tehát, hogy így megéreztem, hogy ó, akkor nem vagyok annyira különc. De nagyon-nagyon sokat éreztem magam egyedül. Kint is, akkor itthon is, itthon akkor már azért, mert különcnek számítottam, mert én kint születtem, akkor nem tudtam még magyarul rendesen, tehát hogy az is egy problémás uh-huh. helyzet volt. Aztán nagyon hirtelen befutottam, és akkor nem tudtam így kifejleszteni a suliban lévő baráti kapcsolatokat, tehát hogy én már elkezdtem turnézni, tehát hogy így nehéz volt. És amikor visszakerültem Amerikába, tök egyedül voltam, családom itthon maradt, tehát hogy én nagyon-nagyon sokat éreztem egyedül magam. Uh-huh, uh-huh. Azért lett kutyám.
4: és miért érezted azt, hogy vissza kell menned?
3: ez nem feltétlenül az volt, hogy vissza kell mennem, hanem így alakult az életem. Tehát én elkezdtem énekelni, meg zenét szerezni először Németországban, aztán Londonban, aztán egy menedzsment felfigyelt rám, csináltam demókat, kiküldték Amerikába, mert hát mondták, hogy Londonba furcsa lenne az amerikai lányt nyomni, tehát hogy inkább akkor vissza haza, ezt mondták, és akkor így kerültem vissza. Tehát nem az volt bennem, hogy én feltétlenül amerikai lemezszerződést szeretnék, hanem ezt hozta az élet. Úgyhogy azért is hagytam ott a színházat. Tehát pont akkor jött a lemezszerződés, és akkor el kellett döntenem, hogy...
4: Aha, na látod, igen. Ezt nem is tudtam.
3: Igen, azért tűntem el 3 év, pedig én imádtam a Madách Színházat, imádtam veletek szerepe, az egészet nagyon szerettem. Úgyhogy.
4: És aztán többször nem is jött lehetőség színházra? Vagy volt még?
3: Nem nagyon, tehát nagyon elvitt így a popvilág. Kisebb darabban szerepeltem, ahol Anya Tigrisek, ahol egy ilyen terhes lányt játszottam, az én nagyon poénos szerep volt, azt tökre élveztem, de így nagyon-nagyon visszatérni még nem. De szívesen, tehát hogy én nagyon szerettem.
4: A történetben a trauma csendben dolgozik. Te hogyan dolgozod fel a nehéz élményeket? Inkább kifelé beszéled ki, vagy pedig befelé?
3: Én nagyon sokáig befele, csak is befele, tehát hogy én
4: és
3: szerintem...
4: És vannak eszközeid a feldolgozásra?
3: Most már igen. Nagyon sokáig nem volt, és ugye fizikai tünetek is megjelentek azáltal, hogy nem dolgoztam fel, tehát én mindent lenyeltem, hajlamos ugye pajzsmirigy. De most már nekem meditáció. A meditáció az nagyon-nagyon sok mindent segített, mert végre le tudtam úgy csendesíteni azt a káoszt, ami a fejemben volt, hogy valójában mi a probléma. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy lépés volt nekem, hogy ezt megtaláljam.
4: És mi volt a legnagyobb?
3: Trauma.
4: Trauma.
3: Ó, nagyon sok. Nagyon sok volt. Nagyon sok volt.
4: Szakmához kapcsolódik, vagy inkább mindenhez, magánéleti?
3: Mindenhez. Tehát, hogy nekem ugye az, amikor az ember küzd önmagával, meg azzal, hogy nem tudja még igazán, hogy ő kicsoda, akkor hajlamos olyan kapcsolatokat is bevonzani az életébe, ami nem feltétlenül egészségesek, akkor nem feltétlenül
4: és
3: úgy
4: akkor
3: döntünk.
4: És megsínyletted ezeket mind egytől egyig.
3: Voltak kemény helyzetek, az biztos. Még ráadásul ugye szakmailag is kihat, mert nem merek hinni annak, hogy az én véleményem az valós. Tehát, hogy én igazán tudom, hogy mi az, ami jó nekem, és mi nem. Tehát így nehéz. Igen.
4: Hogyan definiáltad újra a biztonság fogalmát egy-egy komolyabb magánéleti vagy egészségügyi hullámvölgy után?
3: Hogyan definiáltam? Az, hogy még itt vagyok. Nem, hát... Mindig visszatértem a gyökerekhez. Tehát az volt mindig a legfontosabb, hogy a bázis az meglegyen, az értékrendem, a szívem a helyén van, és akkor így le tudtam rázni magamról, és újra kezdeni, nem tudom, hanyadszorra.
4: És mi volt neked a célod, hogy nemzetközi sikereket érjél el, ja. vagy megelégedtél a hazai piaccal, vagy hogy volt ez benned? Mi dolgozott?
3: Ez Okay. Na, akkor kezdjük a lényegnél. Nekem a zene a menekülés volt. Tehát, hogy én belem menekültem a zenébe. Én, ahogy mondtam, nagyon...
4: De nálatok mindig jelen volt, nem?
3: Mindig jelen volt, de a szülők még véletlenül sem akarták, hogy mi zenészek legyünk.
4: Hát komolyan, ahhoz képest?
3: Hát igen, ahhoz képest 3-ból 2 az lett. Ők tudták, hogy milyen ez a szakma, és valami biztonságot akartak nekünk. Tehát, hogy orvos, ügyvéd, kislányom, valami normális szakmád legyen, aztán jó, nem. Jó, nyilván nem. De mivel, hogy nem találtam magamat, nekem a zene volt a kis biztonsági burkom. Plán, amikor bekerültem abba az iskolába, akkor én úgy éreztem, hogy jó, akkor én itt jól vagyok. De viszont soha sem volt úgy bennem terv, hogy én most híresség akarok lenni, vagy ez lesz a szakmám. Visszanézek ilyen gyerekkori dolgokat, amikor meg kellett írni, hogy mit szeretnél csinálni, amikor nagy leszel, vagy nem tudom, mit tudom, hogy belső építész, meg mindenféléket mondom, igen, mindenféléket mondom, de nem az, mert nekem a zene, az nem szakma volt, hanem a biztonság.
4: Értem.
3: Tehát, hogy így nagyon másképp fogtam fel, és akkor ugye nyilván borzasztó sokat dolgoztam rajta, meg nagyon sokat felléptem, tehát, hogy így volt keményen munka mögötte, de nem ez volt a fő célom. Aztán jött a lehetőség, és akkor így elindult egy ilyen folyamat, amit igazából meg se tudtam állítani, tehát hogy így csak úgy belementem, belemásztam, és akkor hirtelen az én biztonsági burkomból lett egy biznisz. És ezt is helyre rakni egy nagyon nehéz dolog volt. Tehát, hogy bennem nem az volt, hogy akkor én most világsztár, és ó, tehát sosem ez volt, hanem oké, zenélni szeretnék, és minél több emberhez jusson el, az tök jó.
4: Adni szerettél volna.
3: Adni szerettem
4: tehát azt,
3: volna.
4: Tehát azt, ami téged megnyugtatott, azt oda szeretted
3: pontosan,
4: volna adni a közönségednek is.
3: Pontosan azt a békét, amit én éreztem, akkor azt szerettem volna átadni. Csak hát így alakult az élet, és utána azért jött a nyomás rendesen, nem tudom, az időszak az nagyon kemény volt, amikor lett a lemezszerződésem, én direkt nem akartam beszélni róla. Tehát direkt nem akartam beszélni róla, mert tudtam, hogy ez mivel jár. Aztán kiderült, mert ugye a Billboard újság írt rólam, aztán Grammy-díjra jelöltek, a Eric Benévet, tehát hogy így derültek ki dolgok, és akkor jött a nyomás Magyarországról, hogy na akkor mikor lesz a világsztár?
4: Aha.
3: Nem tudom. Nem ez a terv. Ilyetetlen időszak volt, de semmi sem véletlen.
4: Mennyire tudsz tudatosan védekezni a külső nyomásokkal szemben? Mi a te belső iránytűd?
3: Ebben segít a meditáció nagyon sokat, most már.
4: És a meditációval hol találkoztál?
3: Ez is egy vicces sztori. Los Angelesben egy barátnőm, ő ilyen nagyon imádom, ilyen ez a hippi-dippi, ide-oda ugrálunk, és megyünk a széllel, és minden imádom, tehát nagyon nagy forma. És akkor látta, hogy nem voltam annyira jó lelki állapotban, és mondta nekem, hogy akkor menjünk el egy ilyen, mi az, hangtál meditációra.
4: Jaj, az nagyon.
3: És így néznek rá, jó, hagyjál már békén, tehát tényleg hagyjál békén ezzel a hülyeséggel, de belementem végül is, és elmentünk, és egy nagyon nagy teremben voltunk középen, ezek az óriás hangtálak voltak, és legalább 200-an voltunk ott, és így néztem körbe, hogy atya ég, mi lesz itt? De le kellett feküdni, és elindult ez a hangtál meditáció, és nem tudom, de valami ott nagyon, nagyon kap. Nyilván a rezgés, a nem tudom,
4: az, hogy
3: az energia, a herc, a nem tudom mi, minden, ami ott volt, valami nagyon felszabadult bennem, és én nem vagyok a nagyon síros típus, ott így potyogtak a könnyeim, a semmi miatt, úgyhogy ott valamit éreztem végre, úgyhogy ezzel indult el az én kis meditációs utam.
4: És akkor utána elmentél tanulni, mert ugye a meditáció az egy olyan dolog, amit
3: tanulni kell. Persze. Persze, igen. Volt, amikor egy percig nem bírtam nyugodtan ülni, tehát beleőrültem.
4: És akkor ennek már mennyi ideje?
3: Ó, ez most már évek. Most már évek, hát egy legalább 4-5 év.
4: És minden nap gyakorlod?
3: Igen, és nem úgy kell elképzelni, hogy most leülök és full zenbe egy órán keresztül, hanem reggel 10 perc, este 10 perc, tehát hogy így, de az bőven elég nekem.
4: A film végén a főhős kap egy második esélyt. Mm. Ha te visszakapnál egy döntést az életedből, mi lenne az, amit máshogyan tennél?
3: Ezen nagyon sokat agyalok. Pont azért, mert ugye hiszem azt, hogy semmi se véletlen. Tehát minden egyes hibám is alakított azon, aki vagyok ma.
4: Ez így van.
3: Tehát nem biztos, hogy változtatnék bármilyen döntés, mert én hiszem azt, hogy mi azért érkezünk ide, hogy egy bizonyos utat végigcsináljunk, amit meg kell tanulni. Tehát, hogy ezek nem tudom, merem azt hinni, hogy a lelkünk eldöntötte, hogy ezeket a dolgokat szeretném megtanulni ebben az életben, úgyhogy nem vennék vissza semmit, bármennyire nehéz volt, mert voltak nagyon nehéz időszakok, de nem venném vissza.
4: Ha visszanézel az utadra, inkább tudatos építkezés történt, vagy pedig hagytad magad sodródni az árral?
3: Sodrottam, abszolút sodrottam. Viszont az utóbbi 5 évem az arról szólt, hogy tudatosan építem magamat, tehát a belső énemet, tehát az igazi Lindát. Az, ami történt velem karrier szempontjából, az abszolút sodrodás volt olyan szempontból, hogy oké, tanult szakmám van, meg végigcsináltam a súlyt, meg, tehát hogy ez mind oké, de nem az volt, hogy akkor első lépés Magyarország, második lépés, itt futok be, tehát hogy nem ilyen nem volt. Viszont az utóbbi 5 év az arról szólt, hogy magamat tényleg tudatosan építsem.
4: És vannak meghatározó emberek az életedben, akiknek nagyon-nagyon sokat köszönhetsz, mert akár szakmailag, akár az önismeret szempontjából segítettek neked.
5: Csak, hogyha már a sodródásnál sodort-e az életi
3: sodort az életembe ilyeneket, abszolút, sőt az egyik rám van tetoválva, a Prince. Igen, nem egy kis névvel kezdem, de...
4: Na, mesélj!
3: A Prince-szel egy lemezszégnél volt, és nagyon sok ilyen közös, mit tudom én, egy díjátadó után neki volt egy utóbulia az Univerzának, és neki, és akkor ott egyre többet megismerkedtünk, és nagyon hát így a szárnya alá akart venni, olyan szempontból, hogy így, tehát ő nagyon nagyon keményen kiállt a művészeknek a jogaiért. Ugye nem tudom, hogy mennyire köztudott, de ő ugye egy ideig a Prince nevet el kellett, hogy hagyja, és ő egy szimbólum lett, mert hogy a lemezszég el akarta venni a jogait a saját zenéjéhez, és nem tudott fellépni. Tehát kitaláltak egy ilyen zseniális ötletet, hogy akkor ő most már csak egy szimbólum, és akkor ezzel a szimbólummal ad ki dalokat, meg nem. Tehát hihetetlen, és ez az ügyvéd, aki ezt kitalálta, ez a Landell McMillan volt, és amikor nekem történt egy ilyen elég kemény időszak a menedzsmentemmel kint, akkor ő fölajánlotta a segítségét azzal, hogy az ügyvédjét azt így nekem se adta, így segítségképpen, úgyhogy ő nagyon-nagyon nagyon sok mindenben tudott segíteni. Az Eric Benet szintén, aki szintén egy zseniális énekes, amikor kemény időszakon mentem keresztül, akkor ő szintén nagyon a szárnya alá vett engem. Hát család, nyilván a családom. Akkor mindig jöttek kis angyalok, hát Whitney is az volt, Presser is az volt nekem. Azért nagyon sok ember volt így a szakmában, aki valamilyen szinten, még hogyha egy nehéz időszakon mentem keresztül, akkor is valamit hozzá tudtak tenni, ami picit formálta azt, aki vagyok ma.
4: Mennyiben változtak a dalaid, ahogy te változtál?
3: Sokat.
4: Stílusában, vagy szövegében, miben?
3: Sok minden, most ugye készül az első teljesen magyar nyelvű lemezanyagom.
4: És te írod egyedül? A zenét
3: közösen,
4: is, igen, meg a szöveget is?
3: Igen, közösen a Smith Musical, tehát hogy most az én kis csapatom, akiben ugye az egyik tagja az én vőlegényem most már.
4: Gratulálok!
3: Köszönöm szépen! Máshogy fogom meg ezt az anyagot, mint amit angolul írok. Tehát először is ez nekem egy ilyen félelemmel szembenézés volt, mert amikor magyarul énekelek, akkor nekem nagyon oda kell figyelnem. Kiejtés, hangsúly, tehát hogy az nem annyira szabad, mint amikor angolul. Tehát hogy amikor a Phantomra készültem, akkor én jártam logopédushoz. Tehát hogy ne legyek az a lány, aki a Madár Színházban az full akcentussal énekli a szerepet. Úgyhogy igen, az nekem meló ilyen szempontból, viszont úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy akkor ezt is meglépjem, és merjek úgy nagyon-nagyon méről őszintén szövegeket írni, ugye közösen a Smith Musical, de hát ez nagyon az én történetem, ez az egész lemezanyag, ez nagyon mérőjön. De szerintem a te meg én és a korona nélkül királynő már elindította azt, tehát hogy látják már, hogy miről van szó itt. Ezek nem ilyen sablon popzenék, hanem nagyon mérőjövő témák.
4: Úgyhogy... Aha, mint például?
3: Hát
4: mi a kedvenced erről? Vagy van-e már kedvenced?
3: Témáját
4: tekintve.
3: Igen, mindegyik más miatt, mert ez konkrétan egy teljes korszak. Ezért szeretett, tudom, hogy nem hát költséghatékony egy lemezt csinálni manapság, mondjuk ezt így. Viszont nekem nagyon fontos volt, hogy ezeket az érzelmeket, meg éléseket egy csokorba rakjam. Tehát, hogy ezért kellett nekem az, hogy lemez, és nem csak maxikat adok ki. Ugye a te meg én az pont az elengedésről van szó. Amikor egy egészségtelen kapcsolatban vagy, viszont nem mered még elengedni, mert hát, ha még ez jobb lesz, tudod, amikor hitetted magad, hogy ez még jó is tud lenni.
4: Igen, én majd meg tudom javítani.
3: Majd meggyógyítok mindent. Tehát, hogy ez arról az időszakról, akkor a korona nélkül királynőz az végre az, amikor a saját női erőmet megérzem. Hogy a mindennapos nő, tehát, hogy ez az végre az, amikor a saját női erőmet.

0: A mindennapos témák, abba annyi erő kell, hogy legyen, és annyi erő van, hogy csoda.
1: És hogyan választod meg a zenészeidet? Van egy állandó bandád, akivel zenélsz?
0: Most már igen, most már igen.
1: És ugye ők magyar zenészek?
0: Aha, magyar zenészek. Tehát én mindig is olyan voltam, hogy én találok egy csapatot, én nagyon kitartok mellettük. Tehát, hogy azok a zenészek, akik még 16 évesen, 17 évesen is élőztek velem, nagy rész még megmaradtak mellettem, no, kivéve aki igen. Világsztár lett, mint például Borlai Gergő, vagy mit tudom én, tehát hogy így közben leváltak egy-két ember, de én mindig is kitartottam
1: És lesz majd koncert is?
0: Lesz. Éppen szeretnék egy lemezbemutató koncertet. Vannak tervek.
1: És ez mikorra várható? Még sokára készül el?
0: Idén lesz biztosan, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a lemez meg fog jelenni, csak akkor most még össze kell raknom a fejembe, mert nekem nagyon fontos volt maga a látvány is, ezért fektettem ennyi energiát a klippekbe is, hogy az egész történeten legyen mesélve. Valamilyen szinten, ugye a Te meg énnek a klipje, ez egy picit ilyen elvont Frida Kahlo-s világ.
1: És ezeket is te találod ki a témákat?
0: Igen, és a Korona nélkül királynőbe pedig a Vanya Timi barátnőm, zseniális színésznő.
1: Igen, ismerem.
0: Isteni szerepet játszott ebben, és nekem ott az volt a fontos, hogy a dal érvényesüljön, meg az ő játéka, mert az volt a fontosabb, hogy az mondani való az átjöjjön, és nem feltétlenül én, mint énekesnő, hanem maga az üzenet. Úgyhogy érdekes.
1: És most már révbe értél? Meg vagy elégedve azzal a Lindával, akit most látsz a tükörbe?
0: Igen. Nyilván ez folyamatos munka, tehát hogy vannak olyan napok, ahol még mindig nem annyira, de most már úgy unblock az, hogy én tudom, hogy ki vagyok, és mi az értékrend, és ez nekem nagyon sokat számít, és abszolút úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.
1: Nagyon jó.
0: Ja.
1: És a lemezen kívül van-e még valami terved a jövőt
0: tekintve? Sok-sok terv van. Még nem mindenről tudok beszélni, de sok minden van készülőben. De hogyha hosszú távú álomról beszélünk, akkor én nagyon-nagyon szeretnék majd fiatal tehetségekkel foglalkozni. Akár egy olyan iskolát is összehozni, ahol nem csak a zenei dolgokkal foglalkozunk, hanem a lelki részével. Mert nekem ez hiányzott, amikor én suliba jártam.
1: Hát igen, ilyen nincsen.
0: Mit csinálsz, amikor, tehát mi történik, amikor befutsz? Mi történik, hogyha nem? Mi történik a pofonoknál? Tehát, hogy a lelki részével nem foglalkoztunk soha. Oké, megtanultunk zenélni, meg énekelni, meg a biznisz oldalát, de a lelki részét. Úgyhogy nekem ez nagy álmom.
1: Na, ez egy szép álom. Remélem, hogy meg is valósul. A végére tartogattam neked néhány villámkérdést.
0: Na!
1: Klasszikus vagy modern?
0: Ajjajjajjajj, bele a közepébe. Kettős énem van, ezért nagyon nehezen tudom. Most modernbe vagyok.
1: Igen, én is most, a modern mondanám rád. De most. A klasszikus is jelen van?
0: Nagyon szeretem.
1: Bátorság és vagy túlélés?
0: Ó, túlélésbe abba hagytuk, bátorság van. Igen.
1: Szabadság vagy kényelem?
0: Szabadság.
1: Szó vagy tett?
0: Tett.
1: Szív vagy ész?
0: Szív.
1: Igazság vagy béke?
0: Uff. Most már béke.
1: Aha. Harag vagy megbocsátás?
0: Megbocsátás.
1: Egyén vagy közösség?
0: Közösség.
1: Sors vagy választás?
0: Választás, de úgyis a sors tett a végén.
1: Értem. Örökség vagy újrakezdés?
0: Újrakezdés.
1: Lázadás vagy alkalmazkodás?
0: Lázadás. Most már.
1: Erő vagy sebezhetőség?
0: Sebezhetőségben van erő most már nekem. Merek.
1: Jelen vagy jövő?
0: Jelen, csak is.
1: Győzelem vagy méltóság?
0: Méltóság.
1: Jó fiú vagy rossz fiú?
0: Kicsit mind a kettőből.
1: Oké. Okay. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Végre dumcsisztó.
0: Végre.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Róna Jegorov.

mennyit ér a pénzünk, hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések, mi befektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: lošula díjé, sercek a bakelit.
1: Az interneten bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember-mester képzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Egyetlen köztársasági elnök jelöltről szavazhat holnap a parlament, miután csak a Tisza tudott több mint 40 képviselői aláírást összegyűjteni Baka András számára. A Mi Hazánk korábban Tóth Máté energiajogászt jelölte a posztra, de őt csak az ellenzéki párt 6 fős frakciója támogatta, ami kevés volt a jelöltséghez. A helyzetet Galgóczi Eszterrel és Szentpéteri Nagy Richárddal elemezzük. Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vététét kérik az iskoláktól. Vendégünk Knausz Imre oktatáskutató. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a Hajógyári szigeten történt drogügyben. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint több ember italába is kábítószert tehettek DJ Oti szombati koncertje alatt. A sziget szervezői az esettel kapcsolatban azt közölték, felháborították őket a történtek. Krisztu Gábor addiktológussal beszélgetünk. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében, közölte a kulturális államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. Közben az Új Színház és a Madách Színház esetében is új vezetői pályázatot írtak ki. Szirtes Tamást kérdezzük.
3: Kezdődik a hét, kezdődik az Egyenes Beszéd hétfő este. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok. A stúdióban itt van már Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője és Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász politikai elemző. Jó estét, szervusztok. A hétvégén kiderült, hogy ki lesz a Tisza párt államfő jelöltje, Baka András, szóval minden valószínűség szerint ő lesz az államfő, azért valószínűleg ezt megelőlegezhetjük. Mit szóltok a jelöléshez először, és mit szóltok a névhez?
4: Igen, hát alapvetően nagy meglepetés lenne, hogyha végül mégsem ő lenne. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy már megvan a jelölt, meg lesz a kinevezése, akkor az a része, hogy ez hogyan zajlott a kinevezés, vagy hogyan zajlott a kommunikációs baki még ugye a Polgár Judit esetnél, ezek már inkább a feledésbe fognak merülni. Nyilvánvalóan itt voltak a társadalmi egyeztetés, léte, nem léte és mivel léte körüli viták, amelyek én azt gondolom, hogy innentől kezdve lehet, hogy több esetben is fel fognak merülni, de ez a köztársasági elnök választás ez nyugvó pontra ért innentől kezdve, és azt gondolom, hogy már csak azért is, mert egy olyan jelöltet választott végül a Tisza magának, aki egyrészt azt az elvárást, amit Súlyog Tamás nem tudott beteljesíteni, vagy ami a leginkább hangsúlyos volt abban, hogy neki miért kell mennie, hogy olyan esetekben, amelyekben ki kellett volna állni az emberekért, vagy szembe kellett volna helyezkedni a kormánnyal, ugye ezt ő megtette még a 2010-es évek elején, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy sokan bízhatnak benne, hogy most sem báb köztársasági elnökként fog működni, hanem szakmai véleményét mindig ki fogja tudni fejezni, illetve hát ugye az ő alkotmánybírósági eltávol is egy ilyen keretbe foglalja, tehát még egy politikai sztoriként is nagyon jól működik, hogy végül miért ő az, aki a köztársasági elnök szerepére a legmegfelelőbb.
3: Sok kérdésem van még hozzátok ezzel kapcsolatban, kitérünk majd még a jelölési folyamathoz, meg a társadalmi egyeztetéshez. Richárd, először is tőled a jelölthöz, magához, mit szólsz, mi a véleményed Baka András jelöltségéről?
5: Nyilvánvalóan kiválóan alkalmas erre a feladatra, egészen bizonyosan átmeneti korszakban élünk, az alkotmányos demokrácia kiépítésének útján vagyunk. Az ő kvalitásai és előképzettsége, sőt a múltja is, ahogy hallottuk, alkalmasra teszi a feladatra, annál is inkább, mert tényleg szimbolikus, hogy annak idején a legfelsőbb bíróság éléről eltávolították, kényszerűen onnan távozott, és most egy magasabb pozícióban visszatér. Szóval az egésznek jó, úgy mondjuk az aurája. A jelölés az kezdeti bizonytalanságok attól eltekintve ugyancsak megfelelően zajlott, volt egy bizonyos fajta egyeztetés, egy bizonyos fajta konzultáció, komolytalanságok is ilyenkor vannak. Az intézmény, a köztársasági elnöki intézmény elég komoly ahhoz, hogy túl sok komolytalanságot ne bírjon ki. Ez még így elment, és valóban, hogyha pontot teszünk a dolog végére, akkor végre befejeződik ez a szága, annál is inkább, mert hogyha nem számítjuk a kampányban elhangzott ígéreteket, akkor a választás éjszakáján elhangzott ígérettől számítjuk az időszámítást, akkor azt látjuk, hogy a 4 hónap telt el, mire a köztársaság elnöke elfoglalja a hivatalát, bár jelezzük, hogy az Alkotmánybíróság csütörtökre kitűzte annak a beadványnak a tárgyalását, amelyet a Fidesz-KDNP frakció az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban benyújtott, és ez nagyon is érinti, az egyik beadvány kifejezetten érinti az előző államfő súlyok eltávolításának ügyét. Azt remélhetjük, hogy az Alkotmánybíróság nem fog mondani semmit érdemben a dologról, és akkor valóban véget ér.
3: Mi van, ha mond? Augusztus. Akkor folytatódik ez a szága?
5: Hát, hogyha mond, akkor az egy kifejezetten alkotmányos válság, mert ugye módjában állna, de mondom, nem ennek adunk esélyt most, módjában állna megsemmisíteni az alaptörvény módosítást, és akkor az egész, hát nyilván, sőt, extunk hatályát, tehát visszamenőleges hatályát, úgyhogy az nagyon, ne kívánjuk magunknak. Inkább az lenne jó, hogyha elkerülnénk ezeket, már csak néhány napot kell kibírni, párat kell aludni, és augusztus 20-án itt új államfő lesz, és az már valóban a következő, a majdnem megszülető alkotmány hatályba lépésének napjáig lesz hivatalban. Remélhetjük, hogy az a munka annyiban azért elhúzódik, hogy kellő komolysággal elvégezhető, és akkor megszületik.
3: Mennyire lesz nehéz dolga, ha már ezt említetted? Enyhén szólva is megtépázott az államfő pozíciója, ugye ezt kellene helyreállítani, örködni az alkotmányosság felett, megteremteni a sokat emlegetett nemzeti egységet. Miközben, ha alkotmányozás jön, már pedig ugye ősztől jön az alkotmányozás, akkor ez egy ideiglenes pozíció, a mandátum is rövidebb lehet. Mennyire lesz ez nehéz feladat most?
4: Alapvetően én azt gondolom, hogy egyszerre nagyon nehéz, és valamelyes szinten könnyű is lehetséges. Azért, mert a Fidesz működésében azért azt láthattuk, hogy nem az intézményeken volt a hangsúly, tehát egy demokratikus jogállamban alapvetően az intézmény kezeskedne a függetlenségről. De az intézmények vezetésére a Fidesz egyértelműen káder embereket küldött, tehát ott sokkal fontosabb volt a személy maga, és az, hogy lojális legyen a párthoz. Aztán láthattuk ugye, hogy a köztársasági elnökök sorának gyakorlatilag azért Nem volt szerencsés a választás, mondjuk így finoman, ugye ketten lemondtak, egyetlen mondattak most, és csak egy volt, aki kitöltötte a pozícióját ilyen szempontból. Még az a szimbolikus fellépés, szimbolikus szerep, ami a köztársasági elnököt jellemezte volna, még az is sokak szemében egyébként már egyre inkább nevetségesé, vagy legalábbis nem olyan fontossá tudott válni. És ilyen szempontból talán az a könnyebbség, hogy sokan érezhetik, hogy ennél csak jobb lehet, tehát gyakorlatilag nagyon nagyot nem kell ugrani, hogy ezt a létszetet lehessen lépni. Miközben viszont az a nagy nehézsége, hogy az intézménybe vetett bizalmat kell visszaépíteni. Nyilván ebben az időszakban egyébként ez nem csak a köztársasági elnökre vonatkozik, hanem gyakorlatilag ugye az egész magyar demokratikus rendszerbe vetett bizalmat ugyanúgy vissza kell építeni.
5: Igen, hát egy tényezőre, egy mérvadó személyiségre gondol a magyar közvélemény, amikor a köztársaság elnökről gondolkodik. Nem a kormányzás motorjának kell lennie, de nem is megakasztójának vagy fékjének voltak éppen. Sőt, az a felfogás, mely szerint minél több törvényt küld vissza, vagy fordul az Alkotmánybírósághoz adott ügyekben, az annál jobb köztársasági elnök az illető, ez téves felfogás. Nem azért van államfő, kérdés, hogy egyébként miért van államfő, de nem ezért, hogy törvényhozásban ennyire benne legyen. Emlékeztethetünk arra, hogy a brit uralkodó például, ugye, a legutóbbi eset, amikor visszaküldött egy törvényt a parlamentnek, annak már több mint 300 éve. Hogyha majd kiépül az alkotmányos demokrácia, nem tartunk még ott, évek kérdése, lépésről lépésre, tégláról téglára épül ki, de ha majd kiépül, akkor alig, hanem a közvélemény is el fog fogadni egy olyasfajta államfőt, aki jelentős és mérvadó személyiség, de nem abban angazsálja magát, hogy mindenáron, minden ügyben megszólal, amikor megszólal, akkor viszont súlyosan fog megszólalni.
3: Beszéljünk még a jelölési folyamatról, mondtam, hogy szeretnék kitérni veletek erre. Ugye társadalmi egyeztetést ígért a Tisza, mennyire látjátok ezt megvalósulni? És Fülöp Botontól a Népszavának nyilatkozott, hogy a vidéki prókátor hoztam egy idézetet. Ő azt mondja, hogy jobb jelölt nem is lehetne, mint Bak András, tehát nagyrészt megfelel a társadalmi egyeztetésnek, ami történt nagyrészt. Ő azt mondja, hogy a közösségi médiát olyan tömegek használják ma már, és annyira elterjedt, hogy az ott ottani visszajelzésekben nagyon sok minden leszűrhető. Valóban így van-e szerintetek, és ez már egy picit túlmutat az államfőszemélyén, vagy csak kizárólag ezen a társadalmi egyeztetésen. Ugye itt közös fotók voltak a jelölttel, vagy jelöltekkel, de nem lehetett tudni, nem volt odaírva a fotó alá, hogy ő is lehet, ő is lehet, ő is lehet, hát ezt nyilván tudta mindenki, de hát egyébként nem volt. Szóval erről mit gondoltok?
4: Távolról indítok, és szerintem ez két külön dolog, hogy mit jelent a társadalmi egyeztetés, ezt nyilván ugye törvény szabályozza, és annak alapján, hogy kijavítasz, hogyha tévednék, de annak alapján minden, amit a kormány nyilvánossá tesz, és megkéri az emberek véleményét valamilyen formában, egy bizonyos időkeretben, én úgy emlékszem, hogy ez 8 nap áll rendelkezésre ilyenkor válaszolni, ez társadalmi egyeztetésnek minősülne. Most ez szerint a törvény szerint a nemzeti konzultáció az pont ugyanolyan társadalmi egyeztetés, mint amilyen volt mondjuk az alaptörvény módosításának a társadalmi egyeztetése. Ebbe, mivel ez egy ilyen gumi törvény, akár beleférhetne az is, hogy akkor Facebookon szavazunk, máskülönben viszont ugye itt volt egy olyan kommunikációs, mondjuk úgy baki, hogy úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy ezt társadalmi egyeztetésnek lehetett érteni. Én azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen következtetés, ami abból kijött, miközben ő, ha nagyon pontosan visszahallgatjuk, akkor lehet azt mondani, hogy nem pontosan így értette ezt a történetet. Itt szerintem, ami a legnagyobb probléma volt, hogy talán ők maguk sem döntötték el, hogy milyen irányba mennek, hogy akkor erről meg kell kérdezni az embereket, hogyha meg kell kérdezni, akkor hogyan kell ezt végigcsinálni. Ugye erre is volt valóban 3 hónap. Végül nem ezt választották. Valószínűleg a választók nagy része azzal, hogy a Tiszának van a fejében egy nagyon fontos jelölt, de amúgy lennének még mások, az is azt is nagyon pozitívan tudták volna fogadni, de itt a kettő közé estek be, ami ilyen szempontból nem volt szerencsés. Viszont még visszatérve erre a Facebookos visszajelzésre, vagy úgymond társadalmi egyeztetésre, azért itt meg előjön belőlem a kutató és a módszertanász. Nagyon értékes dolgokat lehet leszűrni, én azt gondolom, hogy a social media visszajelzésekből, de mindenki felhívja itt a figyelmet arra, hogy azért az embereknek egy része valóban aktív a közösségi médiában, azok, akik sokkal jobban figyelnek, követik az eseményeket, nagyon szeretnék megosztani a saját véleményüket, míg egyébként meg rengetegen egyáltalán nem szólalnak meg, reprezentatívnak, vagy bármilyen szempontból ténylegesen leírónak a teljes, vagy akár a fél társadalomra, azért nem alkalmas módszer a Facebook visszajelzéseknek az elolvasása.
5: Hát persze, hát az vetődik fel, hogyha egy miniszterelnök, kezdetben ugye a kampányban később miniszterelnök jelölt, aztán miniszterelnök, ennyire a politikai agenda élére teszi ezt a kérdést. És lépten nyomon Sulyog Tamás lemondatásával, eltávolításával foglalkozik, akkor gondolná az ember, hogy van egy jelöltje, aki a helyére áll. És az derül ki, hogy alig, hanem igazat mondott Magyar Péter akkor, amikor azt mondta, hogy neki nincs voltak éppen jelöltje. Ez érdekes, politika történetileg is, de el kell fogadnunk, hiszen a jelek azt mutatják, hogy valóban időközben jöttek ötletek a jelöltekre vonatkozóan, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy talán a legutolsó pillanatban érkeztek jelölések a befutókra. Ezekben a különböző helyeken, ahol vitatva volt, hogy ki legyen itt alkalmas jelöltek tűntek föl, jó nevek kerültek elő, közvéleményünk jól érzékel, hogy milyen típusú államfőre lenne szükség a magyar hagyományok szerint is, meg egyáltalán a parlamentáris kormányrendszerben. De ezek közül 3 morommal készült fotó, ezek közül egy egészen biztosan tudható, hogy nem vállalta. A másik úgy fest, hogy inkább egy másik pozíciót fog kapni, feladatot az alkotmányozással kapcsolatban, méltán. Nagyon várjuk ezt a folyamatot is, és ezt a pozíciót is. És végül a harmadik el is vállalta, és konszenzus teremtődött.
3: Miért nem lehet azt mondani, hogy a Tisza pártnak ő a jelöltje? Ő, és pont. Nagyon sokan mondhatják, hogy 2/3 megválasztották ezt a kormányt. Ő a felelősség, kormányozzanak, ők döntsenek, miért kell mindenben egyeztetni a társadalommal feltétlen. Most nem arra gondolok, hogy oktatásban, stb. A következő témánk például oktatás lesz, ott a szakszervezetek kérik, sőt van már, hogy hiányolják, hogy nem egyeztetnek, tehát nem feltétlen erre, de nagyon sokan mondhatják, hogy mi szavaztunk, most megadtuk a bizalmat kétharmad alatti szapártnak, most mindenben ez lesz.
4: Nem, én alapvetően ezért is mondtam úgy, hogy szerintem ott a probléma az az volt, hogy nem volt meg a Tiszának a készterve. Mert bármi lett volna, tehát az, hogy társadalmi egyeztetéssel közösen kiválasztjuk, és annak mondjuk a módja, hogy mondjuk hogyan lehet vagy online szavazni, ez valószínűleg költséghatékonyabb, vagy hogyan lehet akár neveket bedobálni, vagy hogyan lehet a legkedvesebbet kiválasztani, hogyha ez késztervként van elénk rakva, az is fantasztikus lett volna a választók részéről, vagy hogyha azt mondja Magyar Péter, hogy na, most ebben a pillanatban, hogy megoldottuk azt a helyzetet, hogy Súlyog Tamás már nincsen, a Tiszának igenis van a fejében jelölt, akár több is, és most mi arra kértünk ugye a választóktól felhatalmazást, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket. Ő lesz a köztársasági elnök, egy évre szól a mandátuma, vagy arra ugye az alkotmányozási folyamatra, és minden valószínűség szerint ezt pont ugyanannyira elfogadták volna az emberek, mint a társadalmi egyeztetést, és pont ez volt a probléma, hogy a kettő egymással szembe ment. Ilyen szempontból pedig én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a politika azért egy olyan játék is, mondjuk így, amelyben a kommunikáció nagyon fontos. Magyar Péter számára legalábbis ugye a kormány kommunikáció szerint nagyon fontos, hogy az emberekkel direkt kapcsolata legyen.
3: Igen, de bocsánat, mindig lesznek olyan döntések, ami az egyik rétegnek tetszeni fog, a másik abszolút, nem, és majd a hangosabb réteg dönt esetleg.
4: Nem, abszolút, és vannak olyan kérdések, tehát ha még ezt a gondolatmenetet folytatni szeretnénk, amelyek az emberek számára nagyon kényelmetlenek, mondjuk a holnapi nappal kapcsolatban. Ugye azért nem volt még annyira régen a klímakatasztrófa, amit hál' Istennek túléltünk, és már nem lesz többé, amiben azt láthattuk, hogy igen, az a döntés, ami szerint én azt mondom, hogy én nem szeretnék holnaptól többet fizetni a rezsiszámlámért, cserébe ugye akkor mondjuk nem befektetek az otthonomba, vagy, tehát hogy így nagyon sok minden lépést kihagytunk, azért, mert a politikus arra reagál, hogy nekem mi lenne kényelmetlen holnap, az nem egy jó megoldás. Tehát politikusoknak kell olyan döntéseket hoznia nagyon sokszor, ami egyébként az össztársadalom érdekét szolgálják, de nem biztos, hogy nagyon kényelmesek, vagy kifejezetten szimpatikusak lesznek az első lépésre. Ilyenekért valóban felelősséget kell vállalni, és én is azt gondolom, hogy a társadalmi egyeztetés az fontos, és szép, és ki kell, hogy alakuljon bizonyos kérdésekben, de lesznek olyanok, amelyeket nem háríthatnak át egyszerűen a választókra a politikusok.
3: Egy mondatot elbeszéltök itt az időt.
5: Volt is egyeztetés bizonyos fokig, meg nem is. Ennek most alig, hanem így kellett lennie, hiszen átmeneti korszakot élünk. Az alaptörvény nem frakciókhoz köti a jelölést, hanem egy meghatározott számú képviselőhöz méltán. És hogy egy jelölt van, az sem probléma. A legelső elnökválasztáson, ugye 1990. augusztus 3-án Göncz Árpádot ugyancsak egy jelöltként választották meg úgy, hogy minden frakció, mind a hat párt frakciója őt jelölte. Talán az, hogy az államfő kifejezi a nemzet egységét, az már a jelölésben és a megválasztásban is megnyilvánulhat, nem, de itt most alig, hanem megnyilvánulhat.
3: Köszönöm, hogy jöttetek.
4: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vététét kérik az iskoláktól. Vendégünk Knausz Imre oktatáskutató.
2: Így van, itt van már Knausz Imre oktatáskutató. Jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: Rövidebb tanórák, hosszabb szünetek, kevesebb házi feladat, több játék, mese és mozgás. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ebben a 14 pontban ezek szerepelnek. Legyen élmény a tanulás, ez a címe tulajdonképpen annak a javaslatcsomagnak, amely gyermekközpontú oktatást javasol az iskoláknak, küldték el. Összességében mit gondol a javaslatcsomagról, és aztán majd némelyikről külön-külön is szeretném kérdezni.
3: Egy nagyon fontos üzenetnek gondolom ezt a javaslatot. Összefoglalva én azt mondanám, hogy a legfontosabb gondolat benne az, hogy figyeljünk oda a gyerekeknek a szükségleteire, ezek fontosabbak, mint a bürokratikus kötöttségek. Azt gondolom, hogy sok pedagógus számára ez felszabadító erővel hathat.
2: Na nézzük akkor egy picit, szárazzuk szét, hogy mi is van benne. Az egyik legnagyobb változásnak tűnik első ránézésre és laikusként a tanórák felosztása. Ugye egyrészt a tanórák hossza 35 perc lenne, tehát 10 perccel rövidebb a mostaninál, és akkor rögtön meg is állnék itt. Jó lenne ez ön szerint?
3: Azt szeretném hangsúlyozni először is, hogy ha jól olvasom ezt a szöveget, akkor itt javaslatokról van szó.
2: Abszolút.
3: Iskoláknak szóló javaslatokról, tehát nem arról, hogy ezt tervezni akár hosszú távon is a minisztérium, hogy ezt akarná bevezetni. Azt mondja, hogy bizonyos dolgokat érdemes megfontolni. Most a 35 perces óra szerintem egy lehetséges, jó megoldás. Magam részéről, úgyhogy az én pedagógiai felfogásomat hozom ide, akkor azt mondom, hogy én nem ezt a változatot mondanám. Ugyanebben a pontban egyébként egy másik változat is megfogalmazódik, hogy hosszabb blokkok, mert hogyha ugye a tanítás során egy kreatív légkör alakul ki, egy szabadabb légkör, ahol sok mindent meg lehet csinálni, amit egyébként sokszor az iskolában nem volna szabad, tehát ki lehet menni pisilni akár, vagy lehet enni, vagy nem mindenkinek ugyanazt kell csinálni, akkor egyáltalán nem baj, hogyha hosszú az óra.
2: Tehát lehet, hogy nem 35, vagy nem 45, hanem lehetne akár 50 is, vagy
3: akár
2: 60.
3: Akár még hosszabb is, így van. Tehát az, hogy 45 perc feszült figyelem után a 15 perc lazítás, ez szerintem a nagyobbaknál sem teljesen indokolt, de a kicsiknél biztos, hogy indokolatlan.
2: Menjünk még tovább, aztán majd azt is megbeszéljük, vagy kíváncsi vagyok, hogy milyen véleménye arról, hogy ez az iskolák így külön-külön hogyan tudnák egyébként megoldani a mostani NAT-tal, mert minden bizonyal azon is változtatni kellene ahhoz, hogy ezek megvalósíthatók legyenek. De nézzük, azt mondja, a reggelek sem a megszokott menetrend szerint indulnának, vagy indulhatnának a tanítás előtt. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás vagy mozgás segíthetné a gyerekek ráhangolódását. Erről mit gondol? Amikor berobban a gyerek az iskolába?
3: Ez egy létező gyakorlat. Tehát ilyet azért sok iskolában csinálnak, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó gyakorlat. Tehát hogy az, hogy ezt most a minisztérium fogalmazza meg, az ugye egyszerű bátorítás azoknak a pedagógusoknak, akik ezt jó dolognak tartják. Mielőtt elkezdődik a tulajdonképpeni tanítás, egy kicsit hangolódjunk rá a napra, tartják. Mielőtt elkezdődik a tulajdonképpeni

0: hogy a motiváció az sokkal fontosabb, mint az a tanulásra szánt idő. Tehát az, hogy egy motivált légkör legyen az iskolában, azért nagyon sok mindent érdemes feláldozni. És kevesebb idő alatt is többet lehet megtanulni, hogyha a gyerek akarja. Egyébként ugye alsó tagozatról van szó, tehát mondjuk azt hiszem, hogy egy kicsit jobb a helyzet azért alsó tagozaton, mint a felső tagozatban vagy a középiskolában, ami a tananyag mennyiségét illeti. Tehát ez egy jelenleg is készségfejlesztő fókuszú az alsó tagozatos tananyag.
1: De azért mondjuk, ha az alsó után elmegy felső tagozatra, ahol már tanulni kell, le kell ülni, meg kell tanulni a történelmet, és a többi, és a többi. Nem késő ez már 11-12 évesen, illetve vannak 8 osztályos iskolák, és rengetegen külön órákra járatják ugye a gyerekeket azért, mert adott esetben nem biztos, hogy megtanulja azt, ami egyébként követelmény a felvételén, mert hogy a felvételi teljesen más, mint ami egyébként a tananyagban van. Szóval vannak itt ilyen nagy kérdések és ellentmondások, hogy ezzel mit lehet vajon kezdeni.
0: Igen, tehát hogyha változatlan is maradna a felső tagozat tananyaga, ami szerintem tragédia lenne, tehát az egy nagyon rosszul kitalált tananyag, ami a felső tagozaton van, de ha változatlanul maradna, akkor is ugye egy eredményesebb képességfejlesztés az jobban felkészíteni a gyerekeket erre a tanulásra. De hát ami fontosabb az, hogy hát a felső tagozat tananyagát azt nagyon radikálisan meg kell változtatni.
1: Miért? Mit kellene radikálisan? Most itt nem erről van szó ebben a javaslatcsomagban, de ugye most másodszor igen. Mondja, kíváncsi vagyok, hogy miért.
0: Hát ugye azért, mert ez elkezdődik tulajdonképpen 11 éves korban, 10-11 éves korban elkezdődik egy középiskolai szintű tananyagnak a nyomatása. Tehát ez azt jelenti, hogy szigorúan előírt tananyag, haladni kell, meg kell tanulni, aki lemarad, az még jobban lemarad a későbbiekben. Tehát ez, és a gyerekek nem motiváltak erre. Ha megnézzük, hogy mi a tananyag, és hogy magunk elé képzelünk egy 11 vagy 12 éves gyereket, akkor rögtön látjuk, hogy ez egy őrültség. Tehát azért a német egységről tanulni mondjuk 13 éves korban, tehát hogyha egy igazi 13 évest látunk magunk előtt, akkor tudjuk, hogy ő neki ez semmit nem fog jelenteni.
1: Még egy dolgot kiírtam ebből, házi feladatok. Első osztályban és az egésznapos iskolákban lehetőség szerint nem lenne kötelező otthoni írásbeli házi feladat. Ez, ha jól tudom, most is így van egy sok helyen, nem? Hogy nem kötelező a házi feladat. Az egésznapos iskolákban, tehát négyik tanítás van, arra törekszenek a alsó tagozaton, hogy ne legyen.
0: Tehát semmiképpen nem kötelező a tanítónak, hogy házi feladatot adjon föl. Hát, hogyha kötelező feladatot ad fel a gyereknek, akkor az kötelező most.
1: És iskoláknak évfolyamunként kellene meghatározniuk, hogy mennyi házi feladatot tartanak elfogadhatónak, erről mit gondol, vagy ez egy járható-e út az iskolák számára?
0: Szerintem az a járható út ebben, vagy én azt emelném ki, hogy az iskolák határozzák meg, hogy mit akarnak. Tehát az, hogy gondolják végig. Tehát az szerintem az nagyon fontos lenne, hogy legyen egy elképzelésük arról, irányelvek, hogy hogyan adják, és milyen típusú házi feladatokat adnak.
1: Ön szerint mi a legfontosabb alsó tagozaton, amit meg kellene tanítani, vagy meg kellene tanuljon a gyerek 6 és 11-12 éves kora között? Amit az iskola tud szemára nyújtani?
0: Hát ugye erre mindig azt szokták mondani, és szerintem ez igaz is, hogy az alapkészségeket kell fejleszteni, ez ugye írás, olvasás, számolás, hogy ez biztos legyen. Tehát, hogy erre időt kell szánni, hogy ezt úgy kialakítani a gyerekekbe ezeket a készségeket, hogy az tartósan működjön a későbbiekben is, és persze más alapkészségek is vannak, ugye zenei, kézügyesség, stb.
1: Tehát még nem az legyen, mint ami időnk, hogy elsőbe elmegy a gyerek, de decemberre már tudjon olvasni.
0: Hát igen, mert minek kell.
1: Minek?
0: Tehát ugye először is azt kell látni, hogy a gyerekek nem egyformák. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés kell, hogy legyen az oktatásban, hogy lehet, hogy valaki hamarabb tanul megolvasni, mint a másik. Lehet, hogy van, aki már úgy megy be az iskolába, hogy tud olvasni, és lehet, hogy már lesz, akinek másfél vagy két év kell ahhoz, hogy ez stabilan kialakuljon. De ugye ez nagyon fontos. Én hozzátenném azért, hogy már alsó tagozatban el kell kezdeni a kíváncsiság fölkeltését a világ iránt. Tehát, hogy azért nem csak arról van szó, hogy önmagában elvontan készségeket fejleszünk, hanem hogy ismerjék meg azt a világot, ami számukra hát megismerhető egyáltalán.
1: Azt hogy látja, mennyire vannak ma felkészülve az iskolák, a pedagógusok erre a javaslatcsomagra, hogy ők döntsék el, hogy az iskolák döntsék el tudják-e dönteni, meg lehet-e valósítani, hogy mondta, nem minden gyerek

0: egyforma, de nagyon sok helyen a differenciált oktatás sem működik jól.
1: Hát nem működik, igen. Tehát, hogy a pedagógusok felkészültségével nyilvánvalóan komoly problémák vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle pedagógus van, vannak kitűnő pedagógusok, akik a jelenlegi rendszert azt gúzsnak érzik, úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük, és számukra ez felszabadító hatású, és vannak olyanok nyilván, akik megijednek a szabadságtól, persze. Ez idővel remélhetőleg változni fog.
0: Még egy utolsó pontot írtam ki, tényleg sok javaslat van, de az utolsó pontban az szerepel, bántalmazás elleni szabályok. Az iskoláknak egyértelmű protokollt kellene kialakítaniuk a fizikai és az online bántalmazás megelőzésére és kezelésre. Ez a pont, ez egy picit meglepő a 14 igen. sorában. Ezt lehet az iskolákra bízni?
1: Hát egy kicsit kilóg a sorból, így van, mert az összes többi az azt gondolom, hogy felszabadító erejű, itt viszont egy feladatot ír elő az iskoláknak. Szerintem ez egy magától értetődő feladat, amit megfogalmazódik, tehát ebben én újdonságot nem látok. Egy kicsit más a hangulata, ugye, mint a többi pontnak, de erre szükség van. Nyilván ez sokat nem fog lendíteni a dolgon, hogy egy ilyen javaslatot 14. pontban megfogalmaztak, de a probléma nagyon súlyos.
0: No, beszélni még biztosan fogunk róla, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitánysága hajógyári szigeten történt drogügyben. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint több ember italába is kábítószert tehettek DJ Oti szombati koncertje alatt. A sziget szervezői az esettel kapcsolatban azt közölték, felháborították őket a történtek. Krisztu Gábor addiktológussal beszélgetünk.
2: Krisztu Gábor a vendégem, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Jó estét, szervusz! Konkrét esettel kezdjük el, aztán majd magát a jelenséget is megbeszéljük. Mit látsz ebből az esetből, vagy esetekből? Nem volt egyedül a hölgy, akit bedrogozhattak, ugye egyelőre még folyik a nyomozás, nem tudjuk, hogy mi történt. Mit lehet eddig látni szerintedben?
3: Hát eddig ugyanazt, amit Tani is elmondott, most nem tudunk, hogy mi történt, pontosan egy folyamatban lévő ügyről beszélünk, amiben történt egy pár feljelentés, nem tudjuk, hogy esetleg tényleg drog volt ez, vagy más alkohol, vagy akármilyen tudatmódosítószer, tehát nem tudjuk, beszélhetünk itt bármiről, de megbélyegezni magát ezt a fesztivált, vagy pedig a közönséget szerintem még felelőtlen kijelentés lenne.
2: Mi a cél? Lehet, hogy ez? Mondjuk ez lehet, hogy már biztonságpolitikai kérdés, de lehet, hogy van erről azért vélemény. Tehát a szervezőknek van-e felelőssége ilyen nagyobb létszámú esetnél?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy a felelősség az szerintem általában a szórakozóké. Tehát, hogyha elmegyek egy buliba, vagy egy fesztiválra, az legyen bárhol, vagy bármilyen házi buli, saját magamért is felelős vagyok, és az embertársaimért is. Én ezt gondolom, ez itt kezdődik. A másik dolog, amire meg én gondolok, hogy mi lehet a cél, itt többfajta motiváció létezik annak, aki esetleg becsempészik valakinek az italba valamit. Itt többféle motiváció van, lehet itt egy szexuális kielégülésének a vágya, esetleg egy lopás vagy egy kontrollvesztett állapotnak az előidézése, vagy esetleg egy rossz tréfa társaságon belül vagy azon kívül, de egy a lényeg, hogy mindegyik esetben az a tény, hogy ez azért veszélyes nagyon, mert hogy bele nyúlunk egy embernek a tudatállapotába, tudtán kívül, és azon kívül bele nyúlunk az emberi működésében, én azt gondolom, hogy ez nagyon aljas emberi tett.
2: Picit ettől, vagy ezektől az esetektől elszakadva, mennyire gyakori ez még manapság? Egy időben itt az adás előtt is beszéltük, rengeteget hallottunk róla, a média is nagyon-nagyon sokat foglalkozott vele. Mostanában, mint hogyha kevesebbet hallanánk. Azért, mert kevesebb van, vagy egyszerűen kevesebbről tudunk, hogy ez velünk van, és amikor berobbant, akkor többet beszéltünk róla.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, én azt gondolom, hogy ez velünk van még mindig, tehát ez 20 évvel ezelőtt is megtörtént, manapság is megtörténik, és sajnos meg is fog történni. Itt igazából arra kellene figyelni jobban oda saját magunk felé, vagy az embertársaink felé, hogy hogyan is megyünk el egy fesztiválra, vagy ott miként mit fogyasztunk, hogyan fogyasztunk, mennyire figyelünk egymásra. Arra az emberre mennyire figyelünk, aki látszólag rosszul van, egyáltalán próbálunk nekik segíteni. És ami nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az, hogy ismerjük a mértékenket, tudjunk nemet mondani, és merjünk segítséget kérni. Mert nem ciki segítséget kérni, bármilyen állapotban vagyunk.
2: Ja, ezeket majd, hogy mit lehet csinálni, meg hogy lehet megelőzni, erről még beszélünk, de randi drog, parti drog, erőszak drog, ezek az elnevezések között mi a különbség? Tehát miről beszélünk?
3: Hát igazából most mondom, erről az ügyről nem tudjuk kijelenteni azt, hogy milyen kábítószert csempésznek.
2: De most általában, most ugye ott nem tudjuk valóban.
3: Általánosságban annyi drog van a piacon, hogy igazából nem tudjuk azt, hogy mi kerül bele az italba. Tehát, hogy amiket előbb is említettem, előidézhetnek ilyen motivációkat, vagy előidézhetnek ilyen állapotokat, nem tudjuk, hogy mit, az, hogy az utcai köznyelben minek mi a neve.
2: Az utcai köznyelben a gina a legismertebb, hát ugye az általában legismertebb, azt szokták mondani, igen. De ez egyáltalán nem biztos, tehát nem ez
3: abszolút
2: az egyetlen randi vagy erőszak drog.
3: Abszolút nem.
2: Hogyan lehet, vagy meg lehet-e különböztetni azt, valaki alkoholos befolyásoltság alatt áll, vagy drogot tettek az italába?
3: Én azt gondolom, hogy ha észreveszünk valakin azt, hogy rosszul van, nem feltétlenül kell nekünk orvost játszanunk, vagy diagnózist felállítanunk, az a lényeg, hogy észrevegyük azt, hogy valaki rosszul van. Tehát nem az a lényeg, hogy mitől van rosszul, hanem az, hogy rosszul van, és merjünk neki hozzászólni. Merjünk segítséget kérni, ezt különösen többször kihangsúlyozom.
2: A legtöbb beszámolóban az van egyébként, nem csak itt, hanem más beszámolókban is, hogy szinte egyik pillanatról a másikra lesz valaki nagyon rosszul, annyira rosszul, hogy lábra sem tud állni. Ez általában így van, vagy ez sem általában?
3: Én azt gondolom, hogy több tényezőt is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy meg tudunk határozni valamit. Tehát, hogyha fesztiválról van szó, hogy valami buliról azért van, itt egy fáradtság, van meleg, sok mozgás, kevés folyadékbevitel, tehát ezek mind kockázati tényezők lehetnek abban a tekintetben, hogy mennyire leszünk rosszul. Plusz annak a mennyiség, hogy mit milyen erősségbe fogyaszt.
2: De én pont azért kérdeztem, hogy mit lehet tenni, még mondjuk a teljes eszmélet vagy tudatvesztés, és még a között, hogy tudatánál van valaki. Mert ugye azt mondta, hogy kérjük segítséget, de mit lehet ajánlani, hogy mikor kérjen segítséget az ember?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy egy ember, aki nekem, amikor aktív kábítószeres voltam, velem ilyen személyesen nem fordult elő, hála Istennek. A klienseimmel, vagy ahol dolgoztam, Reabokon több klienssel előfordult ilyen. Én azt gondolom, hogy amikor az ember elkezd rosszul lenni, azt talán valamilyen szinten elkezdi észrevenni, bár nem szeretnék általánosítani. Mondom még egyszer, attól függ, hogy előtte, vagy közben mennyit is milyen erősségben fogyasztottunk. Ez talán lehet, hogy a többieknek is felelőssége, akik ott vannak a helyszínen.
2: Bele is lehet halni egy ilyen rondi drogban?
3: Abszolút nagy mennyiségben, eszméletvesztés, kóma is tragikusabb esetben halál is előfordulhat, igen, sajnos.
2: Olvastam egy cikket, vagy egy interjút, egy szakértő, aki egyébként a rendőrségen dolgozik, néhány éve azt mondta, hogy viszonylag kevés ilyen nyomozás van. Ami lehet, hogy meglepő, de miért? Azért, mert egyszerűen nem megy el a rendőrségre az illető? Vagy miért nem megy el? Szégyelli? Vagy mit
3: történik? Hát én azt gondolom, hogy sok esetben nem történik feljelentés. Most is, amennyit olvastam erről a mostani esetről, mindenkit felhívtak, megkértek, felhívták a figyelmüket, de akivel előfordulhatott ez, menjenek be a rendőrségre, és tegyenek feljelentést. Én is ezt gondolom, hogy minden esetben ezt kell tenni, de amennyire én tudom, nagyon kevés eset jut el a rendőrségi. Akár szégyellik magukat, akár cikinek tartják, vagy esetleg képtelenbe menni, vagy nem meri otthon bevallani, vagy bármi ilyesmi történt mögötte.
2: De miért mondjuk, hogyha kirabolják? Mert ha mondjuk megerőszakolták, ugye nyilván ez is lehet az egyik cél, akkor nyilván még kevésbé megy el, gondolom, mert akkor valóban van egy szégyenérzet, és fél esetleg az áldozat hibáztatástól is, azért ismerjük ezt a jelenséget.
3: Abszolút ez is benne van, megmondom, a szégyenérzet és a ciki érzet, mert úgy mondta, hogy ciki érzet miatt talán nem mennek el annyira.
2: Fontos lenne, hogy mindig elmenjen a hatóságokhoz az, akivel ilyen történik?
3: Én azt gondolom, hogy igen.
2: Tehát miért? Sokan... Tehát mit lehet abból megtudni, hogyha elindul egy ilyen esetben egy nyomozás?
3: Én azt gondolom, hogyha több esetben előfordulna az, hogy feljelentés történik, akkor ott ki lehetne talán szűrni, de nem szeretnék okoskodni, mert nem ennek vagyok a szakértője. Jobban ki lehetne szűrni esetleg azt, hogy milyen környékeken, milyen területeken és milyen szórakozóhelyeken és milyen társaságban szokott ez idézőjelben divat lenni, vagy hogy hol fordul elő, ott talán egy jobb szűrést meg lehetne csinálni, de mondom még egyszer, ez nem az én felelősség területem.
2: Ami viszont igen, mennyi ideig vannak a szervezetben ezek a drogok? Ezt meg lehet-e mondani, hogy mennyi ideig lehet kimutatni? Ez talán mondjuk a rendőrséghez fordulásnál egy fontos szempont lehet, hogy minél gyorsabban, vagy meddig lehet ezeket kimutatni?
3: Én azt gondolom, hogy minél gyorsabban kéne elmenni a rendőrségre, minél gyorsabban kéne jelezni bármilyen szerv felé azt, hogy ez megtörtént. Az is mind kábítószertől függő, hogy melyik marad a szervezetben, tehát ez is... ott igazából. Tehát, hogy az biztos, hogy másnapra nem fog eltűnni, a harmadon sem. Tehát valamilyen szinten szűrővizsgálaton keresztül ezt ki lehet mutatni.
2: Tehát ez egy pár napig bőven benne van.
3: Pár napig benne van a szervezetben.
2: És ez bizonyító erejű is? Tehát, hogy pár nap után is, mert ez is kérdés.
3: Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudom.
2: Ugye a legfontosabb nyilván a megelőzés, de hogyan? Ugye még tart a sziget, meg nem csak erről a fesztiválról van szó, hanem bármelyik másikról, szóval mi hogyan lehet figyelni, hogyan előzhető ez meg? Nagyon sokszor elmondunk általánosságokat, vagy régebben is elmondtunk, de hogy lehet igazából figyelni?
3: Igazából alapjáraton az emberek szórakozni azért mennek el, hogy élményeket gyűjtsenek. Na most arra kéne figyelni, hogy ez holnap is élmény legyen, ne egy tragédia, vagy pedig ne az legyen belőle, hogy rosszul emlékszek vissza. Mert itt nem démonizálni szeretném is a szórakozóhelyeket, vagy pedig a fesztiválokat. Egyszerű szabályokat kell tudni megtanulni. Hogyan megyek haza előre megbeszélve, a társaságon belül figyelek a másikra is, vagy akár társaságon kívül is észreveszem azt, hogy rosszul valaki. Felelős vagyok saját magamért és a viselkedésemért, tudjak nemet mondani és segítséget kérni. Ezek alapvető dolgok lennének szerintem, ezt önismerettel akár lehet tanulni. A másik pedig az, hogy olyan alapvető dolgokat próbáljunk meg észben tartani és figyelembe venni, ne fogadjunk egy idegentől italt. Ha ott felejtem az italomat a pulton és visszatérek hozzá, ne ígyak bele, akkor inkább egy italral kevesebbet fogyasszak, vagy áldozzak rá még egy kicsi pénzt, és akkor inkább ígyak egy vizet, kicsit hidratálni, vagy inkább kérjek ki egy újabb ilyen italt, amit esetleg bele tudják csempészni.
2: Mennyire megbízhatóak, általában lehet kapni ilyen teszteket, amiket meg lehet nézni az italt, hogy van-e benne, vagy nincs? Vagy ezekbe inkább ne bízzunk?
3: Hát én azt gondolom, hogy az a biztos, hogyha odafigyelek saját magamra. Hogyha véletlenül belekerül valami, azt gondolom, hogy nem kell ahhoz tesz, mert nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy a tudatomban van az, hogy például megiszok két sört, és attól nem tudok összeesni, általában jobb esetben. Tehát, hogy én inkább a saját magamba is bíznék legjobban.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válság helyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszak a 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében, közölte a kulturális államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. Közben az Új Színház és a Madách Színház esetében is új vezetői pályázatot írtak ki. Szirtes Tamást kérdezzük.
3: Szirtes Tamás, Kossuth és Jászai Mari Díjas rendező, a Madách Színház igazgatója, a vendégem, jó estét kívánok,
4: köszöntöm.
3: Kérték a pályázatot a színház élére, pályázik?
4: Hát természetesen pályázom. A pályakezdés ebbe a szakaszába az ember legyen ambiciózus.
3: Meg sem fordult a fejében? 22 éve igazgatja a színházat.
4: Igen, ez egy rekord. A Madách Színháznak nagy igazgatói voltak, de a 22-es az egyelőre én viszem a vállamát. Én azt gondolom, hogy nekem még egy nagyon fontos feladatom van a Madách Színházban. Én a Madách Színházat nagyon jelentős elődöktől kaptam. Volt egy nagy igazgatója, Ádám Otto. Amikor én beléptem a színházba, ő volt az igazgató. Kerényében akkor egy rendező volt, ő lett a következő Madách Színház igazgató, és tőle vettem át én. Tehát a nagy intézményeknek a megújulása az mindig belülről jött. Egyszerre volt megőrizni és megújítani a színházat, és én nekem ez a tervem. Én egy csodálatos színházat kaptam, és ezt szívesen átadom egy következő generációnak, és ennek az időszaknak a feladata, ennek a generációnak a helyzetbehozása, megtalálása, és nekem van három nagyszerű jelöltem, akik tehetségesek, fiatalok, ambiciózusok, és vezetői tapasztalatuk hiányzik. Úgyhogy én alakítok egy művészeti tanácsot belülük szeptemberben, és azt gondolom, hogy ők lesznek, vagy legalábbis felajánlom majd a fenntartónak egy pár néhány év múlva, hogyha akarják még ezt a színházat folytatni, akkor így kell belülről építkezni.
3: Elárulja, hogy ki lesz ez a három tag a művészeti
4: tanácsban? Nincs benne semmi titok, csak valahogy szívesebben mondanám úgy, hogy itt vannak mellettem, hogy kép is tartozik a hanghoz. De úgyhogy, ha megengedi, talán jobb nekik, ha akkor.
3: Ha nem szeretné, akkor természetesen nem fogok erőszakoskodni, hogy mondja el.
4: Újra behív,
3: akkor megbeszéljük, hogy kik ők. Tehát akkor tulajdonképpen most pályázik,
4: igen.
3: És akkor a következő ciklusban adná át, vagy tanítja be, vagy őket erre a feladatra?
4: Én azt gondolom, hogy az utódlás az nem kinevezés, hanem felkészítés kérdése. Tehát tulajdonképpen olyan emberek kellenek egy ilyen híres és egy ilyen nagymúltú intézményt, hogy átvegyenek, akik hasonlóan gondolkoznak. Művészi ízlés, emberi kapcsolatok, színházi próbamódszerek, és ezek a fiatal emberek nagyon jó, ezek többek között az én tanítványaim, közvetlen munkatársaim, és már hozom őket helyzetbe, az elmúlt években rendeztek, és ott vannak mindig mellettem.
3: Tehát ismerik a színházat.
4: Ismerik a színházat.
3: Itt volt két hete Nagy Ervin államtitkár, és megkérdeztem, hogy annyira más a két színház, ugye itt a Madách és az Új Színházról van szó, mert itt jár le a igazgatói szerep. Milyen szempontok döntenek majd, ki van már írva a pályázat? Mi szerepel a pályázati kiírásban a Madách esetében?
4: Nagyon megtisztelő számukra a pályázati kiírás, mert tulajdonképpen azt a hagyományt, vagy azt a mai Madách Színházat kívánja folytatni. Egy nagyon erős zenés orientációjú színházat írtak ki, ahol pontosan azok a hangsúlyok, amiket mi követünk, elvárják ugyanazt a magas látogatottságot, azt a nagyon jelentős nézőszámot. Úgyhogy tulajdonképpen a pályázati kiírásban van egy elismerés a jelenlegi Madách Színház felé.
3: Akkor ez olyan, mintha önre vagy az önigazgatására szól?
4: Bár úgy lenne.
3: Van benne újdonság? Vagy olyan, ami eddig nem volt, vagy új feladat lenne? Akkor így kérdezem.
4: Új feladat, a színház az egy mindennap megújuló valami. Gyökeresen új, az nincs benne szerencsére. A Madách Színház jelenleg egy nagyon jelentős, és ezt a gondolatot akarom én elfogadtatni a bírálókkal és a kinevezőkkel, hogy ez egy megőrzendő, kulturális és gazdasági érték. És gazdasági érték is, nekünk van egy kincset érő repertoárunk. A mi repertoárunk az elmúlt 22 évben, ami készült, sok-sok milliárd forintot költöttünk rá, díszletre, jelmezre, munkára.
3: Mennyi a színháznak a költségvetése?
4: Ugye a költségvetés, és ez egy nagyon érdekes dolog lesz, hogy hogyan változik meg az a színházak állami támogatása. Van egy nagyon fontos mérőszám, az az, hogy a színház saját bevétele és az állami támogatás aránya. A Madács az egyetlen olyan színház, ahol lényegesen több a saját bevétel, mint az állami támogatás. Tehát mondhatjuk azt is, hogy a költségeink kétharmadát mi magunk megkeressük. Ez egy nagyon magas szám. Általában a színházak az állami támogatásnak egy töredékét keresik meg. Például az elmúlt évben, a 2025-ben 2,5 milliárd forint volt a Madách Színház saját bevétele, ami színházakban csillagászati. És így van...
3: Tehát ez egy, a kétharmad, és egyharmad pedig jön az államtól.
4: És másfél milliárd a mi támogatásunk, ami az egyharmad. De azt kell mondjam, hogy ez a színház más színházakkal összevetve, ez nincs a kerületben olyan alacsony.
3: Más lesz a pályázat, mint 5 éve? Ugye most változik a pályázati rendszer, nem is kellett már az utóbbi években pályázni, ő még pályázott 5 évvel ezelőtt.
4: Én pályáztam 5 évvel ezelőtt. Annyiban más, hogy én ezt abban egész biztosan mondhatom, hogy én már sok pályázatot írtam, de ez az utolsó pályázat lesz. Ezt követően nem fogok pályázni, mert ezt egy nagyon fontos átmeneti szakasznak szánom. A folyamatosság és a megújulás szakaszának, hogy megfelelő kezekbe kerüljön a Madách Színház. Én úgy érzem, nekem most ez a feladatom.
3: Azt mondta, hogy a pályázatban tulajdonképpen a kiírásban nincsen túl sok újdonság, ugye azt mondja, hogy az illik a színházhoz, amilyen most a színház. Lesz viszont egy újdonság, és erről Nagy Ervin beszélt itt ebben a stúdióban, meg be is jelentett, ez a bizonyos kompetenciamérés a színházigazgatók számára. Gondolom, mielőtt megnyerik a pályázatot, vagy ha már megnyerik a pályázatot, ezt nem tudjuk pontosan. Erről tudnak bármi közelebbit, vagy a pályázatban erről van bármi szó, vagy nincs?
4: Körülbelül tudom, hogy mi az, hogy kompetenciamérés. Nagy kíváncsisággal és örömmel állok elébe. Szerintem egy nagyon érdekes információkat lehet ebben megtudni mindenkinek saját magáról és az illetőről. Tehát nyilván ez egy ilyen szituációs játék, kipróbálják tesztekben, hogyan viselkedne és döntene. Ez egy jó gondolat.
3: Tehát akkor tulajdonképpen egyet ért azzal.
4: Igen, mert ez egy nagyon jó.
3: Azt mondta Nagy Ervin, hogy ez egy ilyen megelőzés, tehát nem utólag akarnak azzal foglalkozni, hogy tüzet oltsanak, hogy milyen atrocitások vagy abúzusok történtek. De ugye itt is beszéltünk, és kérdeztem arról, hogy azt mondja, hogy zéró toleranciát hirdetnek a munkahelyi visszaélésekkel kapcsolatban, de azért mi számít annak? Tehát a színházban, ebben a munkában, ahol művészek dolgoznak, impulzív emberek dolgoznak, szűk lehet ez a mezsgye?
4: Ez egy fontos dolog. Ez annak a kérdése, ugye a próba folyamat az egy felhevült időszak, különösen a bemutató környékén, mert ugye annyi elemnek kell összeállni, és itt mindenki könnyen a türelme szélére ér. Én nekem az a meggyőződésem, hogy egy előadás az pont olyan, mint a próbája. Ha próbáján jó hangulat volt, ha nevettünk, ha jó kedvel készültünk, a flow az pozitív irányba vitt minket, akkor olyan lesz az előadás. Ha próba görcsös, feszült, veszekedések vannak, az beleépül az előadásba. Tehát én nagyon nagy gonddal kerülöm mindenfajta próba konfliktust, és azt kell mondjam, hogy az üdítően hat. Én szeretem, ha még a főpróba időszakban is jókedvű egy próba.
3: Tehát tulajdonképpen egyetért a kompetenciamérés ötletével, de hogy pontosan mi lesz ez, akkor azt még nem tudják.
4: Ezt most akkor újra azt mondom, ha akkor is meghív, el fogom mesélni.
3: Jó, hát jó, legyen így. Jó. Tud esetleg más pályázót?
4: Nem, egyelőre nem tudom. Hát ilyenkor tele van, a szakma tele van hírekkel, ő is pályázik, mégse pályázik. Én fontosnak tartottam elmondani, hogy pályázom is így.
3: Örülünk, mert egyébként eddig nem lehetett tudni, igen, hogy pályázik-e, igen, vagy nem. Mi az, amit még szeretne természetesen az utódok tanításán kívül, és nem csinálta meg az elmúlt 22 évben? Ugye az elmúlt 22 év nyilván lehetne maga egy pályázat, de más ez a színház most, és más volt, amikor átvetetett. Mi az? Ilyenkor nyilván, ha pályázik, akkor van egy számvetés, egy összegzés, végig gondolta magában az elmúlt 22 évet. Mi az, amit még a következő 5 évben szeretne?
4: Ugye ez tulajdonképpen ebbe a színházi munkában az a gyönyörűség, hogy az út az érdekes. Tehát tulajdonképpen a cél is nagyon fontos, de ami igazán minket inspirál, az a célhoz vezető út. A próba folyamat egy színházban az a mi tudásunk is, az a beteljesülés. Nagyon sok olyan darabom, amit csináltunk, és nagyon sokat, amit még nem. Most például, és szabad erre rátérnem, az Evita bemutatója előtt állunk, és az Evita egy olyan darab, amit én mindig meg akartam rendezni, de valahogy mindig elkerült. És aztán történt egy véletlen, hogy fölhívtak a Weber cégtől, hogy az Evitának most van az 50. évfordulója, amikor a konceptalbumot 1976-ban bemutatták. Nem is darab volt először, hanem egy album. És az Andrew szeretné, hogyha néhány színház, amit ő becsül a világon, most műsorára tűzni. És nekem pont ez volt az utolsó csepp a hívásban, hogy ezt most be kell mutatni, és elindultunk egy másfél évvel ezelőtt az Evita megcsinálásának az útján, és hát egy káprázatos darabot találtunk, és ma már nekem sokkal többről szól az Evita, mint gondoltam. Mindig azt gondoltam, hogy ez egy ellenmondásos női politikus karrier története, de most azt látom benne, hogy ez a darab a hatalom áráról szól, és arról szól, hogy micsoda, hogy milyen kiszolgáltatott az ember az élet bármelyik pontján, kicsit olyan, mint egy görög tragédia. Olyan, hogy mindannyian a végzett tenyerén vagyunk, és egy nagyon más aspektusból mutatja meg ezt a nagyon női történetet, csodálatos a zenével.
3: Hogy áll a próba folyamat? Szeptember közepe a bemutató?
4: Szeptember közepe a bemutató, és akkor kell a pályázatot leadni. Tehát én ez az én premier ajándékom, hogy leadhatom a pályázatot. Nagyon jól áll. Most volt a nyári szünet, jövő hétfőn kezdünk előről, de az egész nyarat végig dolgoztuk, mert én nagyon hiszek a színházi látványba és a színházi technikába, és a Modern Színház mindig nagyon erősen képviselte, hogy a korszerű technikákat bevonni. Nekünk, ha egy kis pénzünk volt, azt mindig fejlesztésre fordítottuk, és ma a Modern Színház egy nagyon jól felszerelt színház. És 2014-ben, amikor a Mamma Mia-t bemutattuk, akkor vettünk néhány darab lettfalat. És én azokat a lettfalakat elkezdtem fejleszteni az én munkatársaimmal. Hozzáteszem, csodálatos munkatársaim vannak a Madály Színházban, szóval azt mindig hangsúlyozni kell, hogy egy színház az nem egy igazgató egyéni teljesítménye, az nagyon-nagyon jelentős csapatmunka, és ehhez a technikához is megvan a csapat, és most azt próbáljuk ki, hogy hogyan lehet ezt az egész káprázatos lettfal technikát egy dramatikusan használni. Tehát nem úgy, hogy hátteret biztosít valamihez, hanem úgy, hogy kifejezetten a dramaturgia része megnövel egy történetet, és filmes eszközöket használva kiszélesíti az egész történetet.
3: Ez szerves része a darabnak. Most szeptember 18-ban bemutató, és a pályázat határidő, de mikor bírálják el, vagy mikorra bírálják el a pályázatot?
4: Ugye a kiírástól számított 30 munkanap volt, ez kb. Szeptember 15-re jön ki, utána 30 nap még a bizottság össze jön, hát gondolom, hogy október vége környékén.
3: Igen, mert hogy januárig tart, ugye?
4: Januárig.
3: A mandátum. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
4: Én köszönöm, hogy meghívott.
3: Jön az Aktuál Boros Tamással. Szervusz, Tomi, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek?
5: Szia Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Mi is színházzal foglalkozunk, abszolút filmszínházzal, ugyanis a mai parlamenti ülésen újabb jeleneteket láthattunk, amely a Mi Hazánk képviselőit, illetve érintett két új fideszes parlamenti képviselőt is. Egy eskütételbe csúszott egy kis baki, ezen kívül pedig a Sziget jegyáraival is foglalkozunk, illetve új oktatási törvény is lehet abból a javaslat csomagból, amely nemrégiben jött ki. Lukácsi Katalin, Gerő Tamás és Hanvai Péter lesznek majd a vendégek, várom önöket.
3: Köszönjük szépen, maradjanak velünk, és nézzék az ATV-t, holnap reggel start, este Egyenes Beszéd, utána meg majd aktuális lesz. Maradjanak, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. A legkisebb is számít. Beindult a magyar abortusz lobby. Migráns invázió. Mi áll a marokkói határroham hátterében? Mint egy lyukas vödör. Interjú dr. Goda Zoltán vízügyi szakértővel.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Egy új fideszes parlamenti képviselő belebakizott az esküvő szövegébe. Mutatom, hogy mivel foglalkozunk még a mai aktuálban.
3: Baka András jelölését a Fidesz illegitimnek gondolja, a Mi Hazánk pedig nemmel szavaz holnap a parlamenti államfő választáson. Egy hét kihagyás után újra összeült a parlament, ahol az energiaválság kezelésével, roma holokausztról való megemlékezéssel és az új fideszes képviselők esküjével telt az ülés. 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el a közoktatásért felelős államtitkár az általános iskoláknak. Ebben az alsó tagozatosoknak rövidebb órákat, több mozgást és meseolvasást is javasol. Ma esti vendégeink Lukácsi Katalin teológus, Gerő Tamás ügyvéd és Hamvai Péter a HVG újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Jó estét kívánok mindenkinek, no persze természetesen nem csak ilyen bulváros témákkal foglalkozunk, nem csak esküvőkkel és nem csak bakikkal, hanem ennél fajsúlyosabbakkal is. Mutatom például a nap kérdését, amely én azt gondolom, hogy társadalmi szempontból is az egyik leglényegesebb az elmúlt napok tekintetében. Ön szerint indokolt a tanítási órák hosszát 35 percesre csökkenteni? 79% azt mondja, hogy igen, ez engem meglep, és 21% pedig azt mondja, hogy nem. Baka Andrással fogunk először foglalkozni, úgyhogy jöjjön is egy bejátszó vele kapcsolatban.
4: Hétvégén derült ki, hogy a Tisza köztársaság elnök jelöltje Baka András lesz. Szombaton a Tisza párt titkos szavazással jelölt őt a pozícióra. Baka elfogadta a jelölést. A Fidesz frakció nem vesz részt a keddi választáson.
5: Ez egész ceremóniáról változatlan a véleményünk, egy illegitim és méltatlan folyamat. Hát Baka András nem lesz alkalmas arra, hogy a nemzetegységét megtestesítse, egyrészt korábbi ítéletei miatt sem.
4: A Fidesz másik országgyűlési képviselője is illegitimnek tartja Baka jelölését.
6: Meglátjuk majd a jövő tekintetében, nem a Fidesz hozta létre ezt a mostani alkotmányos válságot, hanem a Tisza párt és Magyar Péter személyesen.
4: Mi Hazánk sem fogadja el Bakát köztársasági elnöknek.
7: Elfogadhatatlan Baka András jelölés.
4: Holnap bent lesz a Mi Hazánk a szavazáskor?
7: A Mi Hazánk mozgalom mindig saját jelöltet állít, és képviselőeskünkhöz híven elvégezzük a feladatainkat, a közfeladatainkat, így természetesen nem el fogunk szavazni Bak András személyére.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és megbeszéljük ezeket a fontos témákat. Bak András alkalmas lesz-e a nemzet egységének kifejezésére, az alkotmányos rend védelmére? Ugye hallhattunk Mi Hazánkos, illetve fideszes képviselőket, ők nyilván pozíciókból is adódóan eléggé szkeptikusak.
8: Igen, én szerintem 100%-ig alkalmas lesz Bak András. Elsősorban itt az alkotmányozás folyamata feletti őrködés lesz, és nem a nemzeti egység megteremtése most a feladata. A nemzeti egység megteremtése egy sokkal hosszabb idő, én szerintem inkább egy generációnak kell eltelnie. Annyira megosztott a magyar társadalom. A demokratikus rend feletti őrködés, viszont ami nem ment Súlyog Tamásnak, az most mehet Bak Andrásnak, mert abszolút egy szuverén, ugye tapasztalt nemzetközi jogban, az alapjogokban, az emberi jogokkal kapcsolatosan is szakmailag kiváló, és egy konzervatív államférfi, ha mondhatom ezt. Úgyhogy én azt szeretném, amit Róna Péter is mondott itt legutóbb az egyenes beszédben, hogy akár még az alkotmányozás folyamatát is rábízná a kormány.
2: Hak Péter jogtudós arra figyelmeztet, hogy Súlyog Tamás eltávolítása körül több eljárás is függőben van jelenleg, és ha egy-két éven belül nemzetközi fórumok kimondják, hogy hát ez jogszerűtlen volt, akkor abban a helyzetben szerinte Baka megválasztása alkotmányos válságot
8: idézte. De hogy, amikor a Súlyog Tamás saját maga írta alá azt a törvényt, amivel eltávolították?
2: Szerinte Baka megválasztása alkotmányos válságot
8: idézte. De hogy, amikor a Súlyog Tamás

0: Illúzió, mint hogyha, hát nem annyira illúzió, mert tényleg a Fidesz az ellenzék, meg a Mi Hazánk az tényleg egy valódi véleményt képvisel, de hogy amit a Fidesz előad, itt Takács Péter is, még Hidvégi Balázs egy hajszállal érettebben nyilatkozott, de hogy annyira nem egy valóságos álláspontnak tudom venni, hanem egy kommunikációs manőver, hogy hogyan kell reagálni egy ilyen helyzetben. De hogy én nem gondolnám, hogy Baka András személye így megítélhető lenne, és ez lenne a magyar nemzet álláspontja, mint most akkor Novák előd, Takács Péter és akkor, amit a Magyar Péter előadott, mert ennél sokkal bonyolultabb, izgalmasabb, árnyaltabb, ilyen szempontból maga a Tisza tábor sokkal virulensebb volt, hogy akkor most kiket is szavazzanak, meg vagy, mint az Ahang petíciójánál, hogy kikre voksoltak. Tehát, hogy én csak arra akarom figyelmeztetni a nézőket, hogy ne szűkítsék le, ne gondolják azt, hogy ez a magyar nemzet álláspontja, amit most hallottunk, és én pedig szeretnék egy perci, vagy egy pillanatig adózni Solyom László személye és tisztelete iránt, és én, nekem ez nagyon bátorító, hogy kvázi egy kicsit az örököse is lehet nevezni Baka Andrást, és az is izgalmas a számomra, hogy kinek mi a kihívás. Tehát nyilván Magyar Péter és az ő általa vezetett vagy párt egy olyan embert jelöl, Köszösen Jelenőknek, hogy az ő érdekét szolgálja. De hogy mennyire izgalmas az, Róna Dániel elemzését hallgattam, hogy a Magyar Péternek inkább az lehet a kihívás, hogy ne egy, véletlenül se egy olyan köztársasági elnök legyen, aki szerethetőbb karakter lehet nála. Mint az, mint Orbán Viktor számára, meg az lett volna a legnegatívabb dolog, hogy nehogy véletlenül egy autonóm személy legyen a köztársasági elnök, és mennyivel jobb, hogy egy olyan ország, olyan miniszterelnöke van az országnak, akinek az a veszély, hogy jaj, szerethetőbb legyene, mint az, hogy ó, de hogy a jogállam őre, az rendben van ez a dolga. Tehát, hogy én azt várom a miniszterelnöktől, hogy az legyen a fontos számára, hogy a köztársasági elnök legyen a jogállam őre.
1: Igen, ez szerintem nagyon fontos, hogy mintha ez a két dolog, amivel te is fölvezetted, ellentmondaná egymásnak. Tehát egyrészt azt akarjuk, hogy a jogállam őre legyen, az egyfajta, mégiscsak egy politikai kérdés, hiszen az egyik tábor valószínűleg nem fogja a jogállam sérülésének venni azt, ami ellen mondjuk föllép a köztársasági elnök, tehát azt várjuk, hogy akár az ellenzéknek is adjon igazat. A másik pedig, amit elvárunk tőle, hogy a nemzetegységét képviselje. Hát, hogy őszinték legyünk, és itt csatlakozom hozzád, én szerintem naívság ezt elvárni. A nemzetegységét képviselte az angol királynő, aki ugye nagyon hosszú uralkodása alatt soha nem szólalt meg politikai kérdésekben. Semmiféle kérdésben. Akkor tudom képviselni a nemzet egységét, ha semmiben nem szólalok meg, hiszen ha megszólalok bármiben, még akár az olyan dolgokban is, hogy unió, hogy háború, hogy stb., akkor már is...
2: Alkotmányos kérdésekben, törvényalkotásban nem szólalhat meg, ha úgy érzi, hogy ez átlép bizonyos határokat.
1: De már is azt gondol, már is a egyes csoportok nem fognak vele egyetérteni. Tehát, hogy lehetne olyan köztársasági elnök, aki tényleg nem csinál semmit, nem szólal meg.
3: De annak miért nem?
2: Súlyog Tamás.
1: Igen. De, hogy, hát, hogy, de hogy
3: ő ezért volt alkalmazva.
1: Ennek nincsen értelme, tehát hogy a nemzet egységét, talán tényleg Göncz Árpád egy ideig, de azért ott is, ő nagyon-nagyon népszerű volt, de azért ott is volt 30%, aki nem szerette meg, aki kifütyültet. Tehát ez egy naivitás azt gondolni, hogy nemzet egységét képviseletik írók, történelmi alakok, azok közül se sok. Tehát, hogy mert vannak Kossuth pártiak és Széchenyi pártiak, és van...
3: Sportoló lehet,
1: igen, tehát Szent István mondjuk, azzal azért azt hiszem eléggé egyetértünk. Igen, tehát, hogy ez azért egy naív...
3: Ő a Kompányra szavazott?
2: Hát, a Polgár Judit esetében, mintha reménykedett volna benne egyébként a nemzet, hogy akkor ő egyfajta egységet fog képviselni, aztán ez nagyon nem jött be, de ezt szeretném lefordítani, amit te mondtál. Tehát ha meg is szólal a köztársasági elnök, annyira átpolitizált minden egyes ügyünk, hogy képtelenség nemzeti egységet megteremteni, de akkor ezt az értelmiség sem tudja ezt megtenni, vagy ezt a feladatot ellátni.
0: Ugyanakkor szerintem azért nem feltétlenül a nemzet egységét testesíti meg egy véleménnyel, de lehet úgy beszélni, úgy megszólalni, hogy ne sértsen viszont csoportokat. Tehát más az, hogy nem értek vele egyet, de tisztelem, mert például Solyom László is, vagy ilyen karakter volt, nagyon sokan vitatták, de elismerték az autonómiáját és a karakterét és az elkötelezettséget.

0: Itt, ha valaki azzal kezdi a pályáját, hogy én a hazaszeretet fogalmának a becsületét vissza akarom adni, más, hogy viszonyulunk hozzá, mintha Schmidt, bár, hát én nem akarok gátja lenni a törvényhozásnak, tehát hogy más lehet, tehát egy mentalitással lehet egy hitelt szerezni a saját karakterünknek.
1: Hát igen, legyen önazonos, legyen hiteles, amit mond, azt úgy is csinálja, ezeket várjuk el a szakmaiság mellett. Olyan nincs, hogy mindenki szeret egy politikust. És ugye ne felejtsük el, hogy Baka András mától politikus. A köztársasági elnök egy kicsit a hatalmi ágak felett van, tehát nem a hagyományos hatalom megosztáshoz tartozik, hiszen az a végrehajtó hatalom, ugye a jogalkotó, az országgyűlés, és az igazságszolgáltatás, ugye a média mondják a negyedik hatalmiág, de a köztársasági elnök egy kicsit e felett helyezkedik el, tehát valamennyire tényleg azt gondolom, hogy az a jó köztársasági elnök, aki ugye a haza bölcse, vagy olyan, akire odafigyelsz, amikor mond valamit, ami akkor szólal meg, amikor fontos.
2: Mert hát más eszköze nincs is, hiszen jogköre szinte nincsen.
1: Igen,
2: tehát, hogy ugye hogy mondják, hogy a törvényeket visszaküldheti, hát az se lehet.
1: Másodszor meg
2: elfogadják, tehát hogy azzal is vigyázni kell. Nyilván akkor küldhet vissza egy törvényt, hogyha azt gondolja, hogy azon változtatni fognak, mert hogyha ha ezt folyamatosan csinálja, akkor nevetség tárgyává válik, és akkor semmiféle súlya nincsen. Tehát valóban a szava lehet az egyetlen ereje.
1: Igen, de változni fog szerintem az új alkotmányozási folyamatnak része kell, hogy legyen szerintem, hogy ha közvetlenül leválasztják az elnököt, akkor valamennyivel nagyobb hatásköre kell, hogy legyen. Mert az egy komoly súly lesz, hogy az emberek... komoly legitimitást ad neki.
0: Ez annyira izgalmas egyébként, tényleg az volt a felmérésben, a Median felmérésében kijött, hogy jogásznak kell lenni a legnagyobb százalékban. Szóval lehet, hogy az utolsó jogász köztársasági elnökünk Baka András, mert ha közvetlen lesz a választás, akkor a jogászok szerint a labdába sem fognak tudni rúgni,
1: a Bárándi elég népszerű volt, vagy elő volt
0: a listán. Most abban a 60 ezer kitöltőben azért 60 ezer szavazat.
1: A Laco Adrien szintén ugye benne volt a háromba.
0: Igazad van. De a jogász nem egy olyan fajta jogász, mint a jogász professzor. Tehát akkor ennyiben finomítom, hogy nem jogász professzorok lesznek már valószínű innentől kezdve.
3: Igen, és hogy Horn Gábor is fogalmazott, tehát Karakán jogvédőként a politikának nem feküdt eddig alá Baka András, viszont ezer szállal kötődik története a Fideszhez, ugye ő tulajdonképpen egy fricska az ő kinevezése, igen, azzal, hogy őt nevezték ki. Ez viszont kapcsolódva ahhoz, amiről beszéltünk, nem egy idézőjelben vett hiba a mostani jelölők részéről, mert ez egy hatalmas kommunikációs magas labda lesz majd a Fidesznek, hogy bármilyen esetben, amikor nem számukra kedvező dolgot mond, abban a pillanatban mondhatják, hogy igen, hoppá, ott a sértett ember, politikai okokból mondja azt. Ez lehet, hogy ha valaki mást választanak, akinek semmi köze nem lett volna életpályája során a két párthoz, akkor ezt lesöpörhette volna az asztalról abban a pillanatban a Tisza. Vagy ez egyáltalán nem fontos?
1: Nem fontos. Ugye a kalapban végül három név volt, a Fülöp Botond kollégám, ugye a híres vidéki prókátor, vele készítettél interjút is, és Romsics Ignác, de nekem úgy tűnt, Romsics Ignác lehetett volna egyébként egy olyan elnök, akit gyakorlatilag nem lehetett volna támadni semmilyen politikai okból, de én úgy tudom, hogy a történész professzor nem vállalta végül is, vagy nem tudom, de legalábbis a frakció úgy döntött,
4: hogy... folyamatosan azt hangsúlyozta,
1: hogy ő azt mondta, hogy ő nem akar. Igen. Persze mondják azt, hogy aki nem akarja, az az alkalmas, de hát...
3: Nem kéne rá erőltetni.
1: De azért erőltetni nem kell.
0: Erőltetni nem kell. Fixen Márton elbújt a libák mögé, igen.
2: Én azt hiszem, hogy ez a helyzet valójában ez egy ideiglenes köztársasági elnök, ha formálisan nem is, mert azért gondolom, hogy alkotmányunk lesz egy-két év múlva. Erre szerintem Baka András tökéletes, hogy erre az időszakra, ebből az átmeneti időszakra segítse ezt az alkotmányozási folyamatot, és erre, mint jogász, valóban nagyon jó rálátása van, és előkészítse azt a talajt, ahol tényleg elindulhatnak akár olyanok, akik hogy mondjam, talán szélesebb spektrumot tudják megszólítani a társadalmat.
3: Nem lehet, hogy azért picit több annál, mint hogy egy ilyen hídemberi pozíciót betöltsön?
1: Egy szolgálatot tesz végül is szerintem a nemzetnek, mert ő neki már erre nem hiszem, hogy 74 évesen szüksége lenne, hiszen gondozhatná a kertjeit is, szóval, vagy a kertjét. Tehát én szerintem mi lehetünk hálásak neki, hogy ezt ő elfogadta, és hogy segíti a jogállamnak a helyreállítását. Azért ne felejtsük el, hogy 16 év alatt a Fidesznek sikerült lebontani a jogállamot, megszüntetni a demokráciát. Ennek a visszaépítése az nem annyi, hogy április 12-én az emberek megszavazták a Tiszát, hanem ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy ebben ő szerintem az ő szakmai és emberi tudása, hitelessége, ez csak segíthet nekünk.
0: Ráadásul szerintem nem is most engedjük el tényleg, hogy az ellenzék a Fidesz, hanem maga a Tisza hatalmas tábora, amely irracionálisan ilyen hatalmas, nem egészséges, hogy egy működő demokráciában a kormány mögött ekkora támogatás áll. És számukra ennek a nagy tömbnek garancia szerintem Baka személye abban arra, hogy marad ez a fajta demokratikus elkötelezettség és jogállami elvek iránti hűség, hogy lesz egy olyan őre, akiben megbízhatnak.
1: Igen, mert a Tisza közösség számára szerintem Forsthoffer Ágnes is megfelelő lett volna ideiglenes államfőként, hiszen ő abszolút azt a nyugalmat sugározta, illetve szerintem objektív volt házelnökként, és még olyan is volt, hogy rászólt Magyar Péterre.
3: Aki visszaszól.
1: Aki visszaszól, de a lényeg az, hogy tett gesztusokat, nem büntette meg az ellenzéket, amikor megtehette volna. De ebből a szempontból szerintem ez volt a realitás, hogy Baka vagy Forsthoffer, és szerintem jól döntött a Tisza frakció, hogy akkor egy kívülálló, egy olyas valakit választ, aki tényleg nem mondható Tiszásnak.
2: És azért azt is mondjuk meg, hogy őszintén legyek, azt gondoltam, hogy a Tiszának van egy köztársasági elnök jelöltje. Már hónapokkal ezelőtt, vagy már fél évvel ezelőtt, hiszen ő már a kampányban beszélt a köztársasági elnök eltávolításáról, akkor nyilván van valaki a tarsolyba. És nem volt. És szerintem ez jó. Tehát ugyanúgy, ahogyan, mit mondja, Ruf Bálint kinevezése kancellária miniszternek is egy nagyon jó lépés volt, hogy egy tényleg egy kívülálló civil embert tesz oda, nem egy pártkatonát, nem akiben legjobban megbízik az ember, hát ki más lenne kancellária miniszter, vagy Vitézi, akik nagy önmozgással rendelkeznek, és ez is egy ilyen lépés, hogy mert olyan köztársasági elnököt jelölni, vagy választani, aki akár vele is szembe fog menni, hogyha ne legyen semmi kétségünk, ez egy nagyon nagy bátorság, és ez végül is a normális demokrácia felé vezető útnak a jele, hogy azon elindul.
1: Egy lépés.
3: Bocsánat, mielőtt mennénk tovább, Katalintól muszáj kérdezem, mert birizgálja a kíváncsiságomat, amit mondtál, hogy egészségtelenül nagy a Tisza tábor. Ez mit jelent? Egészségtelen. Nézve egészségtelen.
0: Bocsánat, az egészségtelen nem jó ide behozni, de abból a szempontból szerintem a demokrácia szempontjából nem egy egészséges, működő jele annak, hogy 70%. Tehát, de hogy ez nem a Tisza hibája, hanem nyilván az elmúlt 16 évnek, meg az előtte lévő időszak a hibája, hogy egy rendszerváltásnak kellett történni, tehát egy atipikus pillanat ez. Van rá egy halvány esély, hogy ezt megtartsa Magyar Péter, de hogy neki se kell a kardjába dőlni, hogyha esetleg amortizálódik mondjuk 50%-ra, mert szerintem az lesz egy normális működés.
3: És újjáéled a Fidesz.
2: Nem úgy nem egészséges ez 70%, hanem ez egy nagyon szörnyű dolog, és egy nagyon veszélyes dolog, hiszen egy normális demokráciában kell erős ellenzéknek lenni, aki megszól, ahol megszólalnak más hangok, más csoportok. Ez tényleg azért ugyanakkor persze működnek a dolgok, de ugyanakkor tök félelmetes, éppen erről beszélgettünk kint, hogy mint egyik, vagy csöbörből a vödörbe kerülnénk, hogy eddig volt egy elképesztően erős párt, aki vissza is élt természetesen ezzel a hatalmával, és nem azért volt erős, mert népszerű volt, hanem azért, mert a trükkök százaival ezt megoldotta, de mire váltjuk le egy szinte ugyanolyan erős tömbre, és ugyanúgy nincsen ellenzéke. Nem normális dolog ez.
1: Azért nincsen, mert nem hagyta a
2: persze,
1: nem csak Magyar Péter buktatta meg Gyurcsány Ferencet, hanem
2: ők saját magukat,
1: ők saját magukat, meg a Fidesz is, és azt ne felejtsük el, hogy a propaganda azért óriási hatásra volt az emberekre, akkor, amikor a tévéből, a rádióból, az újságokból, mindenhonnan ment a propaganda, és amit így egyszer csak elvágtak, az egy csomó fideszes szavazóban egyfajta ilyen ráébredés volt, hogy akkor úristen, akkor ez lehet, hogy nem is a valóságot.
2: Ezzel a projekttel jött, hogy mindenki.
1: Ezért emelkedett meg, igen, a Tiszának a népszerűséget. Persze. Ez nem fenntartható. Én nem tartom egészségtelennek vagy veszélyesnek, de nem tartom fenntarthatónak sem. Szerintem maguk a Tiszán belül is tudják, hogy annak ellenére, hogy egy ilyen népfrontszerű, hogy akkor vannak benne jobboldali, baloldali, liberális politikusok is. Nyilvánvalóan ez a 70% ez nem tartható, de hát attól függ persze, hogy kormányoz a Tisza, illetve Magyar Péter, attól függ, hogy ez az 50-70 között hogy alakul.
0: Én csak még annyit akartam hozzátenni, hogy viszont hogy ugyanakkor az, tehát én nem tartom még veszélyesnek abból a szempontból, hogy hát még miért nem jelent meg egy erős ellenzék. Egyrészt én a Fideszt, szóval én nagyon remélem, hogy nem a Fidesz lesz majd ez a valódi ellenzéke a Tiszának, hanem egy más, egy esetleg teljesen új erő is, nem is a Mi Hazánktól remélném ezt, hanem tehát az, hogy végre elzavartuk a
3: NER-t. Szóval vágyvezéretnek tűnik.
1: Hát jó, a mai nap után
3: neki majd kiválogatja.
0: De hogy szóval, hogy elzavartuk a 16 éves NER-t, meg az előtérő időszakot, szerintem megérdemel a magyar társadalom egy kis fellélegzést, egy kis felúcsúdást, vagy egy kis pihenést is az elmúlt évek nagyon intenzív időszaka után, ráérünk még építkezni. Egyébként egyenlőre az országunkat kell helyreállítani, mert alkotmányozni kell. Tehát lehet, hogy most majd
1: gazdaságot,
0: a kiforja magát ott egy ellenzék akár.
3: Jövünk majd a parlamenttel hamarosan, most tartunk egy rövid szünetet, aztán tényleg ne kapcsoljanak el, mert az olyan témák lesznek, hogy Sebestyén Balázs, eskütételbe belebakizás, beszélünk arról is, hogy ez miért fontos, Mi Hazánkat érintő probléma, akik nem adták meg a tiszteletet, a Sziget jegyárairól is beszélünk, mennyire zavar minket a Sziget, és persze oktatás, mennyit kell még beszélnünk, én már alig várom, hogy folytassuk, most viszont tényleg szünetet.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Újból köszöntöm Önöket. Parlamenti nap volt, meg annyi furcsa eseménnyel.
2: A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában az elmúlt hetek energiaválsággal kapcsolatos intézkedéseit foglalta össze, majd köszönetet mondott a lakosságnak, külön kitérve a közigazgatásban dolgozókra is. Magyar Péter szerint az Orbán kormánynak semmilyen terve nem volt egy esetleges energetikai vészhelyzetre.
3: 9 centire voltunk a lekapcsolási szintől, mínusz 107 centitől, és az önök kormányzása alatt nem készült semmilyen B, C, D megoldás erre az esetre.
2: A későbbiekben Gyöngyösi István, a Tisza roma származású képviselője a roma holokausztról beszélt, majd felállással adóztak az áldozatok emléke előtt. A jelenlévők közül a Mi Hazánk képviselői nem álltak fel. Magyar Péter az esetet döbbenetesnek nevezte. A nap hátralévő részében a képviselők döntöttek a két új fideszes képviselőjelölt, Palóc André és Hortai Olivér képviselői mandátumáról, majd szavaztak arról, hogy kedden délután 2-től választják meg az új köztársasági elnököt.
1: Kezdjük akkor Hortai Olivér és Palóc Andréával. Magyar Péter, a Bóka János frakcióvezető bejegyzésére reagált kommentben. Én még nem láttam olyan eskütételt, amelynél nem sikerült elmondani az előre olvasott esküszövegét. És esküszöm, én ezt a témát nem hoztam volna be, ha nincs ez a miniszterelnöki komment, és megnéztem a hír népszerűséget az elmúlt X órából, hát torony magasan vezetett ez. Ez a bulvárhír, ez a semmi hír, ez az abszolút filmszínház jelenet. És eszembe jutott Takács Péter is, aki egy izgalmával küszködő, reszkető tiszás képviselőn élcelődött, Köböl Anitát is elővetik, tehát mindkét oldalon megy ez a az az óvoda. Nem tudok mást mondani erre, na de ez engem, megmondom őszintén, felháborít, hogy ez uralja a híreket, itt tartunk, és nem arról beszélünk, ami ténylegesen a tartalom ott a parlamentben.
4: Engem nem háborít fel.
1: Ezt mit kell csinálni?
4: Szerintem ez egy új típusú politika, ez hozzá kell
1: ez szoktuk. Okay. Ez a megszégyenítés, oda-vissza.
4: Az emberek 16 évig féltek egy hatalomtól. Attól, akitől korábban féltünk, akiben most belerúgnak, az tetszik az embereknek. Ez lehet azt mondani, hogy a kárörvendés az a legszebb öröm, de azt is lehet mondani, hogy a kárörvendés nem szép dolog. Most gyakorlatilag ez történik, hogy akitől rettegtünk, azokat rugdossák most, és Magyar Péter így nyerte meg a választást is. Tehát a kampányban
1: ugyanezt csinálta. Tehát pont ez a lényegben megnyerte, kétharmad, nem kellene egy politikusnak ezen felül emelkedni, hát
4: nyilván,
1: és
4: de
1: nem tud szolgálni a társadalmi
4: osztályt. Közben kormányoz is, természetesen a kettőnek együtt kell működnie. Most, ha erre van igény, ha nem lesz erre igény, nem fogja csinálni.
5: Azért szeretném megjegyezni, hogy Jámbor András bejegyzésével értettem egyet, korábbi országgyűlési képviselő, aki az elsők között lépett vissza a Tisza javára, hogy mondta, hogy tehát ő is aztán tudja nagyon keményen kritizálni a Fideszt, és meg is tette korábban, de hogy mondta, hogy hát ő se tartja ezt annyira stílusosnak, ezt a kritizálást, hiszen ő gyermekek apukájaként tudja, hogy ilyenek előfordulnak, és mennyire rossz pont ez a megszégyenítés.
4: Persze, hát a baki az benne van.
5: Ugyanakkor, szóval én is nevettem. Ez belefér a történetben, ugyanakkor jó munkát kívánok a két képviselőnek. Adná az ég, hogy nem a párthűség, hanem előbb a tényleg a hazahűsége, mert pont ott tévedtek, hogy minek is a javára dolgoznak.
6: Azért valljuk be, hogy én emlékszem még, amikor a rendszerváltáskor nem csak én, hanem a szüleim, nagyszülők hallgatták, nézték a parlamenti közvetítéseket, és tényleg vitatkoztak komoly dolgokról, hogy mi legyen a címer, meg hogy mi legyen az igazságtétel, meg nagyon, nagyon sok mindenről. Változott a világ, a Facebooknak köszönhetően, nagyon sok mindennek köszönhetően bulvárosodott, ha úgy tetszik. A politikának is e felé kell mozdulni, és mozdul is. Igenis, 9 millió, nem tudom hányan vagyunk ebben az országban, nagyon kevesen tudnak arról vitatkozni, hogy milyen legyen az oktatás és az egészségügy. Mi sem egyébként, hát ki a fene látja át azt, hogy hogyan is kellene a kórházi rendszert átalakítani, meg hasonló. Ezeket értik meg az emberek, ezeket élvezik az emberek, igenis le kell menni erre a szintre, hiszen a demokrácia mégiscsak arról szól, hogy mindenki, a nyolc általánosos, a legegyszerűbb ember is, az is, akinek csak, lehet, hogy nem olyan egyszerű, de csak 5 perce van erre, mert egyébként munkája van, gyereke van, kertje van, háza van, 1000 problémája van, élete van, és 10 perce van erre, hadd mazsolázza ki azokat a dolgokat, amiket szórakoztatják, és amit megért. Szerintem ebben nincsen semmi. Még egy, bocsánat, hogyha visszaélek vele, hogy azt mondtad, és azt szerintem igaz volt, hogy miért csinálja Magyar Péter ezt, amikor már megnyerte a választást. Én most végighallgattam a beszédét a parlamentbe, és mert érezhető volt egy, hogy picit megpróbálta visszafogni magát, de nem az az államférfi jött elő, aki azt mondja, hogy na, volt egy ilyen probléma, természetesen maguk állították elő ezt a problémát, vagy örököltük ezt a problémát, és így megoldottuk, hanem a beszéd 70%-ába ugyanúgy ekészte a Fideszt, és ugyanúgy személyeskedve szólogatott be, ami nem biztos, hogy hosszú távon működőképes, bár itt is az van, hogy ez élvezhető, és érthető, és imádják az emberek, amikor lázározik, meg rámutogat emberekre, de lehetséges, hogy egy ponton e fölé felül kellene emelkedni, és hogyha azt mondja, hogy a nemzeti egységért győztük le ezt a valóban komoly katasztrófát és vagy veszélyhelyzetet, és ehhez nemzeti összefogás kell, akkor egy picit legyünk nagy vonalúban, akkor beszéljünk a problémáról, és a jövőről, a megoldásról. Vissza lehet mutatni, meg kell mondani, mert tényleg döbbenetes, hogy nem voltak erre tervek, hogy tényleg úgy hagyták itt ezt az országot, hogy paksot nem lehet hűteni, ami hát azért nem tegnapi probléma, de lehet, hogy egy picit feljebb kell.
4: De nem véletlen, mert az emberek már arra várnak, hogy mikor fogják bilincsbe verni Orbán Viktor, Mészáros Lőrincet, vagy Tibor.
6: És ez a virtuális bilincsbeverés.
4: Ez egyfajta ilyen szóbeli verés. Nyilván az igazságszolgáltatás ma is sokkal lassabban őrlődnek, szóval, hogy nem egyik napról a másikra össze kell gyűjteni a bizonyítékokat, nem biztos, hogy mondjuk megáll az, ami a sajtóban úgy tűnik, hogy korrupció vagy túlárazás. Lehet, hogy ez egy sokkal bonyolultabb és összetettebb folyamat.
7: Igen, sok szabályok
1: szerint történtek ezek, csak azok a jogszabályok milyenek voltak.
4: Ugyan? Egyrésztről, másrészt mire a bűnös szándékhoz eljutunk, hogy az bizonyítani, az sem egyszerű. Maga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal is, mire feláll és ténylegesen működik, az még hónapokig.
6: Mert a végén lazáztak a fiúk, azért abban reménykedünk, de igen, valóban.
5: Hát ráadásul egy ország, nagyon nem tudom mennyire egy egész ország, de ilyen tűkön ülve vár, hogy Hajdú János vajon mit val. Tehát, hogy
4: hát a Hajdú János semmit nem fog vallani,
5: hát,
4: tudjuk.
5: De hát nézzük pont, tehát, hát ha.
4: Hát erre fölösleges
5: valaki egyrészt a...
4: Ezt már az Amecsnik megmondta.
5: De én ugyanakkor arra szeretnék csatlakozni, hogy érdekes, mert én is meghallgattam ezt a beszédet, a napi rendelőti felszólalás is bennem azért más is ébredt. Persze volt az ekézés, ugyanakkor tényleg fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, nem tudom, hogy mennyire jó kommunikációs húzás, és mennyire jó politikailag, de hogy tényleg elképesztő, hogy az a Fidesz, amelyik úgy mutatta be magát, hogy de legalább kormányozni tudnak, hogy nem tudtak. És hogy ébredjünk már fel, hogy nem, itt nem egy zseniális politikusról van szó, abban az értelemben, hogy nagyon jól értette ezt az országot, hanem nagyon jól, ügyesen tudta megtartani a hatalmát, és azért más a kettő.
4: Pedig egyébként voltak programok, csak egyszerűen azokat a programokat nem vitték végig.
5: Különböző hát kockázatos lett volna.
6: Hallgattuk, igen, hogy víztározókat kell építeni, a gyerek is tudja, hogy
5: Lázár is
6: megmondta, hogy víztározókat kell építeni, mert van az árvíz, akkor tartsuk már itt a vizet. És nem történt.
4: Nem sikerült, mert hogy a vidékfejlesztési minisztériumból átkerült a belügyminisztérium.
6: Mert szavazatok, mert úgy gondolták, szerintem 18 óta, vagy 22 óta csak olyan projekteket csináltak, ami közvetlen szavazatot, hogy építsünk még egy kultúrházat, építsünk még egy járdát, azhoz szavazatot, és abból tudunk közvetlenül lopni, és szét tudjuk osztani. Ezek meg...
1: És amire nem költöttek, az meg a társadalmat úgy tűnik, hogy kevéssé érdekelt.
5: Csak hogy annyiban...
4: Egy darabig, ami nem jutották fel a szemüket.
5: Igen, csak hogy annyiban csatolnék vissza a napi rendeleti felszólásra, hogy ugyanakkor megjelent egy olyan karakter is, ami... Tehát, hogy tényleg érlelődik Magyar Péter, mint politikus, és azért... egy válsághelyzetben tudott legény lenni a gáton, és azért ez egy olyan képesség, amit nem tudtunk előre, hogy vajon ezt felnője ehhez Magyar Péter, és azért
6: ez tök fontos szerintem, ezt meg kell jegyeznünk, hogy volt egy nagyon súlyos helyzet, amit tudott kezelni a kormány tök új emberekkel, civilekkel, mit tudom én, mikkel.
5: Tehát, hogy van egy tartalék még az ő karakterében, dolog, hogy nem lehet tudni, mivé forja ki magát.
4: Meg azért az is benne van, hogy azért vannak szakemberek, tehát a Paksnál is azért, amikor megnéztük, hogy kivel mutatta meg az erőművet, az nyilván nem a vezetővel, hanem a szakmai helyettes nem a vezetővel, nem a Fidesz által kinevezett főnökkel.
1: Mennünk kell tovább, mi hazánkkal foglalkozunk, de előtte még a vagyonvisszaszerzésre vonatkozó egy nagyon friss hír, ami adásunk előtt néhány perccel jött ki, hogy átalakul az MNB botrányhoz köthető cégbirodalom, és Matolcsi Ádám vezérigazgató lesz. Tehát lesznek még itt azért azt gondolom nehézségek, hogy kezelni tudják ezt az ügyet, vagy ezeket az ügyeket. Megdöbbentő, nem is hagyom, hogy reagáljatok rá, de lehet, hogy nem is tudtok rá.
4: Nem, most lefagytunk.
1: A mi hazánk képviselői kizárólag eljárásjogi és házszabályi aggályokra hivatkozva maradtak ülve a roma holokauszt áldozataiért tartott parlamenti megemlékezés alatt, és a politikai ellenfelek szerint a gesztus valójában a radikális szavazótábornak szóló tudatos provokáció volt, illetve üzenet, hogy még veletek vagyunk, de ez ilyen kettős játéknak tűnik, nem? Hogy a polgári középtábornak is, és nekik szólt a magyarázat, hogy házszabály, de közben meg azért történik egy összekacsintás a széljobbal is, hogy még azért itt vagyunk.
4: De az a baj, hogy ezt másodszor csinálták meg, tehát a parlamentnek az alakulülésén, ugye a sükkösdi tamburás rácok, a sugó tambura zenekar, amikor bevonult, ők kivonultak, és ott is arra hivatkoztak, hogy megcserélték a sorrendet, és ők azért vettek ki, mert hogy ők előbb jöttek.
6: Egyébként tényleg lehetnének őszintébb.
4: Ez a botrány, akkor vallják be, hogy akkor ők
5: rasszisták. Nem, de igény volna rá.
4: Igen, tehát hogy egyébként szégyenteljes, és valahol eddig korábban én ellene voltam annak a jogszabálynak, ugye, amit az alaptörvény behozott, hogy 3 ciklus után a képviselőknek új munkát kell keresniük, de most így, hogy most ezáltal a Dúró-Dóra meg a Novák előtt kiesik, most már kezdem megszeretni az új szabályt.
1: Egyébként jó volt ez az ügy, hogy nem jelentették be, hogy lesz egy ilyen megemlékezés a Tisza számára, mert szerintem a Tisza számára is lehet, hogy előnyös, ha meg tudja mutatni a társadalomnak, ugye a nagy jobboldali tömb számára, hogy tessék, hát ők még mindig ugyanazok, tudjuk ki.
4: Ez azért történt, mert augusztus 2-án volt ugye a Nemzetközi Roma Holokausznak az emléknapja, több százezer romát írtottak ki a koncentrációs táborokban, több ezer magyar honfitársunk is mártírra volt, és ugye ezt nem tudták a válsághelyzet miatt ezt az ünnepséget, vagy ezt a megemlékezést megtartani, és ezért csúszott szerintem most augusztus.
5: Ugyanakkor az fontos megemlíteni, hogy a Holokauszt Emlékközpontban volt egy megemlékezés, ahol Tar Zoltán is részt vett egyébként, tehát nem csak a parlamentre szűkült ez, és azt gondolom, hogy ugyanakkor ennek nem kellene, hogy kérdésnek lennie, hogyha éppen hirtelen egy képviselőnek eszébe jut ez, akkor is mindenkinek fel kell állnia, persze. És én abban bízom...
4: Ha meghallom a himnuszt, akkor...
5: Igen, és abban bízom, hogy előbb-utóbb eljut oda a magyar társadalom, hogy nem lesz érdemi embercsoport, akinek ez szimpatikus lesz, és remélem most már nagyon kopogtat ez az időszak.
1: Hát valaki a nélkülednél áll föl, úgyhogy...
4: Igen,
5: hát de nem zárják ki a kettő egymást, fel lehet állni.
4: De azért a nélküled az azért...
5: Nem zárják
4: az
5: ki.
4: Mégsem egy fasiszta dal.
5: Igen.
4: Mondjuk nyilván egyfajta Fideszhez kötődő... kíváncsi vagyok most egyébként, hogy a válogatott mérkőzéseken most Presserdóta lesz,
5: én,
4: vagy
5: én nagyon
4: vagy
5: szerettem marad. A tavalyi Pride-on, amikor a kétfarkúak rákezdtek a nélküledre a mi hazánkosaknak, és én azt önazonosan énekeltem.
1: Oké. Oktatással, gyermekeink jövőjével foglalkozunk.
7: A közoktatásért felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot küldött ki az iskoláknak, amelyben a gyermekbarát iskola kezdést és a 35 perces órák bevezetését javasolja. De az alsósok házi feladat korlátozása, a fejlesztő visszajelzések és a bántalmazás megelőzés is szerepel a javaslatok között.
8: Nagyon komoly szándékunk van arra, hogy az intézményi szintű gyermekvédelem meg tudjon jelenni Magyarországon.
7: A Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkára úgy látja, gyermekjogi szempontból problémás a jelenlegi rendszer.
9: Kérlek szépen dolgozz páros munkában.
7: Az egészséges fejlődéshez pedig szükség van a kellő pihenésre, szabadidőre és játékra. Ezért nagy előrelépés lesz, ha ezek a javaslatok megvalósulnak.
1: Nézzük a napkérdését, kivételesen mielőtt kitárgyalnánk a témát, szeretném nektek is megmutatni a kommenteket, mert nagyon beszédesek. Így szólt, hogy ön szerint indokolta a tanítási órák hosszát 35 percesre csökkenteni? Nem történt változás, ha jól emlékszem. 79% az igen, és 21% pedig úgy gondolja, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szívet melengető. Nézzünk kommenteket, hogy miként vélekedtek azok, akik írtak nekünk, és köszönjük szépen ezt a sok-sok írást, amely megszületett, néhányat kiválogattunk. Andrea szerint, illetve ő azt írja, tanítónő voltam 40 évig, bizony egy első osztályos nem bír 45 percig figyelni, semmi átmenet nincs, szeptembertől napi 5, itt annál 6 órája is lehet, nagyon megterheli őket. Erzsébet nem, 35 percig is lehet rosszat csinálni, és 50 percig is lehet jót csinálni, inkább változtatni kellene a 45 perc alatt a módszereket, témát, az ismeretek tálalását. Zsóka, első két évben jó lenne, továbbiakban ki kellene kérni a pedagógusok véleményét, már tovább is gondolta ezt. László, felnőtt három nemzeték 45 perces tanórák alatt, nem értem, hogy miért kellene ezen változtatni. Mi lesz a következő 20 perc? Jaj, nekem. Nóra, igen, ez a generáció már koncentrációzavaros és hiperaktív, Gaba szerint pedig szerintem igen a válasz, hiszen akkor hogyan bírná a gépezést és a nyomogatást hajnalig, ha a suli lefárasztja. Értjük az iróniát. Na, melyik tetszett nektek a legjobban, vagy melyik vélemény áll hozzátok a legközelebb?
4: Én hozzám az a vélemény áll közel, hogy ez egy szuper ötlet, mert hogy az iskolák eddig nem arról szóltak, hogy a gyermeknek jó legyen, hanem arról szólt, hogy majd mi megneveljük azt a gyereket. Tehát, hogy fontos lenne egy teljes koncepcióváltás, hogy a gyerek jól érezze magát az iskolában, szeressen oda járni, többet mozogjon, többet legyenek iskolán kívüli programok, hogy ne a padban üljön, és ott egész nap gubbasszon, és a végén gerincverdülése lesz. Tehát, hogy minél több mozgás, minél több...
6: Minden napi testnevelés óra van.
4: Nem tartották, mert jött az elméleti test.
6: De ez megint ilyen látszatintézkedés, tehát, hogy én azzal értek egyet, hogy...
4: ez egy ajánlás, hogy nem kötelezik. kötelező.
6: Ez nem kötelező. Zárójelben megjegyezném, eddig is volt rá lehetőség. A csúnya diktatúrában a pedagógus csinálhatott volna 35 perces órát, nagyon-nagyon kevesen éltek vele, éppen azért éltek vele kevesen, mert ez megint óraszám csökkenést jelentett, és eddig se 45 perc alatt se tudta megtanítani, írni, olvasni, vagy tudtuk megtanítani a gyerekeket írni, olvasni, 35 perc alatt meg még inkább kevésbé tudta volna megtanítani. Azzal értek egyet, hogy nem a perc számít, hiszen 45 perces órát is fel lehet darabolni, ott is lehet játszani közben, ott is lehet ilyen-olyan feladatokat adni, és 35 perces órát is nagyon el lehet rontani, és frontálisan lehet tanítani. Sőt, miért kellenek egyáltalán tanórák az alsóba? Miért nem bízunk
1: miért kell iskolába menni, azt fogod mondani.
6: Miért nem bízunk a pedagógusra, hogy struktúrálja a napot, hiszen van, amikor a gyerek tud figyelni 30 percet, 40 percet, van, amikor olyan feladat van, amikor igen, akár másfél órát is folyamatosan kell csinálni, mert egy kísérletet csinálnak, vagy eszközöket kiosztanak, vagy mit tudom én, mit csinálnak, vagy egyáltalán van, amikor meg nem, amikor látja, hogy meleg van, hideg van, indisponáltak a gyerekek, akkor rövidítsük le, tehát, hogy a pedagógusnak adjunk nagy önállóságot, és változtassuk meg a módszereket, nem azért nem, azért utálják meg a gyerekek az iskolát, és azért, és nem azért bocsátanak ki funkcionális analfabétákat, mert 45 perces az óra, nyilván. Hanem valamit nagyon elcseszünk.
4: Hát ez nem önmagában kell nézni, hanem egy egész rendszer szemléletben. Most az első dolog az volt az oktatási kormányzatnak, hogy meg kell szüntetni ugye a Klebersberg intézetet, és ezt a központosítást ugye a tankerületek vezetőinek a leváltása.
5: És hát biztos vagyok benne, hogy
1: egyébként ezt... Még nem szüntették meg,
5: de átalakítják jelentősen. Így.
4: Hát úgy. Igen.
5: De ez is nagyon fontos önmagában, hogy nem rögtön egy oktroját, innentől kezdve ez lesz is így 35 perc, hanem hogy ez gondolom innentől egy nagy komoly vita indul el a társadal, és egyáltalán bedobnak egy erős követ a vízbe, szerintem ez egy erős kijelentés, hogy akár 35 perces is lehet, akkor mindenki megrázza magát, és akkor elkezd gondolkodni, hogy mit is lehetne csinálni, és abban bízom, ez lesz, de hogyha jól értem, ez nem mindenkinek szólna 35 perc, hanem csak ez az alsónak.
6: Ajánlás, igen, meg az alsóban.
1: Hát az is elég sokat jelent, azért tegyük hozzá, hogy nem csak a 35 percről beszélünk, hanem ebben benne van az is, hogy nincs házi feladat.
5: Igen, vagy nem vagy kötelező.
1: Iskolán kívüli. Igen.
6: De ugye megint ne egyik napról a másikra csináljuk.
5: Mondani, hogy mondtad, hogy miért vannak egyáltalán tanórák, hogy itt az is benne van ebben, hogy ilyen blokkosítva legyen, hogy lehet, hogy 35 perc nyelvtan, aztán irodalom, vagy hát mondjuk alsóban nincsen irodalom, de hogy úgy értve, hogy egy téma köré, meg a projektszerű oktatás, tehát hogy tényleg egy új koncepció születése.
1: Sokat fogunk még beszélni az oktatásról, majdnem engedtem, hogy akkor tovább gördítsük még ezt a témát, de szeretném egy kicsit a Sziget Fesztiválról is beszélni, arra még maradt néhány perc.
10: A hirdető táblák szerint egy hamburger átlagosan 4000, egy hotdog 2800, egy girosz ára pedig 5000 forinttól indul. Az italok áránál volt idén a legnagyobb a változás. Egy fél literes csapolt sör például napközben 1600 forint, 6 óra után viszont már 1900. Ezért a magyarok többsége inkább a szigeten kívül vagy a benti élelmiszerboltban vásárol. A fesztiválon most is megtalálható a pár évvel korábban bevezetett fixáras ajánlat. Ez alapján minden vendéglátóhelynek kínálnia kell legalább egy maximum 3500 forintos ételt. A Sziget nem hivatalos mínusz egyedik napján pedig Sebestyén Balázs kelet-német DJ alteregójaként lépett fel, becslések szerint 65 ezer ember előtt. Ez a pénzcentrum számításai szerint másfél milliárdos bevételt jelenthetett a szervezőknek. Így a legalább 24 ezer forintos belépőjegyekkel számolva a műsorvezető nagyjából 3-400 millió forint nyereséggel zárhatta az estét.
1: Igen. Ezt szeretjük hallani, nem, amikor valaki meggazdagszik. Egy retro buliból 65 ezer ember.
6: És meg is érdemli, hát aki meg tud mozgatni 65 ezer embert, és le tud nyomni egy nem tudom hány órás.
1: De mi az oka ennek? Inkább ezt próbáljuk megfejteni.
5: A DJ világ
6: fogalmam sincsen.
1: Nincs oda?
5: A DJ világ magyar tétele.
4: Egy népszerű celeb. De ezt tegyük hozzá, hogy ez nem a Sziget Fesztivál része, tehát a Sziget Fesztivál ugye a mínusz egyedik nap a Brody este indult, és aztán ma pedig meg a régi sztárok vannak. Én holnaptól kint leszek egyébként 3 napig a Sziget Fesztiválon, a Civil Szigeten, egy bírói egyesülettel, az Üde Egyesület, amin vezetek, ez az Ügyvédekkel, a Demokratikus Jogállamért Egyesület, és Zaher Gábor lesz a vendégünk 2 órakor, úgyhogy aki kilátogat a Szigetre, egy bíróval és Zaherrel fogunk beszélgetni egy kis reklám, ugye a drogprevencióról elsődlegesen, meg arról, hogy miért nem működött a lelőző kormánynak a büntető politikája.
1: Te örültél, hogy ezt a témát akkor
4: behoztam.
6: Ezt nagyon. Én biztos, hogy ez neki értekesebb dolgot az a szigeten.
1: Az lett volna a következő kérdésem.
4: Persze, ez csak napközeli program.
1: Hallottunk. Elég volt, köszönjük szépen, majd valamit utóbb kiírunk. Akkor igazából nem hozzád szól a kérdés, hogy ilyen energiaválság idején, és akkor mégiscsak kicsit egy ilyen kis populista kérdéssel jelentkezem, hogy ilyen energiaválság alatt az, hogy van Szigetfesztivál, ilyen árakkal, ilyen fogyasztással, ennyi műanyag, pohárnak, vagy nem tudom, szemétnek a felhalmozásával, ez oké-e, vagy nem oké nektek?
5: Hát nekem az elmúlt napokban egy a Hont Andrási körhöz tartozó újságíró vetette fel a saját oldalán.
1: Neve van.
5: Való Gábor, de hogy azóta azon pörgök, hogy én ezt végtelenül demagógnak tartom. Tehát, akkor az autógyárakat miért nem állítjuk le, mert hogy az öt szerkesztősége nem tud otthon kertet locsolni, mondjuk ha ők locsolnának, lehet, hogy attól nem dőlne be Paks, de hogy...
4: Na, bocsánat, egyébként most részben leálltak, azt hiszem a Suzuki.
5: De hogy a lényeg, tehát hogy ez annyira demagógia. Sziget az egy nagyon nagy beruházás. Az, hogy a BKK például komolyan minden elé helyezi, hogy az működjön a Sziget, az nem azért, mert a kollégák unatkoznak nyáron, hanem mert az egy nagyon fontos esemény.
1: És adóbevétel, akár a fővárosnak.
5: Tehát, hogy megjátszhatjuk magunkat, de hogy ez nem arról szól, hogy most Sebestyén Balázst hallgatjuk.
6: Szerintem innen. Legyünk büszkék erre, tehát végre ne azon siránkozzunk, hogy ez mennyibe kerül a hamburger, meg mennyibe kerül a, nem tudom, kell előtte enni, és akkor meg kicsit alapozni, és akkor úgy menni, mi is úgy mentünk bulizni. Legyünk erre büszkék. Nagyon jó, hogy van ez a Sziget. Ez egy nagy magyar brand. Semmiféle válság nem tudta elsöpörni. Megvette egy külföldi cég, és amikor, hát jól ráfázott, mert ugye utána jött a Covid, nem tudott vele mit kezdeni, nem tudta megújítani az egészet. Most visszajöttek az alapítók, és újra alapították, és újra csinálják, mert ez csak itt tudják megcsinálni, és csak azok, akik ismerik ezt az országot, ezt az egész gondolkodást, ezt az egész struktúrát, és mennyire szép dolog az, hogy a Brodynak volt egy napja, és én hallgattam a kertemben, mert azért Óbudára
1: zajkárosult
6: vagyok, igen, de mindegy, tehát hogy elhangzottak ezek a dalok, végig énekelték a fiatal alkotók, tök jó dolog, az is jó, hogy egy ilyen 65 ezer ember kimegy egy ilyen retro DJ, vagy retro zenére, nagyon jó, világsztárok jönnek, dolgozhatnak, rengeteg ember dolgozhat, a taxis, aki hozott, mondja, hogy hát holnap mindenki ott lesz a Sziget Fesztiválon. Egy csomó ember tud pénzt keresni vele, mi meg büszkék lehetünk rá, lehet, hogy mi nem megyünk át, mert meghallgatunk titeket.
1: Az is elhallatszódik oda,
6: igen,
1: lehet.
6: Igen.
4: Lesz mikrofon.
6: De egyébként hozzáteszem,
4: hogy rengeteg külföldi jön Magyarországra, tehát a Sziget
6: ezt
4: lakók
6: a márkát ismerték Magyarországról.
4: Úgy, ahogy a Hungaroring, gyakorlatilag egy ilyen multikulti.
1: Igen, de ahhoz nincs viszonyunk, hogy ez nyugat-európai fizetésekhez van szabva.
6: Arra
4: van diákjegy, magyar diákok olcsóbban mehetnek. Tehát van kifejezetten most az idei fesztiválra, és ezt mondom a fiataloknak is, akik nézik, vagy a szülők, majd a nagyszülők mondják el a fiataloknak. Tehát még a diákjegyből még lehet kapni.
1: Beépített embert sejtek itt a köreiben. Kinek dolgozik ez az ember? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziget Fesztivált kibeszéltük, akkor minden rendben van, legyünk rá büszkék, legyünk Sebestyén Balázsra is büszkék. Legközelebb azért még kicsit rágjuk ezt a témát, és lehet, hogy a héten még feldob majd olyan híreket a Sziget is, amivel érdemes lesz foglalkozni, és ugye volt drog probléma is például Sebestyén Bulián. Mindenki vigyázzon magára, azt hiszem, ezt tudom mondani a fiataloknak, időseknek is, aki oda kilátogat, és legyünk résem, mert bármi rossz megtörténhet. Viszont látásra holnap is lesz aktuális.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm az egész szerkesztőség nevében a Start minden kedves nézőjét. 8 nagyon érdekes interjút szerveztek a kollégák szertágazó témákban. Lesz itt szó a média helyzetről, az energiakrízisről, a vendéglátás helyzetéről, önkormányzati ügyekről, sportról, kultúráról. De egy olyan beszélgetéssel indítunk, amiről még fél perccel ezelőtt sem gondoltam, hogy kapcsolódik az előző kormánypárt, a Fidesz választási stratégiájához. Nevezetesen nem tudom, hogy önök hinnék-e, de van összefüggés a magyar kocsmakultúra hanyatlása és a háborús pszichózis között, illetve az étterembe járás és a háborús pszichózis között. El fogunk jutni a beszélgetésben erre a pontra, és ígérem. Itt van velünk Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt,
1: köszönöm szépen, hogy eljött. Azt a címet adtuk ennek a beszélgetésnek, hogy összeomlóban a magyar vendéglátás. Ön pedig azt mondta, hogy ez azért egy picit szenzációhajhász, de mégis a számokra nézve van alapja, hiszen 51 ezer vendéglátóipari egységünk volt ezelőtt 6 évvel, vagy volt az országban, mostanra ez a szám 42 ezerre csökkent, tehát 9 ezer ilyen egység szűnt meg. Kezdjük három egység, illetve részterülettel, kezdjük mondjuk a kocsmákkal. Hanyatlik a kocsmakultúra.
2: Bocsánat, visszatérve egy kicsit a címre, tehát nem összeomlóban, hanem nagyon nehéz helyzetben van a vendéglátás. És ez tulajdonképpen a pandémia kezdetével indult el az a mély repülés. Aztán ennek a részleteit most nem szeretném senkinek a terhére elmondani, de az biztos, hogy a pandémiából nem tudtunk felállni. Azért nem, mert megváltoztak a vendéglőbe, étterembe járási szokások, megváltozott a költési szándék, a költési kedv és lehetőség. Az emberek sokkal spórolósabbak, sokkal jobban félnek attól, hogy mi lesz velük, és mi lesz a jövőben. Tehát azt a lehetőséget, amely egyébként a rendelkezésükre állna, hál' Istennek Magyarországon nincs jelentős mértékű munkanélküliség. Tehát az embereknél van pénz, csak nem mindig elég arra, amire mi szeretnénk, tehát például a vendéglőbejárásra. Az, hogy a kocsmakultúra miért kezd kimenni a divatból, és miért fog megszűnni, és ez a trend, ez sajnos úgy tűnik, hogy megállíthatatlan, egyértelműen egy társadalmi változásnak a következménye. Van, aki ennek örül, persze azok a feleségek, akiknek a férjük nem megy a kocsmába, mert nincs hova, és vannak természetesen, akik ebből éltek, és nagyon sok esetben annak a kis mikroközösségnek a központjaiként működtek, azoknak ez nem egy szerencsés változás, hiszen megszűnik a megélhetésük.
1: Bocsánat, hogy itt megakasztom, de azt írták a háttér anyagban, hogy ez a jelenség hasonlít arra, ahogyan a kávéházi kultúra változott meg, hogy a kávéházak száma csökkent és áttevődött a társadalmi élet más területekre. Tehát éppen tudhatták volna a kocsma üzemeltetők, hogy rájuk is ez a sors várhat. Nem akarom őket felelősíteni, de hát végül is kifeleljen a saját életért, hanem az adott
2: ember. Én gratulálok mindenkinek, aki azt gondolja, hogy egy kocsma tulajdonos avval kezdi a napját, hogy kinyitja az újságokat, és a trendek felől érdeklődik, és vizsgálódik, sőt, még a jogszabályokat is figyeli, a jogszabályváltozásokat, ami alapján őt majd ellenőrizhetik az adott területnek az ellenőrei. Tehát Igazából sok mindent kellene csinálni, de legfőképpen megélni. A mikrovállalkozások jellemzőek a vendéglátásra. 99%-a egyébként KKV, a vendéglátós társadalomnak. És a 90%-a a mikrovállalkozás. Ez azt jelenti, hogy nincs több, mint 10 alkalmazottja egy-egy vállalkozásnak. Ezek jó szakemberek voltak. És ezek a szakemberek, ezek képtelenek minden területen 100%-ig helytállni. Többek között például társadalomkutatással foglalkozni.
1: Tehát
2: hogy
1: őket
2: valóban igény lesz-e arra, amit csinálnak. A társadalom változása hozta a kávéházak kimulását is 100 évvel ezelőtt, és én azt gondolom, hogy ezért nem sírnunk kell, hanem valójában tényként fölfogni. Azonban azoknak, akik ebből éltek, azoknak egy komoly probléma.
1: Ez a 40 ezeres számból hány vállalkozást érint a kocsmák számban? Nagyjából mennyi?
2: Én azt gondolom, hogy 40 nem vállalkozás, hanem 20 ezer vállalkozás van, 40 ezer üzlet, amit az elején felvezetőben mondott, az az üzletek darabszáma, tehát átlagosan vállalkozásokként 2. Természetesen ez így nem igaz, van, akinek a jó döntő részének csak egy-egyet üzlete van, nagyjából körülbelül 20-30%-a. Mert hívhatjuk ezt kocsmának, vidéken ez egy természetesen bevett szokás, vagy szóhasználat, de Budapesten szórakozóhelynek is mondhatjuk, gyakorlatilag majdnem ugyanaz, a célja talán egy kicsit más, de a lényeg, hogy főleg itt a árusításból él.
1: Jó, akkor nézzük az éttermeket. Azt olvasom, hogy ma már legfeljebb 2 fogást vesznek, vagy kérnek a vendégek, túlnyomó részt vége van annak, hogy végezzik az étlapot, és még jó sokat isznak is. Nyilván a nap végén oda jutunk, hogy azért, mert kevesebb pénzük van, nem? Vagy van pénzük?
2: Reméljük, nincs vége annak, hogy csak 2 fogást tesznek, hanem ez még visszahozhatja az eredeti vendéglőbe járó szokást, azaz... Hogyha egy család elmegy, akkor nem a pénztárca oldaláról közelítik meg annak a költésnek a lehetőségét, amit szeretnének elfogyasztani, hanem megnézik azt, hogy egy leves, vagy előételt, főételt, desszertet is fogyasztanak, és esetleg a család fő az ihat egy pohár sört, vagy egy megihatnak a feleségével egy üveg bort.
1: Így mulat egy magyar úr.
2: Hát az mulatástól messze van, de egyébként ezek a szokások egy természetes spórolási folyamatnak az eredményei, ezek a szokásváltozások. Tehát magyarul az a kosár összeg, azaz, ez csúnya szó, de az egy főre jutó fogyasztás sajnos nem növekszik, jó esetben stagnál bizonyos helyeken.
1: Ígértem a nézőknek, hogy az összefüggést a Fidesz kampány és a most hallott szomorú tények között fel fogjuk villantani. Szóval mi ez az összefüggés?
2: Hát én azt gondolom, hogy mindenkinek a nyakában az elmúlt időszakban, és itt nem az elmúlt 3-4 hónapra gondolok, hanem előtte levő időszakra, olyan mennyiségben ömlött a negatív életérzést kiváltó információ áradat, és ez tulajdonképpen a média felelősségét helyezi előtérbe, hogy elkezdtek az emberek félni a jövőjüktől, és a jövőbe vetett hitük az azt diktálta, hogy nem szabad költeni. És miben kezdenek el először spórolni? Abban, amiben úgy érzik, hogy jelentős problémát nem okoz, hogyha nem mennek étterembe. Nekünk igen, nekik kevésbé, mert megveszik azt az ételt a boltokban, és az alapanyagokból készítenek valamit otthon.
1: Tehát a háborús kampány levét többek között önök.
2: Többek
1: ez
2: között
1: az ágazat is
2: egészen meg. Egészen biztosan vannak olyan ismerőseim, akinek például elmondta, hogy a feleség elkezdett konzerveket vásárolni. Abban az időszakban, amikor ezt hallotta. Pedig egy jól menő és tehetős...
1: Ha majd jönnek az ukránok, hogy legyen konzerv.
2: Pontosan, meg a bizonytalanság az, hogy lesz-e áram, lesz-e étel, hozzá lehet-e jutni, nem ürülnek-e ki a boltok, tehát ez mind-mind borzasztóan. És én azt gondolom, hogy hála Istennek ezen már túl vagyunk, de ebből a mély letargiából ki kell szállódni, és újra visszatérni a normális kerékvágásba, azért egy nehéz folyamat.
1: Van még egy percünk, beszélünk a Balatonról, voltam ott néhány napját. Egyrészt 20 centis a víz nem igazán inspiráló és vonzó, másrészt tényleg negyedház, harmadház volt legalábbis hét közepén. Azt olvasom itt, hogy 15-20%-os a forgalom visszaesés, viszont az éttermi árak azért elég combosak.
2: De könyörgöm, nálunk nem állnak meg az ajtóban az infláció hatásai, tehát azok az energia árak, amelyek ránk vonatkoztak, csak a jópofa, bocsánat, a jól hangzó propaganda a következtében a lakosságra nem. Azok az energiárak nálunk csapottak le, azok a különbségek, amit nekünk kellett vállalkozóknak kifizetni.
1: Tehát a 7-szeres energiaár a vonal fölött.
2: Nem részletezném bizonyos energia fajtánként különböző, de az biztos, hogy körülbelül az energiaár hasonló, mint Ausztriában, hasonló a munkabérigény is, hasonló már, és az alapanyagárak is. Hát ez a három pillér adja a kalkuláció lényegét és az alapját, és hogyha ezek magasak, akkor indokolt lenne emelni. Ha ezt megtettük volna, már jóval több üzlet kellett volna, hogy bezárjon.
1: Kovács László elnök, a Magyar Vendéglátóipar Testületétől köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egyetlen köztársasági elnök jelöltről szavazhat holnap a parlament, miután csak a Tisza tudott több mint 40 képviselői aláírást összegyűjteni Baka András számára. A Mi Hazánk korábban Tóth Máté energiajogászt jelölte a posztra, de őt csak az ellenzéki párt 6 fős frakciója támogatta, ami kevés volt a jelöltséghez. A helyzetet Galgóczi Eszterrel és Szentpéteri Nagy Richárddal elemezzük. Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vététét kérik az iskoláktól. Vendégünk Knausz Imre oktatáskutató. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság a Hajógyári szigeten történt drogügyben. A közösségi médiában megjelent beszámolók szerint több ember italába is kábítószert tehettek DJ Oti szombati koncertje alatt. A sziget szervezői az esettel kapcsolatban azt közölték, felháborították őket a történtek. Krisztu Gábor addiktológussal beszélgetünk. Kötelező vezetői kompetenciamérést vezetnek be a színházigazgatók esetében, közölte a kulturális államtitkár. Nagy Ervin hangsúlyozta, zéró toleranciát hirdetnek a hatalommal való visszaéléssel, a toxikus munkahelyi légkörrel és a zaklatás minden formájával szemben. Közben az Új Színház és a Madách Színház esetében is új vezetői pályázatot írtak ki. Szirtes Tamást kérdezzük.
2: Kezdődik a hét, kezdődik az egyenes beszéd hétfő este. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok. A stúdióban itt van már Galgóczi Eszter, a Forrás Társadalom Kutató Intézet elemzője és Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász politikai elemző. Jó estét, szervusztok. A hétvégén kiderült, hogy ki lesz a Tisza párt államfő jelöltje, Baka András, szóval minden valószínűség szerint ő lesz az államfő, azért valószínűleg ezt megelőlegezhetjük. Mit szóltok a jelöléshez először, és mit szóltok a névhez?
3: Igen, hát alapvetően nagy meglepetés lenne, hogyha végül mégsem ő lenne. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogy már megvan a jelölt, meg lesz a kinevezése, akkor az a része, hogy ez hogyan zajlott a kinevezés, hogy hogyan zajlott a kommunikációs baki még ugye a Polgár Judit esetnél, ezek már inkább a feledésbe fognak merülni. Nyilvánvalóan itt voltak a társadalmi egyeztetés léte, nem léte és mivel léte körüli viták, amelyek én azt gondolom, hogy innentől kezdve lehet, hogy több esetben is fel fognak merülni, de ez a köztársasági elnök választás ez nyugvó pontra ért innentől kezdve, és azt gondolom, hogy már csak azért is, mert egy olyan jelöltet választott végül a Tisza magának, aki egyrészt azt az elvárást, amit Súlyog Tamás nem tudott beteljesíteni, vagy ami a leginkább hangsúlyos volt abban, hogy neki miért kell mennie, hogy olyan esetekben, amelyekben ki kellett volna állni az emberekért, vagy szembe kellett volna helyezkedni a kormánnyal, ugye ezt ő megtette még a 2010-es évek elején, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy sokan bízhatnak benne, hogy most sem báb köztársasági elnökként fog működni, hanem szakmai véleményét mindig ki fogja tudni fejezni, illetve hát ugye az ő alkotmánybírósági eltávol is egy ilyen keretbe foglalja, tehát még egy politikai sztoriként is nagyon jól működik, hogy végül miért ő az, aki a köztársasági elnök szerepére a legmegfelelőbb.
2: Sok kérdésem van még hozzátok ezzel kapcsolatban, kitérünk majd még a jelölési folyamathoz, meg a társadalmi egyeztetéshez. Richárd, először is tőled a jelölthöz, magához, mit szólsz, mi a véleményed Baka András jelöltségéről?
4: Nyilvánvalóan kiválóan alkalmas erre a feladatra, egészen bizonyosan átmeneti korszakban élünk, az alkotmányos demokrácia kiépítésének útján vagyunk. Az ő kvalitásai és előképzettsége, sőt a múltja is, ahogy hallottuk, alkalmasra teszi a feladatra, annál is inkább, mert tényleg szimbolikus, hogy annak idején a legfelsőbb bíróság éléről eltávolították, kényszerűen onnan távozott, és most egy magasabb pozícióban visszatér. Szóval az egésznek jó, úgy mondjuk az aurája. A jelölés az kezdeti bizonytalanságok attól eltekintve ugyancsak megfelelően zajlott, volt egy bizonyos fajta egyeztetés, egy bizonyos fajta konzultáció, komolytalanságok is ilyenkor vannak. Az intézmény, a köztársasági elnöki intézmény elég komoly ahhoz, hogy túl sok komolytalanságot ne bírjon ki. Ez még így elment, és valóban, hogyha pontot teszünk a dolog végére, akkor akkor végre befejeződik ez a szaga, annál is inkább, mert hogyha nem számítjuk a kampányban elhangzott ígéreteket, akkor a választás éjszakáján elhangzott ígérettől számítjuk az időszámítást, akkor azt látjuk, hogy a négy hónap telt el, mire a köztársaság elnök elfoglalja a hivatalát, bár jelezzük, hogy az Alkotmánybíróság csütörtökre kitűzte annak a beadványnak a tárgyalását, amelyet a Fidesz-KDNP frakció az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban benyújtott, és ez nagyon is érinti, az egyik beadvány kifejezetten érinti az előző államfő súlyok eltávolításának ügyét. Azt remélhetjük, hogy az Alkotmánybíróság nem fog mondani semmit érdemben a dologról, és akkor valóban véget ér.
2: Mi van, ha mond? Augusztus. Akkor folytatódik ez a szága?
4: Hát, hogyha mond, akkor az egy kifejezetten alkotmányos válság, mert ugye módjában állna, de mondom, nem ennek adunk esélyt most, módjában állna megsemmisíteni az alaptörvény módosítást, és akkor az egész, hát nyilván, sőt, extunk hatályát, tehát visszamenőleges hatályát, úgyhogy az nagyon, ne kívánjuk magunknak. Inkább az lenne jó, hogyha elkerülnénk ezeket, már csak néhány napot kell kibírni, párat kell aludni, és augusztus 20-án itt új államfő lesz, és az már valóban a következő, a majdnem megszülető alkotmány hatályba lépésének napjáig lesz hivatalban. Remélhetjük, hogy az a munka annyiban azért elhúzódik, hogy kellő komolysággal elvégezhető, és akkor megszületik.
2: Mennyire lesz nehéz dolga, ha már ezt említetted? Enyhén szólva is megtépázott az államfő pozíciója, ugye ezt kellene helyreállítani, örködni az alkotmányosság felett, megteremteni a sokat emlegetett nemzeti egységet. Miközben, ha alkotmányozás jön, mert pedig ugye ősztől jön az alkotmányozás, akkor ez egy ideiglenes pozíció, a mandátum is rövidebb lehet. Mennyire lesz ez nehéz feladat most?
3: Alapvetően én azt gondolom, hogy egyszerre nagyon nehéz, és valamelyes szinten könnyű is lehetséges. Azért, mert a Fidesz működésében azért azt láthattuk, hogy nem az intézményeken volt a hangsúly, tehát egy demokratikus jogállamban alapvetően az intézmény kezeskedne a függetlenségről. De az intézmények vezetésére a Fidesz egyértelműen káder embereket küldött, tehát ott sokkal fontosabb volt a személy maga, és az, hogy lojális legyen a párthoz. Aztán láthattuk ugye, hogy a köztársasági elnökök sorának gyakorlatilag azért Nem volt szerencsés a választás, mondjuk így finoman, ugye ketten lemondtak, egyetlen mondattak most, és csak egy volt, aki kitöltötte a pozícióját ilyen szempontból. Még az a szimbolikus fellépés, szimbolikus szerep, ami a köztársasági elnököt jellemezte volna, még az is sokak szemében egyébként már egyre inkább nevetségesé, vagy legalábbis nem olyan fontossá tudott válni. És ilyen szempontból talán az a könnyebbség, hogy sokan érezhetik, hogy ennél csak jobb lehet, tehát gyakorlatilag nagyon nagyot nem kell ugrani, hogy ezt a létszetet lehessen lépni. Miközben viszont az a nagy nehézsége, hogy az intézménybe vetett bizalmat kell visszaépíteni. Nyilván ebben az időszakban egyébként ez nem csak a köztársasági elnökre vonatkozik, hanem gyakorlatilag ugye az egész magyar demokratikus rendszerbe vetett bizalmat ugyanúgy vissza kell építeni.
4: Igen, hát egy tényezőre, egy mérvadó személyiségre gondol a magyar közvélemény, amikor a köztársaság elnökről gondolkodik. Nem a kormányzás motorjának kell lennie, de nem is megakasztójának vagy fékjének voltak éppen, sőt, az a felfogás, mely szerint minél több törvényt küld vissza, vagy fordul az Alkotmánybírósághoz adott ügyekben, az annál jobb köztársasági elnök az illető, ez téves felfogás. Nem azért van államfő, kérdés, hogy egyébként miért van államfő, de nem ezért, hogy törvényhozásban ennyire benne legyen. Emlékeztethetünk arra, hogy a brit uralkodó például, ugye, a legutóbbi eset, amikor visszaküldött egy törvényt a parlamentnek, annak már több mint 300 éve. Hogyha majd kiépül az alkotmányos demokrácia, nem tartunk még ott, évek kérdése, lépésről lépésre, tégláról téglára épül ki, de ha majd kiépül, akkor alig, hanem a közvélemény is el fog fogadni egy olyasfajta államfőt, aki jelentős és mérvadó személyiség, de nem abban angazsálja magát, hogy mindenáron minden ügyben megszólal, amikor megszólal, akkor viszont súlyosan fog megszólalni.
2: Beszéljünk még a jelölési folyamatról, mondtam, hogy szeretnék kitérni veletek erre. Ugye társadalmi egyeztetést ígért a Tisza, mennyire látjátok ezt megvalósulni? És Fülöp Botontól a Népszavának nyilatkozott, hogy a vidéki prókátor hoztam egy idézetet. Ő azt mondja, hogy jobb jelölt nem is lehetne, mint Bak András, tehát nagyrészt megfelel a társadalmi egyeztetésnek, ami történt nagyrészt. Ő azt mondja, hogy a közösségi médiát olyan tömegek használják ma már, és annyira elterjedt, hogy az ottani visszajelzésekben nagyon sok minden leszűrhető. Valóban így van-e szerintetek, és ez már egy picit túlmutat az államfő személyén, vagy csak kizárólag ezen a társadalmi egyeztetésen. Ugye itt közös fotók voltak a jelölttel, vagy jelöltekkel, de nem lehetett tudni. Nem volt odaírva a fotó alá, hogy ő is lehet, ő is lehet, ő is lehet. Hát ezt nyilván tudta mindenki, de hát egyébként nem volt. Szóval erről mit gondoltok?
3: Távolról indítok, és szerintem ez két külön dolog, hogy mit jelent a társadalmi egyeztetés, ezt nyilván ugye törvény szabályozza, és annak alapján, majd kijavítasz, hogyha tévednék, de annak alapján minden, amit a kormány nyilvánossá tesz, és megkéri az emberek véleményét valamilyen formában, egy bizonyos időkeretben, én ugye emlékszem, hogy ez 8 nap áll rendelkezésre ilyenkor válaszolni, ez társadalmi egyeztetésnek minősülne. Most ez szerint a törvény szerint a nemzeti konzultáció az pont ugyanolyan társadalmi egyeztetés, mint amilyen volt mondjuk az alaptörvény módosításának a társadalmi egyeztetése. Ebbe, mivel ez egy ilyen gumi törvény, akár beleférhetne az is, hogy akkor Facebookon szavazunk, máskülönben viszont ugye itt volt egy olyan kommunikációs, mondjuk úgy baki, hogy úgy fogalmazott Magyar Péter, hogy ezt társadalmi egyeztetésnek lehetett érteni. Én azt gondolom, hogy ez volt az egyetlen következtetés, ami abból kijött, miközben ő, ha nagyon pontosan visszahallgatjuk, akkor lehet azt mondani, hogy nem pontosan így értette ezt a történetet. Itt szerintem, ami a legnagyobb probléma volt, hogy talán ők maguk sem döntötték el, hogy milyen irányba mennek, hogy akkor erről meg kell kérdezni az embereket, hogyha meg kell kérdezni, akkor hogyan kell ezt végigcsinálni. Ugye erre is volt valóban 3 hónap. Végül nem ezt választották. Valószínűleg a választók nagy része azzal, hogy a Tiszának van a fejében egy nagyon fontos jelölt, de amúgy lennének még mások, az is azt is nagyon pozitívan tudták volna fogadni, de itt a kettő közé estek be, ami ilyen szempontból nem volt szerencsés. Viszont még visszatérve erre a Facebookos visszajelzésre, vagy úgymond társadalmi egyeztetésre, azért itt meg előjön belőlem a kutató és a módszertanász. Nagyon értékes dolgokat lehet leszűrni, én azt gondolom, hogy a social media visszajelzésekből, de mindenki felhívja itt a figyelmet arra, hogy azért az embereknek egy része valóban aktív a közösségi médiában, azok, akik sokkal jobban figyelnek, követik az eseményeket, nagyon szeretnék megosztani a saját véleményüket, míg egyébként meg rengetegen egyáltalán nem szólalnak meg, reprezentatívnak, vagy bármilyen szempontból ténylegesen leírónak a teljes, vagy akár a féltársadalomra, azért nem alkalmas módszer a Facebook visszajelzéseknek az elolvasása.
4: Hát persze, hát az vetődik fel, hogyha egy miniszterelnök, kezdetben ugye a kampányban később miniszterelnök jelölt, aztán miniszterelnök, ennyire a politikai agenda élére teszi ezt a kérdést. És lépten nyomon Sulyog Tamás lemondatásával, eltávolításával foglalkozik, akkor gondolná az ember, hogy van egy jelöltje, aki a helyére áll. És az derül ki, hogy alig, hanem igazat mondott Magyar Péter akkor, amikor azt mondta, hogy neki nincs voltak éppen jelöltje. Ez érdekes, politika történetileg is, de el kell fogadnunk, hiszen a jelek azt mutatják, hogy valóban időközben jöttek ötletek a jelöltekre vonatkozóan, sőt, még azt is mondhatjuk, hogy talán a legutolsó pillanatban érkeztek jelölések a befutókra. Ezekben a különböző helyeken, ahol vitatva volt, hogy ki legyen, itt alkalmas jelöltek tűntek fel, jó nevek kerültek elő, közvéleményünk jól érzékel, hogy milyen típusú államfőre lenne szükség a magyar hagyományok szerint is, meg egyáltalán a parlamentáris kormányrendszerben. De ezek közül 3-mal készült fotó, ezek közül egy egészen biztosan tudható, hogy nem vállalta. A másik úgy fest, hogy inkább egy másik pozíciót fog kapni, feladatot az alkotmányozással kapcsolatban, méltán. Nagyon várjuk ezt a folyamatot is, és ezt a pozíciót is. És végül a harmadik el is vállalta, és konszenzus teremtődött.
2: Miért nem lehet azt mondani, hogy a Tisza pártnak ő a jelöltje? Ő, és pont. Nagyon sokan mondhatják, hogy kétharmaddal megválasztották ezt a kormányt. Ők a felelősség, kormányozzanak, ők döntsenek. Miért kell mindenben egyeztetni a társadalommal feltétlen? Most nem arra gondolok, hogy oktatásban, stb. Következő témánk például oktatás lesz, ott a szakszervezetek kérik, sőt van már, hogy hiányolják, hogy nem egyeztetnek, tehát nem feltétlen erre, de nagyon sokan mondhatják, hogy mi szavaztunk, most megadtuk a bizalmat kétharmad alatti szapártnak, most mindenben ez lesz.
3: Nem, én alapvetően ezért is mondtam úgy, hogy szerintem ott a probléma az az volt, hogy nem volt meg a Tiszának a készterve. Mert bármi lett volna, tehát az, hogy társadalmi egyeztetéssel közösen kiválasztjuk, és annak mondjuk a módja, hogy mondjuk hogyan lehet vagy online szavazni, ez valószínűleg költséghatékonyabb, vagy hogyan lehet akár neveket bedobálni, vagy hogyan lehet a legkedvesebbet kiválasztani, hogyha ez késztervként van elénk rakva, az is fantasztikus lett volna a választók részére, vagy hogyha azt mondja Magyar Péter, hogy na, most ebben a pillanatban, hogy megoldottuk azt a helyzetet, hogy Súlyog Tamás már nincsen, a Tiszának igenis van a fejében jelölt, akár több is, és most mi arra kértünk ugye a választóktól felhatalmazást, hogy megoldjuk ezeket a helyzeteket. Ő lesz a köztársasági elnök, egy évre szól a mandátuma, vagy arra ugye az alkotmányozási folyamatra, és minden valószínűség szerint ezt pont ugyanannyira elfogadták volna az emberek, mint a társadalmi egyeztetést, és pont ez volt a probléma, hogy a kettő egymással szembe ment. Ilyen szempontból pedig én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a politika azért egy olyan játék is, mondjuk így, amelyben a kommunikáció nagyon fontos. Magyar Péter számára legalábbis ugye a kormány kommunikáció szerint nagyon fontos, hogy az emberekkel direkt kapcsolata legyen.
2: Igen, de bocsánat, aztán mindig lesznek olyan döntések, ami az egyik rétegnek tetszeni fog, a másik abszolút, nem, és majd a hangosabb réteg dönt esetleg.
3: Nem, abszolút, és vannak olyan kérdések, tehát ha még ezt a gondolatmenetet folytatni szeretnénk, amelyek az emberek számára nagyon kényelmetlenek, mondjuk a holnapi nappal kapcsolatban. Ugye azért nem volt még annyira régen a klímakatasztrófa, amit hál' Istennek túléltünk, és már nem lesz holnapi nappal kapcsolatban. Ugye azért nem volt még annyira régen a,

0: kifejezetten szimpatikusak lesznek az első lépésre. Ilyenekért valóban felelősséget kell vállalni, és én is azt gondolom, hogy a társadalmi egyeztetés az fontos, és szép, és ki kell, hogy alakuljon bizonyos kérdésekben, de lesznek olyanok, amelyeket nem háríthatnak át egyszerűen a választókra a politikusok.
1: Egy mondatot elbeszéltük itt az időt.
2: Volt is egyeztetés bizonyos fokig, meg nem is. Ennek most alig, hanem így kellett lennie, hiszen átmeneti korszakot élünk. Az alaptörvény nem frakciókhoz köti a jelölést, hanem egy meghatározott számú képviselőhöz méltán. És hogy egy jelölt van, az sem probléma. A legelső elnökválasztáson, ugye 1990. augusztus 3-án Göncz Árpádot ugyancsak egy jelöltként választották meg úgy, hogy minden frakció, mind a 6 párt frakciója őt jelölte. Talán az, hogy az államfő kifejezi a nemzet egységét, az már a jelölésben és a megválasztásban is megnyilvánulhat, nem, de itt most alig, hanem megnyilvánulhat.
1: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük.

színpadon mondtad, de már undorodsz a backstage-ben. Nézed a farkas szemed, csöndesebb estéken. A sorsod alkot és a tetteid a festéken. Az ajtó nyílik újra, kint vagy, de a szív szorít. A körfolyosók mögött 10 forintos historik. Tedd le a pisztolyod, mert visszahív. Egy szív, ha messzire mentél, és ha már nincs trolid. Az ajtó kattan újra, magad vagy. Nem a szobádnak születtél, hanem szabadnak. A város szavanna lángolt este a haragnak. De te a felhőkön állsz, Budapest alattad.

műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Több száz dolgozó veszítheti el az állását a Szolnok melletti Tószegen, mert hogy egy helyi kerékpárgyár üzem csődbe ment és bezárt. Itt van Györfi Mihály, Szolnok polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. És itt van Gyurica Miklós, Tószeg polgármestere. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Tehát ez egy nagyon szomorú hír, és majd térjünk ki a végén arra, hogy mennyire kiszolgáltatott a magyar vidék ezeknek a, hát így első hallása nem annyira tekintélyes gyáraknak, üzemeknek, mint egy bicikligyár. De azt olvastam, hogy viszont dereng a fény az alagút végén, tehát hogy Szolnok polgármestere 50 céggel kezdett tárgyalni, hogy valahogy szívják fel, vegyék át az itt állását vesztett 400 dolgozót.
3: Polgármestertársammal azért vagyunk itt, hogy megoldjuk ezt a helyzetet. Erről polgármester úr fog majd részletesen tudni mondani, hogy hogyan néz ki ez a gyárbezárás. Meg tudom említeni polgármester úr együtt, hogy mint a derét égből a villámcsapás érte Tószeget és Szolnok térségét, és át is adnám neki a szót, hogy mondjon néhány gondolatot arról, hogy hogyan történtek az események, hiszen mégis csak egy tószegi cég.
1: Kezdjük azzal, hogy hány lakosa van Tószegnek, hogy értsük az arányokat, hogy 400 munkavállaló ott mekkora súlya van jelen.
2: 4500 lakosa van Tószegnek, de amit azért fontosnak tartani kiemelni, hogy nem egy helyi gyárról beszélünk. Tehát ez egy cégcsoport, ez az Axel Holland, Axel Group cégcsoportról beszélünk, amely cégcsoportnak Európa több országában, Törökországtól kezdve Franciaországon át vannak gyárai, és a tószegi gyár az egyik gyáregysége volt. Egyébként a legjobban prosperáló gyáregység volt. Tehát itt ami nekünk a legnagyobb szívfájdalmunk, hogy a tószegi gyárnál igazándiból nem voltak problémák. A tószegi gyár 2001 óta van jelen Tószegen. 2009-ben már az 1 milliómodik kerékpár gyártották le, 2024-ben a 4 milliómodik kerékpárgyártásnál jártak, és gyakorlatilag 98%-ban a végén már elektromos kerékpárokat gyártottak. Ami a problémát jelentette, ez egy holland családi vállalkozásként indult, de azt hiszem talán 2022 környékén a holland tulajdonosok értékesítették a cégcsoportot, és egy amerikai befektető csoport vette át a tulajdonosi jogokat, és innentől kezdve indult el egy mélyrepülés, amit mi éreztünk, de nagyon bizakodóak voltunk, mert a gyár viszont tényleg nagyon jól termelt. Csúcsidőben volt, hogy 1100 munkavállaló is dolgozott a gyárnál. Nyilván ebben voltak főállású, tehát saját dolgozók, és voltak vendégmunkások is. Ami a problémát jelenti véleményünk szerint, az az, hogy a tulajdonos a tószegi gyárnak külső piacra történő értékesítési jogosultságot nem adott. Tehát a gyár az kizárólag cégcsoporton belül tudott értékesíteni, tehát hiába termeltek ők és növelték a termelési kapacitásukat, cégcsoporton belül tudták csak értékesíteni a termelt kerékpárokat, és a probléma, ami miatt a felszámolási eljárás megkezdődött, és a kintlévőségek, azok a cégcsoportban keletkeztek. Jelen pillanatban több mint 400 munkavállalótól kell megválni. Ez a 400 munkavállaló, ez már saját dolgozó. Tehát ebben már úgymond vendégmunkások nincsenek. Ami most mi láttunk, három nagyon komoly problémát kell megoldanunk. Az első és a legfontosabb, és ebben nagyon partner Szolnok önkormányzata is, amit köszönök, és természetesen az országgyűlési képviselőnk és a kormányzati szervek is, hogy ez a 400 munkavállaló, akinek egyébként szeptember 7-én fog megszűnni a munkaviszonya, addig állományban vannak, csak fel vannak mentve a munkavégzés alól, ez a 400 munkavállaló minél előbb visszakerülhessen a munkaerőpiacra, és munkát találjanak maguknak. Ez a legfontosabb és a legelső feladatunk, amiben segítenünk kell. Ebből a több mint 400 munkavállalóból egyébként olyan 20-25% lehet tószegi, helyi lakos, ugyancsak egy olyan 20% körül van a szolnoki, de az összes többi ilyen 30 kilométeres körzetből, a térségből van. A második probléma az a mi legnagyobb problémánk az önkormányzatnak, mint a legnagyobb foglalkoztató, az Axel Holland Kft. A kerékpárgyár volt a legnagyobb adófizetőnk, nekünk egy nagyon komoly iparűzési adóbevétel kiesésünk lesz. Ez főként a jövő évben fog jelentkezni, hiszen ugye az iparűzési adónak az alapja az előző év nettó árbevétele, de nekünk már most meg kell kezdenünk azokat a takarékossági intézkedéseket, költségvetési kiadászárulásokat, amivel reményeink szerint tartalékot fogunk tudni képezni, hogy úgy forduljunk át a jövő évre, hogy ezt a tényleg összességében több 100 millió forintról...
1: Arányaiban ez mekkora része a bevételüknek, a költségvetésüknek?
2: Gyakorlatilag a kerékpárgyár által fizetett adó az összes iparüzési adó bevételünknek körülbelül a felét képezi. Mindennel együtt, hogyha összetett dolog, mert az iparüzési adó az nem csak abból áll, hogy befizeti a gyár az iparüzési adót, hanem ugye az iparüzési adó alapján a településeknek megvan állapítva egy központi képlet alapján egy adóerőképességük, ami alapján ugye be kell fizetnünk nekünk az államba az iparüzési adó bevételünk egy részét, tehát ez úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, ami még nekünk a jövő évben jelentkezni fog, hiszen annak is az előző év az alapja, tehát bár bevételünk már nem lesz a kerékpárgyártól a jövő évben, de az adóerőképességünk alapján, aminek az előző év nettó árbevétel az alapja, leszünk befizetők, tehát több százmillió forintról beszélünk. Nyilván ebbe nekünk olyan lépéseket kell tennünk helyben is, hogy tartalékot tudjunk képezni, illetve természetesen az országgyűlési képviselőhöz és a kormányhoz is fordultunk már ebbe az ügybe segítségül.
1: Hadd kérdezzem polgármester urat, mert rohan az időnk, tehát egyrészt azt mondta, hogy megpróbál ön is segíteni ezeket az embereket elhelyezni más munkahelyeken. Ez az egyik kérdésem, hogy ez hogy fog sikerülni, mik a kilátások, de egy picit a nagy képre is nyissunk. Mit gondol ön, hogyha egy ilyen kerékpárgyártól függ egy komplett település költségvetésének egy nagy része, meg a munkavállalók helyzete. Tehát Magyarország vagy az önök térsége számára mi lehet a kiút? Mert azért ez így elég síralmasan hangzik. Tehát milyen iparágak, vagy nem tudom, mezőgazdaság, vagy tudás, vagy szolgáltatás az, ami kiránthatná önöket, vagy akár az egész országot ebből a helyzetből?
3: Az egy sokkal hosszabb téma lenne, hiszen ez egy vidékfejlesztési programnak lehet a része, nem csak a mezőgazdaság, az ipar. Újra kell fogalmazni Szolnok és térségének is, hogy hogyan nézzen ki, hiszen Budapest 25. kerülete vagyunk, az, ahogy 45 perc és 60 perc közötti távolságra van a térségünk, ennek köszönhetően most már a főváros előváros vagyunk. Viszont nekünk ez sokkal fontosabb most, polgármester úr, hogy az a 400-nál is több Szolnok és térségi munkavállaló megkapja a lehetőséget szeptember 7-e után, nagyon gyorsan kapjon állást. Ezért most csütörtök augusztus 13-án 10 órára a polgármester úrral együtt várjuk azokat a cégeket, ami a felhívásomra jelentkeztek, nem csak szolnokiak, hanem Kecskeméttől térségen túlmutatóan, tehát egy körülbelül több 50 kilométeres körözetben jelentkeztek nálunk munkadók, és ezt össze szeretnénk hozni a munkavállalókkal, a lendő munkaadóikkal is most csütörtökön, mert tulajdonképpen egy állásbőrzét fogunk tartani Szolnok-Mégyújú városnak a városházáján. Szeretettel várunk minden munkáltatót, aki még ezután gondolja, hogy jelentkezni szeretne, és reméljük, hogy meg tudjuk menteni nagyon gyorsan ennek a 400 embernek a munkahelyét.
1: Tehát a jelenlegi számokból az látszik, hogy akár mind a 400 kaphat állásajánlatot ezen a bőrzén?
3: Az én e-mail cím a polgármester@bh.szolnok.hu-ra már pénteken 30 cég jelentkezett, valamelyik egymaga 400-at föl tudna szívni.
2: És folyamatosan érkeznek hozzánk is a felajánlások a Tószegi önkormányzathoz.
1: Világos, tehát akkor a 400 ember sorsa, meg a családjaik sorsa valószínűleg rendeződik, de még mindig ott marad a kérdés, hogy Tószegnek honnan lesz majd meg az a bevétele, amit ez a bizonyos, most csődbe ment gyáregység jelente.
2: Igen, és van egy harmadik probléma is, hogy azt azért tudni kell, hogy itt egy több 10 milliárdos ipari vagyon marad most parlagon. Tehát itt azért az is egy hosszú távú cél, amit el kell, hogy érjünk, hogy erre a vagyonra egy olyan befektetőt találjunk, aki itt helyben szeretne majd termelni, és helyben helyi munkaerőt fog majd foglalkoztatni, hiszen azért ezt nem szabad hagyni, hogy ezek az üzemcsarnokok, raktárcsarnokok, szerelősorok, ezek parlagon maradjanak lezárva.
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttek és mindezt elmondták. Györfi Mihályjal és Gyurica Miklós polgármesterekkel beszélgettünk.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyermekbarát iskolakezdést, 35 perces tanítási órákat és a házi feladatok mennyiségének korlátozását javasolja az Oktatási Minisztérium közoktatásért felelős államtitkára. A 14 pontos ajánlásban az alsó tagozatosok oktatásának élményszerű vétételét kérik az iskoláktól. Vendégünk Knausz Imre oktatáskutató.
2: Így van, itt van Márk Knausz Imre oktatáskutató, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket.
2: Rövidebb tanórák, hosszabb szünetek, kevesebb házi feladat, több játék, mese és mozgás. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ebben a 14 pontban ezek szerepelnek. Legyen élmény a tanulás, ez a címe tulajdonképpen annak a javaslatcsomagnak, amely gyermekközpontú oktatást javasol az iskoláknak, küldték el. Összességében mit gondol a javaslatcsomagról, és aztán majd némelyikről külön-külön is szeretném kérdezni.
3: Egy nagyon fontos üzenetnek gondolom ezt a javaslatot. Összefoglalva én azt mondanám, hogy a legfontosabb gondolat benne az, hogy figyeljünk oda a gyerekeknek a szükségleteire, ezek fontosabbak, mint a bürokratikus kötöttségek. Azt gondolom, hogy sok pedagógus számára ez felszabadító erővel hathat.
2: Na nézzük akkor egy picit, szárazzuk szét, hogy mi is van benne. Az egyik legnagyobb változásnak tűnik első ránézésre és laikusként a tanórák felosztása. Ugye egyrészt a tanórák hossza 35 perc lenne, tehát 10 perccel rövidebb a mostaninál, és akkor rögtön meg is állnék itt. Jó lenne ez ön szerint?
3: Azt szeretném hangsúlyozni először is, hogy ha jól olvasom ezt a szöveget, akkor itt javaslatokról van szó.
2: Abszolút.
3: Iskoláknak szóló javaslatokról, tehát nem arról, hogy ezt tervezné akár hosszú távon is a minisztérium, vagy ezt akarná bevezetni. Azt mondja, hogy bizonyos dolgokat érdemes megfontolni. Most a 35 perces óra szerintem egy lehetséges, jó megoldás. Magam részéről, úgyhogy az én pedagógiai felfogásomat hozom ide, akkor azt mondom, hogy én nem ezt a változatot mondanám. Ugyanebben a pontban egyébként egy másik változat is megfogalmazódik, hogy hosszabb blokkok, mert hogyha ugye a tanítás során egy kreatív légkör alakul ki, egy szabadabb légkör, ahol sok mindent meg lehet csinálni, amit egyébként sokszor az iskolában nem volna szabad, tehát ki lehet menni pisilni akár, vagy lehet enni, vagy nem mindenkinek ugyanazt kell csinálni, akkor egyáltalán nem baj, hogyha hosszú az óra.
2: Tehát lehet, hogy nem 35, vagy nem 45, hanem lehetne akár 50 is, vagy
3: akár
2: 60.
3: Akár még hosszabb is, így van. Tehát az, hogy 45 perc feszült figyelem után a 15 perc lazítás, Ez szerintem a nagyobbaknál sem teljesen indokolt, de a kicsiknél biztos, hogy indokolatlan.
2: Menjünk még tovább, aztán majd azt is megbeszéljük, vagy kíváncsi vagyok, hogy milyen véleménye arról, hogy ez az iskolák így külön-külön hogyan tudnák egyébként megoldani a mostani NAT-tal, mert minden bizonnyal azon is változtatni kellene ahhoz, hogy ezek megvalósíthatók legyenek. De nézzük, azt mondja, a reggelek sem a megszokott menetrend szerint indulnának, vagy indulhatnának a tanítás előtt. Beszélgetőkör, közös olvasás, mesehallgatás vagy mozgás segíthetné a gyerekek ráhangolódását. Erről mit gondol? Amikor berobban a gyerek az iskolába?
3: Ez egy létező gyakorlat. Tehát ilyet azért sok iskolában csinálnak, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó gyakorlat. Tehát hogy az, hogy ezt most a minisztérium fogalmazza meg, az ugye egyszerű bátorítás azoknak a pedagógusoknak, akik ezt jó dolognak tartják. Mielőtt elkezdődik a tulajdonképpeni tanítás, egy kicsit hangolódjunk rá a napra.
2: Hogyha ezt most hallgatja egy szülő, vagy nézi az adást, vagy elolvasta ezeket a pontokat, akkor fel fog vetődni benne valószínűleg az a kérdés, hogy hogy lesz idő akkor megtanulni azt a tananyagot. Az elmúlt 16 évben ugye azt hallgattuk, hogy óriási a tananyag, rengeteg a tanórája a gyerekeknek, hát akkor mi lesz ezzel? Tehát hogy jut erre idő? Hogy lehetne ezt feloldani? És akkor itt már lehet, hogy beszélünk el az új NAT-ról, a leendő új NAT-ról.
3: Hát azt gondolom, hogy a feloldás az, hogy a motiváció az sokkal fontosabb, mint az a tanulásra a szánt idő. Tehát az, hogy egy motivált légkör legyen az iskolában, azért nagyon sok mindent érdemes feláldozni, és kevesebb idő alatt is többet lehet megtanulni, hogyha a gyerek akarja. Egyébként ugye alsó tagozatról van szó, tehát mondjuk azt hiszem, hogy egy kicsit jobb a helyzet azért alsó tagozaton, mint a felső tagozatban, vagy a középiskolában, ami a tananyag mennyiségét illeti. Tehát ez egy jelenleg is készségfejlesztő fókuszú az alsó tagozatos tananyag.
2: De azért mondjuk az alsó után elmegy felső tagozatra, ahol már tanulni kell, le kell ülni, meg kell tanulni a történelmet, és a többi, és a többi. Nem késő ez már 11-12 évesen, illetve vannak 8 osztályos iskolák, és rengetegen külön órákra járatják ugye a gyerekeket azért, mert adott esetben nem biztos, hogy megtanulja azt, ami egyébként követelmény a felvételén, mert hogy a felvételi teljesen más, mint ami egyébként a tananyagban van. Szóval vannak itt ilyen nagy kérdések és ellentmondások, hogy ezzel mit lehet vajon kezdeni.
3: Igen, tehát hogyha változatlan is maradna a felső tagozat tananyaga, ami szerintem tragédia lenne, tehát az egy nagyon rosszul kitalált tananyag, ami a felső tagozaton van, de változatlanul maradna, akkor is ugye egy eredményesebb képességfejlesztés az jobban felkészíteni a gyerekeket erre a tanulásra. De hát ami fontosabb az, hogy hát a felső tagozat tananyagát azt nagyon radikálisan meg kell változtatni.
2: Miért? Mit kellene radikálisan? Most itt nem erről van szó ebben a javaslatcsomagban, de ugye most másodszor igen. Mondja, kíváncsi vagyok, hogy miért.
3: Hát ugye azért, mert ez elkezdődik tulajdonképpen 11 éves korban, 10-11 éves korban elkezdődik egy középiskolai szintű tananyagnak a nyomatása. Tehát ez azt jelenti, hogy szigorúan előírt tananyag, haladni kell, meg kell tanulni, aki lemarad, az még jobban lemarad a későbbiekben. Tehát ez, és a gyerekek nem motiváltak erre. Ha megnézzük, hogy mi a tananyag, és hogy magunk elé képzelünk egy 11 vagy 12 éves gyereket, akkor rögtön látjuk, hogy ez egy őrültség. Tehát azért a német egységről tanulni mondjuk 13 éves korban, tehát hogyha egy igazi 13 évest látunk magunk előtt, akkor tudjuk, hogy őnek ez semmit nem fog jelenteni.
2: Még egy dolgot kiírtam ebből, házi feladatok. Első osztályban és az egésznapos iskolákban lehetőség szerint nem lenne kötelező otthoni írásbeli házi feladat. Ez, ha jól tudom, most is így van. Egy sok helyen nem, hogy nem kötelező a házi feladat. Az egésznapos iskolákban, tehát 4-ig tanítás van, arra törekszenek a alsótagozaton, hogy ne legyen.
3: Hát semmiképpen nem kötelező a tanítónak, hogy házi feladatot adjon föl. Hát hogyha kötelező feladatot ad fel a gyereknek, akkor az kötelező.
2: És iskoláknak évfolyamonként kellene meghatározniuk, hogy mennyi házi feladatot tartanak elfogadhatónak, erről mit gondol? Vagy ez egy járható-e út az iskolák számára?
3: Szerintem az a járható út ebben, vagy én azt emelném ki, hogy az iskolák határozzák meg, hogy mit akarnak. Tehát az, hogy gondolják végig. Tehát az szerintem az nagyon fontos lenne, hogy legyen egy elképzelésük arról, irányelvek, hogy hogyan adják, és milyen típusú házi feladatokat adnak.
2: Ön szerint mi a legfontosabb alsó tagozaton, amit meg kellene tanítani, vagy meg kellene tanuljon a gyerek 6 és 11-12 éves kora között, amit az iskola tud szemára nyújtani?
3: Hát ugye erre mindig azt szokták mondani, és szerintem ez igaz is, hogy az alapkészségeket kell fejleszteni, ez ugye írás, olvasás, számolás, hogy ez biztos legyen. Tehát, hogy erre időt kell szánni, hogy ezt úgy kialakítani a gyerekekbe ezeket a készségeket, hogy az tartósan működjön a későbbiekben is, és persze más alapkészségek is vannak, ugye zenei, kézügyesség, stb.
2: Tehát még nem az legyen, mint a mi időnk, hogy elsőbe elmegy a gyerek, de decemberre már tudjon olvasni.
3: Hát igen, mert minek kell. Minek? Tehát ugye először is azt kell látni, hogy a gyerekek nem egyformák. Tehát ez egy nagyon fontos felismerés kell, hogy legyen az oktatásban, hogy lehet, hogy valaki hamarabb tanul megolvasni, mint a másik. Lehet, hogy van, aki már úgy megy be az iskolába, hogy tud olvasni, és lehet, hogy már lesz, akinek más fél vagy két év kell ahhoz, hogy ez stabilan kialakuljon. De ugye ez nagyon fontos. Én hozzátenném azért, hogy már alsó tagozatban el kell kezdeni a kíváncsiság fölkeltését a világ iránt. Tehát, hogy azért nem csak arról van szó, hogy önmagában elvontan készségeket fejleszünk, hanem hogy ismerjék meg azt a világot, ami számukra hát megismerhető egyáltalán.
2: Szóval hogy látja, mennyire vannak ma felkészülve az iskolák, a pedagógusok erre a javaslatcsomagra, hogy ők döntsék el, hogy az iskolák döntsék el tudják-e dönteni, meg lehet-e valósítani, hogy mondta, nem minden gyerek egyforma, de nagyon sok helyen a differenciált oktatás sem működik jól.
3: Hát nem működik, igen. Tehát, hogy a pedagógusok felkészültségével nyilvánvalóan komoly problémák vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokféle pedagógus van, vannak kitűnő pedagógusok, akik a jelenlegi rendszert azt gúzsnak érzik, úgy érzik, hogy meg van kötve a kezük, és számukra ez felszabadító hatású, és vannak olyanok nyilván, akik megijednek a szabadságtól, persze. Ez idővel remélhetőleg változni fog.
2: Még egy utolsó pontot írtam ki, tényleg sok javaslat van, de az utolsó pontban az szerepel, bántalmazás elleni szabályok. Az iskoláknak egyértelmű protokollt kellene kialakítaniuk a fizikai és az online bántalmazás megelőzésére és kezelésre. Ez a pont, ez egy picit meglepő a 14 igen. sorában. Ezt lehet az iskolákra bízni?
3: Hát egy kicsit kilóg a sorból, így van, mert az összes többi az azt gondolom, hogy felszabadító erejű, itt viszont egy feladatot ír elő az iskoláknak. Szerintem ez egy magától értetődő feladat, amit megfogalmazódik, tehát ebben én újdonságot nem látok. Egy kicsit más a hangulata, ugye, mint a többi pontnak, de erre szükség van. Nyilván ez sokat nem fog lendíteni a dolgon, hogy egy ilyen javaslatot 14. pontban megfogalmaztak, de a probléma nagyon súlyos.
2: No, beszélni még biztosan fogunk róla, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.

0: másképpen.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Belpolitikával folytatjuk a startot. A Tisza frakció szombaton döntött, és Baka Andrást jelölik államfőnek. Három jelölt közül választhattak, titkos szavazás volt. Baka András volt tehát az egyik jelölt, Romsics Ignác történész a másik.

0: illetve Fülöp Botond a vidéki prókátorként ismerté vált ügyvéd a harmadik jelölt. Itt van a témában Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó reggelt kívánok,
1: szervusz! Jó reggelt kívánok,
0: szervusz! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Lehetett sejteni, hogy ez a három jelölt lesz. Magyar Péter elmondta, hogy három jelölt közül fognak választani titkos szavazással, és ő a Facebook felületén vagy közösségi felületein kirakott három fotót az elmúlt néhány hétben a polgárügy után. Az egy, mind a három jelölttel volt egy-egy találkozó. Tehát lehetett gyanítani, hogy ez a három jelölt lesz. Téged meglepett, hogy Baka András lett a befutó?
1: Nem, egyáltalán nem lepett meg. Nem. Tehát érezhető volt már az elmúlt napokban a nyilvánosságban, hogy Baka András javára tolódik el a dolog, már csak azért is, mert az a probléma, amit még a Tiszás szavazók egy része is felvetett kommentben, hogy nem jogász, Baka Andrásnál nincs. Tehát ő egy nem csak hogy képzett jogász, de egy komoly jogtudományi képesítéssel is rendelkező, a bírósági szakmában, főleg külföldön több évtizedes gyakorlattal rendelkező, tehát tekintélyes emberről, jogászról van szó, úgyhogy az a probléma kiesett, hogy nem egy jogász lesz majd a köztársasági elnök.
0: Jó, de bocsánat, ez Fülöp Botondról is elmondható lenne, és ráadásul ő Baka Andrásnál is van egy kerete a történetnek, hiszen a NER egyik csúnya húzása volt az ő 2011-es talán, vagy 2012-es elmozdítása, és azt mondják, hogy most a visszatérésével ilyen módon keretbe ágyazódik ez a hosszú történet, de Fülöp Botondnál is elmondható lett volna, mert ő viszont kirobbantotta a kegyelmi botrányt, ez hozta elő Magyar Pétert, a Tiszát, a kormányváltást, tehát mind a, és ő is jogász.
1: Hát Fülöp Botond jelölése igazi provokáció, vörös posztó lett volna, azért valljuk be, tehát 100%-ban Fidesz ellenes, meg NER ellenes volt. Nem mintha Baka András szeretné a Fideszt, ezt azért szögezzük le, hiszen ahogy az előbb helyesen mondtad, éppen a Fidesz többség volt még kormány erőként, amelyik eltávolította idő előtt a legfelsőbb bíróság elnöki tisztségéből Baka Andrást elég tükkös módon, tehát egyszerűen megszüntették a legfelsőbb bíróságosét, és kitkötötték, hogy aki 5 évig nem dolgozott magyarországi bíróként, az nem lehet a kúria elnöke, úgyhogy hát széttárta a karját a Fidesz, ez van, távoz Baka András. Távozott is, de nyilván rossz érzésekkel a Fidesz irányában.
0: És meg is nyerte az ezügyben indított.
1: Igen, az Emberi Jogi Bíróság kártérítést is ítélt meg neki, és szóval ezért hiteltelen, most ugye a Fideszről már többször elmondtuk, hogy a Fidesz hitelességi problémákkal küszködik ellenzékként, mert miközben a Fidesz azt mondja, hogy jogellenes volt, illegitim módon távolították el Súlyog Tamást a tisztségéből, közben hát a Baka András eltávolításáról is megállapította az Emberi Jogi Bíróság, hogy hát bizony az ő távolítása sem volt szép és jogszerű. Na most Baka András megkaphatja a keddélelőtt élete legnagyobb elégtételét, ezt azért szögezzük le. Tehát miközben őt eltávolították egy olyan tisztségből, amelyben gondolom szeretett ott lenni, most azért államfőként, köztársasági elnökként érhet vissza.
0: Nálad a NER 16 éve alatt egy 10-es skálán milyen értéket kapott a köztársasági elnöki hivatal, mint intézmény? És hát, miért fog kapni, hogyha Baka András lesz az államfő?
1: Első kérdésre egyre kevesebb pontot kapott, ahogy telt múlt az idő. Gondoljunk bele, a NER 16 éve alatt két köztársasági elnök bukott meg szégyenletes módon. Idő előtt megbuktak, hiszen Schmidt Pál a plágium ügyébe bukott bele, Novák Katalin pedig a kegyelmi ügybe. Tehát ez azt jelentette, hogy ha Solyom Lászlót nem számoljuk, aki csak pár hónapig volt az Orbán rendszer idején köztársasági elnök, akkor a NER 16 éve alatt 3 köztársasági elnököt sikerült elfogyasztani, ha jól számolom, Schmidt Pált, aztán Áder Jánost, Novák Katalin, és Súlyog Tamás, bocsánat, 4-et. Tehát 4 köztársasági elnököt fogyasztott el, és hogyha Solyomot még oda veszük, akkor már 5-öt. Na, szóval én azt látom, vagy láttam, és ezt ezt a Magyar Hang heti labban annak idején meg is írtam, hogy egyre értéktelenebbé vált az államfői tisztség. Én azt is megfogalmaztam már, hogy nem is biztos, hogy kéne államfői tisztséget fenntartani. Minek? Tehát, hogyha ennyire nincs szerencséje ennek az országnak a köztársasági elnökökkel, akkor pakoljuk szét a hatásköreit. Na most, ami...
0: A várakozásait bakvárás kapcsán, igen.
1: Hát nézd, én azt gondolnám, hogy... Én abból indulok ki, hogy Magyar Péterék nem az ellenségüket fogják megválasztani kedd délelőtt.
0: Hát erre egy idézet, amikor megnyerte a választást a Tisza, akkor azt mondta Bak András, hogy örülök neki, ez egy történelmi helyzet, egy autokratikus rendszert alapvetően megváltoztatni csak kétharmaddal lehet, tehát kifejezetten örült a Tisza kétharmadnak.
1: Sőt, ha megnézzük alaposabban a 24.hu-nak, vagy akár az Euronews-nak adott interjúit, akkor azt látjuk, hogy a közjogi elképzelései azok érintkeznek a Tisza párt mostani közjogi döntéseivel, tehát Bak Andrásnak nem volt különösebb problémája azzal, hogy a neres közjogi vezetőket idő előtt eltávolítják, azt mondja, hogy helyre kell állítani a jogállamot, mert ezek a korábbi neres vezetők egy autokrata rendszert tartottak fenn, és helyre kell állítani jogállamiságot. Tehát én azért arra számítok, hogy fontos kérdésekben, ami a közjogi változtatásokat illeti, éles ellentétek nem lesznek Magyar Péter kormánya és Bak András majdani köztársasági elnök között. Természetesen nekem az volt a benyomás, mint Baka azért egy viszonylag önálló, autonóm személyiség, tehát egy van karaktere, azt elképzelhetőnek tartom, hogy akár mondjuk bizonyos törvényeket visszaküld majd az országgyűlésnek megfontolásra, még azt is el tudom képzelni, hogy majd egyszer-kétszer az Alkotmánybírósághoz fordul, de nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy a Tisza frakció nem egy ellenséget jelöl köztársasági elnöknek, hanem egy olyan szemét, aki valóban tekintélyes jogászi pályával rendelkezik, másfelől meg a közjogi elképzelései jelentős részben illeszkednek a Tisza párt mostani közjogi átalakításához, amelyeket ugyan a Fidesz diktatúrának, önkényuralom építésnek jellemez át. Nem olyan vészes a helyzet, mert ebben a szörnyűvé vált önkényuralomban Orbán Viktor lemegy Szerbiába, és iszik jó ízűen szerb pálinkát. Tehát úgy látszik, hogy olyan nagy baj azért nincs ebben az ország.
0: Meg rablóhúst fogyaszt. De visszatérve Bak András szemére, Magyar Pétertől megkérdezték, hogy mi lesz akkor, ha a következő elnök is kritikát fogalmaz meg a Tiszával szemben, majd őt is leváltják. Erre azt mondta Magyar, hogy nem. Neki az az elvárása a mindenkori államfő felé, hogy adott esetben tartson ellent a kormánynak. Tehát az előbb említetted, hogy bizonyos törvényeket akár vissza is küldhet. Ennél nagyobb ellentartást el tudsz képzelni?
1: Nem nagyon tudok elképzelni, ahhoz tényleg nagyon meg kéne romlani a kapcsolatnak Magyar Péterék és Baka András között. Egyébként Magyar Péternek még körülbelül 2 évvel ezelőtt volt olyan elvárása, hogyha majd elnökválasztás lesz a Tisza párban, akkor ő elvárja, hogy legyen majd egy ellenjelöltje, különben lehet, hogy nem fog elindulni a Tisza párt elnöki tisztségéért. Hát ehhez képest simán megválasztották Magyar Péter Tisza párt elnökének. Senki nem volt olyan őrült, hogy ellene elinduljon a siker minimális esélye nélkül. Magyar Péter néha szokott ilyeneket mondani, amikor nagyon jó fiúnak tűnik, nagyon jóságosnak, aki a demokráciát nagyon-nagyon becsben tartja, de hát látjuk, hogy a Tiszaszai sziget tagjai azóta sem kaptak pártagságot, tehát továbbra sem szólhatnak bele jogilag a párt belső életébe. Úgyhogy én ezeket a mondatokat, amit te soroltál, hogy elvárja Magyar Péter, hogy ellen tartson. Hát ezt nem hiszem, hogy túl komolyan kell venni. Legfeljebb annyiban talán igen, hogy mondom, a Baka András eddigi habitusába, stílusába, mondataiba szerintem beleférhet az, hogy ő bizonyos törvényeket visszadob, hogy bizonyos törvényeket esetleg Alkotmánybíróság elé citál, de miután ismerjük Baka Andrásnak nagyjából, hogy mit gondol a NER rendszer eddigi lebontásáról, hogy elfogadhatónak tartja, hogy bizonyos nervvezetőket idő előtt el lehessen távolítani. Én azt gondolom, hogy azért a legfontosabb kérdésben, ami a köztársasági elnökre háramlik, egyetértés mutatkozik szerintem a Tisza kormány, különösen a miniszterelnök és Baka András között. Tehát engem inkább az lepne meg legalábbis az elején, hogyha súlyos konfliktusokra kerülne sorra, és még valamit, Baka András tisztában van azzal, hogy az ő mandátuma időben erősen korlátozott, tehát ellentétben azzal, amit eddig megszoktunk, hogy 5 évig tartott, normál esetben, ha meg nem buktak, 5 évig tartott a köztársasági elnökök mandátuma. Most ugye az alaptörvény 17. módosítása értelmében csak is az új alkotmány elfogadásáig fog tartani, és ez lehet, hogy csak másfél-két év lesz.
0: Egyébként nagyon érdekes, Baka András tartott egy előadást a francia Sorbonne Egyetemen még márciusban, tehát nem volt még meg a választás végeredménye, és azt mondta, hogy szerinte az lenne a menetrend, hogy módosítják az alaptörvényt, meghoznak egy-két gyors változtatást, már hogyha lesz 2/3 a győztesnek, és utána elkezdődhet egy alkotmányozás, és azt mondta, hogy ez viszont egy hosszadalmas, több évig tartó munka, be kell vonni szakmai szervezeteket, jogászokat, mindenkit, még az ellenzéket is, de szerint ezt ebben a ciklusban meg kell csinálni. Tehát, mintha egy kottából játszottak volna.
1: Erről beszéltem az előbb, tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter nem véletlenül jelölte Baka Andrást, mert Baka András eddigi előadásai, interjúi alapján inkább arra lehet számítani, hogy a közjogi kérdésekben hasonló a véleménye, mint Magyar Péternek, és szerintem ez döntő volt.
0: Nagy Attila Tibor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad.
1: Én is köszönöm szépen.